0: elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
2: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Papp Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid, az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
3: Európa már rájött arra, hogy környezetvédelmi szempontból még 21-22-ben csörtetett a széndioxid kibocsátás csökkentése szempontjából. Phase out-ot szeretett volna már minden koppon, nem phase down-t a szénre, a kőolajra, a mindenféle a foszilisre, és abban volt biztos, hogy mindenki követni fogja. Az első jelzés még a Covid idején volt, amikor Kína és India azt mondta, hogy nem. Nem lesz face out, csak face down, és azt majd meglátjuk mi, hogy hogyan. Amikor visszanézett, akkor rájött 2-3 év után, hogy senki nem követi. Sem Amerika, Trump-al az élen, sem Kína, sem India, sem senki. És akkor folyamatosan menni előre ezzel az elmélettel teljesen fölösleges, vissza kell állni a racionalitás talajára, és amíg ezeket a problémákat megoldjuk, addig kell a mezőgazdaságot úgy támogatni, hogy szinten tartáshoz és jövedelem kieséshez legyen elegendő pénz, támogatás, azonban a gazdának meggyőződése mindig a legjobb támogatás a piaci ár. az eladható termék és a jó ára piacon. Hogyha veszélyben van az európai búza ára, akkor arra kell intézkedés. Ha veszélyben van az európai tejára, akkor arra kell intézkedés, és el kell felejteni azokat az elméleti megoldásokat, és mindenféle elven alapuló dolgokat, amelyikből még hasznot nem tud húzni egyetlen gazda se Európában.
4: Képviselő úr, Zsolt.
5: Szerintem az ökogazdálkodással kezdeném. Valóban egyetértek, nagyon szűk réteg. Néhány százaléka egyébként az előállított termékeknek, hogy sajnos, vagy hogy tudunk-e fejlődni, óriási fejlődés mutatott egyébként a hazai agrárium ökogazdálkodásba. Fogyasztói tudatosítás kell hozzá, fizetőképes kereslet kell hozzá, hogy az ökogazdálkodásban előállított terméknek versenyképes piaca legyen Magyarországon is, Európában is. Szerintem az elsődleges legfontosabb feladat a belső piacoknak a védelme. Azok a védőintézkedéseknek a meghozatala egyébként, amely Európát megvédi, és most ne csak az országunkat, hanem Európát tekintsük egyébként belső piacnak, azoktól a szabadkereskedelmi megállapodásoktól, amely hátrányos helyzetbe hozza egyenként a termelőt. Mert hogy mi is arra a piacra termelünk? Mindannyian, még ha nem is fizikálisan visszük ki oda, de onnan fogják behozni, onnan fogják beárazni. Az fogja meghatározni egyébként az itteni létünket, meg annak a termelés lehetőségét, ahova mi eladni szerettük volna. Megversenyeztetnek olyan termékkel, amit nullásan behoznak hozzánk. Az, hogy annak milyen a minősége, milyen az eredete, hogyan állították elő, mennyit utaztatták, és mégis olcsóban adják, mint ennyi nekünk az reálisan megérni, hogy az egy másik kérdés vett fel. Ebben van egy fogyasztói kérdés is. Felelős fogyasztó. Hogyan tud viszonyulni egyébként egy olyan alapanyaghoz, legyen ez hús vagy bármi, amelynek a előállítása során olyan anyagokat használhatnak, amit mi évek vagy évtizedek óta nem? Én azt gondolom, hogy ez ellejt a pálya abba az irányba, hogy tömegtermékben előállított olcsó termék. Egyetértek azzal, hogy a fogyasztónak joga van egyébként olcsó terméket venni. Azzal viszont nem, hogy kétes eredetű termékkel versenyzünk, amit nem kell ellenőrizni, nekünk meg agyon kell adminisztrálni a saját termelésünket. Tehát ezek a kiegyenlítetlen feltételek. Ahhoz, hogy helyben maradjunk, egyetértek, a piaci ár. A kereslet és a piaci árnak kell meghatározni egyébként a termelést. Feldolgozó kapacitásra kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Ne bőrébe adjuk el, vákumcsomagolva, ne kamionba akarjuk rakni ömlesztve, hanem valamilyen formátumban. Előremutatóan kell egyébként a feldolgozó kapacitásunkat növelni, és ez Európára igaz. Jelentős mértékű még mindig egyébként Európában az agráriumnak a szerepe, a jelenléte, akár a GDP-je, a foglalkoztatása, és ne is a számokat nézzük, hanem az embert. A hagyományainkat, a kultúránkat és a megélhetés belőle. És a megélhetést úgy, hogy legyen egyébként kiszámítható, mindig elérhető. Mindig elérhető élelmiszer az asztalunkon. Legyen mindig kenyér, tej, meg hús. Szerintem ez lenne az alapvető kérdése.
3: Kenyér, hogy mondtad? Kenyér, tej és hús. Kenyér, tej és hús, ez Romániában úgy hangzott 24 decemberében, hogy up, run, energie, víz, élelmiszer és energia, és közel államelnöki tisztséget ért. Ez az egy mondat. Ez volt a szuverenistáknak a jelmondata, és körülbelül ez volt a politikai platformjuk is, a kommunikációjuk is, és a programjuk is. Hogy legyen élelmiszer, víz és energia. És ez szinte-szinte ennek a Georgescu nevezetű úriembernek hozott egy államelnöket, és úgy jó a mondat.
5: Elég azzal kezdjük, ugye nem tévedek nagyot, ha amikor megérkezett az első csirkehús szállítmány, azt vissza kellett fordítani, mert szalmonellás volt. Tehát innen indultunk. Ennyit a minőségről. A mennyiségről. Erről is vitatkozhatnánk, hogy mennyit hoznak be, és hogyan lehet azt behozni. És, tehát az első kérdés, milyen vizsgálati szempontoknak kell megfelelni azt, amit behoznak? Ki vizsgálja meg? Hol? Rakodáskor? Ott vagy itt? Nekünk kell? Van egységes szempont egyébként, amit a hazai előállítás során be kell tartani egy állattartónak, egy növénytermesztőnek, hogy azt a silabuszt odaadtuk nekik, azoknak az országoknak? Mert azt értem egyébként, hogy a kereskedelmi megállapodásba árut viszünk, árut hozunk, letesszük, viszont olyan árut hozunk egyébként szabadkereskedelmi megállapodásba, amiből nekünk is van jócskán. És megvan ennek egy taxatív felsorolása, hogy miből mennyit lehet hozni. A húsból, gabonából, cukorból, mindenből. Ha összességében nézzük a képet az előállított mennyiséghez vagy fogyasztáshoz képest, akár mondhatnánk rá felülről nézve, hogy az elenyésző akár ilyen 5-10%, 3%, 15%-ot, amit behozunk. Viszont koncentráltan leteszi, és egy problémája van, én mindig ezt szoktam kiragadni a marhahúsnál. A marhahúsnak a legértékesebb részét hozzák be, amiből vastagon fizetnek érte, és nagyon finom steak lesz belőle. Nem a felkockázott pörköltnek valót meg a lábszárt. De mi úgy akarjuk eladni egyébként azt a jószágot feldolgozva, hogy része legyen a legértékesebb része is, farkától a bőgéséig, ugye? De ha kiveszünk belőle a legértékesebb részt, és azt mi nem fogjuk tudni piacra teríteni, akkor nem maradt egyébként csak a pörkölt alapanyagunk meg a darált húsnak való, azért meg nem fognak annyit fizetni. Önmagába elveszítjük azt a piaci rést, oda nem fogunk tudni bejutni, ahova mi azt értékesíteni akartuk, hiszen azt már behozták egy komoly tételbe. Azt ő megvette egy nagy tételbe, és az ott rendben van. És ugye azt mondják, hogy ne, már most ez a szemléletén örülöknek, hogy változik, és nagyon fontos, hogy ma már nem az állatokat tekintjük károsabbnak egy autópályánál például, mert ez egy nagyon fontos szemléletváltásnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy ne az állatokat tekintsük fő bűnösnek a környezet klímaváltozásért, de ha nem tudjuk értékesíteni a termékeinket, akkor az a 2000 kilométer, ugye ott is ugyanolyan káros. Ha itt káros, akkor gondolom ott is ugyanolyan káros. Csak még rátesznek egyébként 1000-5000 kilométereket behozni. És azt mondják nekünk, hogy ez azért jó ötlet, mert hogy minden, nem tudom, 8000 kilométerről majd viszünk oda autót. És amikor mi erről vitatkoztunk, akkor én mondtam, hogy oké, de van 3000 kilométerre is tőle, ugyanannak a gyárnak autógyára. Biztos, hogy Európából fogja vinni azt az autót, vagy egyébként, nem tudom, Mexikóból. És ez konkrétan a Volkswagen, ami a legfőbb típusait már ott gyártja. Tehát biztos, hogy innen fogja szállítani oda, vagy van hozzá közelebb? Mert hogy ide árut hoz olyan árut egyébként, amiből képességünk van. Úgyhogy és nem csak, tehát hogy egy Mercosur megállapodás, sajnos sok van mellette. Nagyon nehéz ma a boltok polcain nem marokkói étkezési paprikát levenni. Ez probléma. De van kanadai és számos egyéb országgal olyan szabadkereskedelmi megállapodás, ami egyenként is nehéz helyzetet teremt, összességében pedig ellehetetleníti a piacokat.
3: Csak ismételni tudnám azt, amit mondtál, a koncentráltsággal van a baj. Tehát nem az a baj, hogy 5%-nyi terméket behozunk mondjuk Dél-Amerikából, bárhonnan, akár marhahúst, akár más terméket, akár csirkét, szalmonellást vagy annélkül, hanem az a baj, hogy az célzottan egy-két piacot, egy-két országot, egy-két tagállamot fog leteríteni gyakorlatilag, és ott elérheti akár a 30%-ot. És hogyha a red flag-ek nem jól vannak beállítva, és a szenzorok nem jól működnek, akkor felébred Románia, hogy a piacának 30%-át elzönlötte a Dél-Amerikából behozott bármi is. Tehát ezt kell megelőzni, ezért, hogyha lesz Mercosur teljes felállásban, akkor az a legfontosabb, hogy ezeket a jelzéseket, mondjuk az 5%-ot az tagállami szinten lehessen alkalmazni, akkor szerintem kordába tartható, az nem szabad. Bármelyik piac 5%-nyi konkurenciát ki kell bírjon. Ezt tudomásul kell venni, ha máshol sokkal jobban csinálják, akkor nekünk is feladatunk fejlődni és hatékonyabbá válni. Persze, hogy a klíma, a környezet, stb. Az nem leképezhető mindig, de azért tudomásul kell venni, hogy egy nemzetközi piacon mozgunk mi is.
6: Egészíteném ezt a verseny fontosságát, hogy azért azt is meg kell nézni, hogy kinek milyen előírásokat kell betartani. Tehát azért úgy nehéz versenyezni, hogy mondjuk egy brazil termelőnek nem ugyanazokat a, és akkor finoman fogalmaztam, nem ugyanazokat az előírásokat kell betartania. És azért ezek az előírások, ezek költséget jelentenek. Tehát költségben azért ez komoly különbség.
3: Azt mondom, hogy ma nagyon kevés olyan ágazati termék van, amely veszélyt jelenthet, hogyha tagállami szinten az 5%-ot tudjuk ellenőrizni. Tehát akkor időben fel lehet lépni, időben lehet korlátozni. Mind a két oldalról van igazi jó kommunikáció, hogy mondjam így, tehát nem félrevezetés. Utólag kiderült, hogy a görögök nem tudták bebizonyítani, hogy a veszélyes szalmonella van benne, mert szalmonellából van több tucat, és csak bizonyos szalmonella típus miatt kell elállítani a terméket, de segített az, hogy valamit csak kaptak benne.

0: Azért most a brazilokat, brazil hústa szállítmányokat le fogják állítani szeptembertől, nem a szalmonella miatt, hanem az antibiotikum használat miatt. Tehát egy mindig bonyolult kérdés, de elvileg szeptembertől most Brazíliából hústermék nem jöhet állategészségügyi aggályok miatt.
1: Az a helyzet, hogyha olyan területről hoznak be mezőgazdasági terméket, amelyet erdőirtással értek el. Nálunk erdőirtást nem lehet végrehajtani, mi erdősíteni szeretnénk, Európa a szén-dioxid megkötésről álmodik erdősítés által, ott pedig, hogyha vághatják, és gyakorlatilag évről évre több tízezer, több százezer hektárnyi területet tudnak ismét mezőgazdaságba bevonni, akkor az is egy előnytelen verseny Európa számára. A méreteket, nagyságrendeket összesen lehet hasonlítani. Tehát ez egy nagy kihívás. Én értem, hogy Európában a fókusz áthelyeződött, ez a másik bizonyíték annak, hogy a kapról, a közös agrárpolitikáról, vagy a közös piaci gondolkozásról helyeződik át a hangsúly egyébre, iparra, autókra, technológiára, tudásexportra, védelmi iparba, bárhova, és a mezőgazdaság az ott marad egyre másodlagosabb, vagy harmadlagosabb állapotban egy-egy ilyen megállapodásban sajnos.
2: Ez az egy kérdés, ez majdnem kettő. Az egyik és alapvető. Tehát én olyan öreg vagyok, hogy emlékszem még a csatlakozási időszakra, akkor még voltak a zöldeknek olyan elképzelései, hogy helyi termék, tehát 50 km, 100 km távolságban megtermelt helyi termékeknek a lehetőség helyzetbe hozatala a rövid ellátási lánc. A másik pedig, hogy a területre alapú támogatásoknak az egész rendszerének a kivezetését az körülbelül 20, tehát a csatlakozásunk óta szó van. Hogy látjátok a jövőjét, hogy lesz, nem lesz, mikor lesz?
1: Én csak azt tudom mondani, hogy én nem hiszem, hogy kivezetik. A következő két ciklusban biztos nem. Tehát én nem látom azt, hogy itt ezt az agrárpiaci rendszert át lehetne úgy alakítani, hogy működne területre alapú támogatás nélkül. Hogy más lesz, hogy alakul, hogy lehet, hogy a hangsúly átolódik az agrárkörnyezetgazdálkodás, már amúgy is ott van már, nagy részt ott van a hangsúly, hogy áthelyeződnek súlypontok, az lehet, de területi alapú támogatás szerintem lesz. A rövid élelmezési láncnál pedig jó volna, hogyha a fogyasztók lennének azok, akik döntenek igazából, és jól döntenének. Tehát nálunk az jellemző az országban, hogy mindegy, hogy honnan van, legyen szép, csicsás és olcsó. És nincs meg az a reflex a fogyasztóban, hogy megnézze, hogy mit ír a címke a hátulján, vagy a termék hátulján, és nincs meg az akár öntudat, lokálpatriotizmus, vagy regionális patriotizmus, vagy országos patriotizmus, hogy akkor ott meg a külföldi együtt meg azt, amit itt termeltek. Ha csicsásabb, szebb, jobb helyen van a polcon, ugye ez is egy vita folyamatosan a nagy áruházakban, hogy akkor ki hova tud polcra kerülni, és hogyha még olcsó is, akkor az rövid élelmezési lánc az hamar elfeledésbe merül sajnos. Persze nem szabad általánosítani, mert mindig megvannak a szűk nisek, a szűk szeretek, ahol jól működik, de nagy volumenben nem tudta még áttörni a gondolkodásmódot.
3: Szerintem nagyon fontos a rövid ellátási lánc, és volt is több kísérlet arra, hogy éljen ez a dolog. Csak nagyon nehéz egyébként életbe tartani. Szerintem több ízbe. Szerintem még te is írtál rá. Én is. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt mi kipróbáltuk. A rövid ellátási lánc szerintem túlmutat önmagában az agráriumon. Tehát, hogy megtermeli, feldolgozza, hagyományok, ízek, turizmus, eladja, kötődése van. Tehát, hogy nagyon sok mindent rá lehet mondani, de valahogy nem akar menni. Valahogy nem akarnak egyébként az emberek. Kezd egyébként reneszánszát élni a piacok és ott vásárolni, és egy helyen kézzelfogható 50 kilométeren helyben termelt ízek családokhoz kerüljenek. Nagyon nehezen akar ez egyébként ezt szányra kapni. Nagyon nehezen tudnak ezek a kis kézműves termékek, vagy családi gazdaságból, vagy feldolgozóiparból bekerülő termékek multik polcaira kerülni. Igazad van, színesebb, szagosabb, hamarabb leveszik és szem előtt van. Az egy nagy kihívás, hogy mondjuk be tud-e kerülni egyébként egy multinak a polcára, egy a térségre, tájra jellemző bármi. Egy kézműves sajt. Nagyon nehezen. És árérzékenyek a vevők. kis tételben előadó termék általában drágább, bár más a minősége, nem lehet összehasonlítani, úgyhogy ez a nehézség egyébként ennek a kérdésnek. Egyetértek, mind a kettővel egyébként a fogyasztó tudatosítása és a közétkeztetésnek is én komoly jelentőséget tulajdonítanék a kilométer távolságban és a megtermelt javakban, tehát hogy a helyben megtermelt alapanyagok, a feldolgozott termékek, a pék, a tej, bármi, az elsődleges piacának a mégis a közétkeztetésbe kellene a gyermekeink asztalára tenni először, jó minőségű, elérhető, helyben feldolgozott alapanyagokat, vagy készárut, vagy félkész terméket.
0: Második kérdés, ugye volt terület alapú támogatásokkal kapcsolatban, hogy arra még tudnál reagálni?
3: Nincs az a lehetőség ma, amikor a terület alapú támogatást ki lehet vezetni. Erre jött létre a kap. Egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem egy talált összeg. Ezért komoly vállalások vannak. Én azt el tudom mondani, hogy az otthoni vállalásokat mit kell teljesíteni Magyarországon azért, hogy három növényt kell vetni, hogyan kell betartani, mikor fogunk kaszálni, mit fogunk vetni, milyen adminisztrációs teher tartozik mellé. Tehát ez nem feltétlenül egy olyan normatív támogatás, amely azért jár, mert nem csinálok semmit, hanem ez azért jár, mert valamit vállaltam, több mindent vállaltam és tűpontosan betartom. Annak a kivezethetősége, hogy a területalapú támogatás megszűnjön, azért ez mégis egy komoly kompenzációt jelent egyébként az alacsonyabb élelmiszeráraknak a megtartása miatt. Tehát, hogy volt, létezett egyébként mezőgazdaság területalapú támogatás nélkül, én emlékszek rá. Működött egyébként a hazai agrárium is, amikor nem volt területalapú vagy egyéb támogatás, és lehetett termelni, fejlődni, meg gépeket cserélni, meg építeni hozzá. Viszont egészen más piaci körülmények és viszonyok tartoztak hozzá.
0: Azt én is még hozzátennék, igen, hogy csak gyorsan, hogy valóban senki nem beszél a területalapú támogatásoknak a kivezetéséről. Arról viszont egyre több szó esik, hogy a tagállamok, ugye ez eddig egy Európai Unió által finanszírozott eszköz volt, hogy esetleg a tagállamoknak egyre több szerepe, egyre nagyobb szerepe lesz, tehát itt a tagállami költségvetésnek kell hozzátenni egyre többet. Ez látszik. De ez nem jelenti azt, hogy megszűnik, csak azt, hogy ahogy Barna is mondta, hogy hangsúlyeltolódásokat látunk.
4: Jó napot kívánok, Marti Zsuzsa. Háziasszonyként én úgy látom, aki szeretne ilyen helyben készült termékeket vagy családi gazdaságoktól vásárolni, hogy nem csak az a probléma, hogy az olcsóbbat és a csicsásat vesszük le a polcról, hanem egyszerűen olyan az életformánk, hogyha helyettesíteni kéne azt a logisztikát, amit a nagy bevásárló központok megoldanak, hogy oda visznek, én lemegyek, 5 perc alatt beszerzem. Tehát, hogy olyan plusz energia és időigény eltalálni egy helyi gazdához, vagy például van egy olyan hentes, vagy mészáros, aki, vagy állattenyésztő, aki jól tartja az állatait, és szívesen megvenném, akkor kell venni egy új hűtőládát, mert csak egy fél disznót tudok megvenni. Tehát, hogy egy picit ebbe a részébe is gondoljanak bele, hogy hogyan jut el az az áru a vevőhöz, mert ha az irreálisan magas energiát igényel, akkor nagyon nehéz megszervezni minden jó indulat mellett, még ha az ember akar többet is vele foglalkozni, meg szívesen fizetne. Érte? Ennyi.
1: Jogos, a fogyasztói szokások változása hozza sokszor a gazdát olyan helyzetbe, hogy nehezen tud kilábalni egy-egy, vagy nehezen kap megoldást egy-egy ilyen kihívásra. Beáll a piac arra, hogy nagy volumenben termelnek, nagy volumenben vágnak, nagy volumenben tesznek piacra, és ezzel befolyásolják nem csak az elérhető termék listát, hanem a fogyasztói szokásokat is. Tehát megszokjuk azokat az ízeket, azt hisszük, hogy a csirke mell az olyan kell legyen. Vagy azt hisszük, hogy a sertéshús csak úgy jó, ahogy a polcról, azzal az ízfokozóval, abban a feldolgozásban levesszük. És hogyha a gyerek ezt szokja meg, akkor már nem kell neki a tanyasi, nem kell neki a házi, nem kell neki a másik. Tehát ez egy óriási veszély, ez nyilvánvaló. És épp ezért valószínű nagyon szűk azoknak a nagyon szűk az a szelet a pizzából, a teljes fogyasztásból, aki veszi a fáradtságot, időt szán rá, megszokja a más ízeket, megszokja a más elkészítési módokat, nem félkész terméket vesz le a polcról, hanem nyersanyagot,

0: mészárossal, vagy a pékkel, vagy a, nem tudom, a tejtermelővel. Tehát ha nincs biztonságban a fogyasztó, és nem biztos abban, hogy házi nevelésű sertésből készült a termék, akkor kétszer-háromszor megnéz egy hírt, hogy elkaptak egy teljes hálózatot mondjuk Romániában most nemrég, akik leszették a Lidlből a termékeket, címkét cseréltek, és kivitték a helyi piacokra, eladták helyi gyártmányok kolbászként. Egy egész hálózat bukott le. Tehát két ilyen hír, és attól a pillanattól az ember azt mondja, hogy akkor már megveszem inkább a Lidlbe, miért vásároljam én feláron a, nem tudom, népviseletbe öltözött helyi piacon áruló termelőtől, amikor kiderül, hogy nem is olyan biztos, hogy úgy van. És ha nincs meg ez a személyes kapcsolat, akkor inkább elmegy, inkább bízik a Lidlben, ott megvan egy élelmiszerbiztonsági rendszer, ott megvan egy protokollum, ott megvan egy szavatossági biztonság, sokkal magasabb, mint máshol, és nehéz így fogyasztót nyerni, nem lehetetlen, de látszik, itt legalábbis Romániában mindent kihasználnak egyesek, és megpróbálják átverni a egyesek a fogyasztókat, és ennek gyümölcs, zöldség. Behozták a töröket, átcímkézték, bevitték a nem tudom melyik szövetkezettől, bevitték a nagy értékesítési hálózatba, hogy hazai termesztésű paradicsom, hazai termesztésű paprika. És ha visszamentek a szálon, akkor rájöttek, hogy az a szövetkezet tizedét termelt annak, amit eladott, és hogy a második, harmadik beszállítótól Törökországba származott a termék. Tehát ezeket ki kell szűrni, muszáj róla beszélni, mert nem beszélünk róla, akkor nem létezik a probléma, innen ismét vissza kell a bizalmat építeni, tehát ilyen kihívással mindig szembe fogunk nézni, de szerintem ezt nem szabad feladni, a legbiztosabb az, hogyha a hazai termelő, a hazai piacon, a hazai fogyasztónak el tudja megfelelő körülmények között juttatni a terméket, és kialakul a bizalom a hazai brendek, hazai márkák, hazai termékek fele.
1: Mindenben csatlakozom hozzád. És valóban így van. Én egy hazai lenyomatát tudom mondani, egy Magyarországon nagyságrendileg most olyan 20 ezer kézműves, kiskézműves családi gazdálkodó van, aki sajt, kolbász, kézműves terméket állít elő. És én hiszek abban, hogy eljutottunk oda, hogy tudunk árualapot képezni. Eljutottunk oda, hogy tudunk egységesíteni. Eljutottunk oda, hogy sok-sok támogatás pályázat révén van lehetőség modernizálni, feldolgozni. Egy nagyon nagy hiátus, és most visszakapcsolhatunk az előző kérdésre is, az értékesítés, meg a vevői kapcsolattartás, a kommunikáció. Egy piac egy remek lehetőség, amikor tud beszélni az előállító és a vásárló, vagy a fogyasztó és a feldolgozó, ahol van visszacsatolás. Az egy remek lehetőség, de nem jár mindenki piacra, nincs mindenhol olyan piac, nem jár mindenki a termékeivel piacra. Itt van a legnagyobb hiátus még ezeknek a termékeknek. Tehát, hogyha már van alapanyagunk és fel tudjuk dolgozni, összekötni a találkozási pontot, a vevőt és az eladót, mert hogy az áru jó, az árunak van gazdája, a minősége kiváló, most már csak azt kellene megtanítani, hogy hogyan lehet ezt eljutatni a fogyasztóhoz. Sok-sok kezdeményezés van, akár online, akár helyi boltokban, de ez még kevés. Én azt gondolom, hogy ez a részét kell erősíteni, mert ez egy recipőbe jár.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi tusványossal látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak. A mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásom.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. A múlt alkalommal sorozatot indítottunk az EGRI 212-es számú Bordamissza Gergely cserkés csapat nyári táboráról. Ezt folytatjuk a mai és a következő alkalommal is. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Tikovics Fülöp Bertalan operatív vezetővel beszélgetek, a cserkésztáborban idén is találkoztunk veled, Berci, mert hogy visszatérő résztvevő vagy te már a cserkésztáborokban, gondolom most sem volt kérdés, hogy szívesen jöttél ide, Eger mellé. Hol is vagyunk jelenleg?
3: Jelenleg Egerbaktán vagyunk, a Rábcavölgyi Erdészháznál lévő erdőben, itt táborozunk. Én idén már másodjára vagyok itt táborba, de magával a csapattal ez az első táborunk itt.
2: Ősvezető is vagy jelenleg?
3: Én már nagyjából letudtam az ősvezetői funkcióimat, és most már inkább a csapat operatív vezetésében segítkezek. Nekem is itt van a régi őrsöm, akiket most már mások visznek, de már ők is abban a korosztályban vannak, hogy már nekik is vannak őrseik, tehát így egy nagypapa szerepet vállalok már be itt a cserkészetbe. Igen, és most meg már inkább a vezetésnek segítek, a programok lezavarásában, az ételkiosztásban, ilyesmikben.
2: Mert hogy az operatív vezető, az ezt jelenti, hogy minden körülményt megteremtetek, tehát a ti vezetőségetek alatt valósulnak meg a tábor mindennapjai?
3: Nagyjából igen, ami nem közvetlen gyerekekkel való munkát, hanem inkább a szervezés részét teszi ki. Ez a szervezés is rendetően szétágazó, akár az étel, a programok, a víz kihordása, a portyatervezés, a túratervezés, építmények felállítása, ilyesmik.
2: Olyan sokszor beszélgettem már veled a Szent István Rádió hullámhosszain a cserkészetről és különböző cserkész programokról. Szinte minden alkalommal megkérdeztem tőled, de most sem tudom megállni, hiszen már több éve cserkész, lelkes cserkész vagy. Miért is tudnád ajánlani a cserkészetet a minket hallgató fiataloknak? Miért jó cserkésznek lenni? Téged mi az, ami mind a mai napig lázban tart a cserkészet iránt és a cserkészettel kapcsolatban?
3: Igen, ez az ős kérdés, amire senki nem tud jó választ adni, mivel ez tényleg egy olyan dolog, amit át kell élni. De főleg a mai fiataloknak nagyon tudom ajánlani azt, hogy az eléggé ki van veszve a mai generációkból, hogy a természettel közösen megpróbálunk egy kicsit élni, és a természetben megpróbálunk visszatérni kicsit ezekhez a gyökereinkhez, mert nagyon fontos szerintem, és annyira jól látni ezeket a fiatal lelkes gyerekeket, akik 6 éves koruktól már itt vannak az erdőbe, és így tudják lekötni magukat, teljesen ilyen csúnya szóval, primitív módon, de mégis ez a gyermeki öröm itt jön ki a legjobban a gyerekekből, és ezt látni, ez engem is motivációval tölt el, mint vezetőt, és látom ezt, hogy ezért érdemes dolgozni, hogy a gyerekeknek adjunk valami maradandó élményeket, amit máshol nem kaphatnak meg.
2: Mert hogy úgy kell elképzelnünk, hogy itt tényleg az erdei körülmények között nincs sem telefon, nincs mobiltelefon, nincs internet, nincs tablet, szóval itt csak, idézőjelben a csak, a tábor keretmeséje van és a feladatok?
3: Nagyjából, illetve mindenki azt csinál ebből, amit csak szeretne. Tehát vannak eszközeink, bármit a gyerekek építkezhetnek, játszanak, eljátszanak színdarabokat a tábortűznél, amik általában rettentő viccesek, mindenki jól érzi magát, énekelünk, közösen élményeket szerzünk, túrázunk. Ezek sokkal mélyebb élményeket adnak, mint mondjuk nagyjából azok a dolgok, amiket a gyerekek, akik nem cserkészek, átélnek.
2: És ami a legfontosabb, beszélgettek, beszélgettek és beszélgettek. Van kommunikáció egymás között. Sokat beszélgettek ebben a táborban egymással.
3: Hát igen, azért arra van idő beszélgetni, meg nagyon sok beszélgetős programot is alkalmazunk, akár mélyebb lelki beszélgetések, ez inkább a 14 pluszos korosztály, a cserkész korosztály, illetve kószáknál. A gyerekeknél meg inkább ez a játékos van még, játékok alapján próbáljuk őket megfogni, és úgy eleinte megtörni a jeget, aztán amikor már feloldottak, akkor igazából őnekik már be se áll a szájuk.
2: Ha jók az értesüléseim, akkor idézőjelben nem csak ebben a táborban veszel részt, hanem részt vettél egy bizonyos nyuszi táborban is. Mit lehet erről a táborról tudnunk? Az elnevezése nagyon aranyos.
3: Hát igen, ez az elnevezés is már egy kicsit ódivatú, de mindenki így hivatkozik rá, de amúgy az idei évtől ez a második kerületnek a kiscserkész tanyázását jelenti a nyuszi tábor. Régen volt ez nyuszi tábor néven futó dolog, amikor is ezek a gyerekek, akik jönnek a nyuszi táborba, a kiscserkész tanyázásra, ők abba segítkeznek, hogy a frissen őrsvezető képzőben tanuló vezető tanoncoknak legyen kivel gyakorolni a valódi őrsvezetést. Tehát ezeknek a gyerekeknek itt nyáron a táborban a őrsvezető tanoncok tartanak előadásokat, programokat tartanak, őrsi gyűléseket mintáznak, játszanak velük, imádkoznak velük, énekelnek velük, és így megtanulják az őrsvezető tanoncok is, hogy milyen valódi gyerekekkel lemintázni azt, amikor már nekik is lesz egy őrsük, és ez egy nagyon jó pedagógiai feladat, mert egyből ugyanazt látják, ami majd szeptembertől a cserkész évben meg fog velük is történni.
2: Tehát tulajdonképpen ősvezetőket képeznek.
3: Így van, és ugye a gyerekek, ők is általában cserkészek, csak fiatalabbak, itt egy kis cserkész korosztályt kell elképzelni, 7-től nagyjából 12-13 éves korig jöhetnek, Egerből, Miskolcról, régebben jöttek Tiszakesziről is, de igazából bárkinek várjuk most már, idén nem csak cserkészeknek volt kinyitva ez a lehetőség, hanem jöttek szomszédok, jöttek osztálytársak, akiket érdekelt ez a dolog, és hát igen, mindenki teljesen jól érezte magát.
2: Augusztus közepén beszélgetünk, még jövő héten ugye itt van előttünk a hosszú hétvége, de aztán utána elindul és beindul a nagybetűs élet. Visszatérnek sokan a gyerekek közül is az iskolába, az iskolapadba visszaülnek. A cserkészet életében, vagy a cserkészek életében mi a következő állomás, mondjuk a te személyes életedben, hogyan és milyen feladatokban veszel még majd részt cserkészként? Vannak-e már jövőbeli terveid, feladataid?
3: Tervek vannak, van most kilátásban egy elég nagy terv, amin gondolkozunk, ez konkrétan egy tábor lenne, ami itt a kerületben valósulna meg több csapattal, tehát nem úgy, mint most csak a 212-esek táboroznak együtt, hanem több csapat egymással, akár 3-4 csapat is. Ezen próbálunk még tervezgetni, nagyon nehéz, de apránként haladunk ezzel. Alapból a csapatban meg szeptemberben újra kezdődik a cserkész év, folynak majd az őrsi gyűlések a szokásos tempóban. Igazából ez egy ciklikus dolog, tehát nem sok minden változik, és szeptembertől pedig már a friss, új cserkészekkel, akik szeretnének jelentkezni, mivel szívesen várjuk a jelentkezéseket, velük kezdjük el majd a következő cserkész év munkálatait.
2: És végül riportunk végén azért még egyszer megkérdezem, mert jó a te szádból hallani, a te általad megélt élmények alapján miért jó cserkésznek lenni, miért tudnád ajánlani a kedves hallgatóknak és a fiataloknak ezt a kikapcsolódási formát, ezt az életvitelt, életstílust. Nem tudom, mi erre a megfelelő fogalom. Szóval, miért jó cserkésznek lenni?
3: Nehéz a kérdés, de a mai gyerekeknek szerintem a cserkészet az egy lehetőség. Ez egy lehetőséget nyújt, hogy viszonylag normálisabb környezetbe tudjanak felnövekedni és szocializálódni. Mert nálunk is itt a cserkészetben azt látjuk, hogy egyre több az olyan gyerek, akikvel kicsit többet kell foglalkozni, akiknek mondjuk több a problémájuk. Nyilván ez sok mindenből jöhet, de vannak rá eszközeink, hogy tudunk adni nekik egy közösséget, egy befogadó közösséget, ahol korabeli gyerekekkel tudnak játszani, beszélgetni, élményeket szerezni, és ez nagyon fontos a mai gyerekeknél, és az iskola rendszerrel, hogy bullyingolják a másikat, bántják a másikat. Ez a cserkészet akár egy menekülés is lehet, ahol mindig meg tudsz nyílni, és itt nagyon figyelünk erre, hogy semmilyen bántalmazás nincsen, de igazából aki ide jár cserkészkedni, annak a fejében meg se fordul ez. És igen, én nagyon ösztönzöm minden szülőt, akinek van cserkész korabeli gyereke, akár 6-tól egészen 15 éves koráig, jöjjenek el, nézzék meg, valószínűleg nem fogják megbánni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Tikovics Fülöp Bertalannak, aki az idei éves cserkésztábor operatív vezetője. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, kedves Berci. És akkor a további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elhangzott beszélgetésben az EGRI 212-es számú Bornemisza Gergely cserkészcsapat nyári táborában jártunk. A riporter Farkas Erzsébet volt.

0: Most irodalmi sorozatunk 8. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Nem tudom mások, hogy vannak vele, de az én életemben mindig akadnak megoldhatatlannak tűnő problémák, nehézségek, amikor minden összedőlni látszik, és legszívesebben csak üvöltenék. Na, ebből elég volt. Nem csinálom tovább. Az öreg mindig rosszallóan csóválta a fejét, ha ilyeneket hallott, de sajnos tényleg így éreztem magam. Akkor épp a matek tanárnőm keserített. Ő volt soron, akit nem tudtam megoldani. Csak tanultam reggeltől estig, az a némber meg ki nem állhatott. Ez kölcsönös volt egyébként, és még arról is voltak sejtéseim, hogy minek köszönhettem ezt a fene nagy rossz indulatot. De hát ő kezdte a háborút. Én csak kint felejtettem a lábam, amikor a padok között sétált a tűsarkúban, és onnantól kezdve egyesnél jobb jegyet valahogy sosem bírtam szerezni. Akkorát tanyázott szegény, hogy lerepült az egyik cipője. Nagyon csúnya látvány volt, nekem elhiheted. Azonnal meg is sajnáltam a macát, de ilyenkor ez már csak veszett fejszenyele. Persze mindenki röhögött, ahogy illik. Előzékenyen visszaadtam a cipőjét, de rögtön láttam, hogy itt jó darabig nem lesz haver felvétel. Hát így legyen az ember előzékeny, kultúrált, jól nevelt meg minden. Azonnal rohant velem az igazgatóhoz, intő, ordítozás, édes fiam, ezt meg hogy képzeled, s a többi. Mikor végeztünk, visszamentünk az osztályterembe, és több ismeretlenes egyenlettel kezdtük a táblánál. Tele gyökökkel, meg törtekkel, még nem is vettük, szóval beletört a bicskám rendesen. A feleltetések később is folytatódtak, véget nem érően, rutinszerűen, és mindegyiknek ugyanaz volt a vége. Egyes, menj a helyedre! Néhány napig még abban reménykedtem, hogy csak hirtelen felindulásból tette. Többször is bocsánatot kértem tőle, őszintén, de aztán rá kellett jönnöm, hogy amit csinál, az előre kitervelt, aljas indokból való elkövetés. Nem volt esélyem. Nem túl lélekemelő egy ilyen teherrel suliba járni, ráadásul a lökött Gyula is megneszelt valamit, mert ha összefutattunk az öregnél, folyton érdeklődött, hogy mostanában hogy megy nekem a matek? Na mindegy, majd kitalálok valamit. A neon halak egyébként azóta is nagyszerűen érezték magukat. Mondhatnám úgy is, hogy éltek, mint hal a vízben, de ezzel nem fejezném ki tökéletesen a lényeget. Azok a halak olyan dagadtak lettek, mint egy disznó. Gyula szerint az anyjuk hasában sem volt ilyen jó dolguk, és ha tehetné, mondta, ő legszívesebben kopoltyúkat növesztene, és befeküdne melléjük az akváriumba. Ezzel a költői képpel szerintem azt szerette volna érzékeltetni, hogy milyen jó is az, amikor valakit naponta többször is megetetnek. Gyula persze már megint az én helyemen ült az asztalnál, és lapos pillantásokat vetett a konyha felé, ahonnan ez idő tájt Margitka néninek kellett feltűnnie. Ami Gyulánk nem kicsit volt pofátlan, de nem tehettem ellene semmit, mert ő is vendég volt, mint én. És őt is ugyanolyan szívesen látták a háziak, mint engem. Aztán, hogy is volt a múltkor, mikor felrúgtad a matek tanárt? Kérdezte megint vigyorogva, és lepőt szintett egy nagy adag hamut a cigarettájáról a hófehér abroszra. Mondtam már, hogy ne dohányozz itt, hülye! Próbáltam más mederbe terelni a beszélgetést, és a lepergett hamut gondosan az ölébe fújtam. Ha meg dohányozni akarsz, húzzál ki innen. De Gyula nem hagyta magát. Azt mondják, berágtál rá valamiért, és matek óra közben felrúgtad, mint egy bolond gombát. Így volt? Észrevettem, hogy Gyula hintázik a széken. egyre lezserebbül, egyre hátrébb dőlve, úgyhogy elérkezettnek láttam az időt, hogy lezárjam a beszélgetést. Egy kecses mozdulattal beborítottam őt székestől a planktonos vödrök közé. Azt inkább nem írom le, hogy miket mondott, de káromkodás közben, amíg kiválogatta magát a vödrök közül, olyan önfeledten és jókedvűen nevetett, hogy kicsordultak a könnyei. Na, mondom, ez kell ennek, hogy érezze, hogy törődnek vele. Ezt az öreg szokta mondani Gyulával kapcsolatban a háta mögött, csak egészen más aspektusból. Hát te egy idióta vagy, lihegte Gyulós nevetéssel küszködve, és a könnyeit törölgette. Már vagy 10 éve nem röhögtem ilyen jót. Gyorsan kilátásba helyeztem, hogy fog ő még sírni is, ha nem száll le rólam, aztán lepacsisztunk. Mindkét részről el lett felejtve a dolog. Később megjött Laci bá, és sürgősen rendet kellett tennünk a planktonos vödrök között. Aztán kocsiba vágtuk magunkat, és bejártuk a félvárost tőzegért. Az öregnek olyan különleges igényei voltak, hogy tátott szájjal hallgatták a gazdaboltosok, a virágboltosok, és mindenféle áru beszerzők és a díszállatkereskedők. Amikor pedig a hidrogénion koncentráció negatív logaritmusáról kezdett nekik előadást tartani, szintén a tőzeggel kapcsolatban, furcsa fények gyulladtak az addig csak kíváncsi szemekben. Most akkor tőzekkel vagy valami antianyag? Jegyezte meg szemérmes vigyorral egy Gyuri nevű eladó a kertész áruházban. Majd a nyomaték kedvéért még hozzátette. Ez itt nem az űrkutatási központ. Kapa van, meg gerebje. Az öreg vette a lapot, és azonnal rátromfolt a sziporkázó poénra. Hát, Gyurikám, azért az se a véletlen műve, hogy te kapákat árulsz, nem pedig űrhajót. Gyuri egy kicsit elvörösödött, és diszkréten körülnézett, hogy hallotta-e valaki. Amúgy rendes tag volt ez a György. Találkoztam már vele az öregnél is, díszhalakat vásárolt tőle hébe-hóba, neki is volt akváriuma. Megígérte, hogy tőzeg ügyben majd megpróbál intézni valamit. Pár nap múlva telefonált, hogy izzíthatjuk a rakétákat. Megérkezett a csodacucc. Egyébként jellemző volt az öregre, hogy miután kijöttünk a kertész áruházból, azonnal elgaloppozott a büfébe, vett egy jéghideg üdítőt, és beadta a Gyurinak. Azt mondta, hogy nem volt jó a poén. Biztosan megbántotta azt a szegény gyereket. Jánoskám, hogy lehetek én ilyen? Kérdezte a fejét csóválva. Erre nem tudtam a választ. Mikor velem viccelődött, az nem zavarta.

Tóth János Zoltán Eremit lépsz kis haver című könyvének 8. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az Erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Berecz Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vára Nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táboroztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táboroztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirat irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, Azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 28-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klizbáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót. Majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről, idei terveiről szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Itt vagyunk egy csodálatos vidéki környezetben, Bátorban, a Boldog Kutya Panzióban, amelynek a tulajdonosa Posztós Adrián. Egy korábbi beszélgetésünkben arra hivatkozom, elmondtad, hogy te már szinte a kezdetektől, tehát legelső kutyapanzió tulajdonos vagy itt a környéken. Az, hogy valaki egy kutyapanziót indít, ahhoz én azt feltételezem, hogy az első lépés nyilván a kutyák iránti szeretet, meg biztos van saját kutyád, és illetve volt saját kutyád, amikor ezt elindítottad.
1: Hát a legfontosabb a kutya szeretet. Az nagyon-nagyon kell hozzá. Saját kutyám mindig is volt gyerekkorunk óta, apukám német juhász tenyésztő volt. Már 3 éves koromban a kutyaolba ültem a kis kölykök között, úgyhogy ez a kapcsolat ez ennyire korai volt. Még a legfontosabbak a helynek a kialakítása, hogy biztonságos legyen minden. Ehhez ugye engedélyek kellenek.
0: Az, hogy egy kutyapanzió hogyan működjön, az engedélyeken túl, az, hogy tényleg a terep hogy legyen elrendezve, kicsik külön, nagyok külön, a saját kutya külön, ezeket mondjuk neked kell kialakítani. Szia! Közben itt van velünk 2 tacskó, ők lesznek itt a háttérzaj, de mondjuk éppen nagyon csendben vannak, de...
1: Nagyon melegük van itt.
0: Szóval, hogy ezeket az, hogy hogy néz ki ez a terep, mert azért elmondom a rádióhallgatóknak, hogy most egy kis udvaron vagyunk, de van egy nagyobb udvarod is. Tehát itt azért különböző méretű kutyák vannak, nem mindegy, hogy kiket hogyan enged össze az ember.
1: Hát az egyáltalán nem mindegy, mert azért a kicsik félnek nagy részt a nagyoktól. De ezt mindenki máshogy alakítja ki, ez minden panzió tulajdonosa egyéni döntése, hogy alakítja ki a helyet. Én így szeretem, hogy külön legyenek a kicsik, külön a nagyok, vagy félősebbek, idősebbek, kölykök, őköt mindig mindenkit úgy válogatok össze, hogy jól érezzék magukat, ez a legfontosabb.
0: De visszatérve még oda, hogy ugye kutya szeretett, gyerekkorodban is volt kutya, tehát az, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, tehát volt neked más munkád, vagy gyakorlatilag így onnantól fogva, hogy felnőtté váltál már, valahogy a kutyapanzió felé vittél az élet.
1: Volt más munkám is. Én mindig is kutyatenyésztő szerettem volna lenni, már egészen kiskorom óta, de hát ez nem egy szakma szerintem, vagy nem, de egy szakma, mert az is egy nagyon komoly szakma, de máshová vitt az élet, fodrász voltam 10 éven keresztül, amit sajnos abba kellett hagynom egészségügyi problémák miatt, de a kutyák azok mindig is voltak mellettem és körülöttem, akkor volt, van is még, hál' Istennek, egy bigülöm, ővele minden szabadidőmet a kutyaiskolába és a kutyapanzióba töltöttem Pesten, mert ott laktunk. Innen is jött az ötlet, hogy mikor ide költöztünk, hogy itt nem igazán van még, ez 11 évvel ezelőtt történt, hogy nem igazán vannak még panziók, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, ha ide csinálnánk egy panziót.
0: Hogy az ember ezt felépítse, mint mondjuk, ahogy említetted, egy fodrásznak is, aki a szolgáltatóiparban dolgozik, hát kell, hogy legyen vendégköre. Tehát neked kutya vendégköröd, tehát hogy ezt azért mennyi idő kialakítani, mert az ember gondolhatná azt, hogy ez hátrány, hogy ugye nem Egerben vagytok, hiszen ugye Egerben, a panelházakban, tehát nyilván ott van sok olyan kutya tulajdonos, aki nem tudja a szomszédra olyan szempontból, tehát egy kutyát nem lehet bezárva hagyni ugye a lakásba. Egy kertes házban tartott kutyát talán könnyebben bíztak régebben is a szomszédra, de szerintem már amúgy ez sem.
1: Már nem.
0: Már most igaz, hogy hozzák inkább a kutyákat, tehát hogy azért az nem jó semmilyen, a kutyatársas lény, nem jó az,
1: persze,
0: hogy a szomszédbácsi naponta kétszer etesse.
1: Csak megetesse, igen, velük foglalkozni is kell azért, hiába kinti kutyusok, vagy benti kutyusok, teljesen mindegy, velük azért rengeteget kell foglalkozni napközben is, meg bármi történhet, akár a vihartól is félhet, akkor az nagy baj, akkor a szomszédbácsi nem tud átrohanni minden esetben,
0: igen.
1: Úgyhogy, de nagy részt azért kistestű kutyusok járnak már hozzánk.
0: És akkor visszatérve arra, hogy 11 éve indult ez az egész kutyapanzió itt a Bátorban, a Boldog Kutyapanzió, de mennyi idő alatt épül ki ez a kutya vendég kör?
1: Sok-sok év volt, mert 11 évvel ezelőtt még nem volt ennyire...
0: Divat talán volt.
1: Nem, igen, nem ezt a szót akartam mondani, de igen.
0: Szokás.
1: Vagy az emberek nem így éltek a kutyusaikkal, mint most. Most már ők családtagok, tényleg 100%-osan már. Kevés hely van szerintem már vidéken is, ahol nem családtagként bánnak a kutyusokkal.
0: Tehát akkor úgy szép lassan, de elindult a történet. Azt tudom, hogy én lassan 4 éve hordom hozzád a sajátomat, tehát nyilván ugye ez általában akkor van, amikor az ember utazik, főleg, hogyha mondjuk repülővel utazik, autós utakra, mondjuk én is vittem már hosszú távra, akár Horvátországba is, vagy egyéb elfoglaltság, kórház, vagy bármi lehet, ami miatt valaki ide hozza a kutyákat. Én azt tudom, hogy amikor téged hívlak, azért mi már régi bejáratottak vagyunk, azért az embernek hetekkel előtte be kell jelentkezni, mert bizony sokszor telt házad van.
1: Igen. Most már hál' Istennek ennyi év után már sokszor tele vagyunk. Hát sok idő volt, mire ez kiépült. Ez nagyon bizalmi dolog szerintem, hogy az ember kire bízza rá a kedvencét. Ez nagyon fontos. Most már, mai nap már ajánlások alapján van. Már egyik gazdi, a másikkal beszélget Egerbe a futatóba, vagy bárhol összefutnak, és akkor ki hova jár, kinek milyen véleménye van, és ez alapján most már így vagyunk ennyien.
0: Neked végülis ez olyan, hogy mindenki megtalálja a saját maga megfelelő emberét, mert valakinek sokkal komfortosabb, hogyha Egerbe van, mert mondjuk nehéz lenne megoldani a szállítást, bár mondjuk ez sem probléma, mert tudom, hogy ha kell, akkor te szállítasz kutyát is. Szóval az, hogy az ember bizalmat szavazzon valakinek tényleg, hogy a kis kedvencét, tehát azt a kedvencét, akivel együtt él, együtt alszik, tényleg a kanapén hozzábújik, hogy valakire rábízza. Én arra emlékszem, hogy én is nagyon féltem az elején. Te tudod, Adri, hiszen azért én tényleg egy ilyen agódós kutya tulajdonos vagyok. Megengedted, hogy kijöjjünk, ugye? Tehát mi akkor tényleg úgy ismertük egymást, hogy első körben, igen, szia, nagyon aranyos kutyus vagy, hogy kijöjjünk, szétnézzünk, és én tényleg azt gondolom, hogy eleve olyan házban laktok, olyan környezetben, eleve nagyon szép ez a település, bátor, tényleg így a hegyekkel körülvéve, meg maga a ház is tényleg, ahol laktok, nagyon jó. Szóval, hogy az ember ide tényleg úgy hozza ki a kutyát, hogy nyugi van, csend van, jó levegő van. Meg hát most is ez a két kutyus, aki itt van velünk, én tényleg így mutatóba, csak hát ők pont csöndben vannak, a benti kutyák hangoskodnak egy kicsit, hogy olyan szépen ide bújnak hozzá, tehát hogy egyszerűen ezt a kutya érzi, hogy ki a jó neki.
1: Biztos, hogy érzi. Ők jobban éreznek mindent, mint mi. Akár a hangulatunkat is, én is, hogyha kevésbé jó a hangulatom, akkor ők máshogy viselkednek, úgyhogy nagyon-nagyon tudnak ők. Ők nagyon éreznek mindent egyszerűen.
0: Minden kutyának való a kutyapanzió?
1: Nem minden kutyának, nem. 11 év alatt 3 eset volt, amikor azt mondtam, hogy nem való a kutyusnak, és haza kéne őt vinni. Mind a 3 esetben olyan kutyusról volt szó, akik idősebbek voltak, és
0: nem... Első, tehát, hogy nem kölyökkoroktól szoktak hozzá.
1: Az a jobb, minél előbb szoktatjuk be a panzióba őket. Ők idősebb, 10 év körüli kutyusok voltak, és nem nagyon találkoztak életük során se emberrel, se állattal. Ő nekik nem volt való.
0: Mert... Olyankor mit csinál a kutya? Félrehúzódik? Szorong, remeg.
1: Igen, annyira bestresszel szerintem, ugye már nem bírja ezt a neki nyüzsgést, mert aki nem találkozik soha senkivel, annak ez már nyüzsgés, hogy már ha ivott, attól is hányt, már rosszul érzi magát egyszerűen. Látszik rajta, hogy már nem fogja ezt bírni.

0: Folytatjuk a beszélgetést Posztós Adriennel, a Boldog Kutya Panzió tulajdonosával.
1: És mi a menete annak, hogyha valaki mondjuk tényleg először jön, de nem gyakorlott kutya panzióba járó, tehát hogy kell elképzelni, hogy mi történik az ő kutyájával itt a panzióban. Megérkezik, milyen programjai vannak a kutyának, hogyan látod el őket, télen nyilván más, nyáron
2: mindig
1: nyilván
2: minden,
1: más.
2: Minden évszak, napszak, minden évszakban teljesen más. Hát így a mostani állapot az nem olyan könnyű, mert napközben azért 40 fok van.
1: De még ilyenkor, itt is Bátorban, holott azért ez egy ilyen elég
2: hűvösebb település. Itt is az egy szerencsénk, hogy éjszaka viszont lehűl, úgyhogy akkor azért kicsit fel tudunk frissülni, meg ha reggel korán és késő este azért jobban tudunk mi is mozogni. Hát a napközbeni játék és lefárasztás az nagyon fontos. Ők együtt azért nagyon szeretnek lenni, ugyanúgy, mint a gyerekek az óvodában, hogy ők is szeretik a kutyatársaságot. Nagy részük, nem mindenkiről mondható ezzel, de azért nagy részük szereti. Játszanak egész nap, kint vannak a szabadban, levegőn, amikor olyan jó időnk van. Ha esik az eső, nem annyira szeretnek azért kint lenni, akkor inkább behúzódnak. De nagyrészt napközben ugye a játékról szól, és a szabad levegőn történő tartózkodásról. Uh-huh.
1: Megváltozik a kutyának a szokása, hogyha itt van ebben a környezetben, ami, tehát hiába jár mondjuk akár többször hozzád ide, de azért nem ez az otthon. Tehát másképp viselkednek, másképp esznek, valami...
2: Hát ezt a gazdik tudnák szerintem elmondani, hogy másképp én nem látom rajtuk, hogy másképp viselkednének. Mondjuk van olyan kutyus például Lara és Mira, aki itt ül mellettünk, hogy a gazdi azt mondja, hogy nem nagyon tudja a kutyusok közé vinni őket, mert ugatnak folyamatosan, hát itt nem ezt tapasztalom, mert teljesen jól el vannak többet magukkal is. Így máshogy viselkednek ilyen szempontból, igen.
1: Most ugye ők kis kutyák, a nagy kutyák, ők egy másik részen vannak, hogyha vannak.
2: Igen, ők egy teljesen külön épületben vannak, teljesen külön területen vannak ők mozgatva. Látják egymást, de nem találkoznak így.
1: Nem találkoznak. Nem.
2: Én így szeretem ezt, én így alakítottam ki, és így csináljuk. Kevés nagy kutyus van már, mert már azt látom, hogy az emberek inkább kisebb kutyusokat vásárolnak. Nem tudom miért.
1: De hát mondjuk lehet, hogy egy 50-60 kilós kutya az megeszik két kilós tápot egyszer.
2: Lehet, hogy ez is az oka. Meg a kis kutyusokat bent tudjuk tartani, ugye velünk élnek, másabb, mint nagy kutyát bent. Van, aki nagy kutyust is tartja bent, de szerintem másabb, mint egy kis kutyával együtt élni.
1: Igen. Tehát, hogyha valaki kutyapanzióba hozza a kutyáját elsőként, tehát nincs tapasztalata, tényleg azoknak mondom, mi a feltétele annak, hogy kutyapanzióba érkezhessen egy kutya?
2: Feltétele az, hogy oltásai meglegyenek, veszettség ellen és a kombinált oltása, féreghajtás rendben legyen, külső élősködők elleni cseppek vagy nyakkörv is rendben legyen, hát és ne legyen agresszív semmiképp.
1: Mi van akkor, hogyha tényleg valaki azért hozza ide a kutyát, mert külföldön van, tehát mondjuk nehezebben tudna visszajönni, és a kutyája lebetegszik. Tehát azért ezt is te kezeled ilyenkor?
2: Igen, nálunk 0-24 órában állatorvos rendelkezésre áll, hogyha bármilyen probléma lenne. Ez az engedélynek a egyik feltétele is, hogy egy állatorvosnak folyamatosan készenlétbe kell lennie, hogyha bármi olyan probléma lenne. Én ilyen esetben a gazdit azonnal föl szoktam hívni, mert közel vagyunk Egerhez, és gazdik az állatorvosaikhoz is ragaszkodnak, és megkérdezem, hogy akkor oda vigyem őt ahhoz az állatorvoshoz, akihez járnak, vagy aki hozzánk velünk szerződésbe áll, ezt a gazdi akkor eldönti, és akkor én elviszem őt az állatorvoshoz.
1: És akkor, hogyha esetleg olyan baja van, ami mondjuk fertőz, akkor őt karanténba, vagy egy külön helységbe tudod.
2: Ez is engedélyen.
1: Ez is az engedély.
2: Igen, egy külön részt kell kibiztosítani neki, hogyha bármi olyan, mivel nem tudhatjuk elsőre, hogy ez fertőző vagy nem, azonnal őt el kell különíteni ugye a többiektől, és akkor az állatorvos utána elmondja, hogy hogyan tovább.
1: Most itt nyáron beszélgetünk, nyilván a nyára a nyaralás időszaka, tehát egyértelműen kijelenthető, hogy nyáron van full house itt a Boldog Kutya Panzióban, vagy nehogy azt gondolja.
2: Hál' Istennek már nem. Már sokszor van full house. Ugyanúgy az őszi szünetben, a téli szünetben.
1: Ünnepekkor, tehát karácsonykor, mert hogy ti akkor is nyitva vagytok.
2: Mi karácsonykor és szilveszterkor is nyitva vagyunk, akkor is telt ház van általában, és már előre, egy évre lefoglalják a gazdik az időpontokat a karácsonyi és a szilveszteri időszakban. időszakban.
1: És akkor visszatérve arra, hogy ugye ti itt éltek, hú, igen, nagyon-nagyon aktívak. Most két új hangos kutyát kaptunk, csak azért, hogy tényleg eléggé autentikus legyen ez a beszélgetés, hogy kutyapanzióban vagyunk, ti nagyon aktívak voltak, igen. Szóval, hogy visszatérve, ti itt éltek, tehát azért neked van életed, háziasszony vagy feleség, édesanyja, hogyan tudod a saját életedet a kutyák mellett, tehát azért ennek kell egy jó kis szabályszerűsége, gondolom, hogy meglegyen.
2: Hát a saját életem azért inkább háttérbe szorul most már, de próbálom azért az egyensúlyt megtartani.
1: Tehát mondjuk háztartást vezetni, főzni, takarítani, bevásárolni van, tudsz, vagy azért férjed segít?
2: Azért van segítségem persze, a kislányom is most már 19 éves, úgyhogy ő is tud segíteni, férjem is, persze mindenki azért beáll ilyenkor.
1: Saját kutyáidra hogy jut idő?
2: Saját kutyáim.
1: Ők milyen fajták?
2: Hát többféle van, öt saját kutyusom.
1: Öt saját kutyus, én még kettőre emlékeztem.
2: Ötlen vannak, van egy csivavám, 12 éves, hát neki már túl sok foglalkozás nem kell, ő nagyon szeret a párnán aludni egész nap.
1: Ők benti kutyák?
2: Ő a csivava, igen, benti. Van még egy bigulom, ő 14 éves. Ő 14 éves, hát ő is már inkább a pihenős korszakát éli.
1: Nagyon meleged van, igen.
2: Van három darab japán a kitán.
1: Igen. De hát ők teljesen külön vannak, teljesen. És ők viszont együtt jól megvannak.
2: Igen.
1: Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és még sose hallott kutyapanzióról, vagy akár rólatok, hol talál meg, hol tud hozzátok bejelentkezni?
2: Bátorban vagyunk helyileg. Bejelentkezni telefonon, vagy Facebookon, Messengeren tud
1: ja, úgy hozzánk üzenetbe. Megtalálni titeket, hogy boldog, kötőjellel boldog kutyapanzió.
2: Igen, igen, igen, és akkor feladja az elérhetőségeinket. Ezeken keresztül lehet hozzánk akár látogatóba is jönni, először megnézni persze, hogy hova kerül a kutyus, mert ez nagyon fontos, és akkor utána mindent személyesen már meg tudunk beszélni.
1: Ha valaki tényleg olyan környezetre vágyik, ahol kint van sokat a kutya, hiszen ez azért a kutyák nagyon szeretnek kint lenni, biztonságos környezetben, akkor bátran hozza a kutyapanzióba a kutyát. Hát kívánunk neked sok kutyusos éveket, még Posztós Adrián, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Egy születésnap mindig nagyszerű egy ember életében, hát pláne egy szervezet életében, mert azért, hogyha már eljut egy szervezet, illetve hát egy, most jelen esetben egy kávézó, ami egy speciális kávézó, most olyan sok mindent elárulok itt rögtön az elején, vagy legalábbis sejtelmesen, ami egy olyan szép indítatással kezdődött még bent a Cracker udvarban, ugye ott a HBH hátsó részén, ugye ez a Manóka kávézó név szerint, amikor még tényleg ilyen babamamás kis kávézóként indult ez az egész pici, de annyira jól sikerült a vállalkozás, hogy 8 év alatt kinőtte magát oda a Bajcsi Zsilincára. Úgyhogy 8 évesek vagytok, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ugye mi Tótné dr. Varga Dorottyát, az egyik tulajdonos, már mi nagyon régóta ismerjük egymást. Most találkozom először Gregorovics Szvitlanával, a másik tulajdonossal, akivel, ahogy említettem, azért külön öröm találkozni, mert a te kezeid közül kerülnek ki az isteni finom manókás sütik, úgyhogy most gratulálok hozzá, bár ne ennék ennyit belőle, mert ugye ezeknek tényleg nagyon könnyen elcsábul az ember. De szóval ugye, ahogy mondtam az elején, ugye még Szveti, ő a kezdetekkor nem volt vele. Tehát, hogy Doris, ez teljesen a te szüleményed volt. Tehát egyáltalán az, hogy egy ilyen babás mamás legyen, ez rögtön neked ilyen gyes után munkába visszatérős történet volt.
1: Igen, igen. Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról. Azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező. A lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát. És Szvetivel mi 2 éve vagyunk üzlettársak, és 2 éve visszük együtt a kávézót. Ebből az elmúlt 1 év az már élesbe tényleg kint ott a Bajcsi-Zsilinszky utcába ment, az előző 1 év pedig az összecsiszolódása, a közös munkának az elkezdésével telt. És igen, tulajdonképpen az a szerencsés együttállás van, hogy mind a kettőnk azonos értékrenddel rendelkezik, ezért is tudtunk társulni, és azt gondolom, hogy ezért is működik jól a mi párosunk, mert bár személyiségben különbözünk, de az értékrendünk azonos, és azonos célok mentén haladunk az üzletben.
0: Hogyan találkoztatok meg? Az, hogy ugye, ahogy említettem, a sütemény felelős az te vagy, de hát nyilván azért egy tulajdonosnak ettől azért komplexebb a feladata. Tehát hogyan találtatok ti egymást, és akkor így hogy osztottátok szét a feladatokat?
2: Ez amúgy nagyon érdekes történet szerintem, mert mind a ketten pálya elhagyók vagyunk, én szociológus vagyok, a Dorottya pedig jogász, és úgy volt az egész, hogy nekem 3 gyerekem van, és akkor
0: neki
2: amikor
0: is, már
2: neki is, igen, úgy távolról ismertünk egymást, de úgy nem voltunk annyira közel ismerősök. És amikor nekem a legkisebb gyerekem ment az iskolába, akkor elkezdtem nézelődni, hogy visszamenjek a szakmába.

0: mindig mondta a férjem, hogy kávé kell ahhoz, hogy menjen a süti. Párosítani kell ezt a két dolgot.
1: Milyen marketinges a férjed, ugye?
0: Ő nagyon, igen. És akkor pont akkor a Doris kitette egy álláshirdetést, hogy ő keresi egy felszolgáló a kávézóba. Én jelentkeztem. És akkor mivel ő is rendelt már tőlem tortát, úgy csodálkozott, hogy Szveti, te, mondom, figyelj, nekem kell valamit kezdeni magammal, és én abszolút otthon érzem magamat a vendéglátásban. Nagyon mindig is akartam kis kávézót, kis sütikkel, és akkor nekem kell belülről megnézni, hogy ez hogy működik. És akkor úgy nagyon hosszasan elbeszélgettünk, emlékszem, hogy ilyen több mint 2 óráig, és akkor tök egyformán láttunk a víziót, a missziót, hogy hogyan látjunk, hogyan akarunk, és pont mondta, hogy figyelj csak, itt a Bocsi Zsilinszki van egy nagy üzlet kiadó, csapjunk bele, és akkor bővel a süteményeket is beviszünk, mert addig nem volt sütemény, és akkor kooperáljunk együtt, azt csináljunk meg. És akkor úgy kezdődött.
1: És belevágtatok.
0: Igen.
1: Milyen jó ez, hogy mertetek, mondjuk Doris, te neked már voltak egyéb próbálkozásaid is, tehát hogy te olyan bátor vagy, olyan kockázatvállaló.
2: Igen, mondom, nem vagyunk egyformán, tehát amit Szveti mondott, hogy ő előre számolt, kalkulált, hogy ez hogy fogja megérni, na ezen belőlem abszolút hiányzik, szóval ezért is mondtam, hogy tök jól kiegészítjük egymást, és igen, én azt mondtam neki, hogy nekem egy üzlettársra van szükségem. Egyébként ez annyira visszaköszön abba, hogy abszolút ilyen közösségbe gondolkodom én is, meg Szveti is, tehát nekem, én eddig egyedül csináltam, próbáltam ugye együttműködni több mindenkivel, szolgáltatókkal is, de nekem hiányzott az, hogy ezt valakivel közösen csinálni, úgyhogy ez a titka számomra, igen.
1: Akkor a csillagok szerencsés együttállása összehozott titeket, és hogy azért milyen jó már, hogy gyakorlatilag akkor mondhatom így, hogy 2 éve, most, hogyha 1 éve is élesben, de együtt dolgoztok, és na most ez milyen érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire ugye minden egy irányba mutat, ugye Doris, te ugye ügyvédként is praktizálta, hogyha mondhatom, hogy nem tudom, hogy ez múlt idő, vagy jelen idő, de azért úgy a jogi dolgok úgy nyilván megvannak. A szociológia az azért a társadalmi szerep vállalása, nyilván ugye társadalmi igen. szerepeket, ez mennyire érdekes, és ugye a Manóka, te ugye később csöppentél abba bele, amit a Manóka ugye már tulajdonképpen kezdete óta képvisel, és igen. hogy egyáltalán tényleg ez a fajta misszió, és ez a küldetés, hogy azon kívül, hogy Doriszt ugye mi ismerjük az EGRI közösségi alapítványból, és mi adománygyűjtő nagykövetek vagyunk, tényleg majd a következőben szerintem beszéltek rá Szvetit is, hogy segítsen, de hogy tényleg az, hogy egyáltalán, hogy ugye kismamákon segíteni, és akkor majd most mi mindjárt el fogjuk elmondani, hogy mi mindenkivel vagytok ti kapcsolatban, és hogy nem csak segítetek, hanem hogy azért olyan eredményeket értek el például ezzel a jót tett kekszel is, hogy azért, szóval elképesztő az, hogy tényleg valaki nyilván működik, mert hát azért valljuk be, pénz nélkül nem tudunk megélni, de ugyanakkor, hogy az ember visszaad és segít másokon, szóval, hogy itt van ennek az egésznek a varázsa, én nem tudom, hogy a Manókának amúgy mi adhatja a titkát, de valahol biztos, hogy ez is benne van, ez az együtt gondolkodás, hogy közösségben, hogy tényleg megnézni, hogy mit kíván az odajáró közönség is arra építeni, és hát valamit biztos, hogy nagyon jól csináltok, mert én, ahogy itt a riport előtt mondtam nektek, én akárhányszor voltam nálatok, ott még mindig telt ház volt, tehát hogy azért ez elképesztő, és hogy tényleg a te szociológiai végzettséged, vagy nem tudom mennyit töltöttél el ezen a területen, szociális szférában, hogy ezzel mennyire tudod te is átadni azt, hogy egyesületeknek segíteni.
0: Igen, ez amúgy nagyon érdekes, az együttműködés. Még a Salamon valamikor mondta, hogy az egyik legyőz 1000, de a ketten 10000.
1: Igen, igen.
0: Nem 2000, hanem 10, hogy mennyire nő a hatásunk, amikor mi nagyon jól tudunk kooperálni, és együttműködni. És elképesztő nekem ez az év az ilyen csoda. De szerintem, ahogy Dorisra nézem, néha pislog, hogy igen, ő is, hogy nem tudom, hogy a forgalom megnőtt nem is duplára. Nem számoltunk pontosan, de legalább triplára, vagy annál is több. És szeretik a vendégek nálunk lenni, és ezek a programok, amit indították, a projekteket, szívesen részt veszik, és ez annyira jó látni, hogy az emberek amúgy szívesen együtt csinálnak valamit, segítenek, hatást gyakorolnak, és csak irányítani kell nekik őket egy kicsit.
1: Tehát ez a fajta egyesületekkel való kapcsolat,

0: tartás, tehát tulajdonképpen neked hamarabb jött az életedbe, mint például mondjuk az EGRI közösségi alapítvány tagja lettél volna, tehát már hamarabb voltál te ugye civil szervezetek felé kacsintó, ugye Doris?
1: Igen, igen, ez olyan érdekes, hogy Márti is ugye az elnöke az alapítványnak ezzel kapcsolatban ezért keresett meg, mert a kávézóba kezdettől fogva helyet adtunk civil szervezeteknek, hogy toborzást végezzenek, vagy mindenféle programokat csináltunk. Már rögtön első évbe bekapcsolódtunk a szoptatás hetébe, ugye Baba Barát kávézóként, úgyhogy nekem ez mindig is fontos volt. Tehát, hogy őszintén nem értem, hogy sokszor, hogy ez kinek nem fontos, tehát, hogy nekem ez tényleg egy ilyen belülről jövő dolog. Az más kérdés, hogy ahogy mondtam is, hogy eleinte ez egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy szerintem ez fontos.
0: És már egyre tudatosabb.
1: Egyre ugye? Tudatosabb, és nem titkoltan azért, hogy minél szélesebb réteg megismerje ezt a helyet, tehát nyilván ennek van egy marketing értéke, úgy mondom, de azzal együtt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy értéket teremtünk magával a hellyel, mert hogy egy olyan, igen, ez egy vendéglátóhely, de nem egy egyszerű, hanem azért, hogy oda kisgyerekkel lehessen jönni, hogy tényleg nyugodtan
0: kutyával,
1: tudják.
0: Bocsánatot kérek, nekem igen. Nagyon fontos, a kutyámmal is voltam.
1: Kutyabarát hely is vagyunk, igen. Nagyon fontos nekünk a vendégeken kívül az, hogy a csapatunk is szeresse a munkahelyét, szóval az nem látszik egyébként, hogy mi mennyi energiát beleteszünk abba így a kulisszák mögött, hogy a munkavállalóink is jól érezzük magukat, hogy csapatként dolgozzanak, hogy szeressék a munkahelyüket, hogy együtt tudjanak jönni ezekkel a célokkal, és ez munkahelyként is fenntartható legyen. Úgyhogy igazából igen, az elmúlt egy évnek a tanulása az ezt így tudatosította, hogy ez a fenntartható működés, meg azok a célok, az a misszió, ez tulajdonképpen nekünk az üzleti modellünk. Szóval mi így szeretnénk a piacon létezni ezekkel a célokkal, meg fenntartható működéssel.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Nekem egy listám, amit ugye én megkaptam sajtóanyagban, hogy tényleg mondjuk egy éve indítottátok ezt a Jó Tett Keksz kampányt, erről azért beszéljünk már egy pár mondatot, de ugye ezen a kampányon túl is, amire vel ugye ráadásul egy komoly elismerést nyertetek így ezen a területen, számos civil szervezettel vagytok kapcsolatban. Ki számolna be mondjuk a Jó Tett Kekszről? Hát akkor már a cukrászt kérdezem.
2: Igen, tavaly augusztusban kezdtünk, és ilyen civil szervezetekkel próbáltunk dolgozni, akik közel állnak a mi kis vízióhoz. Például a Kutyamenhely, a SETA, a Szegények Támogató Alapítvány.
3: Vakok és gyengéllátók, most a Bene Egyesülettel, tehát a fogyatékkal élők, a Dártani Egyesület.
2: Igen. És amikor elkezdtünk, csak ennyi ötletünk volt, hogy van 14 féle kekszünk, hogy annak a 10%-át, most egy kicsit több, ilyen 100 forintjával minden eladott keksz árából támogatjunk a civil szervezeteket, hogy ez milyen jó, de amikor elkezdtünk ez irány dolgozni, és jobban megismertünk a civil szervezeteket, rájöttünk, hogy nem is ebben van a cél, nem pénzügyi támogatásra szükségük van elsősorban, hanem hogy tudjanak róluk, hogy megismerjenek, és nem tudom, a karácsonyi kampányról lehet, hogy te mesélj egy kicsit.
3: Igen, itt igazából az együttműködés, amit Sveti is mondott, hogy az lett egyre fontosabb számunkra, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni ezekkel a szervezetekkel, és a SETA-val, amikor leültünk és átbeszéltük azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha ők lennének a következő támogatott, és miről szól ez a Jó Tett kampány, ugye beszélgettünk, és van más budapesti vendéglátóhely, ahol hasonló kampányt láttam, és említettem nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha az ő tanodájukba járó gyerekeknek összeírnák, hogy mit szeretnének karácsonyra, egy 10 000 forintos értékhatárt határoztunk meg, és ezt a listát ők odaadják nekünk, mi pedig a vendégeinknek ezt közzétesszük, és arra kérjük a vendégeinket, hogy ráz a hideg közben, hogy támogassák, vagy vegyék meg tulajdonképpen egy-egy gyereknek az ajándékát. És ők is mondták, hogy persze, csináljuk, próbáljuk ki, összeírták, kitettük a listát konkrétan, nem tudom, reggel kitettem, délre már a fele gyereknek ott voltak a beírások a vendégektől, ismerősöktől, hogy akkor én ezt a gyereket, azt a gyereket.
1: És ez ilyen országos is volt.
3: És országos.
2: Pestről, más városokból az ismerősök, akik ismerik Manókát, mi is szeretnénk.
3: Volt, aki postán küldte, volt, aki személyesen hozta be, volt olyan, hogy egyszerre hoztak, mert ugye mindegy, több felületen is hirdettük ezt a listát, és néha így összecsúsztak, és akkor, mint tudom, ugyanannak a gyereknek hozták be egyszer a sakkészletet. Nem mondom, hogy majdnem összeverekedtek, de hogy így tudod, hát nem, neki én hoztam, és hogy így a kampány végére kétszer annyi ajándék gyűlt össze. Nyilván ezt is a SETA-nak adtuk, ezt nem karácsonyra, hanem nekik vannak mindenféle ösztöndíj programjaik ott a gyerekeknek, tehát ők ezt folyamatosan kiosztották a gyerekeknek, és Svetinek van egy ismerőse, aki ráírt később így húsvétot megelőzően, hogy ő ugyan lemaradt erről a karácsonyi kampányról, de ő Svájcban a saját egyházközségében szervezne egy gyűjtést, és ők elhoznák azokat az ajándékokat, úgyhogy húsvétra ugyanezeknek a gyerekeknek még Svájcból jött még egy adag ajándék. És ekkor döbbentünk arra rá, hogy úristen, hogy mi kitaláltuk, hogy igen, most akkor nem tudom én havi hány ezer forintot így oda tudunk adni ezeknek a szervezeteknek, de hogyha ebbe bevonjuk aktívabban a vendégeinket, hogy akkor abból mi sülhet ki.
1: És működött, igen.
3: És most erre törekszünk, hogy a kezdetekben amúgy 2 hónapos együttműködésekben gondolkodtunk, de már eljutottunk odáig, hogy annyira gyorsan eltelik 2 hónap, hogy egy 1 éves együttműködést szervezünk az egyes civil szervezetekkel, és amit abban 1 évben be tudunk sűríteni közös dolgot, azt így megpróbáljuk megvalósítani.
1: Azért olyan érdekesek ezek, most már merem én is úgy mondani, aki ugye már 2-3-szor talán részt vettem egy mondjuk ilyen adománygyűjtésben, és nyilván én is első körben teljesen vakon mentem bele, és hú, mondom, hát egyáltalán fogok én 0 forintot, vagy 1 forintot is összegyűjteni, és mondjuk az, hogy például a Manókába az, aki bejár, rendszeresen bejár, és ismer titeket, ismeri, nyilván azért jár, mert szereti a reggeliteket, a kávétokat, a sütiteket, bármit, és hogyha ti ott hívjátok fel a figyelmet egy adott gyűjtésre, mert hogy ugye sokszor félnek az emberek a gyűjtésektől, hogy ugye hova érkezik meg az a bizonyos felajánlott összeg, de hogyha ti mögé álltok, akkor természetesen az emberek el fogják hinni, hogy ezek jó helyre kerülnek, szóval hogy szerintem ez ilyen dupla biztosíték tényleg arra, hogy most éppen a SZETÁ-nak, vagy akár a Ben alapítványnak, vagy nem tudom, a Madártani Egyesületnek, vagy a Kutyamenhelynek gyűjtsetek, és például mondjuk egy tényleg, mert ugye engem a kutya ugye nagyon érdekel, tehát mondjuk a Kutyamenhelynek, ott például az, hogy megmondják, hogy nem tudom, mennyi tápra van szükség, vagy ott a pénzt, vagy takarók, nem tudom, mik kellenek a kutyának, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy például hozzájuk, hogy sikerül gyűjteni.
3: Amikor még őket támogattuk, akkor még ez a pénzbeli támogatás volt csak a fejünkben, tehát kiszámoltuk a hónap végén, hogy mennyi kekszet adtunk el, és tényleg az volt a nehézség ebbe a két hónapba, hogy már nem fért bele semmi. Tehát, hogy nem tudtuk azt mondani, még ott ötleteltünk, hogy akkor, amikor átadjuk a pénzt, akkor gyorsan csináljunk még egy ilyen kis adománygyűjtést is, hogy plusz dolgokat is lehessen, de igazából kevés volt az az idő. A Kutyamenhellyel egyébként még az előző év karácsonyán működtünk úgy együtt, hogy mi a saját csapatunkkal a karácsonyi csapatépítő bulinkon kimentünk és megsétáltattunk egy pár kutyát ott a menhelyen, ami szintén nagy segítség ugye a menhelynek, mert náluk ez is folyamatos probléma, hogy önkéntesek kevesen vannak, és akkor mi beszerveztük a saját csapatunkat is, és akkor vittünk, igen, akkor vittünk ki egyébként mi magunk pokrócokat, meg tápot, meg hát plusz ez a sétáltatás is egy ilyen kis kaland volt, úgyhogy azt reméljük egyébként, meg tök jó, hogy mondtad, hogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy azt gondolom, hogy hitelesek vagyunk ebbe, és hogy tényleg bátran mögénk állnak a vendégeink is, hogyha mi felhívást intézünk bármilyen ügybe, nyilván azzal a civil szervezettel együtt, akik szintén hitelesek abban, amit ők csinálnak, és igen, talán ez a példamutatás is amúgy nagyon fontos, és azért is szeretjük, hogyha minél több helyen meg tudunk szólalni, hogy minden vállalkozás tehet amúgy egy apró pici lépést, akár egy ilyet, hogy mondjuk egy csapatépítőre elmegy valami olyan helyre, amivel egy kicsit önkénteskedik a csapat. Úgyhogy nagyon sok módja van az érzékenyítésnek, meg az ilyenfajta társadalmi
1: összefogásnak. És amúgy pont ez az önkénteskedés, tehát ez annak idején egy pár éve tényleg egyetemi tanulmányunknál is nekünk is kellett például önkénteskedés ugye mondjuk egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, tehát hogy hiába az ember nem kap, tehát mondjuk pénzt nem kap vissza, tehát nekem is volt, hogy valaki kérdezte, hogy és neked ebből van, de hogy van, nem, nincsen semmi, hanem az, hogy segíteni, nem tudom, engem annyira dopingolt, tehát és ez tényleg tanulmányok kimutatták, hogyha valaki úgy önkénteskedik, hogy tényleg szívvel lélekkel csinálja, elképesztő endorfin termelést. Tehát tényleg, én például virradásra is járok, tehát hogy az is, hogy igen, az ember először fél tőle, hogy jaj, hát ki szereti azt, hogy a tűvel szurkálják, de hogy úgy belül tudod, hogy te ezzel valakinek segítesz, és hogy ez mennyire jó, és akkor utána az emberben ez teljesen átalakul, úgyhogy tényleg elképesztő energiákat, meg boldogsághormont szabadít fel.
4: A depresszió ellen kezelésben is amúgy benne van az önkénteskedés, igen. Hogy valami ilyen pozitív energiát ad, ami gyógyszer például, amire gyógyszer nem képes.
1: Pontosan, tehát tényleg ez a szeretet ereje, meg ez a jó tenni jó, szóval ezeket nem lehet elcsépelten mondani folyamatosan, meg azt, hogy tényleg, hogy most akár önkénteskedünk, akár segítünk, mert igen, ez bevétel, de hogy te ezt a bevételt eltárnéd magadnak, és vehetnél belőle egy, nem tudom, designer táskát, most mondtam valamit, amit úgy is tudom, hogy te Doris nem fogsz megvenni, vagy te ezt vetít, nyilván még téged annyira nem ismerek, hanem hogy úgy gondolod, hogy te ezt most olyan helyre teszed, ahol szükség van rá. Amúgy említettem, hogy ezzel a jutott kekszet, elismerést is kaptatok? Mi volt ez pontosan?
3: Igen, ez, amit említettem, hogy az elmúlt pár hónapban mi részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Bridge to Benefits programján. Még ősszel volt itt Tegerben egy ilyen mini kurzusuk, amin én részt vettem, és ezzel a Jó Tett Kex projekttel, ami akkor már ugye létezett, ezzel jutottunk be az országos programba, ami 2,5 hónapon keresztül zajlott, 13 vállalkozás részvételével az ország minden részéről, és itt amellett, hogy volt egy kitűzött cél, hogy egy projektet kell pitchelni a döntőn. Tulajdonképpen tényleg arról szólt ez az időszak, hogy megtanuljuk azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mert ahogy mondtad, meg ahogy én is mondtam, hogy igen, bennem is van egy ilyen nagy lelkesedés, hogy igen, adjunk, csináljuk, de hogy itt azért üzletileg fenn kell tartani. Persze, egy vendéglátó helyett 10 embernek a munkabérét ki kell termelni. Szóval adni, igen, de hogy ezt hogy lehet úgy tudatosan csinálni, hogy egyébként ez tényleg...
1: maradjon a létfenntartáshoz.
3: Hogy igen, tehát hogy akkor tudunk adni, ha fent tudunk maradni, és akkor, hogyha minket is ez lelkesít, hogy itt nem forintokat kell esténként számolgatni, hanem tényleg tudunk van miből adni. És júniusban volt az országosnak ugye a döntője, és akkor ez a Jó Tett Keksz projekttel mi nyertük meg végül is az egészet. Három másik vállalkozással együtt fél éves inkubációt nyertünk ezen a programon, ahol még tovább tudjuk fejleszteni ezt a projektet, tehát nyilván a mi célunk az, hogy még több kekszet el tudjunk adni, ennek keressük a módjait webshopon keresztül vállalkozásoknak értékesítve, hogy ezt tudjuk így üzletileg is építeni, és mi meg, mint nyertes, még egy ilyen kommunikációs, vagy ilyen marketing promóciót is kaptunk, aminek majd az eredményét majd évvége felé fogjuk bemutatni így a többi a közönségnek.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné dr. Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Aszetának még tart a támogatása, vagy az most lassan majd lezárul, és akkor egy új szervezetet kerestek?
2: Most a benn...
1: Tehát, hogy már akkor Aszeta lezárult, igen, és akkor most az autista szervezetet támogatjátok el.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes Aszetával kapcsolat is. Nálunk a cukrászdában tartottak egy tréninget egy másik szervezet, és meghallották Aszetáról, és ajándékba adták például a tanodai gyerekeknek kávézói látogatást, és annyira ilyen szívhez szóló üzeneteket kaptunk aztán, hogy ezek a gyerekek, hogy készültek a kávézóba, és ott, és
1: szépen mivel felöltöztek, megadták a módját, és nekik akkor ez nem olyan off-course, mint
2: így van.
1: Nektek,
2: van, aki életében akkor volt először kávézóban. Igen. És akkor ebbe is úgy látszott a hálózat, hogy mi kapcsolódunk azokhoz, azok kapcsolódnak hozzánk, és akkor úgy tudunk együtt csinálni, és ennek a Bridge to Benefits-nek is az a lényege, hogy találkozunk, elképesztő időt töltöttünk az a 3 hónap alatt, elképesztő emberekkel találkoztunk, akiknek csillog a szemük, és már 10-20 évig csinálják, és még mindig csillag a szemünk, és hát akkor ennek az a lényege.
1: Igen. Hát a SZETÁT ugye nem is tudom, 89 körül, tehát mindenképpen a rendszerváltás előtt alapították ugye Farkas Zsuzsáik, aki szintén ugye nagy név a szociológus szakmában, tehát hogy azért ez már lassan a 40. évét tapossa mondjuk, és az, hogy ezt még mindig olyan lelkesedéssel csinálni, pedig biztos, hogy ott is voltak azért fentek és lentek, de ezeket csak ilyen elhivatottsággal lehet csinálni. Hát, hogyha már ugye én annyira szerelmes vagyok a te süteményeit beszveti, mi az idén nyárnak a slágere? Mert hogy mi az, amit szeret akkor az odajáró Manóka társaság, Manóka közönség?
2: Már beszéltünk erről, hogy nálunk a vendégek diktálják a kínálatot, mert sok mindennel próbálkoztunk, aztán láttunk, hogy ez tetszik, ez annyira nem. Úgyhogy ilyen teljesen nemzetközi a vitrinünk, a New York cukormentes tortáik, az olasz tiramisuik. Amúgy a tiramisu nálunk abszolút a sláger.
1: Most de az télen nyáron?
2: Télen nyáron. Igen. Több fajta is van, legalább 2, de néha 3, 4, 5. És idén a tortánk is tiramisu torta lesz, hogyha már.
1: Mert én emlékszem, hogy ősszel olyan finom sütőtökös valamit sütítettem. Igen, próbálunk ott, tehát, hogy ez annyira jó, amikor tényleg olyan szezonálisan, tehát karácsonykor biztos valami almás, fahéjas, narancsos.
3: Piték,
1: tehát, hogy
3: piték még, ami piték. Nagyon népszerű.
2: Igen, a piték is abszolút. Meg ezzel is próbálunk a helyi termelőkkel együtt dolgozni, amit aktuálisan van, az nálunk is mindig van a kínálatban.
3: Most a Ben Egyesületet támogatjuk, és most elkezdünk együttműködni az Összhang Egyesülettel, és akkor már így mondom is, hogy milyen új kampányt találtunk így a részvételükkel a pénzügyi támogatás mellett. Nekünk van törzsvásárlói kártyánk, ilyen pontgyűjtő kártya, ahol 9 kávé után a 10-et ajándékba adjuk a vendégeinknek. Ezt nagyon egyre többen használják, ezt a pontgyűjtő kártyát, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan lehetőség, hogy fel lehet ajánlani ezt az ajándék kávét, és mivel ugye a kismamák meg a fiatal anyukák nagyon fontos célcsoportunk, tudjuk azt, hogy szülés utáni depresszió, elmagányosodás, tehát hogy ez nagyon komolyan érintheti a fiatal anyukákat, és az Összhang Egyesület ebben élen jár, hogy ezeket az anyukákat összefogja, meg felkarolja, és az ő segítségükkel mi ezt felajánljuk, mármint nem mi, hanem a vendégeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ajándékkávéjukat felajánlják, és mi az Összhang Egyesületen keresztül az ő pszichológusuk segítségével olyan anyukáknak fogjuk eljuttatni, akik, hogyha bejönnek ezzel, akkor egy ajándékkávét el tudnak nálunk fogyasztani, úgyhogy így indul majd az Összhanggal a fél éves együttműködésünk.
1: A közös munkát elképesztő, hogy alig zárult le valakivel, akkor a Ben autistákkal még éppen tart, és akkor
3: igen, velük még
1: megvan már
3: végéig.
1: Rögtön a következő igen. Projekt, és lehet, hogy már neked fejben megvan a 2027-es is.
3: Mindig jön valami amúgy, mert ezért jó nálunk tényleg így a kávézóba, hogy a vendégeikkel, ha beszélgetünk, a partnerekkel, akikkel együttműködünk, most ősztől programokat szeretnénk mindenféle témában, és akkor, ahogy így beszélgetünk az emberekkel, így jönnek ezek a dolgok.
1: Gregorovics Szvitlana és Tótné dr. Tóth Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a médiatanács támogatásával. A Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra. Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, mai hajnali zenés óránkban a Shadows brit instrumentális rock együttes felvételeiből válogatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!

Kedves hallgatóink, mai hajnali zenés óránkban a Shadows brit instrumentális rock együttes felvételeiből válogatott zenei szerkesztőnk Kovács Krisztina. További szép ébredezést kívánunk Önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak augusztus 29-én, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És mielőtt műsorismertetésünkre rátérnék, vessünk egy pillantást a sűs felnap adataira. Ezek szerint ma 5 óra 52 perckor kell fel a nap, és lenyugodni 19 óra 25 perckor fog. Kedves hallgatóink, rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetéssel ma is, legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
2: A nap imája.

Ma nem volt jó a kapcsolatunk, uram. Ez egy olyan nap volt, amikor egyáltalán nem találtuk meg a közös hangnemet egymással. Az ilyen napokon nem csak a kedvességünk és a megértésünk csökken, és nem csak könnyen megbántjuk egymást, de gyorsan megpróbáljuk egymást okolni mindenért, ami kettőnk között történt. Amikor ez történik, emlékeztess minket, uram, hogy inkább a problémára irányítsuk figyelmünket, mint a sértésre. Segíts mindig arra emlékeznünk, hogy a házasság nem automatikusan ajándékoz meg minket az egységgel. Az egység valami olyan dolog, amiért napról napra tenni kell, azzal a szándékkal, hogy elérjük. Mutasd meg nekünk, uram, hogyan haladhatnánk sokkal könnyebben együtt. Mutasd meg, uram, hogyan foglalkozzunk egymással, hogyan beszéljünk egymással sokkal kedvesebben, hogyan segítsünk egymáson sokkal szívesebben, hogyan bocsássunk meg egymásnak sokkal teljesebben, hogyan kommunikáljunk egymással sokkal nyíltabban, hogyan szeressük egymást sokkal tökéletesebben. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet Balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táboroztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homiliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartó találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzéséért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent II. János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött, és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holttesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makritskas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makritskas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritska bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritska bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte. És végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítson meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Roandas Makritskas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Vitáz, bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vára Nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a Katolikus Karitász országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Karitász által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a Katolikus Karitász nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon, augusztus 29-én a Beatrixok és az Ernák ünneplik névnapjukat. A Beatrix latin eredetű név jelentése boldogító, boldogságot hozó. Az Erna Ófel német eredetű, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik. Jelentése komoly, határozott. Sok boldogságot kívánok a Beatrixoknak, valamint az Ernáknak, amennyiben rokonaik, ismerőseik körében akad, aki e nevek valamelyikét viseli, úgy el ne felejtsék őt, vagy őket a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. A mai napon, tehát augusztus 29-én a Mohácsi vészre emlékezünk 1526-ból. Miután 1521-ben török kézre került Nándorfehérvár, megnyílt az út Magyarország belsejébe. 1526 tavaszán indult el újra seregei élén első Szulejmán az ország felé. Már a törökök átkeltek a Száván, amikor a királyi haditanács kinevezte Tomori Pált, a köznemesi származású ferences szerzetest és Szapolyai Györgyöt a magyar sereg két fővezérévé. Tomori a Drávánál akarta feltartóztatni a törököket, a haditanács viszont a Mohácsi síkot választotta a csataszín helyéül. Augusztus 29-én egy hozzávetőlegesen 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 ezres, jól szervezett török sereggel. Szeged közelében várakozott továbbá Szapolyai János, az erdélyi vajda egy közel 25 ezres sereggel, mivel II. Lajos magyar király és a haditanács attól tartott, hogy a fősereg támadásával egy időben a törökök délkelet felől is megtámadják Magyarországot. A csata augusztus 29-én délután 3 és 4 óra között kezdődött, amikor Tomori Pál megadta a jelet a támadásra. Az alig két órás csatában elesett II. Lajos, és csatatéren vesztette életét a két fővezér, valamint számos magyar főrend és egyházi méltóság is. A Mohácsi síkon a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől. A vesztett csata utáni csapások sok tekintetben évszázadokra meghatározták az ország sorsát. A Mohácsi vész a független magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált. Szintén a mai napon, tehát augusztus 29-én ünnepeljük a Magyar Fotográfia Napját. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte a Magyar Fotográfia Napjának megünneplését. Ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép, úgynevezett daguerotípia. Minden fotótörténeti forrás munka egybehangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon. Ez a nap alkalom arra, hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányítsuk. És a mai napon született Bíró Lajos Tasnádon 1856-ban. Bíró Lajos utazó volt, a Pápua népélet kutatója, rovartani és néprajzi gyűjtő, aki emellett szenvedélyes fotográfus is volt, így meg tudta örökíteni expedícióinak mindennapjait. Rovarászként indult az akkor még szinte ismeretlen Német-Új-Guineába, ma Pápua-Új-Guinea északkeleti része, ahol 1896 és 1902 között végzett zoológiai gyűjtéseket és megfigyeléseket. Később felismerte, hogy az őslakosság még mindig őrzi a kőkorszaki életmód bizonyos jegyeit, illetve nem vesztette el különleges, értékes kultúráját, ezért tudatosan közvetlen kapcsolatba került a pápuákkal. Köztük élt, többször is megházasodott, és eközben néprajzi gyűjtéseket is végzett. A Magyar Természettudományi Múzeum mintegy 200 ezer általa gyűjtött állatpéldányt őriz, amelyből 2400 darab addig még ismeretlen fajt írtak le. Fényképei szintén a múzeum gyűjteményeit gazdagítják, és segítségükkel betekintést nyerhetünk az akkori kutatói munka világába. Bíró az elsők között volt, aki Pápua Új-Guineában kutatta a rovarfaunát. Közel 250 faj és 17 állat nem őrzi Bíró nevét. Bíró Lajos 6 évet töltött ezen az egzotikus vidéken, de megfordult Jáván, Szingapurban és Ausztráliában is, hogy a szakirodalomban elmélyüljön és készleteit is feltöltse. Hazaútja során megállt Ceylon szigetén, Indiában, Ománban és Egyiptomban is, majd 1902. augusztus 27-én megérkezett Budapestre, ahol hatalmas tömeg fogadta a tudóst. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirat irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
1: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
1: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. augusztus 29-e van, szombat. A technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet rövidesen útinform és időjárás előrejelzés követ. Majd a napversében Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, azt követően hírekkel jelentkezünk, majd a szentek szent életű emberekben a mai napon keresztelő Szent János vértanúságáról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György vértanú boldoggálvatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most az utakról. Az M3-as autópályán Bag és 60 között a 47-es kilométertől a 49-es kilométerig az elválasztó sávot aszfaltozzák, ezért a belső sávot mindkét oldalon lezárták, a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A Gyöngyös nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és a 74-es kilométer között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud lehajtani. És a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak. Felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és a 182-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, ideiglenes buszmegállókat építettek ki. S Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egyes sávon haladhat a forgalom. A 24-es főúton az 1-es és a 7-es kilométer között, azaz Gyöngyöstől Mátrafüredig tart az útfelújítás, a forgalom félpályán halad. És Borsodabolcs-Zemplén vármegyében a 26-102-es jelű Szuhafő bekötő úton a Kossuth-Lajos úton a 4-es kilométernél lévő Szuhapatak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előre láthatóan szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és Szabadság utcákon lehet. Nógrád vármegyében a Sajópálfalva Salgótarján összekötő úton, Salgótarján belterületén, a 3-as kilométer környékén útfelújítási munkát végeznek. Az utat lezárták, a Bemút Meredekút útvonalon lehet kerülni. Sakompok. A Dunán az alacsony vízállás ellenére közlekedik a komp a Dunakanyarban Nagymaros és Visegrád között. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. Lórév és Adony között is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. A komp csak 19 óráig jár, és Mohácsnál a komp csak a 2,5 tonnánál kisebb járműveket szállítja. S a Duna alacsony vízállása miatt jelenleg nincs komp közlekedés Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tököl és Százhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között. Az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása még mindig szünetel. S nem jár a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezsenyi és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp közlekedés. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n. Mindannyiuknak balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Most időjárás előrejelzést hallanak. Az éjszaka második felétől északnyugat felől szakadozott frontális felhősáv érkezett, amely napközben délkelet felé tevődik. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett ma is több órás napsütés valószínű. Hajnaltól kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. Az északnyugatira nyugatira forduló szelet élénk, olykor erős lökések kísérik. Elsősorban az zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28 és 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb. Ma egyébként egy gyenge hideg front érkezik, de érdemi változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, de számottevő csapadék nem várható. És a pollenekről. A parlagfű virágporára allergiás egyéneknél allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés jelentkezhetnek. A csalánfélék pollen koncentrációja a közepes, a kenderféléké és a libatopféléké az alacsony közepes tartományban alakul. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma a magas, nagyon magas, az epikokkumé az alacsony közepes tartományban alakul. Ma egyébként, mivel gyenge hidegfronti hatás érvényesül, az arra érzékenyek fejfájást, görcsös panaszokat, vérnyomás ingadozást tapasztalhatnak. Az ország délkeleti felén továbbra is kitart a kánikula, ami elsősorban a kisgyermekeket és az időseket terheli meg. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. S végül tavaink hőmérséklete. A Balaton Siófoknál 23, a Velencei tó Agárdnál 21 fokos. Kedves hallgatóink, rövidesen a napversét hallják.

0: Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok.
1: Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben című versét Kubik Anna előadásában hallották. Ady 1877-ben született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zélahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, mert jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 18-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Ady Endre 1919-ben hunyt el Budapesten.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homiliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartó találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin-Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására, szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják.

0: nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Másodlagos János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
1: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
0: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
2: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött, és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás, Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
0: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe, és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzereit. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makricka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makrickas bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítson meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket, zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makrickas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antoni Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antoni Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat, a háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatívő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

A mai evangélium egy sötét, megrázó jelenetet tár elénk. Egy igaz ember, Keresztelő János, aki Isten nevében szólt, börtönbe kerül, majd elhallgattatják, Heródiás kérésére lefejezik. A világ, amely nem viseli el az igazság szavát, inkább megöli azt, aki kimondja az igazságot. János személye rendkívüli, ő a próféta, aki szavaival és életével is tanúságot tett. Már anyja méhében felismerte az üdvözítőt, aztán a pusztában élt, készült a küldetésére. Nem hajolt meg senki előtt, csak az Isten előtt. Nem kereste az emberek tetszését, hanem az igazságot hirdette. Heródes tisztelte Jánost, mert igaz és szent embernek tartotta. A lelkiismeret felvillantja a lehetőséget a megtérésre, de Heródes inkább a gyengeséget választotta. Fél a vendégektől, a feleségétől, a közvéleménytől. Ahelyett, hogy engedne Istennek, inkább enged mások elvárásainak, és ezzel végleg elzárja magát az igazságtól. Keresztelő János halála emlékeztet minket arra, hogy az igazságért való kiállás sokszor nem hoz sikert vagy elismerést, hanem ellenállást, sőt üldözést vált ki. A keresztény élet nem a világ elismeréséért folyik, hanem az Isten előtt való hűségért. János élete és halála ma ezeket a kérdéseket teszi fel nekünk. Merünk-e igazat mondani, amikor kényelmetlen? Merünk-e megszólalni az igazságról, amikor mások bűnös módon hallgatnak? János hangja nem némult el végleg. Ma is halljuk, ma is tanít. A bűnös világ hangos, de ma mi vagyunk azok, akiknek hangján az igazság tovább szólhat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. A mai énekrend az Éneklőegyházból lett összeállítva, és az első ének, amit bevonulásra éneklünk, a Jertek Atyám áldottai, vagyis az 550-es. Felajánlásra az Éneklőegyház 270-es számú éneke lesz, ahogy dicsérhessünk könnyű ének szóval kezdetű, áldozás alatt pedig a 600-as, az Aki nékem szolgál. Kivonulása ismét a 270-es számú ének lesz, annak is a 6., 8. és 9. verszaka. Még egyszer az énekszámok, az Éneklőegyházból az 550-es, a 270-es, a 600-as, és ismét a 270-es. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisében keresztelő Szent János vértanúságára emlékezünk. Két ünnepe van neki az év folyamán. Június 24-én, 6 hónappal karácsony előtt az ő születését ünnepeljük. A mai napon arra emlékezünk, hogy a hit, az igazság és az erkölcs védelmében az ő élete a vértanúsággal pecsételődött meg, hogy így fejezze ki mindazt, amiért ő küldve volt. Előképe Jézusnak, vagy előfutára a születése is rendkívüli, halála pedig követi Jézus halálát, illetőleg megelőzi, megjeleníti, mert az ő egész élete az Istenről szóló tanúságtétel volt. Adja Isten, hogy amikor őt rá emlékezünk, akkor mi magunk is tudjuk Istenért vállalni a saját szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. A szentmisét Kovács László elhunyt testvérünkért és kereszt anyjáért és Vince Istvánné Anna keresztanyáért ajánlom föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen.

Olvasmány Jeremiás prófita könyvéből. Józsia király napjaiban így szólt hozzám az Úr. Övezd fel derekad, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. Íme, én a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfallá. Az egész országgal szemben, Júda királya és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Herodes Antipász király elfogadta Jánost és börtönbe vettette. Testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett, ám János figyelmeztette Heródest, hogy nem szabad elvenne testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene, szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás leánya bement és táncolt nekik. Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. Akkor a király így szólt a leányhoz: kérd tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött: bármit kérsz, megadom neked, még az országom felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától: mit kérjek? Anyja ezt felelte: keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta a leány kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, és elhozta a fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai ezt meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mindig megrendítő számunkra, amikor keresztelő János haláláról hallunk. Ha valaki azt kérdezi, hogy mit vétett, egyszerű rá a felelet: semmit. Asszonyok szülöttei közül nem született nagyobb keresztelő Jánosnál, mondja róla Jézus. Mi tudjuk, hogy azért van valaki, a mi Urunk Jézus Krisztus, de hát itt Jézus önmagát nem számolta be, mint ahogy ezt általában tesszük, ha valakit nagyon meg akarunk dicsérni. Igen, keresztelő János az volt, aki Jézusnak utat nyitott, vagy előkészítette az útját. Ő maga is érzi azt a küldetést, amelyet Istentől kapott, és annak a mienségét, hogy mit kell neki tennie. Igaz, amikor Jézus keresztelkedni megy hozzá, még szabódik egy kicsit: te jössz én hozzám, hát nekem kéne hozzád mennem. És milyen csodálatos a párbeszéd vége: hagyd el ezt most. Tegyük meg azt, ami méltányos. Mondhatnánk így magyarul, amit tennünk kell. Ők tudnak egymásról, hogy mennyit találkoztak adott esetben kisgyermekkorukban, nem tudjuk. Gyakran vannak ilyen képek azonban, ahol a két gyermek együtt játszik. Valójában mindenben egymást segítették. Elsősorban Jézus volt az, aki nagyobb volt nála, de János volt az, aki előkészítette az útját. És amikor az ő véltanúsága ilyen szomorú körülmény közepette történik, bár mindenki ünnepelt akkor, hiszen születésnapot ünnepeltek, mégis szomorúvá változik, legalábbis a mi számunkra, de meg a maga Heródes is megrendül. Ez a nagy Heródesnek a fia, aki Jézust ugye meg akarta öletni, ez már a fia neki. És amikor mindez megtörténik, akkor látható, hogy Isten művében mindig bele szól, vagy bele kontárkodik mindannyiunk lelkünek, és egyben Istennek is ellensége a sátán. Amikor bármi történik velünk, nem várt dolgok, vagy valami rossz, valami, ami hátráltat minket, lehet tovább sorolni. Nem kell arra gondolni, hogy Istenem, most ezt miért adtad? Az más kérdés, hogy miért engedte meg. Ahogyan Jézusnál, vagy éppen az ő előfutáránál, keresztelő Jánosnál megengedi mindezt, akkor mi egyáltalán nem kérhetünk Istentől választ arra, hogyha valami nehézség történik velünk, vagy rossz, amit nagyon nem szerettünk volna. Még akkor is tudnunk kell, hogy Isten mindenről tud, és lelkünk javára akarja fordítani, és azért engedi meg. Keresztelő János vértanúsága mutatja az utat Jézusnak. Tudjuk, hogy amikor Jézus tudomást szerez róla, akkor lélekben nem az, hogy összeomlik, mint ahogy a rólunk szokták mondani, de megrendül. És magányos helyre megy, hogy kellően meggyászolja magában, lelkében János halálát. Hiszen bár úgy látjuk mi a Szentírásból, hogy ritkán találkoztak, Szentírás előadása nyomán, de odaadóan is mélyen szerették egymást. Hiszen Istenben, a mennyei atyában ők teljesen egyé tudtak lenni lélekben. Kövessük a nagy szenteknek, jelesül keresztelő Jánosnak is a példáját abban, hogy Isten dicsőségére mindent tudott vállalni, és tudjuk megtenni ezt is, mi is, minél jobban. Amen. Testvéreim, keresztelő János vértanúságát ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk, és példáját kövessük.
1: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is buzdította a népet, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Támasz buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ne engedd, hogy széltől lengetett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, add, hogy elhunyt testvéreink László és Anna, akikért a szentmise áldozatot fölajánljuk, az örök boldogság örömét élvezzék. Hallgass meg, Urunk! Urunk, Te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük Te hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

áldozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományainkra tekintve, add meg, kérünk Istenünk, hogy tétovázás nélkül járjunk azon az úton, amelyet keresztelő Szent János a pusztában kiáltónak szava mutatott meg,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, László és Anna testvéreinkről, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt többi testvéreinkről is, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent széned látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Jézusunk lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezd minket a küzdelemben, sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. És edezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent misét Szabó József Béla, főegyházmegyei főzeneigazgató mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette, a felolvasó Ferenci Tamás, rádiónk technikai munkatársa Birincsik Márton volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vára Nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet Balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyvari Hárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással a www.caritas.hu oldalon található számlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Keresztelő Szent János vértanúsága, emléknap. Keresztelő Szent János születését júniusban ünnepeltük, most vértanúságára emlékezünk. Keresztelő Szent János az a próféta, aki nem csak jövendőlt a messiásról, hanem rá is mutatott. Az utolsó a próféták sorában, akinek nagyságát Jézus e szavakkal erősítette meg, nem született nagyobb az asszonyok szülöttei között Keresztelő Jánosnál. Fellépésekor nagy népszerűség övezte. Ez a népszerűség azonban Jézus működésével lassan csökkent, hiszen maga János prédikálta, hogy Jézusnak növekednie kell, ő pedig lassan a háttérbe vonul. Igazmondásával, keménységével, erkölcsi normáival sok ellenséget szerzett. Különösen haragudott rá Heródes király törvénytelen felesége, Heródiás, aki Rómából szökött el férjétől, Fülöptől, Heródes testvérétől, mert a sógor király volt, Fülöp pedig csak hivatalnok. Heródiás magával hozta leányát, Szalómét is, aki teljesen anyja hatása alá került, s mindenben hallgatott rá. Ők ketten azon fondorkodtak, hogy a fogságba vetett keresztelőt kivégeztessék. Haragudtak rá, mert a nemzet nagy sérelmét senki sem merte a király szemébe vágni Jánoson kívül. Ugyanis Keresztelő János mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségét magadhoz venned. Heródes tisztelte Jánost, ezért nem merte kivégeztetni, inkább bezáratta Makerosz várába. Egy ünnepség alkalmával az ittas király eskü alatt ígéretet tett, hogy a szépen táncoló Szaloménak akár országa felét is odaadja. Kérjen hát, amit akar. Akkor bosszúálló anyja azt tanácsolta, kérje Keresztelő János fejét. A király elszomorodott, de a vendégekre való tekintettel a kérést nem merte megtagadni. Lefejeztette a börtönben lévő Keresztelő Jánost, fejét pedig egy tálcán átnyújtotta Szaloménak, aki elvitte azt anyjának. Ez Krisztus után, Krisztus születése után 30 körül történt. Így lett az Ószövetség legnagyobb és egyben legutolsó prófétája, az igazság vértanúja, egy házasságtörő bűnös áldozata. János holttestét tanítványai temették el nagy tisztelettel. Hitehagyó Julianus császár idejében sírját földulták. A Szentmisében így könyörgünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is álhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában Krisztus a mi Urunk által. Igazság és erkölcs. Felelősek vagyunk azért, hogy a magunk életében és mások életében is az igazság és az erkölcs győzedelmeskedjen. Kérjük ehhez Keresztelő Szent János közbenjárását.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Ma nem volt jó a kapcsolatunk, uram. Ez egy olyan nap volt, amikor egyáltalán nem találtuk meg a közös hangnemet egymással. Az ilyen napokon nem csak a kedvességünk és a megértésünk csökken, és nem csak könnyen megbántjuk egymást, de gyorsan megpróbáljuk egymást okolni mindenért, ami kettőnk között történt. Amikor ez történik, emlékeztess minket, uram, hogy inkább a problémára irányítsuk figyelmünket, mint a sértésre. Segíts mindig arra emlékeznünk, hogy a házasság nem automatikusan ajándékoz meg minket az egységgel. Az egység valami olyan dolog, amiért napról napra tenni kell, azzal a szándékkal, hogy elérjük. Mutasd meg nekünk, uram, hogyan haladhatnánk sokkal könnyebben együtt. Mutasd meg, uram, hogyan foglalkozzunk egymással, hogyan beszéljünk egymással sokkal kedvesebben, hogyan segítsünk egymáson sokkal szívesebben, hogyan bocsássunk meg egymásnak sokkal teljesebben, hogyan kommunikáljunk egymással sokkal nyíltabban, hogyan szeressük egymást sokkal tökéletesebben. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. 2023-ban az Arszakra Fesztivál keretében indította el Mikita Gábor színház történész a családjával a Színháziak Védőszentjéről, a Szent Genéziuszról elnevezett programot azzal a szándékkal, hogy a színészek patronusa köré új színházi ünnepet építsenek, olyat, amely teret ad a szakralitásra nyitott színházi gondolkodásnak, a közös elmélkedés és önreflexió igényének. Idén, augusztus 29-én, tehát a mai napon szombaton várják az érdeklődőket délután 2 órára Mikita Gábor rendhagyó tárlat vezetésére a Miskolci Színész Múzeumba, majd délután 4 órától a Szemere Bertalan Díjas Színház történész a színház művészet patrónusait mutatja be előadásában. És szintén a mai napon tartják a Csákóiak napját itt Egerben, a Csákó városrészben, a Haranglábnál és annak környezetében. A programok. 12 órától kezdődik a főzőverseny, 16 óra 30-tól Szent Mise lesz, majd azt követően vacsora. 19 órától 22-ig a Farkas Family Band ad koncertet. És tegnap kezdődött, de a mai és a holnapi napon is folytatódik a Lajosvárosi búcsú itt Egerben. Ma családi nap lesz a templom kertben játékokkal, gyermekeknek szóló programokkal, 13 órakor közös ebéddel. 14 óra 30-kor kezdődik a filmvetítés Szent Kárló Akutis életéről, valamint vetélkedő lesz fiataloknak. 4:45-től Rózsafűzér imádsága békéért, majd Szent Lajos litánia. A Szent Mise ma 17 órakor kezdődik. 7:30-től zenés-táncos templomkerti búcsúi köszöntő zárja a napot. Holnap 30-án vasárnap lesz a búcsúi Szent Mise körmenettel, agapéval. Az ünnepi prédikációt főtisztelendő Kovács Lajos görögkatolikus parókus tartja. Mindenkit szeretettel vár a lajosvárosi közösség, és végül egy véradási lehetőség a mai napra. A Verpeléti Művelődési Ház 10 órától 14 óráig várja a mai napon a véradókat. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte, a pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással a www.caritas.hu oldalon található számlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Klub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira-nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
4: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Szeretettel köszöntöm Önöket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szombat reggeli beszélgetésünk követ. E műsorunk vendége Barázs Csaba geográfus lesz, aki nemrégiben Örményországban járt. Ottani élményeit és Obszidián expedíciójának a részleteit osztja meg hallgatóinkkal. Következzen most rövid ajánlónk.
7: A Havilah földje, tehát ugye a paradicsomkert, az Éden, az itt lehetett, az Aratár környékén, és innen áramlik szét az emberi civilizáció. Mert ez ennek a története. Tehát már a gondolkodó ember története. Na most volt ugye azért valami bűnbes is, meg egyéb történet, tehát jött az özönvíz. És ugyanitt van a második újrateremtés, ha úgy vesszük, ugye, Noé bárkája itt köt ki az Ararát hegyén.
6: 9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána segíthetünk, ismétlés csütörtökről. A műsorban Szabóné Pataki Adrián, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik, Borsodabó-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesületek kommunikációs felelőse lesz a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélget Molnár András.
8: Én azt szoktam mondani, hogy először próbálják meg otthon a szülő, a felnőttek ezt elfogadni. Nem először azt kell keresni, hogy gyerkőcnek mi lesz az út és hova fog menni. Én azt mondom, hogy először a szülőnek kell ezt feldolgozni. Nyugodtan üljenek le. Ha kell, akkor hívjanak fel minket, mert vannak ilyen beszélgetéseink, és nagyon szívesen meghallgatjuk őket. Először nekik kell elfogadni. Én azt mondom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb amúgy a szülőnek először megtanulni. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekünk is nem itt született, nem ekkor kaptuk meg, hanem egyszer csak úgy jött a pofon, hogy na akkor most már pedig ez a helyzet, hogy ő nem lesz már egészséges.
6: 9 órától külön műsort sugároznak kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Az arra hangolók többek között a csirkemell változatos felhasználását ismerhetik meg Sülye Károlynétól.
9: Az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is.
6: Szintén 9 órától Tokai Adónk kilátó című műsorunkat szórja. És ebben elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót, majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről, idei terveiről szólunk. Ajánlunkban Tótné dr. Varga Dorottyát, a Manóka kávézó egyik tulajdonosát hallják.
10: Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról, azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező, a lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát.
6: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után itt élünk. Ma a feldebrői hársünnepre látogatunk, majd Debrecenben rovarevő növényeket nézegetünk. Előzetesünkben Jakab Ernőt, feldebrő polgármesterét hallják.
11: 2020-ban döntöttünk úgy, hogy akkor legyen egy nagyobb, és ez lett a Hárs Születi Fesztivál, amit így megpróbálunk a nyár végére bezsúfolni. Próbálunk igazodni a többi településhez is, hogy időben szépen sorba jöjjünk. Aldebrő, Bécs, Feldebrő, sok lovasunk van, aki minden helyen fellép, és részt vettek a születi felvonulásba. Úgyhogy most egyetlen egy van is itt a focipályán, ahol látjuk ezt a környéket, hogy ez gyönyörű, hűvös, árnyékos, régi ősfák vannak, őszsebb, tehát ettől tökéletes a fejünknek nem is lehetne.
6: A 11 órai híreket Megmaradni című műsorunk ismétlése követi csütörtökről. E műsorunkban ellátogatunk a Székelyföldi Bálványosi Nyári Szabad Egyetemre, ahol Európa átalakulása és a kisebbségi jogok témakörében rendeztek pódiumbeszélgetést. Most Kalmár Ferencet, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős, volt miniszteri külön megbízottat halljuk.
12: Most úgy néz ki, hogy az ukránok sok mindenbe belementek, de ami viszont tényleg azt kell mondjam, hogy siker, hogy a csatlakozási anyagba belekerültek a magyar kérések. És ez azt jelenti, hogy már nem két oldalú a kérdéskör, hanem három oldalú, mert az Európai Unió, Brüsszel is beszállt ebbe, Brüsszel maga fogja ellenőrizni, és nyilván mi mondhatunk ott valamit.
6: 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést azt követően 12:03-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Barázs Csaba tanár geográfust, aki időről időre megosztja velünk úti élményeit is akár. A mostani alkalommal örményországi élményeit eleveníti föl, talán még nem is kell annyira feleleveníteni, mert még viszonylag frissek. Miért Örményország?
2: Az örményországi kalandozásunkat, mondjam így, amelyet a tavaszi szünetben abszolváltunk, Vanakat expedíciónak neveztük el. Most ez a Vanakat kifejezés, ez az obszidián örmény megnevezése, és ebből már ki is derül, hogy utunk célja az örmény obszidián lelőhelyek, előfordulások felkeresése, a ottani riolit vulkanizmusnak a tanulmányozása, hasonlóan ahhoz, mint múlt évben tavaszi szünetben a Lipari szigeteken voltunk. Tehát mondjuk obszidián vadászatról szólt a dolog, de azért, ha mi egy-egy ilyen helyre elmegyünk barátaimmal, már megszokott expedíciós társaimmal, dr. Kis Gáborral, aki szintén geográfus, és Várhegyi Zsoltán, aki orvos, illetve most csatlakozott hozzánk a nagyobbik fiam is, Döme. Tehát amikor egy-egy ilyen helyre elmegyünk, azért természetesen igyekszünk holisztikusan odafigyelni a tájra, ami azt jelenti, hogy a egyéb természetföldrajzi értékekre is figyelmet fordítunk, és természetesen a táj történetére, történelemre, régészeti, történeti, kulturális vonatkozásokra.
1: És miért éppen Örményország? Hát obszidián még millió helyen van.
2: Persze, sorba is vettük, tehát ez egy sorozatnak a része, de ahogy említettem, jártunk már Törökországban, jártunk már Olaszországban, Görög-szigeteken, természetesen itt vagyunk a Kárpát-medencében, ami a kontinentális Európa egyetlen obszidián lelő hely csoportját tartalmazza, és hát most került sor, egyébként már másodjára, hogy az örmény, híres örmény obszidián falakat, obszidián előfordulásokat megtekintsük, az örmény felföldön, illetve az Ararát környékén. Igazán ez az obszidián előfordulás a legkülönlegesebb, a leggazdagabb a világon.
1: Akkor ezért.
2: Igen, és egyébként ennek van a legjelentősebb kultúrtörténeti vonatkozása is, hiszen ugye arról már régebben beszéltünk, hogy az obszidián az nem csak egy üveges vulkáni kőzet, hanem egy nagyon fontos nyersanyaga volt az őskori embernek, hiszen a jól pattintható, igen éles vágófelülettel rendelkező eszközöket ebből készítették, tehát pengéket, fegyvereket, egyebeket, és egyébként pedig dísztárgyakat is az ókor folyamán, tehát, hogy úgy mondjam, fontos kereskedelmi exportcikk volt már, hát az ókortól, de igazán az őskortól.
1: Kinek kell az obszidián?
2: Ma már azt lehet mondani senkinek, bár ez nem igaz, mert, mint ahogy említettem, régen ez egy nagyon fontos nyersanyag volt a maga szilícium-dioxid tartalma miatt, hogy ez egy szilikát kőzet, tehát a kvarcitokhoz, a kvarc tartalmú egyéb olyan ásványi nyersanyagokhoz hasonlóan könnyű pattintani belőle pengéket, eszközöket, amelyek egyébként megtartósak és nagyon erős vágófelülettel rendelkeznek. Zárójelben jegyezem, hogy még ebben a vonatkozásban napjainkban is használják, méghozzá szívsebészetben, ahol obszidián pengéből készült szikével műtenek bizonyos olyan területeket, amelyek nem érhetők el mondjuk lézerrel, egyebekkel. Tehát ebből a szempontból még mai napig van jelentősége. Egyébként pedig ugye az obszidián a legmagasabb szilikát tartalmú kőzet, szilícium-dioxid tartalma 75% fölött van. Tehát az obszidián, ami egy üveges, alacsony víztartalmú, magas szilikát tartalmú riolitos kőzet, és hát azt tudjuk, hogy a szilícium az egy nagyon fontos nyersanyag. A elektronikai iparban félvezetők készülnek belőle, mikrocsippek, tehát ugye a fémek mellett ezek a félfémeknek azért van nagy jelentősége, mert ellentétben, most akkor ez egy kis mondjuk így, hogy elektrokémia, ellentétben a rendes fémekkel, a földfémekről, félfémekről beszélünk, alumínium, vas, vagy akár az arany is, ugye ezek nagyon jó vezetik az elektromos áramot, tehát a szabad töltés hordozók áramlása jól működik, viszont minél magasabb a hőmérsékletük, annál rosszabb a vezetőképességük. A szilíciumnál ez pont fordítva van, minél magasabb a hőmérséklete, annál jobban vezeti az áramot, és minél alacsonyabb a hőmérséklete, annál inkább szigetel, lásd ablaküveg, ugye szilíciumdioxid. Tehát óriási jelentősége van az elektronikai iparban a szilíciumnak.
1: Mondtad, hogy a kontinentális Európában, Magyarországon, vagy a Kárpát-medencében van az egyetlen obszidián lelőhely. Amikor az emplénben túráztunk, akkor a plébános felhívta a figyelmünket arra, hogyha egy ponton kiérünk a mezőre, akkor szedhetünk obszidiánokat. Hát ha találtunk ilyen körömnyi darabokat, az már jó volt. De hogy nézem, itt Örményországban egész hegyek állnak, szinte pusztán csak obszidiánból.
2: Pontosan így van. Mi itt alapjában véve ez alatt az egy hét alatt 4 olyan előfordulási helyet, obszidián forrást tudtunk fölkeresni, ami a legjelentősebb, ez a Geghamhegységben lévő obszidián tartalmú vulkánok, illetve a Hatis vulkán, valamint az Arteni vulkán.
1: Ezek már nem működnek.
2: Ezt akarom mondani, hogy ezek ma nem működnek, de nem is klasszikusan kialudt vulkánok, hiszen a jégkorban ezek bizony aktivitást mutattak. Ezek az obszidiánok itt 1,2-1,5 millió évvel ezelőtt jöttek létre, ugye a kiömlő láva megszilárdulása során. Tehát ez a vulkáni működés, és ez ekkor keletkezett, mondhatni az, hogy hát ez nem olyan régen volt. A magyarországi obszidiánok viszont 11-12-13 millió évvel ezelőtti kor dokumentálnak, tehát igazán a miocén végi vulkanizmusnak az emlékei. Na most az alatt azért gondoljuk el, hogy a denudáció, a felszínfejlődés egy 1,5 kilométer vastagságú kőzetréteget lepusztított a Zemplén-hegységből is, tehát a Tokaj-Eperjesi vulkáni láncolatból is. És azok már hordalékként, üledékként a bodrog köz alatt, felszíne alatt, illetve az alföld alatt találhatók. Tehát ma, amit a Zemplénben találunk obszidián, az igazán másodlagos, tehát áthalmozott lepusztulás termék, ezért obszidián tulajdonképpen ilyen öklömnyi, vagy éppen kisebb obszidián gumók, töredékek, agglomerátumok formájában, fiatalabb kőzetrétegekből, már úgy értve, hogy a miocénnál fiatalabb, tehát pliocén, pleisztocén hordalékok, üledékekből kerül ma már elő. Tehát ugye már ez egy alapvető különbség. Hozzáteszem, hogy a jégkorban Olasz Liszka környékén lévő hatalmas vízmosásokba a ősember jégkor végén, a jégkor végi ősember, vagy ugye a neolitikum idején, ugye más volt azért a fedettsége ezeknek a területeknek, akár emberfej nagyságú obszidián hömpölyöket is tudott gyűjteni, és ezeket használta föl nyersanyagképpen az eszközkészítéséhez. Itt pedig szálkőzetben van jelen, és ezért különleges.

0: Az utazásunkat általában, amikor egy-egy ilyen helyre elmegyünk, azért egy alapos előkészület, felkészülés előzi meg, nyilván tudományos közleményeket megtekintjük, elolvassuk, geológiai térképeket szerzünk be, és itt volt egy olyan kapcsolatfelvétel is, ezt meg kell említeni, a Vanakart Obsidian, Armenian Obsidian nevezetű céggel felvettük a kapcsolatot, ez az egyetlen, ez legnagyobb obsidian bányája Örményországnak. Zara Karapetian és Grigori Kacsatrián vezeti ezt a vállalkozást, ami tehát egy obszidián bányát működtet. Ez egy 150 hektáros bányatelek, ahol a tudományos kutatások legalább 15 millió tonnányi jó minőségű obszidián tártak föl. Nyilván ezen a bányatelken több apró kőfejtő létezik jelenleg. Jerevánban működik a cég, a bányateleg az az Arteni vulkán oldalán található, ez már a török határhoz közel van. Fogadtak bennünket, tényleg workshopot tartottunk, a helyszínen kimertünk, tehát végig kutathattuk és gyűjthettük ugye az ottani obszidián előfordulásokat.
1: És
0: tehát
1: nem fájt a szíved közben, hogy ezt mondta, robbantják, vagy bányásszák?
0: Ezt bányásszák, nagyon nem kell robbantani, mert ugye ez üveg, és azért ugye a külső erők hatására ugye ezek mikrorepedésekkel látják minden kőzet. Ebbe a beleszivárog a víz, mondjuk egy hóolvadáskor, aztán éjszaka megfagy, akkor annak a fagyrepesztő hatása miatt aprózódik. Tehát ott vannak a gyönyörű szép sziklafalak, de azért már természetes úton is aprózódik. Na most, hogy ezt bányásszák és fejtik, és mondhatni ipari méretben felhasználják, hát most fáj az ember szíve, nem fáj, tulajdonképpen ezek az ipari tevékenységek föltárják a nagyon izgalmas geológiai folyamatokat. Tehát félelmetes, hogy milyen szép átmeneteket, perlit, obszidián átmeneteket találtunk. Ugye perlit az a gyöngykő, ez is nagyon sok van Magyarországon, Páláza környékén, két nagy bánya bányásza, mert hogy egyébként ezekből hőeljárással építkezési nyersanyag is készül.
1: Persze, ilyen kis buborékok.
0: Így van.
1: Betonba teszik.
0: Szigetelés, betonba, sőt, mezőgazdaság, talajavítása, sok mindenre felhasználják, ez a maga szilikát tartalom miatt van, szilikát ásványtartalom miatt. Tehát itt is bányászák nagy részt egyébként díszítőkőnek. Készítenek belőle járólapot, csempét, poharat, tükröket, viszik Kínába nagy mennyiségbe, és az ottani ipar pedig előállít belőlük mindenféle gyöngyöket, ékszereket készítenek belőle. Illetve a másik, ami nagyon fontos ennek a cégnek, ugye, hogy a hőeljárással, tehát a szilikát, egy 95-96%-os szilikát tartalma van ezeknek a kőzeteknek, és az elektronikai iparhoz nyersanyagot készít, amit aztán exportálnak. Ez egy, ha úgy vesszük, már most egy fontos nyersanyag. Persze fáj a szívem, hogy egy gyönyörű megjelenésű, izgalmas, üvegszerű kőzetből, ugye ebből a vulkáni üvegből por lesz, de hát ez a világ rendje.
1: Igen, akkor vissza a bányába.
0: Bejártuk ugye ezeket a kőfejtőket, illetve vulkánokat. A Geghamhegységben lévő Gekhardi lelőhelyet nem tudtuk fölkeresni, ugyanis ott még a tavasz szünetben a nagyon vastag hótakaró volt megtalálható, tehát ugye itt vagyunk Jerevánban, gondoljuk el az Örmény felföld keleti részén, és gyönyörű környezetbe, ugye délre látjuk a déli irányba az Ararát 5000 méter fölé emelkedő csúcsát, ami hát ekkor is még hóval fedett, mondjuk az Ararát az egész évben hóval fedett, ugye a nagy magasságnak köszönhetően. Tehát ugye ez a tavaszi bejárásunk, ez abból a szempontból inkább egy szondázás volt, hogy a alacsonyabb térszínen, de

0: keresztény templomot, amelyek még élő szakrális építmények, sok esetben már múzeumként vagy régészeti lelőhelyként működnek. Tehát azért eljutottunk itt a hegység peremére, ahol viszont megtekintettük a természeti és a kulturális értékek között lévő olyan emlékeket, amelyek tehát egyszerre kulturális örökség és természeti örökség részét is képezik, az úgynevezett sárkányköveket.
1: Az is obszidiánból van?
0: Visbakárok, ezek vulkanikus kőzetekből vannak leginkább, riolitból, bazaltból, vannak itt dioritos, gránditos kőzetek is. Hasonlóan az obszidiánhoz, ezek ilyen menhérszerű állított kövek, amelyeket úgy meg is faragtak, ilyen sárkányos, madaras motivumok láthatók rajta.
1: Obelix mindig olyan ilyen cipelt a hátán az Asterixben.
0: Pontosan.
1: Menhírfaragó volt.
0: Így van, hát ugyanezek az állókövek, ugye akkor romlecsek, Stonehenge-ek, menhírek, tehát ezek Nyugat-Európában is megtalálhatók. Azt mondom, hogy Európa peremén, mert itt is itt vagyunk igazán, ugye Európa, Ázsia, Kaukázus, Kis-Kaukázus, Kaukázus előtere, Örmény felföld, tehát ennek a tájnak a hovatartozása úgymond vitatott. Hát Ázsiához tartozik most már, ugye, mert a Kaukázus Fekete-tenger, és aztán ugye a Márvány-tenger képez Európa határát, Anatólia, Ázsia, de igazán Anatólia, Örmény felföld az még nagyon paleo-európa történelmét képviseli. Tehát felkerestük ezeket a vishapakárokat is, amelyek Örményország legrégebbi kulturális emlékei. Ezek a organikus tájművelésnek az elemei, általában 2000 méter magasság fölött állítják, és mindenütt valami víz lelő helyhez, legyen ez egy forrás, legyen ez egy kárfülkének a maradványa, tehát egy olyan horpadás, ami olyan kis vizenyős tavak alakultak, mint mondjuk a Magas Tátrában is, ugye, vagy a Alpokban is vannak ilyenek, tehát vízkultusszal hozható kapcsolatba. Egyébként ebből sok ezer van. Nagyrészt már ugye elfeküdtek a földön, be is fette őket a talaj. Van, ami még állva vannak, és látogatható régészeti lelőhelyek vannak, amelyeket újra felállítottak lelkes lokárpatrióták azon a helyen, ahol ugye megtalálhatók voltak, és többet levittek Jerevánba, tehát ha Jerevánba sétálunk, azt hiszem 68 ilyen visapakart láthatunk ott a tereken, a nagy múzeumok, Nemzeti Múzeum előtt, mellett is.
1: De ezek hány évesek?
0: Ezek őskoriak, a neolitikum vége, mivel faragták a követ, ugye már valószínűleg a részkorra tehetők, tehát mindenképpen az őskor emlékei, és még egyszer mondom, ezek a Örmény terület legrégebbi régészeti kultúrtörténeti emlékei, majd erre épül rá ugye az urartui birodalom már a részkor, bronzkor tájékán, a Hurriknek a birodalma, ami ugye arra rá ról kapta a nevét, az Urartui Birodalom, amely aztán szépen átdifundál Magna Arméniába, mert hogy az örmények, az örmény nép, a Hurrik hát leszármazottainak tartja magát, de mindenképpen egy kontinuitást hirdetnek az ókori Urartui Birodalom és a mai örménység között.

0: Kedves hallgatóink, most folytatjuk beszélgetésünket Barázs Csaba geográfussal, örményországi expedíciójáról. Érdekes lenne, vagy érdekes is, hogy állott több ezer éve egy kő, ami jelölt egy forrást, és mondjuk még mindig folyik a víz. Van ilyen?
1: Persze. A Aragats oldalán is vannak ilyenek, és ott van ez a vizenyős, kicsit már mocsaras kártó, nevezzük annak, mert ugye jég által kivált mélyedésekről van szó, ugyanis a jégkorban természetesen itt is gleccserek voltak, amelyek ma már elolvadtak, majd azok ugye a lecsiszolt kőtörmeléket, mint moréna halom lerakták a hegyek oldalába, és ott is ugye összegyűlik a víz. Magas Tátrában számos ilyen, hát a Csorbató is egy moréna tó gyakorlatilag. Tehát ezek megtalálhatók, már akkor is ott voltak, és még a mai napig is, és hát ezeket megjelölték, mint ahogy mi is azért, ugye a néphagyományban is a forráskultusz, a források kitisztítása, ugye a tavasz ünnepkör idején az egy szakrális tevékenység volt, ugye a határjárás, forrástisztítás, tehát ezeket kezelték, ezeket a forrásokat mai napig használják, hiszen azért itt egy jelentős pásztorkultúra is folyamatosan jelen van az ősidőktől ezekben a hegyekben.
0: És mi értelme volt akkor ezeket odaállítani?
1: Hát egyrészt jelző funkciójuk van, egyrészt áldozó helyek voltak, tehát még egyszer itt azért nyilván szertartásokat tartottak. Hát mi értelme volt útmenti kereszteket állítani, vagy szentek szobrait hidakra? Hát az ember régen azért kicsit szakrálisabban gondolkodott, holisztikusabban nézte világot, mint mi. Hát.
0: Ha már így a vallási témát érintjük, akkor Örményország a legelső hivatalosan is keresztény állam.
1: Így van. Hát a kereszténység itt lett 301-ben az első államvallás. Így van, méghozzá Tiridatész király idejében, amikor is megvilágosító Szent Gergely, a sok-sok Szent Gergely közül az egyik szerintem legjelentősebb személyiség itt ténykedett ezen a területen. Immediászhez kezdjem azzal, hogy ez a Tiridatész idézőjelben még pogány volt, tehát ugye a zoroasztrianizmusnak hódolt, és a 290-es évek végén, amikor Szent Gergely itt, hogy úgy mondjam, térített a keresztény hitét terjesztette, akkor őt hát börtönbe, egy verembe zárta. 14 évig tartózkodott a Hor, vagy Khor Virap nevezetű veremben. Ez azt jelenti, hogy mély verem, és ez a neve ennek a monostornak, ami a mai napig ott van, és a verem látogatható, mi le is ereszkedtünk ott, elég mélyen, egy ilyen kútszerű mélyedés, és F köré már egy kápolna épült, templom, monostor, de ez Tiridatész idejében ez egy börtöncella volt, hiszen itt volt a akkori örmény főváros Artashat, így mondjuk, hogy Artashat, ekkoriban ezen a helyen volt az örmények fővárosa, és hát ugye ebbe a cellába vetette Tiridatész Szent Gergelyt, és 14 évig volt ott. Az előzményekről ugye annyit, hogy Szent Gergely egy pártus származású nemes volt, és Perzsiába az apja megölte Koszró fejedelmet, a perzsa uralkodót, és ezért menekülniük kellett. Szent Gergely ekkor Örményország területére lépett, de nem nézték jó szemmel a családot, tehát ők tovább mentek a római birodalomba, és gyakorlatilag Cezáreába vagy Kaiszareába, ugye így mondjuk azt a keresztény központot, tehát ilyen missziós teológiai központ, ugye, ami a legjelentősebb volt ebben az időben, ő ott tanult gyakorlatilag. Gondoljuk el, hogy ugye ez a 290-es évekről van szó, abban a Kajszerában, ahol Pál apostol ugye börtönben tartózkodott, illetve hát Origenész, a nagy alexandriai iskola egyik nagy gondolkodója, és egyébként az itteni könyvtár alapítója, ugye ott tevékenykedett, majd Eusébiosz, ugye ennek a
0: történeti
1: volt a püspöke is. Ebben az időben. Na most gondoljuk el, hogy Szent Gergely, akkor még nem Szent Grigóriusz, ő itt keresztény nyilván vált, és eljött ide Örményországba. Illetve hát tulajdonképpen Örményország kiterjedése ebbe az időben azért jóval túlhaladt a mai Örményország területén, hiszen a mai Törökország keleti részét, Anatóliát is magába foglalta, a Vantó környékét, tehát azért ez egy jelentősebb kiterjedésű terület volt. Hát az örmények történelme az nagyon paralel a magyarság történetével, nekik is megvan a maguk trianonja, ugye az első világháború után, ugyanúgy, mint nekünk, aztán török-orosz megszállás alá kerültek, tehát azért a újkori, kora újkori történelmük az már vészterhesebb, mint a középkori vagy az ókori történelmük. Na szóval ő itt Örményországban működik, és ahogy említettem, ez a Tiridates, ez börtönbe veti, és ez a Tiridates, hát ő Diokleciánus császár idején, ő nagyon jóban van Diokleciánussal, ugye, aki nem nevezhető a kereszt nagy barátjának, ugye? Hát
0: az egyik azt, utolsó üldözés volt az
1: van,
0: övé.
1: Így van. Na hát most ebben az időszakban vagyunk szinte, illetve még ezt megelőzően, mert az a 303-as időszak, azt hiszem a Diokleciánuszi 303-304 környékén van, és itt most még 290x-ben vagyunk. Tehát gondoljuk el. Tehát ez a Tiridates is egy eléggé nagy keresztény üldöző örmény király, és hát Gergelyt, tehát ahogy említettem, egy mély verembe veti, 14 évig. Állítólag egy özvegyasszony táplálja, míg nem, Tiridates nagyon megbetegszik, tehát valami végzetes, csúnya betegségben szenved, és az ő húga, aki egyébként titokban azért rokon szenvezik a keresztény hittételekkel, hát ő egy álmot lát, hogy csak Gergely tudja
0: meggyógyítani.
1: Egyébként az én véleményem szerint ő volt az, aki óvta, védte és táplálta gyakorlatilag Gergelyt, tehát köztük valami szellemi kapcsolat is lehetett. És Gergelyt kiemelik a 14 éves fogságából, és meggyógyítja természetesen Tiridatészt, aki ennek köszönhetően abban a pillanatban áttér úgymond udvartartásával együtt, Zaraxészban meg is keresztelik, és gyakorlatilag még Gergelyt elküldi ugyanide Cezáreába, hogy akkor püspökké szentelje az ottani püspök, és gyakorlatilag úgy jön vissza, mint az Örmény Apostoli Egyház első püspöke, térítő püspök, és még elég sokáig, mert ez ugye, ez a közmegegyezés szerint 301-ben történt. 331-ig élt világosító, Szent Gergely egész Örményországot megkereszteli, először Örményországban lesz államvallás a kereszténység. Hát gondoljuk el, hogy Konstantin majd csak 306-ban választják császárát, ugye ez a társcsászári időszak, és még a üldöztetés itt folyik, és ugye a milánói ediktum 313, tehát azért Örményország előbbre lépett ebben a történetben. Most nagyon érdekes, ez csak zárójelben jegyzem meg, hogy most voltunk nyáron, ugye Angliában, Skóciában, York, a Yorki székesegyház. Hát az egy fantasztikus építmény, és az altemplomban ott vannak még azok az oszlopok, úgyis ez a székesegyház, ez ráépült a római kori bazilikára. És Konstantin itt volt vezér, ugye ebbe ezeket a korszokat vezette, Konstantin, és itt választották meg római császárrá, és még ott álltam annál a oszlopnál, ami ugye megmaradt az altemplomi részen, a hajdani bazilikában, akik kiáltották a katonái, és aztán ugye jött át a kontinensre Konstantin császár, tehát ez egy olyan érdekes összefüggés, mint ahogy ugye ezek a ősi állókövek, megalitok is, amelyek itt szaporodnak meg nagyon ezen a területen, ugye Kis-Kaukázus örményfelföld, illetve hát főleg itt Nagy-Britanniában, annak is a nyugati felén.

0: Beszéltünk az obszidiáról, világosító Szent Gergelyről. Hol ér össze ez a két dolog? Nem csak a ti túráitokon, hanem úgy a valóságban.
1: Én a legszentebb helynek a világon, már nem egyszer jártam ott, az Araratot tartom. Ez a hatalmas vulkán, ami kiemelkedik az Örmény felföld, az anatóliai fenségből, még ott plusz 3000, egy néhány száz méter. Valahogy ez a kulcsa mindennek, az egész eurázsiai kultúrkörnek. Tehát ha Afrikából vándorolta az ember, az ős embernek nevezett valami paleószerűség, ugye itt jött északra, vándorolt föl is Közel-Keleten, tehát valahol itt ütközött neki ezeknek a hegyeknek, és itt talált megfelelő letelepedést. Az Ararát környékén erednek azok a folyók, a Kura, az Araxész, az Eufrátesz, a Tigris, ami véleményem szerint, de mások véleménye szerint is, tehát nem vagyok az egyetlen, ezek az Ószövetségben is szereplő azon négy folyót jelentik, amelyek az Édenből futnak ki, tehát ahol az Édenkertbe, a paradicsomkertbe fakadnak. És ezt azért mondom, mert ugye sokan az Édent megpróbálják lokalizálni, vannak ilyen lokalizációs kísérletek, Indiába, Mezopotámiába, tehát sokfelé, leginkább egyébként ide az Örmény felföldre helyezik. Na most hát ez egy bibliai történet, ugye ez egy szimbolikus valami. De nem, mert régen az ember szigorúan konkrét volt, tehát valahol minden valahol megtörtént, konkréttá vált.
0: Az biztos, hogy valahol lennie is kellett.
1: Van. Igen,
0: tehát valahol élt az első ember,
1: persze,
0: csoport.
1: Meg a kultúrjától kialakul a nyelv, stb. Tehát ugye ezek a lokalizációs kísérletek azért ezek fontosak, és nekem meggyőződésem, ha ennek van alapja, akkor a Havilág földje, tehát ugye a paradicsomkert, az Éden, az itt lehetett, az Aratár környékén, és innen áramlik szét az emberi civilizáció, mert ez ennek a története, tehát már a gondolkodó ember története. Na most volt ugye azért valami bűnbes is, meg egyéb történet, tehát jött az özönvíz, és ugyanitt van a második újrateremtés, ahogy vesszük, ugye, Noé bárkája itt köt ki az Ararát hegyén. Tehát ez a hit, vagy hagyomány, meg az, hogy ide lokalizálja, ez mindenképpen jelentősé teszi ezt a helyet, és hát maga azért itt a legkülönfélébb vallások és ősnépek, nyelvek itt, hogy mondjam, csak formálódnak, és hát látjuk, hogy azért a kereszténység is, hát nyilván egy nagy-nagy terület, de valahol itt kap olyan impulzust, ami alapján aztán így Európában, Eurázsiában, hogy úgy mondjam, megerősödik. Tehát ez egy nagyon fontos helyszín. Na most hát ugye kérdezett, hogy obszidián, meg ezek a dolgok, hát maga az Ararát geológiai szempontból, amikor kiemelkedett, az azért egy 3-4-5 millió éves hegy. Tehát ez kicsit idősebb, mint a Geghan, vagy az Ártani vulkán, amiről eddig beszéltünk. Ez bazalt vulkánként született meg, tehát bázikus kőzetek alkották, majd andezit neutrális, a teteje pedig teljesen savanyú kőzetekből állik, az savaském hatású, tehát szilícium-dioxid gazdag. Az Ararát kupolája az obszidián, üveg. Én voltam fönt. Igaz, hogy nyáron és téli hóviharban, de aztán kisütött a nap, úgy ragyogott az Ararát teteje, már hó takaró alatti részek, hogy önkéntelenül is a mi néphagyományunk üveghegye jutott erről eszembe. És akkor még egy mondat, ez megint csak a saját véleményem, és ezt nem úgy kell hallgatni, hogy ez így volt, vagy nem, hanem így is lehetett. Tehát a magyar őstörténetnek van egy masszív keleti vonulata, ugye? Bár én azt hirdetem, hogy a magyarság, meg bizonyos népek itt alakultak ki a Kárpát-medencében, és a magyar nyelv is, de nagyon erőteljes keleti intrúziók, ez egy geológiai szakkifejezés, tehát népi intrúziók jöttek, szkíták, hunok, avarok, hagy nem mondjam, és mi magunk magyarok is, és ezek keletről jöttek. Ezt a Habsburg hatás, ugye finnugornak neveztük ezt a vonat. Aztán ma most ott vagyunk, hogy hun, török, tehát ugye ez a szkíta vonal az erőteljesebb. Nekem a meggyőződésem, hogy innen Kaukázus előteréből érkeztünk, hiszen a zabenderek, szabírok is a Zab folyó völgyéből származnak, a szabírok egyértelműen az Ararattól délre található Zab folyók vidékét jelölik. És hát ugye ne felejtsük el, hogy a honfoglaló magyarok tarsony lemezeinek díszítő motívuma az egy az egyben ez a perzsa, szaszanida, és hát ugye van azért itt keresztmotívum is, tehát nyilván a kereszténységgel is találkozott az emberek is. Itt vannak az Árpa folyók Örményországban. Most ugye Árpád nevére gondoljuk, ez most naív etimológia, de olyan megegyezések vannak, olyan azonosságok, földrajzi nevek, népnevek és személynevek, és a magyar őstörténet is az itteni földrajzi viszonyok, hogy egy nagyon erős kapcsolat mutatható ki, érzékelhető és értelmezhető ezzel a területtel. Ezért is szeretek én erre a vidékre visszamenni, mert valahol úgy érzem, hogy nem csak a geológiai múltba, hanem saját kultúrám múltjába is vissza tudok tekinteni. Annak ellenére, hogy nyilván az én kultúrám, az én nyelvem, a meggyőződésem szerint az itt a Kárpát-medencében alakult, formálódott már évezredek óta.
0: Köszönöm szépen, ezt akkor most egy kicsit függőben hagyjuk, talán majd egyszer folytatjuk, innen folytatjuk. Vendégem Barázs Csaba tanárgeográfus volt, aki megosztotta velünk örményországi élményeit, ott szerzett ismereteit. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát reggel 8:15-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással a www.caritas.hu oldalon található számlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Klub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Szabóné Pataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén vármegyei Értekvédelmi Egyesülete kommunikációs felelőse lesz a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgetünk, és többek között tanácsot is adunk friss diagnózist kapó szülőknek. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek Adrián a stúdióban. Szervusz, Isten hazat!
1: Szia, András, köszönöm a meghívást!
0: Mi is az az EFOIS, aminek a munkatársa vagy?
1: Ez egy nagyon nagy szervezet, tehát ez egy Pesten van a központunk, mi kimondottan illetve fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő egyesület vagyunk, és mi pedig a Borsod-Zemplén vármegyei egyesületet, mi ezt a részét képviseljük. Tehát akik itt élnek a vármegyében, őket próbáljuk meg támogatni, segíteni, mind a családokat, mind pedig a fogyatékkal élőket.
0: Körülbelül hány érintett van a látókörötökben?
1: Hát nagyon-nagyon sokan vannak. Jelenleg tagunk az közel 700 tagunk van. A tagokat azt úgy számoljuk, hogy van nálunk egy tagsági kártya, és aki ezt befizeti, az ezt kap egy kártyát, ami számos előnnyel jár. Ez kimondottan általában az értelmi fogyatékossággal élők váltják ki, vagy pedig a szülők, vagy mind a ketten. És hát ahhoz, hogy hány emberhez jutunk el, én azt tudom mondani, hogy szerintem ilyen 4-5 ezer embert érintünk. És lehet, hogy keveset mondtam.
0: A személyes érintettség okán is végzed ezt a szolgálatot, mesélj egy kicsit a családodról.
1: Igen, először elmondom, hogy itt az EFOIS az azért különleges itt a Vármegyében, hogy akik mi tevékenykedünk az egyesületben, mindannyian érintett szülők vagyunk, én magam is az vagyok. Novemberben lesz 18 éves a kisfiam, én mindig kisfiamnak fogom hívni, szerintem mint minden szülő a gyermekét. Ő középsős értelmi fogyatékossággal él, ő is autista is. Nem így indultunk az útnak. Igazából 2 éves korában egy nagyon-nagyon súlyos betegség kapcsán alakultak ki az ő agyi sérülései, és később derült fény az autizmusára is, úgyhogy nekem ő egy súlyos epilepsziás is például.
0: Mi volt ez a betegség?
1: Nem tudják a mai napig, nem tudják. Tehát igazából, ahogy elindult az utunk, nem tudjuk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, én Miskolcon itt a gyekben kerültünk mondhatni meg gyógyításra, és hozták nekem vissza a fiamat, úgyhogy mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon-nagyon mai napig amúgy hálával gondolunk, mert nem tudják ők maguk se, hogy mi volt ez a betegség, mi volt ez a fertőzés, ami számos műtétet elindított nála, és kialakult ez a betegség, úgyhogy én nagyon hálásak vagyok itt a gyekben az orvosoknak, mert mindent megtettek érte, és itt van velem.
0: Mi volt a tünet? Mik voltak a tünetek?
1: Igazából egy megfázásnak tűnt az egész, tehát, hogy semmi, nem egészségesen született, jó volt a terhesség, semmi. 2 éves korában egyszer csak szóltak a bölcsödében, hogy meg van fázva. Aztán onnantól kezdve rohamosan. Tehát rengeteg számos-számos betegség, fertőzés, vérmérgezés, dialízis, ezt tudom mondani, tehát igazából szerintem a műsoridő kevés lenne, hogy felsoroljam, hogy mi mindenem ment keresztül. És mi szülők is, mi mindenem mentünk keresztül ezáltal, úgyhogy de itt vagyunk. Én mindig azt mondom, én nagyon pozitív szemületűnek tartom magamat, és azt mondom, hogy még mindig itt vagyunk, és ezt csináljuk, ezt az utunkat, ezt a, úgy szoktam fel, ezt a más utat, ezt a más életet.
0: Mesélj erről az útról, és erről a más életről, mik a szépségei, nehézségei.
1: Számos nehézsége van, ez szerintem aki ezt az életutat járja, az nagyon jól tudja. Szóval ez a más élet, ez a más életút, aki szerintem értelmi fogyatékossággal élő gyermeket nevel, ez nagyon jól tudja, hogy számos dolgot újra kell gondolnia, át kell szervezni az életét, számos lemondással jár, tehát ez az árnyoldala. Ha nincsen segítség, mint például mi esetünkben nagyon nincsen segítség, akkor igazából csak apa meg anya marad, és akkor így kell logisztikázni, és fel kell adni bizonyos álmokat, vagy bizonyos dolgokat, mint például nem tudunk utazni. Tehát egy teljesen más világot kell megélni. Mi azért is vagyunk az egyesületnél, hogy ezeknek a szülőknek, akik ebbe az életútba csöppennek, mi segítsünk, és szerintem sokkal könnyebb egy érintett szülőnek, aki már, mint én is, hogy 18 éves lesz a fiam, már nagyon sok mindent végigjártunk, szerintem sokkal jobb elfogadni is egy tanácsot, vagy ha nem is tanácsot, de elmondani azt, hogy mi mit jártunk végig, és akkor látják ők is, hogy nincsenek egyedül. Óvodában is nagyon sokat tapasztaltuk azt, hogy ültünk egymás mellett a szülők, és nem mertük elmondani, hogy éppen rossz napja volt otthon a gyerkőcnek, hogy éppen tombolt, hogy éppen dükkitörése volt, vagy nem aludt, és ezáltal mi se aludtunk, és elkezdtünk megnyílni egymás felé, és ez óriási segítség és támogatás egy szülőnek, aki ebben van, szó szerint csak azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Úgyhogy mi az egyesületnél ezt is, én jó magam is ezen vagyok, hogy segítsek, és nagyon-nagyon sok szülőnek segítettem már, és most hagyd mondjak egy történetet is, hogy pont most a nyáron volt az, hogy volt egy édesanyja, akinek segítettem elintézni bizonyos támogatási formátumot, hogy hogyan tegyem ezt meg lépésről lépésre, és adtam neki az erőt, és felhívott a nyáron, hogy sikerült is, megkapták, és itt van a határozat. Én is elsírtam magamat, mert ez számomra is siker, hogy valakinek tudtam segíteni. Szóval ez az életutat, amiben most benne vagyunk, hogy ez a célom is, szerintem ez, hogy tudjunk segíteni másoknak is. Tényleg rengeteg lemondással jár, viszont nagyon-nagyon tudnak szeretni. Tehát ezt tudni kell azért, hogy a fiatékossággal élőkről nagyon őszintik, ami a szívükön, a szánkon. Én imádom, amikor most idelök a kisfiammal, és valaki rossz helyen megy át az úton, és mondja, anya nem ügyes, mert nem jó helyen ment át, és igaza van. És ezt hangosan mondja, és hát ha egyszer majd valakinek ciki lesz, hogy ezt mondja rá egy fiú, és majd akkor átmegy a zebrán, vagy a gyalogos átkelő helyen. Tehát, hogy ők nagyon tudnak szeretni. Valahol valamire ők is tanítanak. Az én kisfiam megtanított a türelemre. Végtelen türelmem van szerintem. És ezt neki köszönhetem, hogy néha segít lelassulni, amikor azt mondja, hogy üljünk le társas játékozni, és akkor én is kikapcsolok, és újra gyerek lehetek. Igen, van árnyoldala is ennek, mert ezáltal tudom, hogy nagyon sokáig velem lesz, ő nem fog majd leérettségizni, ő nem fog tovább tanulni, nekem olyan szinten nem önálló, hogy nekem biztos, hogy nem lesz saját családja, tehát ő mindig is ellátásra fog szorulni, segítségre fog szorulni, tehát ez a nehezebbik oldal, amikor az embernek igenis el kell néha majd gondolkozni, hogy mi lesz akkor, ha én nem leszek. Ez a része sokkal-sokkal nehezebb, lelkileg, szívügyileg, mindenhogy.
0: A férjedre számíthatsz akkor is mindenben mellettetek, áll melletted áll.
1: Igen, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert sajnos nagyon sok egyedülálló szülővel találkozunk, ahol ugye az apuka úgy gondolja, hogy ezt a nehezebbik utat nem választja, vagy már találkoztam olyannal is, ahol az anyuka döntött amúgy úgy, hogy nem. Én igen, tehát nekem szerelemgyerek is, mindig szoktam mondani, hogy azért van velünk, mert igazi szerelemgyerek, és mi együtt vagyunk, és nagyon jól veszi az akadályokat, pedig tudom, hogy szemre nagyon nehéz lehet az, hogy van egy fiú gyermeke, és mégsem ugyanazokat a dolgokat tudja megcsinálni, amit egy átlagos, egészséges apa-fia kapcsolat kíván. Én néha úgy érzem, hogy szerintem nekik sokkal-sokkal erősebb és bensőségesebb a kapcsolatuk annál.
0: Egy gyermeketek van, ugye?
1: Igen, ő.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána arról foglak majd kérdezni, hogy mi mindenben tud segíteni az évfolyésza az érintetteknek.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabóné Pataki Adriennel, az Éfohész Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei Érdekvédelmi Egyesület munkatársával. Mi mindenben tud segíteni ez a szervezet az értelmi fogyatékosokat, nevelőknek és maguknak, az érintetteknek?
1: Az egyesületnek számos tevékenysége van, például önérvényesítő foglalkozásokat tartunk, kézműves foglalkozásokat kimondottan értelmi fogyatékossággal élőknek, és akkor itt van egy pedagógus, gyógypedagógus, aki ilyen feladatokat talál ki nekik, és ezeket nagyon szeretik. Ez egy délutáni egy másfél órás foglalkozás. Támogatjuk a bentlakásos intézményeket, járunk ki hozzájuk ilyen workshopokat, illetve IKT oktatást tartani. Ez kimondottan informatikai, tehát vannak olyan applikációk, amik segítik az értelmi fogyatékossággal élőket, és akkor van egy kolléganő, aki kimegy, és megmutogatja nekiknek ezek az applikációkat, sőt, lehet tőlünk eszközt is bérelni, és akkor lehet gyakorolni a későbbi élekle, tehát ahol a bevásárlás, a napirend, akár akik mondjuk enyhelyet, mert fogyatékossággal élnek és tudnak menni dolgozni, nekik egy rutinnak a kialakításában segít. Emellett például nagyon sok rendezvényünk is van, tehát ilyen szabadidős kirándulásokat is szoktunk szervezni, szabadidős programokat, amiket mondjuk önmagukban nem mennek el, de itt csoportosan szívesen részt vesznek rajta. Tehát éppen a tegnapi napon Színház Múzeumban voltunk, és bábokat készítettek. Előtte voltunk Szilvásváradon kirándulni, és az egyik legnagyobb eseményünk az majd most lesz, november 18-án, ez a Vármegyei Kulturális Fesztivál. Ezt minden éven megrendezzük, mert tudni, hogy az egyesületünk az már több mint 40 éve működik, és november 18-án az Ady Endre Művelődési Házban az egész vármegyéből fognak érkezni az intézmények, az érintett intézmények, és műsorokat adnak elő. Tehát zenélnek, táncolnak, itt kimondtan értelmi fogyatékossággal élők, és egyszerűen az a mosoly, a taps és a vidámság az mindent felülír azon a délelőttön, úgyhogy most éppen erre készülünk, illetve a másik, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azok a paramuzsikusaink. Van egy 20 éve működő paramuzsikusok énekzenekara, illetve tavaly most lesznek egy évesek éppen szeptember 4-én az ifjúsági paramuzsikusok, ők csengettyűznek, és járnak is fellépni. A csengettyűseink ők a Martin középiskolába járnak, és ott is például tavaly a karácsonyi műsoron csengettyűztek nagyon nagy sikerrel.
0: Úgy emlékszem, hogy tavaly a Miskolci Egyetemen is találkoztam velük, ugye? Lehet?
1: Igen, ők a Martinból voltak is kint, nagyon sokszor kimennek, ha van ilyen érintett nap, és nagyon tetszett nekik, hogy az egyetem az bemutatotta, ugye ott igazából mindent, tehát kerekesszékesen kosárlabdázhattak, ugye kézilabdázhattak, rengeteg számos dolgot kipróbálhattak, igen, kint voltak.
0: Önkéntesekkel dolgoztok?
1: Igen, nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Én a Barosba végeztem két iskolát is, már ilyen felnőtt képzésen, és annyira jó lett a kapcsolatunk, hogy a Barosban az oktatáságazatos diákok besegítenek nekünk, például a Fármegyei Fesztiválon is ők lesznek az egyik segítőink. Hozzájuk szoktam is menni, érzékenyítő foglalkozást tartani, elég nagy sikerre, szerencsére. Úgyhogy igen, hál' Istennek rájuk tudunk így számítani.
0: Beszéljünk akkor az érzékenyítésről. A többségi társadalom hogyan viszonyul az értelmi fogyatékosokhoz? Mi a tapasztalat és változást tapasztalsz-e?
1: Hát, sajnos még mindig nem azt kapjuk, amit szeretnénk, és számos videó kering a Facebookokon, TikTokon, hogy nagyon sok esetben nem a gyerekeken múlik az, hogy ők elfogadnák-e az értelmi fogyatékossággal élőket, hanem nagyon sokszor a szülők, hogy olyan neveltetést adnak-e a gyermeknek, hogy mindannyian mások vagyunk, és ez nagyon-nagyon igaz, ez a mondás, ez a szókapcsolat. Én azt szoktam mondani, hogy mi az, hogy más? Kinek mi a más? Máskor is elmondtam már ezt a történetet, hogy amikor a Tüskever iskolába jártunk a Károly utcára, akkor a szomszéd középiskolába járt egy lány, akinek zöld, teljesen zöld volt a haja. És őt megnézte a kisfiam, hogy anya, nézd már, zöld a haja. És én arra azt mondtam, hogy igen, mert ő azt a színt szereti. Tehát neki ő volt a más. Kinek mi? Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, meg kell tanulni, meg kellene tanulnunk egymás mellett élni, mert ők nem tesznek ellenük. Nem tettek semmit sem azért, hogy ilyen állapotban legyenek. Nem tettek azért, hogy ő értelmi sérült legyen. Nem kérték, ahogy a szülők se kérték. És azzal, hogy a másik szülő adott esetben nem fogad el minket, vagy a rosszabbik eset, ha még meg is néz, vagy megbámul, vagy elfordul, és vagy megjegyzést tesz, az még rosszabb. nem kell mindenkinek mindenkit elfogadni, hisz nem lehet mindenki mindenkivel jóban, nem lehet mindenki, az nagyon túl álomvilág lenne szerintem, de tényleg az van, hogy nem kellene bántanunk egymást, nem kellene beszólni, nem kellene elhúzni, tényleg saját tapasztalat, hogy elhúzzák a gyereket a játszótérről, ha én beérkezek a kisfiammal. Nem szabadna. Meg kéne tanulunk egymás mellett élni nyugodtan, békességben, mert ők nem ártanak, nem tesznek ellene semmit sem. Ők tényleg csak arra vágynak, mivel ők, ha felisnőnek, igazán egy gyereki lélek marad meg bennük, és ők vágynak arra, hogy mi tovább is hintáznak, vagy homokozzanak, vagy játszanak. És én ezt nem tudom, ez miért baj az, hogyha itt egy nagyobb fiúcska ül, vagy lány, vagy bárki, aki még szeretne egyet lecsúszni azon a csúszdán, vagy szeretne csak egy homokvárat építeni. Még nagyon-nagyon-nagyon gyakorolni kell az embereknek ezt az elfogadásos dolgot. Hál' Istennek több szervezet, illetve az önkormányzat is eléggé nyitott felénk, és ez amúgy nagyon jó, mert szerencsések lehetünk ebből a szempontból, hogy egy kicsi támogatás van. Én nagyon őszintén is nyíltan vállalom mindig az, hogy nekünk ugye sérült a kisfiam is a baráti társaságunkban, nagyon is elfogadott, ez is nagyon-nagyon szeretik. Sajnos a családi részemről ez sajnos nem mondható el, tehát azt a rész, hogy nem tudják elfogadni, hogy értem is sérült, abban viszont jó, hogy a bátyám, illetve ő már úgy nevelte a gyerkőcöket, hogy teljes mértékben elfogadják. És erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogyha nem is mindenki, de legalább a bátyám ő így áll hozzánk, illetve a párom részéről meg abszolút, tehát ott imádták, tehát ott igaz anyósom, most januárban már felköltözött az angyalokhoz, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem mindig is, tehát úgyhogy igen, még van mit gyakorolni a társadalomnak, de mi nem adjuk fel.
0: A gyerekek sokszor akaratlanul is, de nagyon gonoszak tudnak lenni, vagy kirekesztőek, ezt mennyire tapasztaltátok? Tehát említetted a játszóteres dolgot, de az inkább a szülő részéről lehet.
1: Igen, szerintem, hogyha a kezdetek kezdetén, tehát már az óvodában lenne egy ilyen jellegű elfogadás, akkor talán előrébb lennénk, mert akkor van az, hogy meglátnák, hogy ők másak. De már ott valahol megértem azt a szülőt, akinek egészséges a gyermeke, és szeretni, hogyha egy csoportban egészséges gyermekek egyszerre tudnának fejlődni, és miért hoznak oda éppenségre egy integrálható értelmi fogyatékossággal élőt, mert akkor nem haladnak úgy. Tehát ennek hiába vagyok érintett szülő, megértem azt a részt is, tehát meg tudom érteni az ő álláspontjukat is, de ha már vannak olyan intézmények, ahol tényleg mint a tüskevaróvoda, ahova vannak ezek a gyerkőcök, akkor ha legalább találkoznak egy játszótéren, egy buszon, egy tömegközlekedési eszközön, legalább akkor próbálják meg a gyerkőcöt. Ne az, hogy ne bámuld meg, ne nézd. Meg lehet nézni. Kérdezze meg, mert ő más. Lehet, hogy volt egy betegségem. Lehet, hogy így született. De neki is van egy édesanyja, akinek ő a mindene. És ebbe kéne sokszor belegondolni. A gyerekek gonossága az a neveltetésből fakad, mert ők amúgy elmennek egymás mellett, mert neki a gyerek az gyerek, a kerekesszékes, akinek éppenséggel műlába van. Tehát ezt láttam, bent voltunk olyan sokáig a gyekbe. Nem volt ez. Tehát, hogy ott megtanultak együtt élni egymással. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez a dolog, ez inkább azon múlik, hogy a kezdetek kezdetében a szülőkbe is ki lehetne ezt alakítani, hogy az elfogadás, mondom, nem kell fogni a kezünket, csak elmehetünk egymás mellett úgy is, hogy csak egymásra mosolygunk.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Szabóné Pataki Adriánnel, az Éfolyész Miskolc munkatársával beszélgetek. Adományokat is gyűjtötök, ugye?
1: Igen, szeretnénk. Nagyon, nagyon régen, nem azt mondom, hogy könnyen volt, de nem volt még ennyi egyesület, ennyi alapítvány, ennyi civil szervezet. Most már legtöbb iskola is alapítványi alapon működik, ezáltal a pénzek is megoszlanak. És nagyon-nagyon nehéz támogatókat, adományozókat keresni, mert mi már nem az a cuki kategória vagyunk. Ugye azért tegyük hozzá, nagyon-nagyon érdekes példa, amikor a Facebookon mondjuk látunk egy állatos megosztásposztot, 10 perc alatt szerintem olyan 130, és lehet, hogy keveset mondtam, megosztás kap. Hogyha gyerekeknek gyűjtenek, már jóval kevesebb. De látványosan. Ez valahol azért szomorú szerintem, és még a kisebb gyerekeknek még azt mondanám, hogy könnyebb, mert hogy velük a megjelenés, ugye, tehát, hogy szerintem tényleg ők a cuki kategória, még könnyebb. Minél inkább idősebb gyerekeket foglalkoztat valaki, annál nehezebb amúgy adományt szerezni, annál nehezebb támogatókat találni. Illetve mondom az, hogy ugye egy az adózási rendszer is megváltozott, tehát már nem annyira könnyű adományt vagy támogatást adni. Emiatt is szerintem, illetve az, hogy azért tudni kell, hogy például Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 3000 egyesület van. Tehát régen nem volt ilyen. És így nagyon-nagyon megoszlanak. Mert értelemszerűen amelyik iskolába jár a gyerkőcöm, annak az alapítványnak fogom adni a pénzt, hisz csak oda jár. Őrejük már nem számíthatunk. És mi például az évfolyésznál, ami nálunk nagyon nehéz, hogy ugye mi egy összefogóak vagyunk. Nagyon sok tagunk, vagy érintettünk, ugye valamilyen iskolába jár, ami érthető módon a szülő, vagy a rokonság oda fogja adni a pénzt. Tehát nekünk nagyon-nagyon nehéz támogatókat keresni. Most ugye a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán is kerestünk támogatókat, ugye ki is tettük az oldalunkat, és hál' Istennek érkezett pár ilyen kézműves felajánlások. Hát én ezt imádom, amúgy, mikor felhívnak, és mondják, hogy ők varnának, vagy hímeznének, vagy horgolnának ajándékot. Mi ezeknek nagyon-nagyon tudunk ugyanúgy örülni, mint hogyha valaki pénzbeli adományt ad. Szóval nagyon-nagyon nehéz, nem adjuk fel, tehát mi az az egyesület vagyunk, akik nem, tehát mi küzdünk a gyerekekért, és megpróbálunk minél többet, minél inkább szerezni, mindent rájuk költünk. Tehát most is például a fesztiválnál is, amiket kapunk, egy az egyben arra, hogy nekik mindenkinek személyre szabottan meg legyen az egyéni ajándéka, tudjunk nekik adni innivalót, ennivalót, vendégül tudjuk látni úgymond a vendégeket, tehát a felkészítő pedagógusokat is. Már most készülünk a karácsonyra, tehát kapnak mindig Mikulás csomagot, van Mikulás rendezvény, mindig ilyenre, tehát nekünk az a tényleg a lényeg, hogy ami éltet minket, minél több mosolyt kapunk, mi annál inkább megyünk előre. Igyekszünk pályázni is, tehát nagyon sok pályázatot írunk az elnökasszonnyal. Eddig arra azt mondom, hogy egész jó, pedig itt tanultunk meg amúgy pályázatot írni.

kísérőnek is. Mert nagyon fontos, hogy általában a kártya az nem csak az érintettnek, hanem egy fő kísérőjének is kedvezményre jogosít fel. Vagy például az állatkertbe. Ő maga, ő ingyen mehet be, a kísérőjét ne kell fizetnie, aztán most 1000 forintot. A múzeumokba ingyen mehetnek be. Tehát csak a pedagógiai foglalkozásért kell fizetni, de maga a múzeum látogatás ingyenes. Ez azért óriási előny, és szoktuk javasolni, főleg az óvodásoknak, hogy mindenképpen vegyék meg, mert mi a legfontosabb? Néha amúgy a felnőttek se élveznek minden kiállítást, ugye? Na most nem, hogy még a gyerekek. Viszont be lehet menni, nem kell kifizetni azt a végtelen nagy összeget, és ha azt mondja a gyerkőc, hogy 10 percre neki nem, vagy nem bírja, vagy nem tetszik, akkor kijön az ember. És nem bánkódik, és nem kényszeríti, hogy már pedig most kisfiam, kislány, végig kell nézni, mert nagyon sok pénzt itt hagytunk, hanem kijövök, lehet, hogy másik alkalommal már 15 percig lesz bent egy harmadik alkalommal, tehát így lehet a kicsiket arra, hogyha majd nagyobbak lesznek általános iskolások, középiskolások, már részt tudnak venni egy foglalkozáson, egy akármilyen múzeumi foglalkozáson. Kisvonatra kedvezményre jogosít fel. Napi egyet lehet ezzel kedvezményesen vásárolni, ami megint azért jó, mert hogyha le akarsz állni, vagy mégiscsak tovább akar menni, akkor nem kell újra meg újra jegyet váltani, hanem végig tud vele menni. Ezért is például mind a támogatónknak köszönhető, ugye, hogy biztosítják ezeket a feltételeket, ugye ez a központ köti meg javarészt, és ez nagyon-nagyon nagy segítség, amúgy el se gondolnák szerintem néha ők maguk se, hogy mennyit segítenek ezzel egy család részére. De a Balaton környékén például az összes ilyen nemzeti parkban mindenhova kedvezményesen lehet bemenni vele. Mi ezt szoktunk mondani, hogy aki teheti, az 2000 forintért egyetlen egy alkalommal mondhatni megtérül az ára, illetve most is a rendezvényeiken ingyen lehet részt venni. Most is például a szeptember 22-én Budapesten az állatkertben lesz a sérült gyermekek napja, ezt az Éjfolyész Központ szervezi, és ilyenkor kiküldik nekünk is, ugye, hogy regisztrálni lehet, és aki tagunk például, azt ingyen utaztatjuk fel, tehát ugye vonattal felmegyünk Pesten, külön buszok várnak minket a keletibe, akik kivisznek az állatkertbe, és ugyanez működik visszafele. És az egész program ott szeptember 22-én teljes mértékben ingyenes, számos koncert lesz, mindig van festés, arcfestés, van selfie automata, meg hát végig lehet járni az állatkertet, meg lehet pihenni, mindig adnak egy kis nassolni valót, szintén egy élmény. És ez ami, amit mi szoktunk is mondani, hogy élményt adni jó.

0: ki lehet a tagotok, és hogyan lehet csatlakozni az egyesülethez?
1: Tagjaink ugye elsősorban az értelmi fogyatékossággal élők, ugye ők, akik úgymond mondhatni ilyen klasszikus kártyát kapnak. Azt mondom, hogy aki értelmi fogyatékossággal él, azok közül bárki. Meg szoktuk kérdezni, hogy melyik intézménynek a tagja, hova jár adott esetben, mert akkor segítünk ugye az ügyintézésbe, hogy hamarabb bejusson hozzá kártya, ne feltétlenül hozzánk kellene jönni, mert nálunk ugye most már ez az ügyfélfogadás személyesen az irodánk a Szeles utcán van, de mivel az elnök asszony is jó magam is, ugye akik érintettként vagyunk, nagyon sokan ugye mellette azért dolgozunk, ritkábban tudjuk megoldani az ügyfélfogadást, igazodunk az, hogy nagyon sokszor mi megyünk házhoz, vagy találunk egy olyan helyet, ahol tudunk találkozni, tehát ők mindenképpen szoktuk javasolni, hogy a szülők, mert hogy ezzel támogatják az egyesületet, illetve a munkásságunkat, a pedagógusok, a gyógypedagógusok, az asszisztensek, igazából aki érintett is, ilyen szociális gondozó ebben a szférában, mindenki lehet tagunk, de a támogatókat is nagyon szívesen fogadjuk. Jellemzően például a Rotary Klub Miskolc egyik támogatónk, ott nagyon sokan ugye ezzel is támogatják, hogy ugye tagságot váltanak ki, ilyen támogatói tagságunk van, és akkor ezzel is segítik a mi munkákat, mert ez az összeg is, ami a tagsági díjból befolyik, ezt mind visszaforgatjuk a gyerekekre.
0: Gondolom iskola időben könnyebb egy kicsit megoldani a logisztikát a családban, de mondjuk hogy történt a nyár, nyár vége van, de gondolom ez így táborokkal, vagy hogyan oldjátok meg a munkát és az összeegyeztetést, az egyesületet, a szolgálatot, a munkát és a családot?
1: Logisztika, nagyon erőteljes logisztikát kíván. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ugye nincsen segítség, tehát nagyszülői segítség nincsen, tehát nálunk vagy apával, vagy anyával van. Lett volna ügyeleti lehetőség az iskolában, de az autizmus miatt most valahogy nekem Patik nagyon-nagyon bezárkózott, és megígérte, hogy nagyon-nagyon jó lesz, és hagyja anyát dolgozni, ha kell, de hagy maradjon otthon. Szerencsés vagyok, mert a főnök nagyon-nagyon lojális, és mondhatni, ez egyik baráti társamba tartozik, és így megengedte, hogy home office legyek. Ami azt jelenti, hogy napközben Patrikkal játszottam, vagy énekeltünk, egy kicsit-kicsit próbáltam dolgozni is mellette, de javarészt, amikor ő elaludt, akkor én még leültem könyvelni, meg az évfolyésznak a rendezvényszervezését megcsinálni, szerkeszteni, mert hogy a weboldalt is az évfolyésznak a Facebook oldalát is én szerkesztem, úgyhogy ez most csak így. Nagyon nehéz ebből a szempontból is az érintetteknek, nagyon kevés tábor szerveződik olyan gyerekeknek, akik mondjuk középsúlyosak és tartósan betegek. Egy-egy tábor, ami elérhető, nagyon kis létszámba, hisz ugye tudni kell, hogy ezek a gyerekek ugye nem egy főt tesznek ki, hanem itt igazából tényleg az van, hogy egy pedagógusra két gyereket lehet csak számolni, és óriási felelősség terhelődik rájuk, mondjuk elmennek egy Balaton-Mária fürdőjét táborba is, akik már középsősök vagy tartósan betegek, ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, nagyon-nagyon résen kell lenni, ott nem lehet csak út, ott a rendszert is be kell már az első pillanattól kezdve tartani, és nagyon kevés az ilyen tábor. Nekünk is az iskolában, mondom, volt ügyelet, tudom, hogy vannak alól nappaliba is, ugye folyamatosan működnek ezek, de igen, ilyenkor minden szülő, tudom, hogy ezzel rá logisztikázik, hogy ha van nagymama, akkor melyik nagymama ma kimarad most otthon, hogy megyünk el amúgy valahova, hogy közös legyen. Igen, szóval ez a más világ, amikor egy egészséges gyerkőznél, és azért tegyük hozzá, amíg 10 éves nem lesz, és nem tudja az ember pár órára otthon magára hagyni, addig is logisztikázik a szülő, na mi esetünkben is ugyanez van, csak nem 10 éves korig, hanem tovább logisztikázunk egy kicsikét, mert nekünk igen, az életünk végéig egy hogy hova, hogy történik a nyár is a munka. Mondom, mi a párommal hál' Istennek így megoldottuk, meg tényleg nagyon jó fiú voltam úgy Patrik, úgyhogy betartotta az ígéretét, és hagyta anyát dolgozni.
0: A sorstársak is tudnak nagyon sokat segíteni jó gyakorlatokkal, ugye? Tehát az egyesület is valahol egy ilyen céllal működik, hogy a tapasztalatokat, az eddigi legjobb tapasztalatokat és legjobb példákat megmutassátok, ugye?
1: Igen, tehát amúgy vannak is szülőklubjaink, tehát minden évben szervezünk szülőklubot, mindig más-más témára építve, de a legtöbb szülő, akik mondjuk egy csoportba járunk, vagy egy iskolába járunk, vagy éppen a paramuzsikusok, hogyha így beszélgetünk, akkor megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Ki mit tapasztalt, hogy élte meg, merre tud elindulni. Nálunk most éppenséggel a gondnokság alá helyezési per van, ugye amikor 18 éves lesz a gyerkőc, előtte ugye gondnokság alá kell vennünk, és nagyon jókat tudunk beszélgetni, hogy ki hogy járt, milyen volt, mit adtál be a papírt, hogy töltötted ki, hogy viselte a gyerkőc. Néha jókat mosolygunk és nevetünk is amúgy, néha szerencsétlenségünkön, hogy amúgy, ha eltolunk valamit, de ez nagyon-nagyon jó, amúgy egy nagyon jó összetartást is kelt. Például ma annyira jó volt, hogy egy olyan, aki most fog majd kerülni a Martinba, egy olyan szülő hívott fel is, kért tőlem segítséget, és próbálunk is, és ez azt mutatja, hogy összetartunk, és ebben nagyon nagy segítség a Facebook is, tehát, hogy ismerősök vagyunk, látjuk egymást, megosztjuk egymással a dolgokat. Tényleg, amit az ellen is mondtam, hogy ha valami rossz is történik, akkor sokkal könnyebb azt elmondani, most így én, na, akkor neked is jó napod volt. És akkor már is könnyebb, már is az ember nem akar kardjába dőlni, nem akar összezuhanni, hanem már is azon, hogy na jó, akkor nem vagyok egyedül, akkor megyünk tovább, és holnap egy újabb nap, és majd holnap jobb lesz.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabóné Pataki Adriennel, az Éfohész Borsodabó Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesület munkatársával. Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Hát, ha lennének olyan támogató cégek, vagy magánemberek, akkor nagyon szívesen fogadunk támogatásokat, akár anyagi, akár tárgyi. Tehát, ha valaki olyan dologgal foglalkozik, valamit árul, valamit készít, akkor mi annak ugyanúgy tudunk örülni, mert ezek a gyerekek mindennek, de tényleg mindennek nagyon-nagyon-nagyon tudnak örülni, és nagyon hálások, ahogy mi is. Ha pénzben küldenek támogatást, annak is nagyon jó útja, és nagyon jó haszna lesz, és felhasználásra fog kerülni. Úgyhogy ebben tudnak nekünk segíteni. Tehát, ha lennének ilyen támogatók, hogy adományozók, most főleg a Vármegyék Kulturális Fesztivál kapcsán, akkor még számos-számos ajándékot és meglepetést tudnánk előkészíteni a fellépő gyerekeknek és fiataloknak.
0: Mondjuk el még egyszer az időpontot és a helyszínt.
1: Tehát a Vármegyék Kulturális Fesztivál idén 2026. november 18-án lesz az Ady Endre Művelődési Házban Diósgyőrben.
0: Nem sok időnk maradt a műsorból, de ezt használjuk ki arra, kérlek, hogy adjunk tanácsot azoknak, akik diagnózist kapnak bármilyen korú gyermekkel kapcsolatban. Mit tanácsolsz? Mi az, amire figyeljen, mi az, amire ne figyeljen, mi az, amit tanácsolsz?
1: Ér egy kicsikét összeesni, ér sírni is esténként, úgy, hogy a gyerkőt ne lássa. Én azt szoktam mondani, hogy először próbálják meg otthon a szülő, a felnőttek ezt elfogadni. Nem először azt kell keresni, hogy gyerkőcnek mi lesz az út és hova fog menni. Én azt mondom, hogy először a szülőnek kell ezt feldolgozni. Nyugodtan üljenek le. Ha kell, akkor hívjanak fel minket, mert vannak ilyen beszélgetéseink, és nagyon szívesen meghallgatjuk őket. Először nekik kell elfogadni. Én azt mondom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb amúgy a szülőnek először megtanulni. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekünk is nem itt született, nem ekkor kaptuk meg, hanem egyszer csak úgy jött a pofon, hogy na akkor most már pedig ez a helyzet, hogy ő nem lesz már egészséges, és nem lesz egészséges útja, nem lesz egy általános iskolán, nem fognak ezek a dolgok úgy történni. Először a szülő magában rakja a helyet, a párjával, akár a szüleivel, testvérével, próbáljanak meg berkeken belül, nagyon szívesen ott vagyunk is, segítünk ebben. Ha megvan ez, tudniuk kell tényleg, én azt mondom neki, nincsenek egyedül. Nagyon-nagyon sok. El se tudnák hinni, hogy mennyien vagyunk, és egyre többen, és az a legjobb, hogy már most nagyon sokan felmerik vállalni. Ugye régen ezeket a gyerekeket eldugták, ugye, és nem hozták elő. Már most itt vagyunk, itt van az Éfohész, ahol ezek a fiatalok helyet is teret kapnak. Tehát, hogy nincs elveszve minden, ezen már nem tudnak változtatni. Tehát már nem érdemes, nagyon sokáig mondogatja az ember azt a szót, hogy miért. Aztán utána már nem. Utána el kell tényleg, én azt mondom, hogy nyugodtan kérnek segítséget, és tényleg nem baj az. Nagyon szívesen segítünk ebben, és akkor utána megtaláljuk a gyerkőcöt. Ha már a szülő elfogadta azt a tényállást, hogy a rokonság, vagy bárki, aki közöttük van, és van, aki támogatja őket, akkor már elindulhatunk azon az úton, hogy megnézzük, hogy akkor most mi legyen a gyerkőccel. Merre indulunk el fejlesztésre, óvodába, általános iskolába, középiskolába. De én mindig azt mondom, hogy nyugodtan segítséget kérni, nem ciki. És tényleg nyugodtan lehet sírni néha.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok?
1: Van weboldalunk, illetve Facebook oldalunk is. Én azt gondolom, hogy a Facebook oldal az, ami már a leginkább mindenki számára elérhető. A Facebook elérhetésünk az Éfohész Miskolc, tehát ha ezt beírják, akkor ki fogják dobni, ott lesz a logónk is, tehát ott lesz a nagyon szép kék emblémánk a Vármegye címerével, illetve van weboldalunk is, ez a www.éfohészmiskolc.hu, tehát ékezetek nélkül, ott is rajta van minden elérhetőségünk, tehát van telefonszám is, ahol érdekvédelmet és ilyen tanácsadás segítséget tudunk nyújtani, ott rajta van minden elérhetőségünk. Az a telefon az jelenleg nálam csörög, tehát én vagyok az érdekvédelmi tanácsadó, és bármiben nagyon szívesen segítünk, tehát ha már valaki eljutott abba, hogy az óvoda, akkor utána hova fog tudni menni, milyen támogatások járnak, hol kell megigényelni, mihez kell fordulni, milyen papírok. Mindenben meg tudunk segíteni. Itt tudnak elérni, a telefonszámunk is ott van fent rajta.
0: Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Szabó Népataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete kommunikációs felelőse volt a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgettünk, és tanácsot is adtunk friss diagnózist kapó szülőknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet a távirati irodával. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyerekeknek biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen, írták. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és a KEKVA státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a távirati irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János pénteki nyilatkozatában úgy fogalmazott: azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai ámokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Azt írta, Magyar Péter kézi vezérléssel utasította jogállami elveket sértő ultimátumra minisztereit, a vele, mint volt köztársasági elnökkel szembeni politikai bosszú miatt. Szerinte igazolja ezt az, hogy Ruf Bálint miniszter írásban szólította fel, nyilatkozzon a további működési szándékukról, hiszen annak jogi feltételei fennállnak. Továbbá az alapítvány kedre már meghívót kapott a megállapodás aláírására, amit hétfő este a kormányülés után elhalasztottak. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatáson elhangzottak kapcsán ért kritikára kifejtette. Nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin főügyészségi ügyész lesz valószínűleg a hivatal legfontosabb vezetője, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán, közölte. Tasnádi Katalin 20 éve dolgozik a büntetőjog területén, ebből 16 évet bűnüldözési, illetve vádhatósági szervezet tagjaként tevékenykedett. Pályája során a büntetőeljárás teljes folyamatában gyakorlatot szerzett. A feljelentés elbírálásától a jogorvoslati nyilatkozatok megtételéig. A legnagyobb tapasztalattal a nyomozások lefolytatásában rendelkezik, elsősorban a kiemelt tárgyi súlyú korrupciós és hivatali bűncselekmények felderítése terén, fogalmazott a kormányfő. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Egyre nagyobb területen az északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödik. Kora délelőttig északnyugaton viharossá fokozódik, de zivatarok környezetében máshogy is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul, késő este 19 és 27 fok valószínű. Híreket hallottak.
0: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Kovács Krisztina zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is, Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Feldebrőn a Hárs ünnepet látogatjuk meg, majd egy debreceni kiállítás kapcsán a rovarevő növényekkel találkozhatunk. Elsőként Feldebrőn egy hagyományőrző díjlovaglóval beszélgetünk.
1: Eke Zoltán.
0: Titulus van-e csapatvezető? Vagy ilyenkor?
1: Végülis a hagyományőrző huszár, főhadnagy vagyok, az egyesület alelnöke.
0: És a társ?
1: Ő pedig Favori Vihar, ő egy 11 éves Favori törzsből származó lipicei herért. 10 hónapos kora óta a társam.
0: Gyönyörű, jó érzés, ugye?
1: Igen, igen. Hát minden, amit tud, azt együtt hoztunk össze. Az én belovaglásom, az én tanításom.
0: Szép szürke, ugye?
1: Igen, szürke.
0: Ahogy láttam, van itt egy pár fajta ló, de az mindenki más szép.
1: Igen,
0: minden ló?
1: Igen, igen, minden ló más. Más típusú lovak, ő egy 11 éves lipicai.
0: Igen, hát gyönyörű szép.
1: A többi egy félvérló egyébként. Hát vannak elég sok helyről, mert istenmezeiről jöttek.
0: És hogy lehet összeállni egy csapatnak így?
1: Hát a lovas emberek ismerik egymást a környéken.
0: Tehát a bemutatónak a lényege az, hogy azokat a kunsztokat megoldják, fektetés, cserdítés,
1: igen,
0: mellette,
1: igen,
0: térdelés. Ilyeneket csinálnak, de hát azért a vágtából, stb. Majd meglátjuk, hogy miket csinálnak önök.
1: Hát a fiúk ők csikós bemutatót fognak csinálni, én pedig huszárruhában egyébként egy díjlovas bemutatót fog csinálni a lóval.
0: Tehát a díjlovaglás az azt jelenti, hogy itt a mozgásra kell adni a hangsúlyt.
1: Igen, igen, igen.
0: Térdemelés, lábletétel.
1: Így van, itt a lónak az alkalmas mozgás koordinációját használjuk egyébként. Mindegyik ló nem alkalmas rá, ki kell válogatni.
0: Tehát egyébként azért ehhez 2-3-5 év is kell, ugye?
1: Igen, igen.
0: Mert 2-3 az már a
1: hosszú éves munkát.
0: Az a kezdet, az 5 év az már, amikor már megszokta úgymond a gazdát vagy társat.
1: Hát inkább úgy mondanám egyébként, hogy 2-3 év alatt egy alapszinten lehet belovagolni egy lovat. Hát az azt jelenti, hogy bizalommal megyen jobb kézre, bal kézre, lépés, ügetés, vágta. Mind a három járműben biztosan megy, és akkor utána kezdünk el a lóval úgy dolgozni, hogy kezdjük tovább idomítani.
0: Ugye a dolgozás az azt jelenti, hogy mind a két félnek oda kell figyelni.
1: Így van.
0: Tehát én, hogyha nem vagyok jó a lónak, nem szeret meg, akkor hiába kezdek bármit vele, ugye?
1: Igen, meg kell lenni, ugyanúgy, mint az emberek között a ló, meg a lovasok között is meg kell lenni a kémiának, mert egyébként van egyébként olyan lovas, akinek egyébként egyszerűen nem jön be a lónak a stílusa, vagy a lónak nem jön be a lovas stílusa. Igazából megvannak a kötött dolgok, amit belovaglásnál használunk, ami le van írva, hogy azt úgy kell csinálni, úgy kell idomítani egy lovat, de akkor is mindenkinek megvan a maga a stílusa, és nem minden jó lónak jön össze.
0: Fegyelmezni egyébként ilyenkor már nem kell, vagy azért van bizonyos jelzés, amivel lehet fegyelmezni?
1: Hát idomításnál egyébként a fegyelmezés az inkább a lónak a büntetés, a hátraléptetés. Úgyhogy a fegyelmezést így, legalábbis én így gondolom. Mások nem így gondolják, de mikor ront valamit, azt igazából tudni kell, hogy minden eredendő hiba egyébként a nagy százalékban a lovastól ered, nem a lótól.
0: A ló nem érzi a biztonságot.
1: Nem a lótól. Ha megadjuk a lónak a megfelelő segítséget időbe, akkor általában szokott működni a dolog.
0: Egyébként mennyire szereti úgymond az idegeneket, akik oda mennek, vagy azért vigyázni kell egy kicsit rá, mert jobban lónak, hogyha békén hagyják.
1: Hát ő nekem igazából egy gazdás ló, úgyhogy igazából is mondták a bemondóba, hogy nélkülem ne jöjjön ide senki, mert egyébként ha rúgni nem rúg, de hajlamos harapni.
0: Akkor hátul rúg előre harap, de természetesen attól is függ, hogy mennyire bizalmaskodik vele valaki. Tehát így nem megyek oda hozzá.
1: Igen, a simogatást egy idő után megunja, az a lényeg.
0: Mert akkor nem kap kaját. Vagy nem ahhoz ragaszkodik egyébként, nem azt szoktam meg, hogy simogatás után megdicsértem, és akkor enni kap, jutalmat kap, cukrot, vagy bármi.
1: Nekem megvan adva az, hogy mikor kap enni a ló egyébként, ez betartom, az nem jutalmazás egyébként a lónak, hogy etetjük.
0: Jó, én még nem voltam ló,
1: de azért lónak nem jutalmazás.
0: De láttam már, amikor úgy etetik a lovat, de lehet, hogy
1: igen,
0: úgy szoktatták.
1: Igen, úgy szoktatták.
0: A nyereg az rajta van szépen, ez egy sima...
1: Ez egy dílovagló nyereg. Ez egy angol dílovagló nyereg.
0: Hát nem a magyar nyereg, most nem a kurultájról jött, hanem...
1: Nem. Hát egyébként a huszárkodáshoz a hagyományos nyereg egyébként a boknyereg, de nem véletlenül találták ki dílovagláshoz ezt a típusú nyerget, szükséges egyébként hozzá.
0: Ez azt jelenti, hogy itt azért biztosan kell megülni a lovat?
1: Másképp ülteti a lovast, igen, könnyebben tudja segítségeket
0: tehát
1: adni neki.
0: Előre tolja egyébként egy kicsit a súlypontot, nem hátra?
1: Nem, hátul van. A díjlovas az mindig egyenes derékkel, egyenes háttal, inkább a függőleges mögött egy kicsikét a vállal, nem kikönnyített lovaglás, mint a díjugatók is.
0: Mint
1: a
0: tudték lovagolni, de hát ön azért elég jó fel van öltözve, pedig beleg van.
1: Ez egy másik öltözet egyébként, ennél mindjárt melegebb ruhát veszek föl.
0: Igen?
1: Igen, hát igazán a főzőversenyen részt vettünk, és akkor igazán felkérés, hogy egy hortobágyis lambukat csináljak, és igazán ahhoz ez a ruházat az érdemos és a... Úgyhogy mindjárt átöltözök.
0: Hogyha hagyom, csizma az van, sarkantyú?
1: Sarkantyút azt mindjárt fel
0: fogok venni. Ja, fel kell tenni, de ezt nem használja.
1: Hát,
0: úgy, csak bemutatóra.
1: Segítségadás az is egyébként, igen. Mert igazán a komoly lovasnál igazán szár segítség, tesú segítség, csizma segítség, pálca segítség, sarkantyú segítség.
0: Ezek
1: mind segítség a lónak egyébként.
0: Földön már tudok mindent még felülni, nem ülnék rá. Egyébként a nadrág az lovagló nadrág.
1: Az egy lovagló nadrág, így van, a felső része az a szilvásváradi csikós, a ménes gazdaságnak a csikós ruhája.
0: Azt nagyjából lehet ismerni, és a kalap az nem hortobágyi, nem, hogy más, ez csikós kalap.
1: Ez csikós kalap, így van. Egyébként onnan származik, mert...
0: Hortobágyról?
1: Igen, Hortobágyról származik a kalap, mert hát igaz, a legjobb kalap készít az a hajdúságból.
0: Hát persze, úgyhogy párat ismernék, úgy névről is, de most nem. Úgyhogy nem is kell reklámozni
1: így van,
0: őket.
1: Nem kell reklámozni, mert nekik megvan a saját reklám.
0: Így van,
1: keresettek is nagyon.
0: Hát láttam párszor már ott, hát most is a vásáron is árultak, egész igen. Biztos.
1: Igen.
0: De a bajusz a saját, azt nem kölcsönözte.
1: Azt nem kölcsönöztem, az saját, így van. Hát az a Huszár Egyesületünk van egyébként Ózon, ez a Huszár Virtushoz való.
0: És mióta van Huszár Egyesület?
1: Mi ezt 2 éve csináljuk. Baráti társasággal.
0: Ahhoz képest, hát a fiatalok akkor.
1: Igen.
0: Mondjuk 2 év alatt minden cuccot be lehet szerezni?
1: Nem. Hát azért. Még nagyon sok minden hiányzik, úgyhogy hát nagyon sok pénzbe kerül minden.
0: Még a levegő is lassan. Úgy,
1: igen.
0: És egyébként úgy akkor hányan vannak?
1: Hát mi az Ózdi Huszár Egyesületben 10 taggal vagyunk.
0: Nagyon szép szám, igen. Akkor már bármire mehetnek.
1: Igen.
0: Hívják is önöket, vagy még be kell futtatni magukat?
1: Amúgy vannak kötelező programok az önkormányzatnál, mert igazán mindenféle, igazán mind augusztus 20-ára is állami ünnepre díszergés van.
0: Akkor támogatás is van?
1: Így van. Apró pénztámogatás.
0: Ami kiesik az erdőből is szinte. Eke Zoltán, hagyományőrző, díjlovaglót hallották.

0: folytatjuk műsorunkat, mégpedig a szőlő szenteléssel, mely után Holló Gábor atyával beszélgetünk.
1: Ne félj ország, ujjongj és örvendj, mert nagy dolgokat vitt végbe az Úr. Ne féljetek, ti állatai a földnek, mert sarjadnak immár a puszta legelői. A fa megtermi gyümölcsét, a fügefa s a szőlő megadja termését. Sion fiai, ti is ujjongjatok és örvendezzetek az Úrban, a ti istenetekben, mert megadta nektek az igazság esőjét, és korai meg késői esőt hullat rátok, mint egykor. És megtelnek a szérük gabonával, és árad a sajtókból a bor, meg az olaj. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
1: Joel próféta fölhívja a figyelmünket, hogy minden jó ajándék fölülről van, hogy az esőt az Isten hullatja, és ezért imádkozunk, ezért könyörgünk most, amikor megálljuk a szőlőt, hogy tulajdonképpen a saját erőfeszítésünket, munkánkat ajánljuk föl az Isten kegyelmébe, és kérjük, hogy szentelje meg, sokasítsa meg azt a gyümölcsöt, amit tőle kapunk. Ezért könyörögünk most, Istenünk, te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magot adsz a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk, hogy ezt a szőlőt, bőkezőséged és áldásod sokszorosan termővé tegye, emberkéz munkája művelje, és így gazdag termést hozzon, hogy néped adományaiddal eltelve itt és mindörökké szüntelenül dicsérjen téged Krisztus, ami Urunk által. És áldja meg termésünket, és áldjon meg bennünket is a bőkezőség Istene, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Ámen.
0: Olyan gyakran nem szokott szőlőt szentelni, ugye?
3: Nem volt még rá példa idáig.
0: Hát akkor erre készülésked valamilyen módon előkeresni, hogy mi lehet mondani.
3: Az áldások könyvében van egy szöveg, amit segítségül lehet hívni. Joel próféta könyvéből vett szentírási olvasmánnyal és egy könyörgéssel. Körülbelül két mondattal egészítettem még ki.
0: Gondolkodtam volna, hogy valahogy hol lehet találni, hát ezért csak megtalálta, hogy mivel lehet. Hát mit mondjak, kenyérszentelésen X-szer voltam.
3: Szőlőszentelés, ez volt az első. Kenyérszentelés, az már egy pár alkalommal volt lehetőségem megtenni. Szőlő, ez volt az első.
0: Mióta van itt ezen a tájon?
3: Augusztus 1-jével kerültem ide Velperétre, mint plébániai kormányzó.
0: Már
3: összetett a feladat, mert van egy iskola lelkészi feladatköröm is, ami megmaradt. Ez továbbra is Egerhez köt, az Eszterházi Egyetem gyakorlóiskolájának vagyok a lelkipásztora, és emellett innentől ellátom Verpelét, plébánia és a hozzátartozó települések lelkipásztori szolgálatát. Ez Aldebrőt, Feldebrőt és Tarna Szent Máriát foglalja magában.
0: Azért nem maradt munka nélkül.
3: Ezután sem.
0: De természetesen még nem ismeri akkor a település lakóit, vagy előtte azért tájékozódott?
3: Olyan módon tájékozódtam, hogy ugye az előző plébánosnak a tragikus és sajnálatos halálát követően a bazilikából mi jártunk ki, mikor melyikünk az ott lévő atyák közül, Verpelétre és a hozzátartozó templomokba miséket bemutatni, temetéseket elvégezni, keresztelni, és így tovább. És így azért alapvetően már volt ismeretségem, volt fogalmam, de nyilván ahhoz, hogy alaposabban megismerkedjünk itt a vidékkel, az emberekkel, ehhez majd több időre lesz még szükség.
0: Két lakiként azért először még nehezebb, de gondolom, hogy idővel azért csak kijön Plébániáról.
3: Itt lakom Verpeléten.
0: Jó, már itt, igen.
3: Augusztus eleje óta, illetve hát július utolsó napjaiban
0: le vagyok maradva.
3: Kiköltöztem és elfoglaltam. Tehát ez előírás, hogy a plébánosnak helyben kell lakni.
0: Hát igen, hogyha úgy sikerül.
3: Igen, igen, igen. De hála Istennek olyan állapotban van a plébánia, amit rögtön el lehetett foglalni.
0: hát akkor megszerethetik a későbbiekben, bár a fiatalok, mint a kismacskát, úgy szeretik még. Utána már, utána egy picikét másképp foglalkoznak vele, megszokják, tehát olyan kevés már a plébános, hogy most már muszáj szeretniük, hogy megtartani őket.
3: Igen, ezt tapasztalom, hogy nagy-nagy szeretettel vártak és fogadtak az itteni hívek. Hát eleve már nagyon nagy ajándékként élik meg azt, hogy kaptak helyben lakó papot. Ugye mivel kevesen vagyunk, ahogyan azt említette is, nem jut mindenhová lelki pásztor, és hát azt gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon örömteli dolog, hogy itt Verbeléten lehet helyben lakó pap.
0: Most mi lesz a nehezebb feladat, az iskolai problémákat megoldani, hogyha vannak? Mert biztosan vannak, nem mindenütt vannak, vagy pedig, hát ugye a híveket valamilyen módon oda szoktatni a plébániához, mert hát ugye közösség nélkül egy plébános nem érzi jól magát, nem érezheti jól magát.
3: Hát alapvetően az iskolával kapcsolatban sem probléma megoldásban gondolkodok, hanem építkezni szeretnék, és ott is leginkább a közösséget, a hívő közösséget, az egyházat építeni. Nehézségek meg egy plébániának a hívő közösségében is felütik a fejüket időről időre, megoldandó problémák, feladatok, de én azt gondolom, hogy ezt is, azt is szeretném a jövőben szeretettel folytatni.
0: Azért mondom, mert pár éve tanítottam, azért én is pedagógus vagyok, de mellette volt pár dolgom már az egyházközségünkkel is mezőkövezem. Tehát nem olyan könnyű az, mint ahogy kívülről meg lehet úgy szatszolni, hogy mi lesz. Tehát ehhez kell egy bizonyos fajta olyan hozzáállás, meg affinitás is, ami rádióban néha viszén hallgattam, mint hogyha meg lenne. Nem akarok így kedveskedni, illetve, de végül is úgy érzem, hogy megvan hozzá a képessége. Úgy érzi, vagy csak én érzem így?
3: Én is úgy érzem, hogy megvan a képességem hozzá, az biztos, hogy nagyfokú rugalmasság kell. Az iskola lelkészséghez biztosan, és gondolom, hogy a plébánia vezetéshez is, mert káplánként is ez volt a tapasztalatom. Én azt gondolom, hogy az én adottságaim megvannak azokhoz a feladatokhoz, szolgálatokhoz, amiket a diszpozíciómban kaptam.
0: Nem úgy jöttem ide, mint hogyha teljesen ismeretlen lennék. A családot nagyjából azért házas hétvégés koromból ismerem. Tehát azért ilyen nagyon-nagyon szolgálatkész volt a család is, illetve hát önt is úgy ismertem. Még akkor gyerekként azért nem tegezzem le, mert nem találkoztunk azóta. Tehát szolgálatkész a család is. Anyukája is.
3: Igen, igen, igen. Édesapám is. Egy segítőkész, jó szívű ember volt, édesanyám is az. Azt gondolom, hogy a mi családunkban ez mindig fontos érték volt. Ne csak a magunk érdekét tartsuk szem előtt, hanem legyünk ott. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk, amikor nehezebb időszakot éltünk meg a családomban, ugye édesapám elvesztése utáni időszakban, hogy egy rengeteg önzetlen segítőkészséggel, szeretettel találkoztunk. Ezt én nagyon fontosnak tartom.
0: Tudom, hogy ilyenkor nehéz, mert hát én is nagyon jól ismertem, és hát sokszor találkoztunk, nagyon-nagyon fájt nekünk is. Tehát fel tudtak állni arra a szintre, hogy azért végül is képesek arra, hogy levessenek valamit, mégpedig az a községet, itt községet most, illetve hát tulajdonképpen beilleszkedik ebbe a fajta úgymond közösségbe. És ez a közösség, hát az önök.
3: Így van.
0: Köszönöm, hogy egy kicsit zavaró, gondolom önnek is a zene, de hát legalább a hangulat
3: ezt ilyen. Ezt most így tudtuk megoldani, de köszönöm a lehetőséget.
0: A legjobbakat.
3: Isten áldja.
0: Dicsértessék.
3: És ezt kívánom a kedves hallgatóknak is.
0: Holló Gábor atyát hallották a feldebrői szülőszentelésről.

0: a szép számú érdeklődő akár képregényeket nézegethetett, vagy lerajzoltathatta magát.
1: Mester Csaba vagyok, képregényrajzoló is, jelen esetben karikatúrista is.
0: A képregényeket régebben, valamikor a 20. század elején szerették, hát más nem volt, tévé nem volt, mozimára
1: igen,
0: volt
1: igen,
0: már, és nagyon-nagyon nagy volt akkor a népszerűsége.
1: Igen, igen, hát ugye nagy nevek Zórád Ernő, ugye Kocsmáros Pál, ők nagy képregényalkotók voltak, és ők mind a Fülesbe rajzoltak annó, és legendás történeteket jelenítettek meg így.
0: Megmondom őszintén, nem vagyok annyira gyerek, de azért még én is képregényeket olvasgattam, szerettem, mert hát jobban megértettem a képekről, meg csodáltam azért a rajzokat. Ahhoz azért gógyi is kell.
1: Igen, főleg képzelőerő, és ugye az, hogy praktizálni kell igazából, tehát én is voltam olyan szerencsés, hogy egy festőművészhez jártam rajzolni, ő a Szerdahelyi István volt, már sajnos nem él, de nagyon sok dologra megtanított, ami ugye fontos ehhez a műfajhoz. Az arányok, ugye, hogy tudunk egy figurát élővé varázsolni, vagy mozgásban ábrázolni, tehát ez mind...
0: Egyébként kik veszik meg a képregényeket? Azok, akik olyan húrfangos eszűek, hogy szeretik azt, hogy mások fejezzék ki azt, amit szeretnének látni, vagy pedig olyanok, akik egyébként is már kicsit megöregednek.
1: Nem feltétlenül egyébként, tehát érdekes, hogy nem annyira korhoz kötött, tehát nekünk ugye, amivel mi zenei képregényekre fókuszálunk, tehát a ezeket a típusú képregényeket én a Tóth Labanc Attilával csinálom, ő az írója. Ő egyébként a Tankcsapdának a basszusgitárosa volt annak idején, és most tanárbácsi, és írja ezeket a képregényeket. Vele dolgozom együtt, és azt vettük észre, ugye a bőrzéken, a képregény bőrzéken, amikor meglátogattunk egy-egy ilyen eseményt, hogy ez inkább a fiatalokat vonzza. Hát persze nyilván az idősek is bejönnek, akik régóta gyűjtik ezeket a irodalmi, mondjuk az, hogy a 9. művészetnek a termékeit, de igazából tehát az akcióképregények révén ez a műfaj, ez tulajdonképpen fiatal tudott maradni.
0: Ugye, hogyha a művészeteket nézzük, a 9-nek mondjuk, azért a művészetnek van egy bizonyos kritériuma. Tehát egyik az, hogy gyönyörködtessen, a másik az, hogy ide is szóljon, nem csak a szememnek, hanem a fejemhez is valamit. A harmadik meg kopogjon egy kicsit itt a szívemnél is. Tehát tulajdonképp akkor emberközpontú kell, hogy legyen egy ilyen alkotás.
1: Igen, igen, úgyhogy egy kicsit aggódunk is itt ugyanúgy a mesterséges intelligencia térnyerését illetően. Tehát mi is azt vettük észre, hogy persze ugyanúgy, mint egy-egy muzsikánál, tehát óhatatlanul szükség van az emberre, tehát az emberi kreativitásra, és ez többnyire meg is látszik a végterméken. Tehát, hogy mi is erre fókuszálnánk igazából, hogy legyen karakteres a dolog, amit csinálunk. És egyrészt tanító jellegű, és másrészt pedig, hogy etikai nevelési szándék is legyen mögötte.
0: Tulajdonképpen akkor van egy réteg, aki ismeri és szereti ezt a fajta alkotást, illetve hát gyűjtés, mint ahogy mondta.
1: Így van, így van.
0: Az örök érték lehet.
1: Igen, tehát meg vannak, akik kifejezetten a tréfás, hogy is mondjam, a humoros jellege miatt preferálják ezt a műfajt. Tehát mindenki más miatt keresgeti. Van, aki a vizuális látványa miatt, illetve hogyha megkedvel egy alkotót, akkor képes megvenni az összes alkotását. Tehát, hogyha ugyanúgy, mint egy zenénél, igazából, hogyha szeretünk egy előadót, ugye nyilván akkor megpróbáljuk megvásárolni az összes lemezét.
0: Hát a zeneit nem Tankcsapdás egy cseppet sem, de hát, hogyha a másik oldalra, a humoros grafikára megyünk át, ahhoz mi kell, hogy az ember úgy fogjon meg egy arcot, egy mozdulatot, hogy humorosnak tűnjön, nem sértőnek.
1: Igen, mondjuk, amikor sokáig nézünk egy karaktert, akkor nyilván kilátjuk belőle azokat a kis részleteket, vagy eltúlozható dolgokat, ami miatt ugye azt felismerjük. Tehát ez a karikatúrának is az alapja. És akkor igyekszünk a képregények kapcsán is ezt

0: karikaturistánál, és akkor?
1: Így van. Egyébként minden ember izgalmas maga, és sokszor, hogy is mondjam, az emberek is megnyílnak, tehát mesélnek el olyan történeteket, vagy olyan dolgokat, amik én nem is kérdeztem, de nagyon jó szórakozást lett, és kölcsönösen megismerjük egymást lettünk.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon közel áll a mi szakmánk egymáshoz.
1: Igen, igen, igen.
0: Ön hallgat, én meg beszélek közben, de nagyon-nagyon köszönöm. Úgy látom, megjöttek a felvonulók, úgyhogy most már lehet
1: és
0: dolgozni.
1: Köszönjük szépen a riportot, és igen, a kedves hallgatók, hogyha tehetik, akkor nézzenek utána a Masterlab kiadó képregényeinek.
0: Hol lehet egyébként?
1: Hát többnyire képregénybőrzéken szoktunk jelen lenni, illetve a Facebookon.
0: Mester Csaba grafikus képregényalkotót hallották a felzebrői sokadalomból.

0: A faluban történő traktoros lovas felvonulás után Jakab Ernő polgármesterrel beszélgettünk.
1: Nekünk nem 10 órakor kezdődött, nekünk már tegnap reggel 6 órától
0: folyamatosan.
1: Hát végül is igen, jó szervezés, de tegnap reggeltől mi folyamatosan állítottuk a sátrakat, készítünk vízt, ürítettünk, aludtunk egy pár órát, reggel 5-re jöttünk, így ment a főzés, amiben én is beszálltam, úgyhogy töltött káposztát készítettem.
0: Megkóstoltam, nem is olyan rossz az. Mert én Szabolcsi vagyok, és
1: az édesebb,
0: paradicsomosabbak, de jó volt ez.
1: Hát volt olyan, aki először azt hitte, hogy valami probléma van vele, mert hogy savanyú volt, de hát a káposzta miatt a haraszt is savanyú volt, a sima káposzta is, úgyhogy nem, nincs emberre gond. Meg azért a Szabolcs az másabb, mert abban nem daráljuk a húst, hanem vágjuk apróra.
0: Ja, köszönöm, hogy én jobban tudom egy kicsikét.
1: Én nekem szokás a szakmám, úgyhogy...
0: Jó, hát akkor tévedtem.
1: Nekem
0: meg papírom van róla, hogy ott születtem.
1: Ja, az erősebb, így van, így van.
0: Egyébként, polgármester úr, mióta van ez a típusú rendezvényük?
1: Régebben kettő olyan úgymond fesztivál ünnep volt Feldebrőn. Volt egy a Ribizli fesztivál, ez nyár elején volt, és csak utána volt a Szüreti. A Ribizli az nagyobb volt, a Szüreti az kisebb volt. És mind a kettő a templom körül volt. És 2019 októberre, tehát 2020-ban döntöttünk úgy, hogy akkor

0: legyen egy nagyobb, és ez lett a Hás Születi Fesztivál, amit így megpróbálunk a nyár végére bezsúfolni, próbálunk igazodni a többi településhez is, hogy időben szépen sorba jöjjünk, Aldebrő, Bécs, Feldebrő, sok lovasunk van, aki minden helyen fellép, és részt vettek a születi felvonulásba, úgyhogy most egyetlen egy van is itt a focipályán, ahol látjuk ezt a környéket, hogy ez gyönyörű, hűvös, árnyékos, régi ősfák vannak, őszzseb, tehát ettől tökéletesek vagyunk, nem is lehetne.
1: Hárs, ugye az ebrőjét, aki nem ismerte, nem volt fiatal, szinte mindenki azt hívott annak idején debrői házlevelűt, más itthoni minőség nem volt. A többi elvitték Szovjetunióba. Mellette ugye azt is tudjuk, hogy Tokajba is a házlevelű, az is fontos. De itt a debrői, az debrői.
0: Így van, az a debrői hárs, így van.
1: Tehát a házlevelűből lett hárs itt a így fesztivál.
0: Van. Így van, így van.
1: Ez a házfesztivál, ez tulajdonképpen a Ribizlit is takarja akkor egy picikét.
0: Hát már sajnos a Ribizlit ezen a térségen
1: kihalt.
0: Tehát annyira változott a klíma, hogy nem terem meg. Rásült idén is, nagyon sok kihalt, már nem éri meg a fogok, és nem csak nem éri meg a fogok, nincs is.
1: Nagyon kellemes helyen vagyunk, és azért nekem meglepő volt, hogy ló mindenütt.
0: Hagyom
1: aki meg. Szereti a lovat, az, hogyha ide jön, akkor boldog lesz.
0: Így van. Hát van egy egyesületünk, ez a Tarna Mente Hagyományozó és Sport Lovos Egyesület, ennek a székhelye Feldebrőn van, és akkor azért is a lovak. De a hagyományőrzés miatt is a szüret, a lovasok nekünk egybefordnak.
1: Egyébként úgy a lakosság mennyire fogadja el, mert én nem látok senkit, akire rá lenne írva, hogy én aldebrői, feldebrői vagyok, vagy a szomszéd verpeléti lennék, de azért itt vannak, gondolom, szinte mindenki, aki idevaló.
0: Így van, és nagyon sokan a környező településekről is. Tehát, de jöttek Andornak tájáról, jöttek Egerből, látok itt káriakat, kompoltiakat, kápolnaiakat, hogy azért van híre, és azért vagyunk egy jó páran. Nagy a terület, és eloszlanak az emberek. Ha kicsibre tennénk, látszan, hogy mennyien vannak.
1: Fentről, hogyha megnéznénk, lefényképeznénk, hát akkor igen, lehetne rónnal látni. Igazából bejárták a falut. Ugye ez volt az rövid.
0: Így van,
1: hogy,
0: így
1: hogy
0: van.
1: Mindenki láthatta, illetve hát nem is tudom, hogy látta-e mindenki, mert itt van kint, vagy az úton. Egyébként ilyenkor már kezdődik a szüret.
0: Sőt, már lassan majdnem vége. De most már ott vagyunk, hogy
1: szűzít. Káraság miatt?
0: Így van. De ahogy beszéltem szűrészborászokkal, körülbelül egy hónappal előrébb vagyunk, mint az átlag, a régi időhöz képest. Tehát az, hogy már július végén elkezdődött a szüret, ilyen nem nagyon volt. Általában szeptember elején kezdődött, mindig gyermekkoromban, nem mégszem rá. Első voltak mindig a pezsgő fajták, és akkor utána jött a többi. Most már furcsa, mert jövő héten szedik a kékfrankost. Jó rozénak szedik a kékfrankost, két hét múlva szedik rendesen, de most úgy néz ki, hogy szeptember közepére le is megy a szüret. És ezért is kellett előrehozni. Két éve volt azt hiszem körülbelül ugyanilyen időjárás, majdnem ilyen, amikor a szüreti fesztivál nem tudtunk már szőlőt szerezni. Nem tudtunk dekorálni szőlővel, mert már lement a szüret.
1: Szóval akkor van ez a fajta hektikusság, de hát azért egyik év hozza a másikat talán. Nem hagyják abba a szőlészetet.
0: Hát nagyon remélem. Tehát azért itt mi tényleg a szőlőről vagyunk híresek, mert tényleg, hogyha valaki azt mondja, hogy debrői hárs, hát feldebrő, aldebrő jut az eszébe. Tehát ez az év, ez biztos, hogy megviselte őket. Minőségre mi nem tudjuk, hogy milyen lesz a szőlő. Ahogy hallom, hogy az UV miatt is nem olyan lesz a beltartalma a bornak. Töppettek a szemek, nincs olyan neftartalma, a felvásárlási árak azok nem nőttek, de elvileg nem kellett annyit permetezni, hogy nem volt annyira esős idő, a Rizharmat peronaszpóra nem támadta úgy a szőlőt, viszont bejött ez az újfajta betegség.
1: A másik pedig az, hogy igazából azért a szőlőművelés gépiesített lett. Van-e még kézi?
0: Van. Tehát én azt mondom, a mecést azt nem tudják helyettesíteni. Hát, most már utána végül is mindent lehet. De a meccés, a kötés sem. Kötést annyit tudnak segíteni, sőt a meccésnél is, hogy beletesznek gépet, tehát, hogy motoros meccőolló rásegítéssel, de a tudás az nem tudja helyettesíteni. Ugyanígy a kötözőgép, amit lehajt az ember, tehát az még emberi erő, hála Istennek, tehát azért még oda kell. Nem tudja teljesen gépesíteni, reméljük, nem is fogja tudni.
1: Csak én arra gondoltam, hogy van-e még fiatal?
0: Szőlő?
1: Nem vagy szőlő,
0: szőlőművelő?
1: Ember, a művelő, a szőlőművelő.
0: Van. Vannak még egy páran, nem ment el a kedvük tőle. Annyi, hogy hát napszámosokat nehéz találni. Olyat is, aki ért hozzá, azt még nehezebb szerintem találni. Nagyon messziről hordják ide az embereket, tehát pedig szőlő, úgymond területen vagyunk, itt az egri borvidéknél. Azért édomos lenne, de messziről jönnek sokszor. Látom őket reggelente, jönnek buszokkal, kis buszokkal hozzák őket a szőlészek. Nem egy kerendő szakma, hogy mondjam. Minket azért még szüleink tanítottak, nagyszüleink, dédszüleink. Én egri származású vagyok, felnémeti. Engem édesapám, nagyapám tanított medszerni, anyum szőlészborász, és az eredeti szakmai után ő egészségügybe ment. Nekem a szőlővel ment el a gyerekkorom. Tehát nekünk az megszokott volt kisgyerekkoromtól, hogy én a szőlőben nővéremotthon takarít, én a szüleimmel a szőlőbe, a meccéstől kezdve, a vennyige hordás, a kötés, minden. És mi még kézzel csináltunk, tehát kézzel kapáltunk, kézzel permeteztünk, hajnapba mentünk kémporozni, 3-4-kor keltünk. Tehát ez bennünk van. Az, hogy a mostani fiatalok, hát nem nagyon látok úgymond a szőlőbe fiatal srácok, gyerekeket ilyen családi gazdaságban. Sőt, nem is nagyon van, nem tudom, van egy még egyáltalán ilyen családi gazdaság, hogy mit tudom, egy családnak 4-5-6 hektár, az már sok, inkább legyen 1-2 hektár, mi 2 hektár körülbelül mentünk.
1: Azon mosolygok, hogy én szabolcsi vagyok, nálunk a dohány volt. Ugyanolyan nehéz minden munkája, mint a szőlőnek. Meg kell kezdeni, ugye, korán a melegágy rakással, palánta nevelés, nyugdosás, utána ajdohányt leszedni, tetejét, felfűzni, szárítani és csomózni. És amire vége van, akkorára már kezdődik az újabb. Ugyanez a szőlőnél is.
0: Így van, sőt, nekünk nem csak szőlő, még kukorica is volt, tehát annak is.
1: Ja, hát az is együtt kapál. Jár.
0: Bizony. Hát meg akkor az állattenyésztés, sertés, volt nekünk szarvasmarha, volt fejüstehenünk, kisbikánk, nekünk minden volt gyerekkoromban. Szoktam mondani viccesen, hogy a tehén bonyolult állat, én mégis megfejtem.
1: Keresztrejtvényben.
0: Igen, én sem megtanított fejni, mert mindig azt mondták, úgy kell fejni, hogy habozzon a tej, hogy még kézzel fejtünk. Utána jött a gépesítés, de hát már annak is vége.
1: Akkor polgármester úr sok mindenhez ért. Melyik a nehezebb, az emberekkel bánni, vagy pedig hát megfőzni?
0: Emberekkel bánni mindig nehéz. Ott van mindenfajta köztünk. Lehet őket szeretni, lehet kedvelni, lehet őket, bocsánat, így mondom, gyűlölni is. Van minden. Nagyon nehéz az emberekkel bánni.
1: Te vállalta?
0: Így van. Nem bántam meg, nem is bántam meg soha.
1: Jakab Ernőt, Feldebrő polgármesterét hallhatták.

0: végezetül akkor jöjjenek a rovarevő növények.
1: Kovács Kálmán vagyok.
0: Mondta, hogy Balmazújváros környékéről jöttek, vagyis honnan?
1: Konkrétan Balmazújvárosra jöttünk, innen Debrecen mellől.
0: Hát mondjuk nagyjából azért Balmazújváros elég sokan ismerik, volt rendényes foci csapat, Kamilla,
1: Szati. Így van, Veres Péter, ugye Sós Imre híres színészünk volt, így van.
0: Úgyhogy nem kell sok mindenkinek bemutatni, de azért mégis a alás körzetünkben van, aki nem tudja. Ami csábító volt, hogy majdnem meg lehetne nem enni, hanem etetni az ujjamat. Mondjuk ez egy kicsit nagy trükk, de nem igaz, mert ezek rovarokat esznek csak, ugye?
1: Így van, a rovarokat fognak meg, valamilyen illatot csalogatnak ki, ugye a rovar ezt megérzi, beleszáll, és például a Vénusz légycsapónál úgy működik a csapdának az aktiválása, hogy mind a két lebegyben 3-3 érzékelőször található, és kettő vagy több érintésre, tehát kombinációra becsukódik a csapda. Ilyenkor a rovar a mozgásból, a szőrszálkon keresztül felveszi a mozgást, a csapda pedig úgy fog összehúzódni, ha érzi, hogy nagyobb rovar van benne, tehát nagyobb az ellenállás magán a csapdában, akkor a csapda egyre jobban fog szorosan összezáródni. Ha egy kisebb rovar van benne és nem mutat ellenállást, akkor a csapda ki fog nyílni és kiengedi a rovart, ugyanis sokkal több energiát veszít azzal a növény, hogy becsukódik, mint hogy a rovarból fel tudna szívni.
0: Hány fajta van itt most? Mert gondolom, hogy nem csak egyfajta rovarevő növény van.
1: Nagyon sok fajta van egyébként, most jelenleg nekünk Vénusz légycsapó, kürtvirág, harmadfű és kancsókák vannak, ugye azokon belül is több fajta található, például a Vénusz légycsapónál már azt lehet mondani, hogy megszámlálhatatlan, már legalább több mint 300 változat található, ugye itt arra kell gondolni, hogy fűrészes, esetleg a fogazata, a színe, hogy vörös, hosszabb a levélszára, rövidebb a levélszára, esetleg itt van olyan, hogy mutáns csapdákat hoz, tehát már a csapdának az alakja is egy nem szokványos formát vesz fel, a kürtvirágoknál is nagyon fontos az, hogy egy magasabbra növő fajról beszélünk, vagy egy bokros odóról, ugye, és ráluk pedig a színek, amik a legszembetűnőbbek.
0: Tehát a rovarokat oda kell csalogatni illattal, színnel?
1: Illattal, színnel. Olyan illatokat árasztanak, amit emberi orr nem érez, tehát csak a rovarok tudják megérezni, kivéve a harmadfűnél, és a harmadfői ragacsos harmadcseppeket termel a levelén. Ugye ez a rovar egy vízimitációnak hiszi, azt hiszi, hogy víz, rá akar szállni, inni, de beleragad, tehát igazából úgy működik, mint egy légypapír.
0: Az ember azt gondolná, hogy csak a trópusokon vannak rovarevő növények. Ez igaz, vagy nem teljesen?
1: Hát igen, a legtöbben azt hiszik, hogy trópusi növények meg ilyen dzsungelekben élnek, ilyen esőerdőben, egyébként nem így van. Például pont a legnépszerűbb a Vénusz légycsapó vagy a kürtvirág, ők észak-amerikai növények. A Vénusz légycsapó konkrétan csak Karolina államban ő terem meg, Észak-Amerikában, és a kürtvirág is csak Észak-Amerika, csak ők már esetleg teljesen egész észak, tehát Kanadáig is fel vannak szaporodva. A harmafüveket meg azt szoktuk mondani, hogy Antarktiszon kívül az egész világon megtalálhatóak, tehát Európában, Amerikában, Ázsiában, Afrikában is, vagy akár Ausztráliában.
0: És mégsem igazából terjedtek el úgy a köztudatban, meg a valóságban sem, azért, mert nem ismerjük, vagy azért, mert hát az emberek félnek egy kicsit tőle.
1: Ismerik az emberek, mert nagyon sokan megismerik, inkább az a sok teória, ami leeng a növény körül, tehát ez a leharapja az ujjunkat, igen, tehát a gyerkőcök nagyon sokszor félnek, hogy úristen, megharap, ugye mi próbáljuk, hogy a mi országos szinten járunk rendezvényekre, és mindig mondjuk úgymond az igét hirdetjük, ahogy az elnökünk mondja, hogy nem ártalmasak emberre, állatra, tehát méreganyagot, toxint ezek a növények nem termelnek, hogy ártalmas legyen mondjuk egy emberre vagy egy gyermekre, illetve ugye sokan hiszik azt, hogy a fogazata a Vénusz légycsapónak az szúr, de egyébként nem olyan, mint a kaktusztüske, hanem azért hívjuk pillána, olyan, mint az emberi szempilla. Szóval ez, meg a másik az, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy ez az etetés, ez kötelező náluk, mint egy kutyánál, macskánál, mindig elmondjuk, hogy nincs szó kötelező etetésről, amit megfog magának a növény, azt el tudja fogyasztani, de ha ők soha az életben nem ennének egy rovart se, akkor se halnának éhen. Tehát ők is minden növény fotoszintetizálással élnek, és azzal fejlődnek tovább.
0: Tehát táplálékot a földből is tud magához vonzani, tehát felszívni, vagy pedig csak a fotoszintetizálás élteti egy darabig, de nem fejlődik, így gondolom, hogyha nem eszik.
1: Lassú ütemű fejlődésük van egyébként, mert gyenge gyökérrendszerrel rendelkeznek, illetve ahol ők élnek, ugye alacsony nitrogén tartalmú tartalmú mocsaras tőzeg lápokban élnek, és mert olyan kevés tápanyagot tudnak felszívni, ezért nekik már kialakult az evolúcióban évszázadok során, hogy nincs is szüksége sok tápanyagra. Ezért nagyon fontos például, arra térünk az öntözésére, hogy például őket csak lágyvízzel, tehát esővízzel vagy desztillált vízzel tudjuk itatni. A csapvíz, kútvíz, ásványvíz, ezek például nagyon rövid idő alatt elpusztítják a növényeinket.
0: Hogyan élnek telepekben, vagy egyénileg külön-külön?
1: Telepekben élnek egyébként, nagyon sok bennük az önporzó, vagy illetve a egyszerű szél vagy a rovarporzással nagyon könnyen tudnak szaporodni. Igazából el tudják maguk körül szórni a magjaikat, például a kürtvirágnak kell a hideg kezelés, a magnak. A kürtvirág például ilyen márciusban levirágzik, be van porozva, a rovarok esetleg beporozzák, vagy ha valamennyire magát be tudja a szél által porozni. Október vége, novemberre fognak a magtokok beérni, akkor kiszórja a magjait, kap télen egy hidegkezelés, és tavasszal már a magok elkezdenek kikelni. A Vénusznál ugyanígy van, náluk nincs hidegkezelés, ugyanúgy elszórja a magjait, és szépen évközben folyamatosan nőnek kifele. Tehát telepekben egyről a kancsóka az, amelyek úgymond, mint az orchideák, ilyen fánfutó, ilyen félfás növények, ők úgy élnek telepekben, hogy nem együtt, hanem így szépen egymás melletti növögetnek felfele, és ugye az ágai ágazódnak elfele, és akkor úgy futnak be fákat.
0: Kaktuszos sokat, egy csomót lehet látni, tehát hegyek vannak belőle, de rovarevő növényeket, úgymond ápolgatókat nem nagyon láttam még. Nem sokan vannak akkor az országban.
1: Kevesen vagyunk, de azt merem mondani, hogy egyre népszerűbbé tudjuk tenni a különböző rendezvényekkel. Ugye mi járjuk az országot, Szeged, Pécs, Debrecen, ugye Budapest, és egyre népszerűbbek. Azt veszük észre, hogy a csoportjaimban, amik ugye a közösség oldalon megtalálható csoportjaimban egyre többen szállnak be, lépnek be hozzánk. Általában azt lehet mondani, hogy most ilyen körülbelül, akiket itt tudunk, ilyen 3000 ember az országban, ami azért nem egy nagy szám, de azt mondom, hogy ha csak ezt a tematikát nézzük, a ragadozó növényeket, akkor viszont ez egy szép szám. Sajnos az a probléma, hogy olyan helyen is beszerezhető ez a növény, ahol már nem jól tartják őket, illetve nem tudnak szakszerű tájékoztatást adni a vásárlóknak. Hazaviszik, tegyük fel például a csapvízzel, megölik egy-két hét után, amikor nálunk nagyon sokszor van, hogy jönnek, és akkor mondják, ó, nekem volt, én elpusztítottam. Mindig mondjuk, hogy a csapvíz, és mondja, igen, azt kapott, hát, ja, azt nem kell kapni. Szóval az a probléma, hogy sajnos tesznek bizonyos emberek, meg bizonyos üzletek azért, hogy az emberek ne akarnak utána újból ilyen növényeket tartani.
0: Vagy pedig újat vegyenek, és akkor
1: nagyon kevesen vannak, általában mi azért próbáljuk magunkat jobban reklámozni, hogy ezek hazai termesztésű növények, ezeket mi termeljük, ezek nem import növények, nem külföldről vannak behozva, ezért mi tudjuk garantálni, hogy ez tényleg ez itthon, ez magról nevelkedett, ez saját növényünk, és mi adunk azért szakszerű tájékoztatást, papírformában, internet elérhetőséget adunk, tehát igazából minket csúnyán mondva lehet zaklatni egész nap kérdésekkel.
0: Ki lehet a csoport tagja, az is, aki nem fog növényt termeszteni, beléphet, csak aztán nézelődik, vagy tanulgat, vagy pedig mindenki, aki vett növényt.
1: Aki vett növényt, aki már vesz csak egy Vénusz lécsapót, az is beléphet hozzánk. Nyilván a hobbi az ugye úgy indul, hogy egy darab terméket vagy tárgyat veszünk valamiből, itt is úgy, hogy valaki megveszi az első növényt, ha tetszik neki, akkor elkezdi gazdagítani. Én is úgy indítottam, hogy volt két darab növényem, és most körülbelül olyan 1500-1600 növényem van otthon, amivel foglalkozok.
0: Akkor van, mivel foglalkozik?
1: Hát van, így munka mellett van, hogy így ilyen főállásban dolgozunk, és akkor mellette nekünk ez ilyen hobbi is, de igazából már ilyen második munkahely is igazából, igen. Azt is merném mondani.
0: Iskolákban mennek, gondolom, iskolák nézik általában.
1: Iskolákban nem nagyon szoktunk igazából menni. Hittem. Terveztük már, de az a baj, annyira kevés az időnk már arra is, hogy még járjunk ilyen tematikus előadásokat tartani, hogy általában azt szoktam mondani, hogy aki szeretne csoport, akkor az jöjjön ki hozzánk személyesen, és akkor ott esetleg szét tud nézni nálunk ott a telepén a fóliákat, és akkor láthatják, hogy mi milyen körülmények között tartjuk a növényeket, meg hogy mekkora kínálattal büszkélkedhetünk itt Magyarországon.
0: Elérhetőség internet?
1: Internet, így van. Közösségi oldal, saját weboldalunk van, webshopunk van, szóval lehet nálunk rendelni egész évben egyébként a növényeket is.
0: Mit üssek be?
1: ez a cserepes agarozók, tehát Facebookon is hívjuk a cserepes agarozók, és a weboldalunk is a www.cserepesagarozók.hu, illetve az egyesületünk a Maron, ugye ez a Magyar Rovaremésztő Növénytársaság, saját videó megosztó portálon van csatornánk, ott is töltünk fel videókat, ugyanúgy külön témára bontjuk, hogy februári, március, áprilisi teendők, milyen rendezvényeken fogunk részt venni esetleg, vagy tartás segítséget nyújtunk az embereknek.
0: Köszönöm szépen, jó étvágyat a növényeknek is.
1: Köszönjük szépen, további szép napot.
0: Kovács Kálmánt hallották a rovarevő növényekről. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
2: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet a távirati irodával. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyerekeknek biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen, írták. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és a KEKVA státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a távirati irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János pénteki nyilatkozatában úgy fogalmazott: azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai ámokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Azt írta, Magyar Péter kézi vezérléssel utasította jogállami elveket sértő ultimátumra minisztereit, a vele, mint volt köztársasági elnökkel szembeni politikai bosszú miatt. Szerinte igazolja ezt az, hogy Ruf Bálint miniszter írásban szólította fel, nyilatkozzon a további működési szándékukról, hiszen annak jogi feltételei fennállnak. Továbbá az alapítvány kedre már meghívót kapott a megállapodás aláírására, amit hétfő este a kormányülés után elhalasztottak. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatáson elhangzottak kapcsán ért kritikára kifejtette. Nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin főügyészségi ügyész lesz valószínűleg a hivatal legfontosabb vezetője, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán, közölte. Tasnádi Katalin 20 éve dolgozik a büntetőjog területén, ebből 16 évet bűnüldözési, illetve vádhatósági szervezet tagjaként tevékenykedett. Pályája során a büntetőeljárás teljes folyamatában gyakorlatot szerzett. A feljelentés elbírálásától a jogorvoslati nyilatkozatok megtételéig. A legnagyobb tapasztalattal a nyomozások lefolytatásában rendelkezik, elsősorban a kiemelt tárgyi súlyú korrupciós és hivatali bűncselekmények felderítése terén, fogalmazott a kormányfő. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Egyre nagyobb területen az északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödik. Kora délelőttig északnyugaton viharossá fokozódik, de zivatarok környezetében máshogy is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul, késő este 19 és 27 fok valószínű. Híreket hallottak.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a székelyföldi tusványon megtartott Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. A beszélgetésen Szili Katalin, a Magyarország Gyűlés volt elnöke, Bak Miklós, politológus, egyetemi docens, és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős volt miniszteri különmegbízott mondták el véleményüket a témában. A moderátor Pataki István, a maszol.ro főszerkesztő helyettese volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: Én beszédeimben sokszor előhoztam, hogy ugye 90 után felbomlott a Szovjetunió, felbomlott Csehszlovákia, felbomlott Jugoszlávia, Egyesült Németország, de a magyar kérdés senki nem tette fel, hiszen van egy magyar kérdés Európában. Ezt nem szabad elfelejteni, és ezt asztalon kell tartani. Igen, van egy magyar kérdés.
3: Megengeditek, kiegészíteném egy-két dologgal a Feri által mondottakat. Az egyik, hogy van egy olyan európai szervezet, amelyik civil szervezet, ez a FUEN, az európai kisebbségeknek egy civil szervezete. Eddig Vince Loránd képviselő úr volt innen Erdélyből az elnöke, most magyarországi németek, németségnek az alelnöke lett az elnöke. Én nagy reményeket fűzök ahhoz, hogy mondanám azt, hogy ez a szervezet lehet, és adhat keretet annak a párbeszédnek, ahol ez a kiállás egymásért megtörténhet. Úgyhogy én bízom benne, azt szokták mondani, hogyha a politikában azt akarod valamit megmondjanak, bízd egy férfire, de azt akarod meg is csinálják, bízd egy nőre. Ez egy hölgy egyébként, aki most a FUEN-t vezeti, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ő sokkal erőteljesebben fogja tudni magyarországi németként ezt a kérdést képviselni. A másik, amit szeretnék hozzátenni, hogy nagyon jellemző egyébként a hozzáállás a polgári kezdeményezések kapcsán is, hiszen voltak és vannak is most is perek még a nemzeti régiók ügyébe, de a minority safe pack ügyébe is voltak, amiben láthatóan ugye éppen Románia szállt be a kezdeményezés ellen, vagy föltakart Szlovákia is, úgyhogy ebből nagyon jól lemérhető az, ahogy ők ehhez hozzáállnak. És egy dolgot szeretnék még elmondani, hogy kellene azért az európai politikusok részéről egyfajta belátás. Méghozzá annak a belátása, hogy mindazok a kihívások, amelyek most így összecsúsznak, hogy úgy mondjam, beleértve a migrációt, az egyes országoknak a hozzáállását a kisebbségi kérdésekhez, az európai szabályozási hiányokat, vagy jogosítvány hiányokat, be kellene látniuk, hogy ez hosszú távú stabilitási kérdése Európának, ezeknek a kérdéseknek a rendezése. És akkor én felvetnék egy dolgot, hiszen Magyarország volt 3 évvel ezelőtt az Európa Tanács elnöke, így egy fél évig az elnökként sor került 4 olyan konferenciára, amely konferenciáknak végül sikerült, és most itt bocsássák meg nekem, hogy minden szentnek maga fele hajlik a keze, de Kalmár Ferenccel és Andrássy professzorral kidolgoztunk 5 olyan pontot, ami véleményünk szerint a kisebbségvédelmi keretegyezménynek a finom hangolásával, vagy esetlegesen egy új szabályozással lehetővé tenni azt, hogy Európa egy új minőségben tekintsen erre a kérdésre, és ez az 5 pontunk felöleli, én gyorsan elsorolom, aztán ha Feri akar, akkor részleteiben majd beszél róla. Egyrészt annak elismerése, hogy a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A kollektív jogok biztosítása az egyéni jogok mellett, és ez a 3. szabályunk, lehet, hogy én nem abban a sorrendben mondom, ahogy a Feri szokta, ő mérnök, én jogász vagyok, én sokkal nagyobb ecsetvonásokkal dolgozom ez ügyben, de nyilvánvaló, hogy egy fontos kérdés lenne, hogy valamennyi ország legyen köteles az alkotmányában a nemzeti kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerésére. Negyedikként, hogy ismerjék el azt, hogy a nemzethez tartozás nem szükségszerűen azonos az állampolgársággal. Ez például Franciaországban nagyon érdekes lehet. Illetőleg végül és nem utolsó sorban, hogy az identitás védelmének alapja mindenképpen a kisebbségvédelem kell, hogy legyen. Úgyhogy javaslatunk nekünk van. Nem úgy állunk az európai szintéren, hogy azt mondjuk csak a kritikával élünk, megvan a javaslatunk is arra, hogy ezeknek a szabályoknak a módosításával egyfajta standardot tudjunk adni.
4: Sokat ehhez nem tudok hozzátenni. Egyet értek azzal, hogy nemzetközi szintéren a mindenféleképpen rosszul definiálódó perspektíva ellenére folytatni kell a politikai jogi harcot. Csupán konstatálom azt, hogy ami történt, az végül is igazolja azt a diagnózist, amit felvezetésképpen elmondtam. Itt Kalmár Ferenc említette, hogy az által előterjesztett jelentést, amelyet én az utolsó nagyon jelentős jelentésnek gondolok az Európai Tanács hasonló előterjesztései közül, milyen könnyedén elfogadták. Nos, ebbe a könnyedségbe benne van az a szemlélet is, hogy innentől kezdve ezt már nem is kell tulajdonképpen komolyan venni. Tehát ez tulajdonképpen igazolja azt is, hogy úgy mondjam, rímel azzal a kísérlettel, hogy az egész kérdést megpróbálták a jogi szakbizottságból áttenni az esélyegyenlőségi szakbizottságba. Tehát itt mindenképpen látszik az, hogy tulajdonképpen egy birodalomépítő perspektívából kezdik tekinteni Európába ezt a kérdést, és ezt az alapvető folyamatot tulajdonképpen nagyon nehéz megváltoztatni. Igazából áttörés, én úgy gondolom, hogy amikor a geopolitikai helyzet megváltozik, akkora várható ez az áttörés. Amit egyébként szó is volt itt erről, hogyha az orosz-ukrán háborút lezáró béke napirendre tűzi ezt a kérdést, akkor keletkezik egy olyan áttörési pont, amikor talán jelentős mértékben előre lehet lépni.
5: Igen, Kalmár Ferenc.
2: Köszönöm. Ez, amit mondasz, hogy áttörési pont keletkezik, innen folytatnám egy kicsit, ugyanis valóban, de jó, áttörési pont keletkezik, és nem vagy ott kész anyaggal, akkor kész, akkor elszáll az ember. Igen, úgyhogy mi ezért dolgoztunk, és még el kell mondjam, hogy miután megcsináltam ezt az úgynevezett Kalmár jelentést Strasbourgba, akkor Szájer Józseffel, ő akkor az Európai Parlamentbe a magyar delegáció vezetője volt, és ő mondta nekem, hogy még ha nem érünk el ezzel kézzelfogható eredményt, akkor is meg kell csinálni, és folytatni kell. Ha kirúgnak az ajtón, be kell menni az ablakon, de ott kell, mert egyszer, kötelezően egyszer elkerülhetetlen, hogy asztalra fog kerülni Európába ez a kérdés, és akkor ott kell legyen az anyagunk, hogy mi ezt így gondoljuk, hogy legyen, mint tárgyalni. A másik, hogy fogadta el, azt mondtad, hogy könnyen fogadták el, nem volt könnyű. Nem volt könnyű, mert azt hiszem 40 módosító indítvány volt, ebből több mint fele Románia adta be, a másikat pedig a finnek. És ezen töprengtem, meg nagy meglepetés volt számomra. A finnek azt kifogásolták, hogy miért nem nevesítettem és nem foglalkoztam a cigány kisebbséggel Európába. És akkor én mondtam nekik, hogy hát ugye egy ilyen jelentésnek van egy memorandum része, van egy határozat része. Na most, ha csak a határozatot olvasod el, az nem ad válasz sok dologra. De ha elolvassák a memorandum részt, oda beírtuk, hogy Európában a cigány kérdéssel és zsidó kérdéssel külön jelentést kell készíteni. Az nem olyan egyszerű, hogy két sorba vagy akár egy fél oldalba el lehetne intézni. Hát a román módosítók azok pedig itt gyakorlatilag mindegyik arról szólt, hogy a kollektív jogokat ne fogadják el, az kiszedni belőle a kollektív jogokat. Én attól tartottam, hogyha, mert kezdjük azzal, a finn javaslatokat a románok is elfogadták, és úgy gondoltam, hogyha a finnek el fogják fogadni a román javaslatokat, akkor tényleg kihlik az egész jelentést. De a finnek nem fogadták el a román javaslatokat. Úgyhogy így maradt benne az, ami kellett, és ami minket érdekelt.

0: Na most még visszatérek itt az itteni témákra. Elnök asszony, mondtál olyat, hogy a politika, hogy belátással legyen. Na most a politika az erő és érdek alapján működik. A történelem során az, hogy valaki belátásból csinált volna valamit, ez rettentő ritka. Nem mondom, hogy nem létezett, de rettentő ritka. Erő és érdek, ez mozgatja a politikát. Tovább a másik, amit akartam mondani, hogy Európa egyáltalán egyszerűen megmosolyogja az ember, mikor mondják az európaiak, hogy ők is ott üljenek a béketárgyalások asztalánál. Hát tiszta röhely, Európa annyira megy lefele, hogy Trump nem is akart tárgyalni Európával. A másik, hogy Ukrajna azt mondja, hogy Ukrajna nélkül Ukrajnáról ne beszéljenek. Hát tessék már mondani általában, ki a fene kérdezett meg minket, hogy akarunk-e Szovjetunióhoz tartozni, vagy a lengyeleket, vagy a románokat. Egyszerűen ránk sózták, aztán kész. Szóval ezek olyan dolgok, amelyek nagy kérdőjeleket támasztanak fel. A másik, igen, ez a könyvünk. Mi írtunk ez a két tanulmány, amiről elnök asszony beszélt, igen, ez egy könyvben meg is jelent, a könyv már nincs, viszont elektronikus formában megtalálható. Bárki, ha beírja Google-be, hogy nemzeti kisebbségvédelem az Európai Unióba, akkor kidobja Andrássy György professzor, Szili Katalin, Kalmár Ferenc, mint szerzők, és négy nyelven van, magyar, angol, francia és német. Úgyhogy, hogy erről szóljak egy pár szót, valójában az első tételünk az, hogy a nemzeti kisebbségek kérdésköre nem belügy, hanem európai ügy. A másik tétel az, hogy mikor a kisebbségvédelemről beszélünk, akkor valójában és az alapja a kisebbségvédelemnek az identitásvédelem. Ezt azért hoztuk ide, és jelentettük így ki, mert nagyon sokszor arról beszélnek, így darabokba beszélnek az emberek, hogy oktatást kell védeni, anyelvet kell védeni, a kultúrát kell védeni. Rendben van, de ez mind azt kell célozza, hogy az identitását a közösségnek védjük meg. Akkor a következő, hogy identitásvédelemhez kellenek az egyéni jogok és a kollektív jogok. És itt jönnek a problémák a kollektív jogokkal. Mert a kollektív jogok azért már politikai jogokat is, meg politikai diskurzust is jelentenek. Ezt nagyon nehéz beindítani, ezt látjuk Romániában végképp. A másik, hogy a nemzeti identitás nem kell kövesse az állampolgárságot. Feltétlenül nem kövesse. Na most itt az ukránokkal volt egy nagy vita, de amit nagyon gyorsan le lehetett zárni, hiszen egy emberöltő alatt Kárpátalján, ha egy ukrán megszületett mondjuk 1919-ben, élt 90 évet, akkor legalább 5 vagy 6 országnak volt állampolgára, ugye osztrák, magyar, csehszlovák, utána szovjet, utána ukrán, meg megint magyar közben, szóval ez, ha egy ember identitásilag ezt tudja követni, akkor a végén skizofrén. Mert egyszerűen nem lehet, ennyiszer nem lehet követni egy életen át ezeket a dolgokat. A másik pedig valójában, hogy egy nemzeti közösség, amely egy ország területén él, az legyen államalkotó tényezőnek tekintve abba az országba. Ezt azért is, mert tessék megnézni Erdélyt. Sok régióba, Szászföld, Erdély, Székelyföld, Párcium, a nemzeti kisebbség sokkal több értéket teremtett a történelem során, mint a jelenlegi többségi nemzet. Ezért úgy gondoljuk, és ez volna a normális, hiszen például Szerbiában a szerb alkotmány ezt így taglalja, hogy legyen államalkotó tényező.
1: Kérdéseket várunk a közönségtől.
2: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnökség, mivel meglettem említve, a nevem Móricz László, a skandináviai magyarok kulturális és tudományos társaságának vagyok az alelnöke, újságíró, stb. Nagyszerű előadások voltak, a Kálmán Ferenc előadását szeretném 2 percbe alátámasztani, ami a multikulturalitást jelenti. Ezzel a jelszóval árasszák el az agyban, de ezt ismerjük. Én megmondom, mi a gyakorlati jelentősége a multikulturalitásnak. 32 évi svédországi tartózkodásom alatt, ez 2024-25-be, tehát a tavaly, a Stockholm megyei óvónők, akik óvoda főnökök vagy felelősek voltak, tartottak egy fejtágító konferenciát Stockholmba. Elmondtak mindent, és azt is, hogy hát kicsi probléma van, hogy az óvónők 42%-a nem tud svédül. De kicsit még rosszabb, hogy a gyerekek 64%-a nem tud svédül. Itt mindent értünk akkor a multikulturalitásba. Ez egy megfordíthatatlan tényező, és úgy, ahogy Kalmár Ferenc úr mondta, majd ők veszik át az irányítást és az országot is. Úgyhogy köszönöm a szót.
3: Még mielőtt valaki esetleg kérdezni szeretne, én 2 gondolatot szeretnék még azért ahhoz hozzátenni, ami a kezdeményezést és az 5 pontunkat jelenti, arról nem beszélt a Feri, hogy az alatt, az idő alatt, és én sem fejeztem be azt a gondolatmenetet, amíg az Európa Tanács elnökségi posztját betöltöttük. Ezt az 5 pontot egyébként akkor egy strasbourgi jelentéssel a záró konferencián elfogadták. Tehát tulajdonképpen van annak alapja, hogy ezzel a kérdéskörrel tovább foglalkozunk. Miklós azt mondta, mielőtt följöttünk ide a színpadra, hogyha lehet azért ne nagyon pesszimistán távozzunk. Tehát én azért azt gondolom, hogy nekünk szükséges küzdenünk. És ezt kell azért is tennünk, mert Európa igazán nem is nagyon érti, és a történelem oktatás azért, ahogy látjuk, nem éppen kielégítő, főleg ha például a történelem oktatás van olyan országból alternatívaként jelenik meg az ének és a sport mellett. És ezt azért is említem, mert találkoztam én a politikai pályafutásom alatt olyan volt német képviselővel, aki azt kérdezte tőlem, hogy hogy kerültek a Erdélybe a magyarok. De ugyanígy, igen, sajnos ez a valóság, tehát nem is értik. És ugyanígy, amit említettem, ez az Európa Tanácsi konferencia sorozatot, amit a külügyből a Feriék szerveztek, volt a vezetővel egy találkozásunk. És amikor beszélgettünk ezekről a pontokról, akkor igazából nem is értette, hogy miért fontos nekünk ez az egész, hogy az állampolgárság nem szükségszerűen azonos a nemzethez tartozással. Csak elmeséltem neki is azt az ominózus, ami kicsit ilyen sírva nevetős történet, amikor II. Világháború után Józsi bácsit Szelmencen megkérdezték, hogy hova akar tartozni, a Szovjetunióba vagy Csehszlovákiába, akkor úgy válaszolt, hogy inkább Csehszlovákiában, mert Szovjetunióban hideg van. Tehát azért ez a magyar valóság, ahova a magyar közösségeinket bekényszerítették, amiről fogalmuk nincs. Tehát nekünk mindig egy edukációt is végre kell hajtanunk, és ha már ugye szóba került az, hogy vannak-e partnereink, tehát azért őket föl kell világosítani arról, ami a mi 20. századi történelmünket jelenti, és ettől a magyar kérdéstől nem félni kell, hanem megoldani, és ezért fontos akkor is, amikor például autonómiáról beszélünk, tömbben élő székelységről beszélünk, tudósítani azt, hogy ilyenkor mi pontosan azt akarjuk, hogy ugyanazok a jogok illessék meg a közösségeinket, ami bárkit bárhol Európában megillet, lett lévén szó Tirolról, bárhonnan. És egy példát még hadd említsek, ha már Miklós itt említette nemzetállamokat, illetőleg a birodalmi gondolkodást, hogy ott vannak például a franciák. Találkoztunk olyan elzászi politikussal, aki elmesélt, hogy nekik például nincs anyanyelvi oktatásuk. 1 millió elzászi él Franciaországban. De hát említhetnénk például a korzikai autonómia kérdés törekvéseket is, amit időnként Macron elnök úr támogat, időnként az Alkotmánybíróságot engeszti ellene. De szóval ezek a játékok, ezek érzékelhetők, viszont hangsúlyozom még egyszer, mivel egymásra csúsznak ezek a kérdések, előbb-utóbb Európában stabilitási problémát fognak jelenteni. Köszönöm.
1: Ha nincs, akkor nekem lenne még egy. Ugye a magyar-ukrán vonatkozásban történt most egy megállapodás, és ez az ukrán-EU-s csatlakozás része is lehet. Hogyan látják, hogy egyrészt ez megvalósul-e, amit vállaltak az ukránok, a másik, hogy a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormány az valóban adott esetben leállíthatja-e a csatlakozást, élhet-e a vétójogában, amennyiben nem működik ez a történet?
0: Hát gondolom, hogy elsősorban nekem szegezted a kérdést, mert én voltam a külügyben 11 évig a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottságnak is elnöke voltam. Háromszor jártam Kijevbe, még a háború előtt, és nagyon sokszor Kárpátalján. Hát a helyzet az, hogy kollégáim tárgyaltak Ungváron, meg online, sokszor online Budapestről. Most úgy néz ki, hogy az ukránok sok mindenbe belementek, de ami viszont tényleg, azt kell mondjam, hogy siker, hogy a csatlakozási anyagba belekerültek a magyar kérések. És ez azt jelenti, hogy már nem két oldalú a kérdéskör, hanem három oldalú, mert az Európai Unió, Brüsszel is beszállt ebbe. Brüsszel maga fogja ellenőrizni, és nyilván mi mondhatunk ott valamit. Vagy kifogást emelhetünk, ha gondoljuk. Na most mennyire emelünk kifogást, azt nem tudom, mert egyelőre egy olyan nyilatkozatát hallottam az új miniszterasszonynak, ami megdöbbentett, mégpedig a nagyváradi premontrei üggyel kapcsolatosan, amire azt mondta, hogy ez Románia belügye, ezért mi nem kívánunk más ország belügyeibe beavatkozni. Ez nagyon, nagyon rossz fele viszi a narratívát. Gyakorlatilag, és ezt meg is írtam a kollégáknak, bár már én kint voltam a külügyből, hogy ez a román hatóságok szempontjából azt jelenti az olvasatukban, hogy szabad kezet kaptak, a másik pedig, hogy a nagyváradi magyarok pedig, hogy már megint magunkra maradtunk.
3: Ehhez kiegészítésként csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugyanarról a 11 pontról van szó, amit még az Orbán kormány külügyminisztériuma nyújtott be, tehát akkor, amikor erről triumfálva beszél a mostani kormányzat, akkor azért ezt tessék jól érteni, hogy ezt még Orbán Viktor kormánya kezdte el ezeket a tárgyalásokat. A másik megjegyzésem pedig az, hogy Ukrajna részéről már az elmúlt esztendőkben számos ígéret született a különböző kötelezettségek végrehajtására. Hát például az Európai Unió azt is előírta nekik, hogy tartsanak népszámlálást, amit 2001 óta nem tartottak, de hát ez körülbelül ugyanolyan és félő, hogy ígérni bármit ígérhetnek, de végre nem fogják hajtani. Szerintem a helyes magatartása akkor van a magyar kormánynak, hogyha csak és kizárólag akkor támogatja az Európai Uniós csatlakozást. Ezeknek a végrehajtása meg is történt. Köszönöm szépen!
4: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a székelyföldi Tusványon megtartott Bálványosi Nyári Szabad Egyetemről készített összeállításunkat, amelyben Európa átalakulása és a kisebbségi jogok elnevezésű pódiumbeszélgetést mutattuk be. A beszélgetésen Szili Katalin, a Magyarország gyűlés volt elnöke, és Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős, volt miniszteri külön megbízott mondták el véleményüket a témában. A moderátor Pataki István, a maszoly.ro főszerkesztő helyettese volt. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsorszerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homiliája.

0: hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM latin-amerikai lelki gondozói programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
1: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
0: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón négy híd fut össze, amelyek az együttműködés négy útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
1: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
0: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leó pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent II. János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
1: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
0: Végül a Szentatya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy a

0: Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
1: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
0: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makritskas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makritskas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek. Ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritska bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritska bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makritskas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
2: A napverse.

0: Ady Endre, hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert sose volt úgy rászorulva sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék, melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy húsáng, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Meg-megállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarog. Minden titok-e nagyvilágon, s az Isten is, ha van. És én vagyok a titkok titka, szegény hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok.
1: Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben című versét Kubik Anna előadásában hallották. Ady 1877-ben született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zélahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, mert jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 18-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Ady Endre 1919-ben hunyt el Budapesten.
2: A nap imája.

Ma nem volt jó a kapcsolatunk, uram. Ez egy olyan nap volt, amikor egyáltalán nem találtuk meg a közös hangnemet egymással. Az ilyen napokon nem csak a kedvességünk és a megértésünk csökken, és nem csak könnyen megbántjuk egymást, de gyorsan megpróbáljuk egymást okolni mindenért, ami kettőnk között történt. Amikor ez történik, emlékeztess minket, uram, hogy inkább a problémára irányítsuk figyelmünket, mint a sértésre. Segíts mindig arra emlékeznünk, hogy a házasság nem automatikusan ajándékoz meg minket az egységgel. Az egység valami olyan dolog, amiért napról napra tenni kell, azzal a szándékkal, hogy elérjük. Mutasd meg nekünk, uram, hogyan haladhatnánk sokkal könnyebben együtt. Mutasd meg, uram, hogyan foglalkozzunk egymással, hogyan beszéljünk egymással sokkal kedvesebben, hogyan segítsünk egymáson sokkal szívesebben, hogyan bocsássunk meg egymásnak sokkal teljesebben, hogyan kommunikáljunk egymással sokkal nyíltabban, hogyan szeressük egymást sokkal tökéletesebben. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 29-én szombaton szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A délután folyamán a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot pedig Bilincsik Márton kezeli. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet rövidesen egyházi hírek követnek. Utána szólj, Uram, a mai napi evangélium hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelven. Azt követően a szentek szent életű emberekben a mai napon keresztelő Szent János vértanúságáról hallanak, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 órakor híreket mondunk, utána nosztalgiázunk Laci atyával. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, majd megismételjük a 7 év fordulóját és a pénteki közelképet is. E műsorunkban Füstös Fannival, a Creabic Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélget Somosvári Eszter Anna. Tokai vételkörzetünkben 14 órától Lélekműhely című műsorunkban kulturális magazint sugárzunk, míg Törökszent Miklósi és kisújszállási adóink Szülőföld című összeállításunkkal jelentkeznek. A 15 órai híreket követően Zöld Hullám című műsorunk pénteki adásának ismétlését hallgathatják meg újra, és ebben folytatjuk a székelyföldi tusványosi találkozóról készült összeállításunkat. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdasága háborúk és a környezeti kihívások árnyékában címmel. 15:30 az ökumené, a testvéregyházak fél órája szól. 16 óra 5-kor jelentkezünk majd a kávéházzal, melynek mai vendége Ajlik Csenge, író, költő lesz. Vele Farkas Éva beszélget majd. 17 órakor regionális hírekkel, majd regionális sporthírekkel jelentkezünk. 17:30-tól Kapcsolj rá, zenei összeállítás szól fiataloknak. 18 órától rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Utána elmondjuk az imát Csepelényi György vértanú boldogávatásáért, majd egyházi hírekkel és esti mesével jelentkezünk. Ugyanebben az időpontban, tehát 19 órától Tokai vételkörzetünkben találkozás címmel gasztronómiai műsort és hegyaljai látképet hallanak, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson az életünkben kulturális műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 20 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is. Műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirati irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a táviratérodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba érseket hallják.
3: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
2: A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Zsámboki Sándor, Jászfényszaru polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
4: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel, és ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
2: A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel zárult. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyházmegyében több településre is ellátogat. Fráter John Baptist Basabora, Keresztelő Jánosról nevezett Basabora atya, Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jeleket a Szentlélek ereje által végbevitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Basabora atya 1946-ban született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust. Ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot. Mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál, Istenben merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basabora atya, tehát evangelizációs programra hazánkba érkezik. 2026. szeptember 15-én Sopronban az Orsolyéta templomban lesz imaest 18 órától. Szeptember 16-án Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony templomban 15 órától kezdődik az imaest. Szeptember 17-én Pécsett a Pálos templomban 18 órától imaest és zarándok est lesz. Szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban lesz az imaest 17 órától. Az Egri Főegyház megyében szeptember 19-én és 20-án Basabora atya Füzérradványon a római katolikus templomban 14 órától hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban 18 órakor kezdődik az imaest. És végül szeptember 22-én Egerben a Ciszterci templomban 17 órától tart imaestet Basabora atya. Mindenkit szeretettel hív és vár az imaestekre a hegyközi karizmatikus megújulás. Egerben a Lajosvárosban a Lajosvárosi búcsúi napok augusztus 28-án elkezdődtek és egészen augusztus 30-áig vasárnapig tartanak. Szombaton közös ebédre várják az érdeklődőket, illetve 6 órakor a templomkertben zenés műsor lesz. Vasárnap, azaz augusztus 30-án délelőtt 11 órakor kezdődik Egerben a Lajosvárosi templomban a búcsúi szentmise. A szentmise főcelebránsa Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A körmenetet is megtartják a köztársaság téren. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalommal külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz Vácott, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise szeptember 19-én a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával. A rendezvény alkalmával a Szent István Rádió külön standdal készül majd, melynél szeretettel várjuk hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.

0: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna lábalól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen meghallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap, Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás lánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz, kér tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött, bármit kérsz, megadom neked, még az országon felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Anyja ezt felelte, Keresztelő János fejét. Erre visszament a királyhoz és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba temették. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Nem szabad elvenned testvéred feleségét. Így védelmezte az erkölcsi törvényeket korának eltévejedései közepette Keresztelő János, és prófétai szavaiért megölték. Korunkban sokszor maguk a törvényhozók próbálják legitimálni az olyan elfogadhatatlan erkölcsi magatartást, mint az abortusz, a homoszexuálisok házassága, az eutanázia. Heródiás úgy gondolta, azzal szüntetheti meg a törvény kötelező erejét, ha annak képviselőjét örökre elhallgattatja. Ma sem könnyű az emberi önzés diktált a divatok szerint szabott erkölcsi elvek ellenében az isteni törvényeket nyíltan képviselni és életünket azokhoz igazítani. Ezért is jó felidéznünk a Jeremiásnak tett ígéretet. Erős várossá teszlek, vasoszloppá az egész országgal szemben.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. Aj král Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili, Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. Iní hovorili, to je Eliáš. A iní zasa vraveli, je to prorok ako jeden z prorokov. Keď to Herodes počul, povedal, to vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať. Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za ženu. A Ján Herodesovi hovoril, nesmie žiť s manželkou svojho brata. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil. Keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch a predsa ho rád počúval. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galilei. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine, žiadaj si odo mňa, čo chceš a dám ti. A veľmi jej prisahal, dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva. Ona vyšla a vravela svojej matke, čo si mám žiadať. A tá jej povedala, hlavu Jána Krstiteľa. Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala, chcem, aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolostolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata, a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Kanán de on názáretu lesz lasz, kot hekáj oprebári lasz, viatunci szárszó majdul mucciki lasz, szavatones andre gélaszandék hangéri, háj prezenti szárdasz petegi navi maszte. Le Izaiás eszki giná gyídi nekot heleszke. Szár ávri putre lasz lesz, tumna kot hekecoszáj lesz peleszke ják, hakáj kadiszasziszkirime, le rájeszko duho szipe mande, ke opremach laszman. Bisádászman losa ki szirma te ingrab le csorrenge, háj te szirmi szárab le robonge, szlobodíja, le korrenge dihipe, háj ke te szlobodi szárab le téle pizden, te penav ávri, ke areszlasz lesz, o rájeszko bers. Ketánes kérdasz palpáleo iszkirimáto, kothedasz lesz lógenge, háj télebes lasz. Laszpete vorbil. Ágy eszpeci száj laszpekodo szó iszkirimáto penel, kodi szó majangla lasunde. Szakon csácsár lasz lesz ki vorba, háj csudin aszpen, peleszte szavian, de lesz komujabb lasz. Háj nale Józefoszko sávo szilo. Pusnászje kávresztár. Kodi pendasz lenge. Vicsácsesz kadi vorba penna mange, szasztjári tutut szasztjár. Le báre bútya, szave szar asundán, de kaferna umokerdam, szar vikat hen de kimárit hem. Pala kadi kade pennasz majdúr. Csácsesz penaptú menge, ke csiek proféto naisz kumpoan de peszkot hem. Haj vicsácsesz penaptú menge, but pívjatra inaszandeu Izraelu andele ilieszki vráma, kanao cséri petrin bersa, haj pesóv sona andre panda gyilas, kadeke bári boh pélas pe intrego púv, ba maskar lendkaik hanyikas te csilasze ilei bisáipe, feri kail szidoneszki szarepta, traingi pívi romni. Tumnakade, viandele ilejzeus profétoszki vráma, but leprása traina szandeo Izraelo, ba csiek csi uzsiszáj lasz, numao jek szíricko námáno, kanakade asunde, szakon kholyáj le zurá lesz andeok hangéri. O prehúgy kernász, haj ábrinásada lesz andeo fóro ávrál, háj opreinger de lesz pekodo pláj, peszavó lengó vóró prevazde, pela bára háki dolma, le télete suden lesz kothár. Bavói, nás lotár maskár lende, háj gélasztár kothár.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Markus. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran waren Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen. Denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit dem vornehmsten Bürger von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich mir wünschen? Herodias antwortete, den Kopf des Täufers Johannes. Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, ich will, dass du mir sofort auf eine Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf eine Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Keresztelő Szent János vértanúsága, emléknap. Keresztelő Szent János születését júniusban ünnepeltük, most vértanúságára emlékezünk. Keresztelő Szent János az a próféta, aki nem csak jövendőlt a messiásról, hanem rá is mutatott. Az utolsó a próféták sorában, akinek nagyságát Jézus e szavakkal erősítette meg, nem született nagyobb az asszonyok szülöttei között Keresztelő Jánosnál. Fellépésekor nagy népszerűség övezte. Ez a népszerűség azonban Jézus működésével lassan csökkent, hiszen maga János prédikálta, hogy Jézusnak növekednie kell, ő pedig lassan a háttérbe vonul. Igazmondásával, keménységével, erkölcsi normáival sok ellenséget szerzett. Különösen haragudott rá Heródes király törvénytelen felesége, Heródiás, aki Rómából szökött el férjétől, Fülöptől, Heródes testvérétől, mert a sógor király volt, Fülöp pedig csak hivatalnok. Heródiás magával hozta leányát, Szalomét is, aki teljesen anyja hatása alá került, s mindenben hallgatott rá. Ők ketten azon fondorkodtak, hogy a fogságba vetett keresztelőt kivégeztessék. Haragudtak rá, mert a nemzet nagy sérelmét senki sem merte a király szemébe vágni Jánoson kívül. Ugyanis Keresztelő János mondta Heródesnek, nem szabad neked a testvéred feleségét magadhoz venned. Heródes tisztelte Jánost, ezért nem merte kivégeztetni, inkább bezáratta Makerosz várába. Egy ünnepség alkalmával az ittas király eskü alatt ígéretet tett, hogy a szépen táncoló Szaloménak akár országa felét is odaadja. Kérjen hát, amit akar. Akkor bosszúálló anyja azt tanácsolta, kérje Keresztelő János fejét. A király elszomorodott, de a vendégekre való tekintettel a kérést nem merte megtagadni. Lefejeztette a börtönben lévő Keresztelő Jánost, fejét pedig egy tálcán átnyújtotta Szaloménak, aki elvitte azt anyjának. Ez Krisztus után, Krisztus születése után 30 körül történt. Így lett az Ószövetség legnagyobb és egyben legutolsó prófétája, az igazság vértanúja, egy házasságtörő bűnös áldozata. János holttestét tanítványai temették el nagy tisztelettel. Hitehagyó Julianus császár idejében sírját földúlták. A Szentmisében így könyörgünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon, augusztus 29-én, a Beatrixok és az Ernák ünneplik névnapjukat. A Beatrix latin eredetű név jelentése boldogító, boldogságot hozó. Az Erna ófelnémet eredetű, az Ernesta önállósult német becézőjéből származik. Jelentése komoly, határozott. Sok boldogságot kívánok a Beatrixoknak, valamint az Ernáknak, amennyiben rokonaik, ismerőseik körében akad, aki e nevek valamelyikét viseli, úgy el ne felejtsék őt, vagy őket a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. A mai napon, tehát augusztus 29-én a Mohácsi vészre emlékezünk 1526-ból. Miután 1521-ben török kézre került Nándorfehérvár, megnyílt az út Magyarország belsejébe. 1526 tavaszán indult el újra seregei élén első Szulejmán az ország felé. Már a törökök átkeltek a Száván, amikor a királyi haditanács kinevezte Tomori Pált, a köznemesi származású ferences szerzetest és Szapolyai Györgyöt a magyar sereg két fővezérévé. Tomori a Drávánál akarta feltartóztatni a törököket, a haditanács viszont a Mohácsi síkot választotta a csata színhelyéül. Augusztus 29-én egy hozzávetőlegesen 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 ezres, jól szervezett török sereggel. Szeged közelében várakozott továbbá Szapolyai János, az erdélyi vajda egy közel 25 ezres sereggel, mivel II. Lajos magyar király és a haditanács attól tartott, hogy a fősereg támadásával egy időben a törökök délkelet felől is megtámadják Magyarországot. A csata augusztus 29-én délután 3 és 4 óra között kezdődött, amikor Tomori Pál megadta a jelet a támadásra. Az alig két órás csatában elesett II. Lajos, és csatatéren vesztette életét a két fővezér, valamint számos magyar főrend és egyházi méltóság is. A Mohácsi síkon a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől. A vesztett csata utáni csapások sok tekintetben évszázadokra meghatározták az ország sorsát. A Mohácsi vész a független magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált. Szintén a mai napon, tehát augusztus 29-én ünnepeljük a Magyar Fotográfia napját. A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte a Magyar Fotográfia napjának megünneplését. Ezen a napon készült Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép, úgynevezett daguerotípia. Minden fotótörténeti forrás munka egybehangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-én a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon. Ez a nap alkalom arra, hogy a társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányítsuk. És a mai napon született Bíró Lajos Tasnádon 1856-ban. Bíró Lajos utazó volt, a Pápua népélet kutatója, rovartani és néprajzi gyűjtő, aki emellett szenvedélyes fotográfus is volt, így meg tudta örökíteni expedícióinak mindennapjait. Rovarászként indult az akkor még szinte ismeretlen Német Új-Guineába, ma Pápua Új-Guinea északkeleti része, ahol 1896 és 1902 között végzett zoológiai gyűjtéseket és megfigyeléseket. Később felismerte, hogy az őslakosság még mindig őrzi a kőkorszaki életmód bizonyos jegyeit, illetve nem vesztette el különleges, értékes kultúráját, ezért tudatosan közvetlen kapcsolatba került a pápuákkal. Köztük élt, többször is megházasodott, és eközben néprajzi gyűjtéseket is végzett. A Magyar Természettudományi Múzeum mintegy 200 ezer általa gyűjtött állatpéldányt őriz, amelyből 2400 darab addig még ismeretlen fajt írtak le. Fényképei szintén a múzeum gyűjteményeit gazdagítják, és segítségükkel betekintést nyerhetünk az akkori kutatói munka világába. Bíró az elsők között volt, aki Pápua Új-Guineában kutatta a rovarfaunát. Közel 250 faj és 17 állat nem őrzi Bíró nevét. Bíró Lajos 6 évet töltött ezen az egzotikus vidéken, de megfordult Jáván, Szingapurban és Ausztráliában is, hogy a szakirodalomban elmélyüljön és készleteit is feltöltse. Hazaútja során megállt Ceylon szigetén, Indiában, Ománban és Egyiptomban is, majd 1902. augusztus 27-én megérkezett Budapestre, ahol hatalmas tömeg fogadta a tudóst. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntöm a velem szemben ülő Széles László Lőrinci plébánost, aki ebben a műsorban állandó beszélgető partnerem, a műsor zenei szerkesztője. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves Laci atya, Isten hozott nálunk rádiónk egri stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Kedves Zsőbe, egy kis kiegészítést hadd tegyek ahhoz, amit mondtál. Emlegettük már korábban, hogy az ötletet ehhez a témakörhöz te adtad, tehát következésképpen most nem én vagyok az egyedüli szerkesztő, hanem ezt most közösen készítjük, társszerkesztőként ülünk itt a stúdió asztalánál.
2: És természetesen, mint mindig, most is szívvel, lélekkel készítjük ezt a műsort, mert nekünk nagyon fontos, és remélhetőleg a kedves hallgatók is legalább annyira megszerették ezt a műsort, mint amennyire mi szeretjük.
3: Hadd mondjak erre már valamit. Az egyik néni annyit mondott nekem a közelmúltban, hogy atya, tekintve ezt a régi zenéket, hiánypótló ez a műsor. Nekem ez mind a lánykoromat, meg a középiskolai kollégista időmet idézi fel. Sok olyan zenét hallunk ebbe a műsorba, folytatta a néni, hogy azóta szinte nem is hallottam. Éppen ezért már a naptáramban minden második kedre beírtam, hogy mikor lesz a műsor, és hogy olyankor tudjam hallgatni.
2: Tulajdonképpen értéket mentünk ebben a műsorban. És tovább folytatjuk zenei időutazásunkat, hiszen az újabb sorozatunk címe és témája nem más, mint Utazzunk a világban a zene segítségével. Ha Leonard Bernstein, akkor West Side Story. És ha West Side Story, akkor természetesen egy olyan részlet ebből a műből, amelyben utazunk. Egy ilyen dalra esett a választásod, kedves Laci atya?
3: Igen, a dal címe is ez, hogy Amerika. Jól emlékszem, hogy papnövendék voltam, 1985-ben kezdtem meg Egerben a papi tanulmányaimat, és ezt a filmet a televízióban kispapkoromban láttam először. Azt mondhatni róla, hogy egy modern Rómeó és Júlia történet, átültetve az 1950-es évek körüli időszakra, ha jól tudom, abban az időszakra játszódik. A lényege, hogy ez a dal az egyike ennek a zenés filmnek, musicalnek, amely szintén hatalmas nagy sikert adatott, ugyanolyan nagy sikert, mint maga a film. Ebből adódóan már nekem akkor úgy megtetszett, hogy elhatároztam, hogy megpróbálom csak a dalt külön megszerezni. És hál' Istennek, hogy akkor még volt kívánság műsor, onnan tudtuk is ezt kérni.
2: És most meghallgatjuk ezt a felvételt, amely tehát nem lesz más, mint Leonard Bernstein West Side Story című musicaljéből az Amerika című dal. Leonard Bernstein és zenekara játszik 1957-ből.

0: És maradunk továbbra is Amerikában. Időzzünk még ebben az országban, javaslom, kedves Laci atya. Már csak azért is, hiszen a most következő felvételünk címe is egészen pontosan az, hogy Amerika. Mit lehet tudnunk erről a dalról?
1: Egy angol együttes játszott ezt. A kiskönyvemben, a Ki kicsoda a külföldi rockzenében címűben egyetlen betűt nem találtam róluk.
0: Pedig olyan szép az elnevezésük, Nice, Nice együttes, és az angolul azt jelenti, hogy szép.
1: Igen, igen. Annyit tudtam meg idősebbektől, hogy angol progresszív rockzenét játszó együttes volt az 1960-as években. Leonard Bernsteinnek ezt az Amerika című dalát dolgozták fel, zenekari változatban, kemény hangzásban, úgy emlegetik ezt, hogy hard rock, kemény rock. Nagyon pazar ez a feldolgozás, és mintegy elővetíti már azt az ötletet, amiről már mi itt adáson kívül Böbével beszélgettünk, hogy a régi klasszikus hard rock együttesek közül, ami felvételt ismertem és nekem tetszett, az mind megvan a gyűjteményemben. Példaként néhány, Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, Nazareth, Black Sabbath, hagyd ne soroljam, és emlegettük Böbével, hogy majdon tervezünk olyan adásokat is, amiben kifejezetten ilyen felvételket fogunk válogatni és lejátszani. Tehát mintegy elővetítésként vehetjük most már ezt a dalt, hogy majd lesz a műsorainkban ilyen hangzás is. Most azonban mi térjünk ide vissza. Ezt a dalt szintén a Petőfi Rádió valamilyen műsorába hallottam, és nem adták le végig a zenét, arra is emlékszem, de utána a műsorvezető mondta, hogy mi az, amit hallottunk. Én rögtön megjegyeztem, így aztán már később nem volt probléma az, hogy a hívek segítségével megint csak tudjam kérni a kívánság műsorban.
0: Nos, ennyi bevezető után hallgassuk akkor a Nice együttes Amerika című felvételét. Szóljon egy stúdióváltozat 1968-ból.

0: was an anticipation, but it murdered by the hand of the inevitable.
1: És maradunk még mindig Amerikában, legalábbis a dal és a most következő felvétel címét tekintve mindenképpen, hiszen Kölykök Amerikában ez a most következő dalunk címe, amelyről ezentúl még mit mondhatunk el.
2: Érdekesség lesz, hogy ez a felvétel 1981-ben jelent meg. Mi ezt a műsort úgy szoktuk elmegetni, hogy 60-as, 70-es évek beli válogatás. De többször szóltunk arról már Böbével, hogy ez nem jelent szigorú határokat, valamiféle falat, hanem ha később időkben is találunk olyan dalt, amelyben felfedezek hasonló értéket, akkor azokat is örömmel vettem fel a gyűjteményembe. Ebben a dalban az 1970-es évek rock and roll hangzását fedeztem fel. Annyit tudok erről a hölgyről, Kim Wilde, hogy angol énekesnő. Nagyon-nagyon kellemes ez a dala, és úgy emlékszem, úgy emlegették, hogy ez volt az a dala, amellyel igazából befutott, és óriási világsikert aratott. De nem ez volt számomra a mérvadó, hanem az, hogy megtetszett, és ezáltal rögzítettem a gyűjteményemben.
1: Remélhetőleg a kedves hallgatóknak is fog tetszeni, mert most meghallgatjuk a Kölykök Amerikában Kids in America címmel Kim Wilde felvételét. Szóljon a dal 1981-ből.

0: Kedves atya, Amerika nem csak nagy ország, hanem egy olyan ország is, amelyről számtalan dal született. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy egy újabb felvétel témája Amerika, és még zenei időutazásunkban ebben az országban kirándulunk és időzünk a folytatásban is, hiszen az egész USA azt beszéli, erről hallunk hamarosan. Mit mondhatunk el a dallal kapcsolatban?
1: Middle of the Road, így hívják az együttest, aki ezt előadta. Amikor a rágógumi zenéket játszottuk, emlékezhetnek a kedves hallgatók, ott leadtuk az egyik leges, legnagyobb sikerüket, a Chirpy Chirpy Chip Chip című hatalmas világslágerüket.
0: Milyen jó dal az is.
1: Bizony, nem ok nélkül lett az is aranylemezes felvétel. Ugyanerről a csapatról van szó. Ennek az az érdekessége, hogy én ezt úgy ismertem meg, hogy a bátyámnak az egyik kazettáján még arra is emlékszem, hogy az egyik oldal első számaként szerepelt. Sokat hallgattam, és örömömre szolgált, mikor egyszer véletlenül találtam egy papírost a bátyám feljegyzéseivel, amelyen szerepelt, hogy milyen dalok vannak ezen a kazettán cím és előadó szerint. Ő nem ezt a címet írta, ő így írta le, hogy miről beszélnek az emberek az USA-ban. Későbbiekben aztán, amikor gimnazista voltam, egy rádió és televízió újságban egy műsorban megtaláltam ezt a címet, hogy az egész USA azt beszéli, vagyis a Magyar Rádió nyilvántartásában ilyen címen szerepelt. Ebből adódóan, megint elkövetve a turpisságot, tudtam kérni a kívánság műsorba a hívek segítségével. Bőbe szoktam mondani, hogy rádió történeti pillanat, mert erről a dalról is elmondhatom, hogy leszámítva azt az egy alkalmat, amikor ezt nekem a kívánságba leadták, és én rögzítettem, gyerekkorom óta egyszer sem hallottam az országos médiában. De hála Istennek, itt a Szent István Rádióban elhangozhat. Elővettem a kiskönyvemet a Kicsoda a külföldi rockzenében, és erről az együttesről nagyon röviden ennyit találtam. Olaszországban lett népszerű, 1971-ben, és akkor vette fel popmuzsika stílus meghatározására is használt nevét. Schlager gyárából az első sikeres dalok, Chirpy Chirpy Chip Chip, Twiddle Dee Twiddle Dum és a Soleil Soleil. Hadd ne mondjam, hogy mindegyik megvan a gyűjteményben, ha jó Isten adja, majd ezeket is meghallgatjuk.
0: Nos, ennyi információ után akkor hallgassuk meg. Az egész USA azt beszéli The Talk of All the USA című felvételét a Middle of the Road együttesnek. Szóljon a dal 1973-ból.

0: A folytatásban a Beach Boys együttes felvétele szól hamarosan, maradunk Amerikában, és ha már Beach Boys, akkor nem csodálkozhatunk, hogy a fiúkkal szörfözni fogunk, legalábbis a zene segítségével mindenképpen. Szörfözés az Egyesült Államokban. Ez a hamarosan hallható felvétel címe, amelyről még mit mondhatunk el.
1: Úgy emlékszem gyerekkoromból, úgy emlegették, hogy tengerparti fiúk, így fordították az együttes nevét, és ebből adódóan alakult ki, hogy szinte jellemzőjük az a stílus, hogy vízisízés, szörfözés. Legtöbb dologban ilyesmit fedeztem fel, mind a mellett, hogy nagyon nagy sikereket éltek el ezzel a stílussal.
0: És a dalaik hangulata olyan tengerparti érzést, hangulatot, idegen szóval feelinget csalogat elő az emberből. Nem lehet ezt megmagyarázni másképpen, csak hogy olyan érzéseket vált ki a hallgatóságból, amelyeket jó hallgatni a tengerparton.
1: Társul még ehhez a nagyon pazar ének. Nagyon ügyesen énekelnek a fiúk, és nagy hangsúlyt fektettek az énekre, a vokára is. A kiskönyvemben röviden csak ennyi van róluk. Az 1960-as évek leghíresebb amerikai rockzenészei Dél-Kaliforniában. Első lemezük Surfing Safari 1962-ből. Ezt még több, mint 30 követte. Mutatja, hogy nagyon profi zenészek voltak a fiúk. Én láttam egyszer róluk egy kis filmet, egy koncertfelvételt, és nagyon megmaradt bennem, hogy a kamera mutatott két fiatal lányt. A Barbar End című felvételét játszották akkor, és az egyik lány folyamatosan énekelt az énekessel úgy, hogy a barátnőjének ütögette a vállát, valamit mondhatta, de ki gondolom biztatta őt is, hogy énekeljél velem. Ez is mutatja, hogy ezekkel a dalokkal milyen hangulatot tudtak kelteni, illetve hogy fel tudták vidítani az ember szívét, lelkét.
0: Szörfözzünk akkor, javaslom a folytatásban az Egyesült Államokban, Surfing USA, ez a most következő dal címe, amelyet a Beach Boys együttes énekel nekünk 1963-ból.

Ről The Battle of New Orleans című dala szól, amely magyarra fordítva, szabad fordításban úgy hangzik, hogy a New Orleans-i csata. Hallgassuk akkor ezt a dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Egy picit délebre kirándulunk, Amerikát elhagyjuk, és most dél felé vesszük az irányt, egészen pontosan utazzunk át Mexikóba. Javaslom, a zene segítségével tegyünk így, és már is elárulod nekünk, hogy a most következő Mexikó című dalról mit mondhatunk még el.
1: Érdekessége volt ennek a felvételnek, hogy ritkán lehetett hallani gyerekkoromban a magyar rádióban, hogy miért, nem tudom. Gyakorlatilag csak a hétfői kívánság műsorokban szerepelt, ott se mindig. Éppen ezért számomra mindig nagy csemege volt, amikor ezt hallottam, és nagy örömömre szolgált, amikor ezt először még mono kazettás magnóval középhullámú rádiósugárzásból fel tudtam venni. Les Humphreys énekegyüttes. Ebből már sejtik is a kedves hallgatók, hogy a csapat vezetője Humphreys dolgozta fel az előbbi felvételt egy jó pár évvel később. Láttam róluk fényképet, és onnan tudom, hogy nagyon nagy számú csapat volt. Szerintem 50-60-an biztosan voltak, nagyon sok fiú és lány, akik énekkart alkottak. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek az énekre, a kristálytiszta vokára. Majd ebben a felvételben is ezt hallhatják a kedves hallgatók. Nem ok nélkül lett ez a csapat nagyon népszerű, és több daluk óriási világsiker. A kiskönyvemben nagyon röviden a következőt találtam róluk. Humphreys együttesének karrierje az 1970-es évek elején a Német Szövetségi Köztársaságban kezdődött. A vokális adottságokat kihasználva egy sor világsikert adtak elő. Mexikó, Kansas City, Mamelu és így tovább. Ennyit röviden, megint hadd mondjam el, hogy ezt a pár dalt, amit felsorolt a kis könyvecském, őrzöm a gyűjteményemben, tehát mindegyik megvan, mindegyik ragyogó, tehát a Jóisten segít, majd ezeket is meg fogjuk hallgatni. Ha hallják ezt a kedves hallgatók, egyből rá fognak ismerni, hogy a korábbi, a Johnny Horton felvételnek a feldolgozása ez.
0: Meghallgatjuk akkor a Les Humphreys Singers Mexikó című dalát, 1900

0: És maradunk még mindig Mexikóban. A most következő dal címe is pontosan ez, vagyis Mexikó. Mindemellett még mit mondhatunk el róla?
1: Azt hiszem, hogy ebből már ki is találták a kedves hallgatók, hogy Bob Moore az előadó, egy zenekari felvétel fog következni. A kiskönyvemben, amit emlegetek, róla se találtam semmit, annyi rémlik az emlékeimből, hogy amerikai zenész és zenekarvezető volt, és megtudtam azt, hogy 2021-ben hunyt el. Nagyon-nagyon jó ez a felvétele, egy igazi főbemászó dallam, mindig örömmel hallgatom, és erről is elmondhatom azt, hogy nyugtatja az ember lelkét, idegrendszerét, és még azt, amit már más dalnál is emlegettem, hogy velem egy idős ez a felvétel is.
0: 1961-ből szól tehát Bob Moore Mexikó című felvétele itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgia zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönjük szépen, hogy velünk utaztak. Köszönjük, hogy utitársaink voltak, és arra biztatjuk Önöket, hogy tegyenek így legközelebb, 2 hét múlva is. Hiszen ha már a sorozatunk elején említettük, hogy a vonatozásról is valamikor majd beszélgetünk, és vonatos dalokat is egy csokorba gyűjtesz, kedves Laci atya, akkor kérjük a kedves hallgatókat, hogy a Szent István Rádió képzeletbeli pályaudvarán legyenek vendégeink 2 hét múlva is. Szálljanak fel a mi zenei időutazásos vonatunkra, és utazzanak velünk akkor is. Már azonban köszönjük szépen a zenei időutazást, és köszönöm szépen a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy a technikai munkatárs Birincsik Márton segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoraljaújhelyi táborukban 260 gyermek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, közölte a szervezet a távirati irodával. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették a szüleiket. A Rákóczi Szövetség a háború kitörése óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a háború sújtotta Ukrajnában élő gyerekeknek biztonságos, tartalmas és közösségi élményekben gazdag környezetet teremtsen, írták. Áder János, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy látja, volt köztársasági elnökként kötelessége bírósághoz fordulni a szervezet állami tulajdonba vétele és a KEKVA státuszának megszüntetése ügyében. A volt államfő a távirati irodához eljuttatott nyilatkozatában veszélyes precedensnek nevezte a történteket. Magyar Péter kormányfő csütörtökön a közösségi oldalán jelentette be, hogy jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik Áder János szervezete, a Kékbolygó Alapítvány is. Feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Áder János pénteki nyilatkozatában úgy fogalmazott: azért döntött úgy, hogy bírósághoz fordul, mert a magyar igazságszolgáltatás még útját állhatja ennek a fékevesztett politikai ámokfutásnak, és megakadályozhatja, hogy másokkal is ez a törvénysértés megtörténjen. Azt írta, Magyar Péter kézi vezérléssel utasította jogállami elveket sértő ultimátumra minisztereit, a vele, mint volt köztársasági elnökkel szembeni politikai bosszú miatt. Szerinte igazolja ezt az, hogy Ruf Bálint miniszter írásban szólította fel, nyilatkozzon a további működési szándékukról, hiszen annak jogi feltételei fennállnak. Továbbá az alapítvány kedre már meghívót kapott a megállapodás aláírására, amit hétfő este a kormányülés után elhalasztottak. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjújában a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. A bizottsági meghallgatáson elhangzottak kapcsán ért kritikára kifejtette. Nem azt mondta, hogy a 6. év végén lesznek csak eredmények, hanem hogy vállalja, hogy a 6. év végére fel lesz tárva a vagyonvesztés teljes körűen, és be lesz biztosítva az, ami az ellopott közvagyonból megtalálható. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin főügyészségi ügyész lesz valószínűleg a hivatal legfontosabb vezetője, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán, közölte. Tasnádi Katalin 20 éve dolgozik a büntetőjog területén, ebből 16 évet bűnüldözési, illetve vádhatósági szervezet tagjaként tevékenykedett. Pályája során a büntetőeljárás teljes folyamatában gyakorlatot szerzett. A feljelentés elbírálásától a jogorvoslati nyilatkozatok megtételéig. A legnagyobb tapasztalattal a nyomozások lefolytatásában rendelkezik, elsősorban a kiemelt tárgyi súlyú korrupciós és hivatali bűncselekmények felderítése terén, fogalmazott a kormányfő. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Egyre nagyobb területen az északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödik. Kora délelőttig északnyugaton viharossá fokozódik, de zivatarok környezetében máshogy is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul, késő este 19 és 27 fok valószínű. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki 5. Harald norvég király halála miatt a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek, közölte a Sándor Palota. A Sándor Palota honlapján megjelent, a trónörökösnek címzett részvétnyilvánításban az államfő azt írta: Magyarország együtt érez Norvégiával és népével a gyászban. Pénteken a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián rendezték meg a Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét, melyen összeöntötték a magyarok kenyere 15 millió búzaszem program keretében a magyar gazdák által felajánlott gabonát. Közölték a szervezők a távirat irodával. Közleményükben kiemelték, hogy óriási aszály tombol az országban. Sok helyen szinte alig volt termés, de a magyar gazdák a nehézségek ellenére is segítik a rászorulókat. Mint írták, idén is több ezer magyarországi, határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban a rászoruló gyermekeknek és családoknak. A tájékoztatás szerint az ünnepségre az új kenyér további összetevői is nemzeti összefogással érkeztek meg. Idén a kovász Bács-Kiskun vármegyéből, a só az erdélyi Parajdról, a víz pedig Kárpátaljáról, a fekete Tisza forrásától érkezett. A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindult a liszt örlése és csomagolása, olvasható a közleményben. A Magyar Vörös Kereszt, a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom tagjaként pénzgyűjtést szervez a Nepált sújtó villámárvíz károsultjainak, közölte a szervezet a távirat irodával. Az érdeklődők a Magyar Vörös Kereszt országos igazgatósága számára a honlapon megadott számlaszámra küldhetik el adományaikat, a közleménybe nepáli árvíz megjegyzést kell írni. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, Unger Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott NVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Magyarország megtisztulása és az ellopott közvagyon visszaszerzése ellenfelének nevezte a miniszterelnök pénteken azt, aki akadályozza vagy hitelteleníti a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a távirat irodával. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztásával kapcsolatban kiírt pályázata sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 pályázat felelt meg a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés. Ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Egyre nagyobb területen az északnyugatira, nyugatira forduló szél megerősödik. kora délelőttig északnyugaton viharossá fokozódik, de zivatarok környezetében máshogy is lehetnek viharos széllökések. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul, késő este 19 és 27 fok valószínű. Híreket hallottak.
0: A hét évfordulója.
3: Kedves hallgatóink, augusztus 29-e különös dátum a magyar történelemben. A 16. század folyamán három alkalommal is sorsfordító esemény kapcsolódott ehhez a naphoz. 1521. augusztus 29-én foglalt el az Oszmán Birodalom Nándorfehérvárt, azt a végvárat, amelyet Hunyadi János még 1456-ban sikerrel védett meg a török seregekkel szemben. 5 évvel később 1526. augusztus 29-én került sor a Mohácsi csatára, amelyben a magyar királyság hadai súlyos vereséget szenvedtek első Szulajmán seregétől. Mohács azóta nem csak hadtörténetünk egyik legismertebb ütközete, hanem a magyar történelmi emlékezet egyik legfontosabb tragikus jelképe is lett. A későbbi költői megfogalmazás szerint nemzeti nagylétünk nagy temetője. Újabb 15 esztendő elteltével 1545. augusztus 29-én Szulajmán csellel elfoglalta Budát is. Ezzel az ország középső része tartós oszmán uralom alá került, és kezdetét vette Magyarország történetének csaknem másfél évszázados török korszaka. A következő közel fél órában dr. Gebei Sándor történészt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusát hallják arról a bizonyos 500 évvel ezelőtti napról, az 1526. augusztus 29-én lezajlott Mohácsi csatáról. Műsorunk egy régebben elhangzott adásunk szerkesztett változata.

0: 1520-21-ben az oszmán birodalom másfél millió négyzetkilométeres kiterjedésű, körülbelül 12-13 millió embert számlál, vagy főt számlál ez a birodalom. A Magyar Királyság ugyanebben az időszakban, ugye 300 ezer négyzetkilométer kiterjedésű, és mintegy 3-3,5 millió, maximum 4 millió lakossal rendelkezik. Tehát egy területileg ötszörös, lakosság tekintetében egy négyszeres túlsúlyban lévő birodalom az, amely készülődik Magyarországra, és ezt a hatalmas nagy fölényt, tehát embererőben, élőerőben mutatkozó ugye, fölényt bizony ellensúlyozni csak nagyon szakszerűen lehetett volna, nagyon-nagyon szervezett és megtervezett és megkomponált haditervel lehetett volna. Nagyon nehéz akár a 16.-17. századra is megállapítani, hogy egy szultán vezetésével útnak indult seregnek a létszáma pontosan mennyi lenne, vagy mennyi lehet. Ez elsősorban abból fakad, hogy a reguláris és irreguláris elemeknek a száma datálható. A reguláris elemeknek nem, az pontosan tudjuk, de az irregulárisnak ugye a számát nem ismerhetjük. Egy 1526-os kimutatás szerint könnyű lovasság az körülbelül 70-80 ezer főre tehető az oszmán birodalomban, a janicsároknak a száma pontosan 11 ezer, hiszen ők zsoldos katonák, habár igaz a szpáhik is zsoldosok, de nem monétával fizetett zsoldosok, hanem földbirtokkal fizetett zsoldosok, tehát ezért ott a mozgás miatt ugye a szpáhiknak a létszámát, tehát tólig tudjuk csak, de megközelítő pontossággal regisztrálni. Aszáboknak nevezett íjjal felszerelt gyalogosoknak a száma 10 000 körül van, az akincsik, aki száguldozóknak vagy portyázóknak is mondhatnánk, körülbelül a számok ugyan 20 000, és természetesen a topcsikról már nem szabad megfeledkezni, vagyis a török tűzérségről 700-800 főt jelent ez a 16. század elején. Ha ezeket az adatokat igaz összesítjük, akkor ez 100 000 főt jelent, és az irreguláris elemeknek a számát pedig nem tudjuk megtaksálni. Nem véletlen az, hogy mondjuk Brodarics feljegyzéseiben is tengernyi erőről beszél, emberről beszél, 300 000 emberről beszél, majd természetesen később pontosítja és módosítja ezt a hatalmas nagy számot, de tény, hogy igenis ennek a pontos létszámát nem tudjuk megállapítani. Perés Gézának és Gyalókai Jenő hadtörténészeknek ugye a számításait is tudnám idézni, illetve kimutatását, és ez a kimutatás arról szól, hogy elméletileg Magyarországon 140, illetve 170 ezer fő katonára alkalmas ember van, akiket mozgósítani lehetne. Na tehát különböző okok miatt ez a 140-170 ezeres hadsereg nem mozgósítható semmiképpen, hiszen ebben ugye a zsoldos elemeknek legalább 15 ezer főnek kellene lenni, a bandériális hadsereg, illetve a kiváltságos népeknek a hadai, nemesi felkelés és telekatonaság adná ennek a hadseregnek a zömét, az cirka olyan 60-70 ezer lenne. Na most optimális esetben, és mindenki, minden hadrafogható elemet, ha mozgósítanak, akkor találjuk ezt a 140-170 ezret. A közállapotok jellemzésekor ugye már mondtam, hogy milyen a király tekintélye és milyen a központi hatalomnak a érdekérvényesítő hatása. Szó nincs arról, hogy ennek még töredékét is nagyon-nagyon nehezen lehetett mozgósítani. Erre vonatkozóan Brodarics Istvánnak a munkájából szeretnék egy nagyon rövid kis részletet felolvasni. Perényi Ferenc, váradi püspök, az egyik haditanácson azt mondta, hogy körülbelül 20 ezer ember az, aki rendelkezésére áll a királynak egy hatalmas szultáni hadsereggel szemben. Ez a 20 ezer viszont mind egytől egyig mártíromságot fog szenvedni, hogyha nem teszünk és nem lépünk határozottan a haditervnek az összeállításában. Tehát van egy ilyen adat, hogy Perényi Ferenc közvetlenül a mohácsi csata előestéjén, ugye 20 000-re tette a magyarok létszámát, akik összegyűltek és összegyülekeztek II. Lajos tolnai táborában, pontosabban ez már Báta széken megtartott hadi tanácskozáson hangzott el, és ez a Perényi Ferenc megjegyzés került bele aztán Brodarics Istvánnak a munkájában. De maga Brodarics például ilyeneket ír munkájában, hogy augusztus 26-án, ez egy vasárnapot jelent, szerdán volt 29-én az ütközet, Horvátország bánya 26-án, Horvátország bánya megjelent szépen felszerelt csapattal, volt vele vagy 3000 lovas. Szlavonország előkelői is befutottak, néhány százan. Zágrábi püspök, Erdődi Simon és testvére 70 lóval érkezett meg. Tulajdonképpen nagyon-nagyon látható felolvasott példából, hogy az utolsó napon is érkeznek még be ilyen töredék egységek, és jó esetben 24-25 ezer ember fog összegyűlni. Mohácstól délre, körülbelül másfél mérföldnyire található síkon, amelynek fekvéséről térkép is készült, és ez Gyalókai Jenő hadtörténésznek a munkájában látható és olvasható, és hogyha a térképre ránéz az ember, akkor láthatja, hogy egy nagyon kedvező pozíció az, amit itt a magyar sereg táborozásra használ és hasznosít, nem tudatosan megválasztott csatatér ez, aztán a körülmények mégis úgy hozzák, hogy itt kell megvívni, és itt vívják meg augusztus 29-én ezt a döntő csatát. Jellemző, hogy 26-a és 29-e között állandó hadi tanácskozás van. Nem tudnak dűlőre jutni a tekintetben, hogy milyen hadrendet. Sőt, ne is azt emlegessem, hogy hadrend. Egyáltalán megütközzenek-e? Visszavonuljanak-e? A királynak vissza kellene menni esetleg Budára? Ilyen javaslat is elhangzott. Igen ám, de ha a király elvonul a közelgő csata elől, akkor az gyávaságnak minősül. Akkor a magyar nemesség nagy része hátat fordít a gyülekező tábornak. Tehát a királynak mindenféleképpen itt kell maradni, de a királynak a védelmét akkor meg kell szervezni. Körülbelül 1000 főnyi lengyel sereg is van itt a mohácsi táborban, és Gnojeszki parancsnok vezetésével ő azt javasolja, természetesen tapasztalatból és a törökökkel vívott ütközetek Lengyelország, krimitatárok és törökök ellen vívott csaták tapasztalat alapján, hogy szekértábort kellene létesíteni. Várba kell zárkózni. Sokkal nagyobb erőt föl tud tartóztatni. Tehát igenis ki kell várni a támadását a töröknek. Ez a magyar uraknak egyáltalán nem tetszik. Nem, hanem sokkal inkább a virtusra kell appellálni. És megint csak idézhetjük akár Brodaricsot, akár pedig Burcsó levelét, hogy a magyar nemesek szélsőségekben gondolkodtak. A tanácsadók is szélsősége. Egyik nap teljes apátiába estek, a következő nap pedig hurrá optimizmustól volt hangos ez a tanácskozás. Maga Tomori Pál is, bármennyire is ugye óvatos volt, bármennyire is előretekintő, igazán nagy hadsereget soha nem vezetett. Tehát a hadvezér szerepe is nagyon-nagyon fontos és lényeges ugye egy ilyen ütközetben, egy ilyen csata előtt, és az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy ki legyen, hogy legyen a had vezetése. Ők abban gondolkodtak, hogy meg kellene nyerni Salmgrófot, a Német-Római Birodalomból, Niklas Salmgrófról van szó, aki igen tehetséges hadvezér volt, na de nem vállalta. Vagy például meg kellene várni Frangepán Kristófot, aki a Német-Római Birodalomban ugyancsak katonaként szolgált, de ő még nem érkezett Magyarországra. Tehát ilyen kizárásos alapon maradt ugye Tomori Pál kalocsai érsek, akinek kisebb haditapasztalata Igenis van, hiszen a délvidéken ő sokat csatározott a törökökkel, de igazi, nagy hadsereg irányítását ő soha nem végezte eddig. De hogy a felelősséget megosszák, vagy éppenséggel ellenkezőleg a felelőtlenség még nagyobb legyen, eleve egymás mellé rendelték ugye Szapolyai György fővezérségével, Tomori Pál fővezérségét, vagyis az egyik szárny az egyik, a másik szárny ugye a másik embernek a irányítására bízva. Kiegészítve még azzal is, ugye, hogy Batthyány Ferenc is követeli magának az egyik fővezérséget, úgyhogy ő is, mikor beérkezik a táborba, ő is megkapja a rábízott seregnek irányítását. Tehát egységes koncepció, egységes irányítás, egységes hadvezetés nincs 1526-ban. Augusztus 26 és 29 között. Tudom azt, hogy a rádió hallgatók azonnal Szapolyai Jánosnak a távolmaradására gondolnak, amikor így elemzi az ember közvetlenül az augusztus 29 előtti eseményeket. Szapolyai János adott augusztus végi napokban Szeged mellett táborozik, amikor még Tordán gyűjtötte a hadakat második Lajosnak parancsára, akkor még az volt az elképzelés, hogy Szulejmán felvonulási útját próbálja majd akadályozni, vagy késleltetni, és hogyha már Szulejmán a seregével fölvonult Nándorfehérvárra, akkor a hátországát, az oszmán birodalom rumeliai részének tehát így a hátországát pusztítsa, portjákkal zaklassa, ne engedje ugye kibontakozni ezt a nagy támadást. De nagyon rövid időn belül megváltozott a parancs. Ez a parancs későn érkezik meg ugye Szapolyai Jánoshoz, és Szapolyai János ugye kapott egy olyan parancsot, hogy Havasalföldön keresztül akkor Rumeliát támadja meg, és mintegy a hátországot pusztítsa, rá egy hétre pedig kap egy olyat, hogy teljes sebességgel haladjon igaz Tolnára, a gyülekező táborra. Hát a távolságok is, a korabeli ugye viszonyokat figyelembe véve, hát ez bizony egy hét késés, 10 napos késés, egy-egy futárnak a megfordulása, vagy éppen ugye a Tiszán való átkelés utána, vagy ne is beszéljünk a Dunán való átkelésről. Ezek mind-mind olyan időveszteséget jelentenek, és jelentettek, Szapolyai János nem tudott részt venni megfelelő időre. Van még egy nagyon fontos momentum, nem elhanyagolható momentum, hogy 1505-től kezdve ugye Szapolyai Jánosra nagyon gyanakúan néznek a főurak. Két dolog miatt is. Egyrészt azért, mert a Szapolyai család óriási karriert futott be, és kimondva kimondhatatlanul ő Hunyadi Jánoshoz hasonlította magát, a Szapolyai családot pedig a Hunyadi családhoz. És 1505-ben ugye meg is fogalmazták a Rákos mezején összejött köznemesek Szapolyaival az élen, hogy az idegen uralom minden bajnak a forrása. Tehát a zömében főnemesi irányítású második Lajos mellett tartózkodó tanácsadók féltékenyek ugye Szapolyai Jánosra, hogy Szapolyai János érkezik be ebbe a táborba, és az ő közreműködésével vívnak meg egy győztes csatát, akkor a győztes csatának a hozadékát az biztos, hogy Szapolyai János fogja learatni. Ezért bizony óckodtak, és talán nem egyenketten még ugye szurkoltak is, hogy ne is érkezzen be. És ellenkezőleg szorgalmazták, hogy meg kell ütközni a törökkel, és minél hamarabb ezen a csatán ugye túl kell esni, győzelmes csatán túl kell esni. Az autentikus forráshoz ugye megint Brodaricshoz nyúlhatunk, aki ugye leírja azt, hogy igen, korán csatarendbe állították a magyar hadakat. Délutáni ima, iszlám imáról van szó, idejéig harckészültségben voltak. Vagyis ez azt jelenti, hogy a nap nagy részét, augusztus 29-én, azt nem tudjuk, hogy hány fokos hőség, de augusztus végén igen nagy hőség szokott lenni ugye Magyarországon, és gondoljunk arra, hogy a páncélzat azért, hogy átmelegszik, és ebben a páncélzatban akkor a nehéz lovasság, de még a könnyű lovasságnak is igaz ilyen-olyan vértjei, hogy áttüzesedhettek igaz a forró napon. Tehát a délutáni ima órájáig nem történik semmi. Ez azt jelentette, hogy Már azon kellett gondolkodni, hogy hiába való volt a csatarendbe való állítás, hiába való volt az egész nap tűzőnapon való tartózkodás, talán egy csetepaté nélkül nem zárulhat le a nap. Amikor így ír Brodarić ugye a könyvében, hogy már hajlóra jár a nap, amikor fölbukkant a dombok mögül egy zárt török seregrész, csak a villogó lándzsái ugye tűntek föl, és úgy gondolta maga Tomori is, hogy ezt a csapatot igenis meg kell semmisíteni, mert a felállt magyarok bekerítésére indult el rejtetten. Ekkor fújtak riadót a kürtök, pontosabban támadásra indító jelet, és megindultak a csapatok, és ezt a seregrészt természetesen el is söpörték, és megfutamításra, ugye kényszerített, megfutamodtak a törökök, és a törökök végeredményben egy csapdát állítottak ugye a támadó magyar seregnek, felállt védelemből kihozták őket, és közvetlenül az ágyú telepek előtt pedig széjjel rebbentek, és közvetlenül állítólag 10 lépésnyire közelítették meg a rejtett ágyú telepeket a magyarok, amikor rájuk szakadt a török tűzérségnek gyilkos tüze. Inkább a rémület volt az óriási. Tehát önmagában az, hogy akár 300 ágyúsnak is vélhetjük, vagy véljük, többé-kevésbé keresztények által kezelt ágyú személyzettel ugye dolgoznak, nagyon hatékonyak ez a török tűzérek. Ez a sortűz olyan pusztítás, pusztulás nem vihetett végbe, ami tulajdonképpen a mohácsi csatának igaza végeredményét jelenti. De ez mindenféleképpen jelentette a zavarodottságot, jelentette a pánikot, jelentette a menekülést, hiszen már mindenki győzelemről beszélt. A török seregnek ugye a nagy része az teljesen rejtetten, érintetlen, mozdulatlan, és erre a hatalmas nagy ágyúzásra fognak újabb és újabb csapatok megjelenni, és végeredményben másfél óra alatt hát a magyaroknak az összeroppantása és tulajdonképpen leöldöklése folyt. Megint csak ugye tudjuk a leírásból, hogy sűrű zápor keletkezett, és ez mentette meg nagyon sokaknak az életét. Látszólagos ez a menekülés a csatatérről, mert ugye az ingoványos lápos környéken nem tudtak átvergődni sem a lovasok, gyalogosoknak is nagy része, úgyhogy óriási vérveszteséget fog szenvedni itt a magyar had augusztus 29-én estére. Maga természetesen a király is. Tomori Pál, Szapolyai György, az előbb emlegetett ugye fővezérek, ők is mind a csatatéren maradnak, közvetlen a csatának veszteségeit, hajlamos ugye a közgondolkodás 20 000-ben megadni a veszteséget. Gyalókai Jenő számítása szerint ez nem lehetett több 13-15 000-nél. Brodarić is ilyen veszteségről beszél, de hát a következményei miatt ugye nagyon-nagyon súlyos és nagyon-nagyon tragikus ez a mohácsi csata.
1: Az elmúlt fél órában dr. Gebei Sándor történészt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelem-Tudományi Intézetének professzor emeritusát hallották az 1526. augusztus 29-én lezajlott mohácsi csatáról. Műsorunk egy régebben elhangzott adásunk szerkesztett változata volt.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creabit Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akár csak te, hogy a régi motívumok, azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
3: Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés ez viszonylag késő jött. Igazából ezekben a háromdimenziós figurákban és állatokban olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként, Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
2: Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az meg megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
3: Ez így van.
2: Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
3: Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, az az egylyukú normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthetett. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többlyukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor ott nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezzem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről a videót töltsön fel, vagy ilyesmi, fogtam magam és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként, és így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam. Gyerekkorom már nagyon szerettem a mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontos.

0: és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a Matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni az egyesületnek a hírnevét.
1: Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
0: Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ezért is konzultálok folyamatosan a hagyományőrzőkkel, de szeretném mégis valahogy a mai ember számára egy hordható, viselhető formában önteni ezt a mintavilágot. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon szépek a minták, és egyébként én azt gondolom, hogy ékszerként ugyanúgy tisztelettel bánva a mintákkal úgy hordhatóak ezek, ahogy valójában ezek megérdemlik. Szerintem, mert ugye azért vannak a mintafeldolgozásnak, meg ezeknek a kvázi modernizálásoknak, vannak olyan módjai, amiket tudom, hogy sokan a hagyományőrzők közül nem néznek annyira jó szemmel, és értem is, hogy miért, viszont én ugye az ékszerrel azt próbálom azért mégis egy tiszteleteljes módon, de a mai ember meg a fiatalok számára is hordható módon próbálom ezeket a mintákat megjeleníteni. Egyúttal azt is szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is, de nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
1: Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkáidon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál. Ugye említetted, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted is az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
0: Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem matyó, hanem a matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem van, akkor kiemelem, hogy melyik az, ami a matyó minta inspirálta, viszonylag autentikus, és melyik az, ami nem, mert ugye nyilván 100%-osan nem tudom ugyanazokat az árnyalatokat visszahozni, mint ami a cérnáknál, meg fonalaknál van,

0: de nagyon igyekszem. Tehát egyébként ez is hosszú évek munkája volt, amíg megtaláltam, még egyébként a mai napig is folyamatosan kísérletezek és küzdök, ugye ezeknek a formagyöngyöknek a világa, meg színpalettája egy kicsit limitált, és pont ezért folyamatosan küzdök is, hogy a létező legautentikusabb színeket mindig megtaláljam. De persze léteznek nem autentikus színvilágú munkáim is, de ott mindig jelzem, hogy ez nem az, ez közel sem az.
1: Igen, de ahogy most itt ülök, és meg van nyitva előttem a honlapod, ugye itt ha valaki rákeres és megnézi, akkor látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolór ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
0: Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A trikolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt, az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék, hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami trikolor fülbevaló, vagy ilyesmi, akkor tehát ugye még mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a trikolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekciót, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új trikolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy trikolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy kis Jankó bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímző pályázatnak, ahol ugye a matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá. Ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is, főleg ami szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat. Ott is azért ugye jelen van a hófehér. A trikolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti matyó, az új matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolóban megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, úgyhogy én ezt a színpalettát nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.
1: És hát gyakorlatilag az alapszíneket használod, tehát ugye a piros, a kék, a zöld, az arany, illetve a sárga, aminek a különböző árnyalataival dolgozol.
0: Pontosan.
1: És ezek azok a színek, amiket nagyon szépen össze lehet válogatni, különböző árnyalatokba, különböző bevonatokkal, hatásokkal, és így is rengetegféle különböző érzést lehet velük közvetíteni.
0: Egyébként ez abszolút így van, és ez célom is, hogy kicsit így benne van tényleg ebben a modern gondolkodásban esetleg még az is, hogyha valaki gondolkodik kiesően egy színtípus, meg egyebek, hogy különböző piros árnyalatokkal dolgozom, van körülbelül 6-7 piros árnyalatom, amiket így rotálok folyamatosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngytípusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit, szeretnék majd gyöngycímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket végezvinnem az években.
1: Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
0: Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt, jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bűvölt egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedi megrendelések online, vagy bárhol, vásárban is többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy. És akkor itt szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat, egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, ilyen is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakin, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal. Ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni. Ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék. Vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként ez arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fülbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is, és például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bűségesen, igen, cipőklipsz, még talán ez egy ilyen különlegesség. Van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is, de a lényeg az ez, hogy kreatívan felhasználni ezeket a mintákat.

Kedves hallgatóink, Füstös Fannival, a Creabiz Design megálmodójával, Gyöngyék szerkészítővel beszélgettünk. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is búcsúzik a bemondó Domán Vivien. Most megismételtük, júliusban készült adásunkat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán a mohácsi csata 500. évfordulóján szombaton. Több is veszett Mohácsnál, írta bejegyzésében a kormányfő, hozzátette. 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, közöttük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve. Közölte a távirati iroda érdeklődésére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A távirati iroda annak apropóján kérdezte a tárcát, hogy a Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombirtáson hét magyar katona maradványait tárták fel. Azt írták, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum évente egy alkalommal ősszel végez temetést egyházi szertartás és katonai tiszteletadás mellett a Fiumei úti sírkertben 2020-ban kialakított Hősök parcellájában, ahol eddig több mint 500 hősi halott nyugszik, szinte kizárólag magyar katona. A 2020 előtti temetések a budaörsi német-magyar központi katonatemető magyar parcellájában történtek. A temetés során minden hősi halottat a nála talált személyes tárgyával, kivéve azokat, amelyeket átadnak a felkutatott hozzátartozóknak, illetve nem muzeális értékűek, temetik el, tették hozzá. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul. Késő este 19 és 27 fok valószínű. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Pap Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid, az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Európa már rájött arra, hogy környezetvédelmi szempontból még 21-22-ben csörtetett a széndioxid kibocsátás csökkentése szempontjából. Phase out-ot szeretett volna már minden koppon, nem phase down-t a szénre, a kőolajra, a mindenféle a foszilisre, és abban volt biztos, hogy mindenki követni fogja. Az első jelzés még a Covid idején volt, amikor Kína és India azt mondta, hogy nem. Nem lesz phase out, csak phase down, és azt majd meglátjuk mi, hogy hogyan. Amikor visszanézett, akkor rájött 2-3 év után, hogy senki nem követi. Sem Amerika, Trumpal az élen, sem Kína, sem India, sem senki. És akkor folyamatosan menni előre ezzel az elmélettel teljesen fölösleges, vissza kell állni a racionalitás talajára, és amíg ezeket a problémákat megoldjuk, addig kell a mezőgazdaságot úgy támogatni, hogy szinten tartáshoz és jövedelem kieséshez legyen elegendő pénz, támogatás, azonban a gazdának meggyőződése mindig a legjobb támogatás a piaci ár. Az eladható termék és a jó ár a piacon. Hogyha veszélyben van az európai búza ára, akkor arra kell intézkedés. Ha veszélyben van az európai tejára, akkor arra kell intézkedés, és el kell felejteni azokat az elméleti megoldásokat, és mindenféle elven alapuló dolgokat, amelyikből még hasznot nem tud húzni egyetlen gazda se Európában.
5: Képviselő úr, Zsolt.
6: Szerintem az ökogazdálkodással kezdeném. Valóban egyetértek, nagyon szűk réteg. Néhány százaléka egyébként az előállított termékeknek, hogy sajnos, vagy hogy tudunk-e fejlődni, óriási fejlődés mutatott egyébként a hazai agrárium ökogazdálkodásban. Fogyasztói tudatosítás kell hozzá, fizetőképes kereslet kell hozzá, hogy az ökogazdálkodásban előállított terméknek versenyképes piaca legyen. Magyarországon is, Európában is. Szerintem az elsődleges legfontosabb feladat a belső piacoknak a védelme. Azok a védőintézkedéseknek a meghozatala egyébként, amely Európát megvédi, és most ne csak az országunkat, hanem Európát tekintsük egyébként belső piacnak, azoktól a szabadkereskedelmi megállapodásoktól, amely hátrányos helyzetbe hozza egyenként a termelőt. Mert hogy mi is arra a piacra termelünk? Mindannyian, még ha nem is fizikálisan visszük ki oda, de onnan fogják behozni, onnan fogják beárazni. Az fogja meghatározni egyébként az itteni létünket, meg annak a termelés lehetőségét, ahova mi eladni szerettük volna. Megversenyeztetnek olyan termékkel, amit nullásan behoznak hozzánk. Az, hogy annak milyen a minősége, milyen az eredete, hogyan állították elő, mennyit utaztatták, és mégis olcsóban adják, mint ennyi nekünk az reálisan megérni, hogy az egy másik kérdés vett fel. Ebben van egy fogyasztói kérdés is. Felelős fogyasztó. Hogyan tud viszonyulni egyébként egy olyan alapanyaghoz, legyen ez hús vagy bármi, amelynek a előállítása során olyan anyagokat használhatnak, amit mi évek vagy évtizedek óta nem. Én azt gondolom, hogy ez ellejt a pálya abba az irányba, hogy tömegtermékben előállított olcsó termék. Egyetértek azzal, hogy a fogyasztónak joga van egyébként olcsó terméket venni. Azzal viszont nem, hogy kétes eredetű termékkel versenyzünk. Amit nem kell ellenőrizni, nekünk meg agyon kell adminisztrálni a saját termelésünket. Tehát ezek a kiegyenlítetlen feltételek. Ahhoz, hogy helyben maradjunk, egyetértek, a piaci ár. A kereslet és a piaci árnak kell meghatározni egyébként a termelést. Feldolgozó kapacitásra kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Ne bőrébe adjuk el, vákumcsomagolva, ne kamionba akarjuk rakni ömlesztve, hanem valamilyen formátumban. Előremutatóan kell egyébként a feldolgozó kapacitásunkat növelni, és ez Európára igaz. Jelentős mértékű még mindig egyébként Európában az agráriumnak a szerepe, a jelenléte, akár a GDP-je, a foglalkoztatása, és ne is a számokat nézzük, hanem az embert. A hagyományainkat, a kultúránkat és a megélhetés belőle. És a megélhetést úgy, hogy legyen egyébként kiszámítható, mindig elérhető élelmiszer az asztalunkon. Legyen mindig kenyér, tej, meg hús. Szerintem ez lenne az alapvető kérdése.
4: Kenyér, hogy mondtad? Kenyér, tej és hús. Kenyér, tej és hús, ez Romániában úgy hangzott 24 decemberében, hogy up, run, energy, víz, élelmiszer és energia, és közel államelnöki tisztséget ért. Ez az egy mondat. Ez volt a szuverenistáknak a jelmondata. És körülbelül ez volt a politikai platformjuk is, a kommunikációjuk is, és a programjuk is. Hogy legyen élelmiszer, víz és energia. És ez szinte-szinte ennek a Georgescu nevezetű úriembernek hozott egy államelnöket, és úgy jó a mondat.
6: Elég azzal kezdjük, ugye nem tévedek nagyot, ha amikor megérkezett az első csirkehús szállítmány, azt vissza kellett fordítani, mert szalmonellás volt. Tehát innen indultunk. Ennyit a minőségről. A mennyiségről. Erről is vitatkozhatnánk, hogy mennyit hoznak be, és hogyan lehet azt behozni. És, tehát az első kérdés, milyen vizsgálati szempontoknak kell megfelelni azt, amit behoznak? Ki vizsgálja meg? Hol? Rakodáskor? Ott vagy itt? Nekünk kell? Van egységes szempont egyébként, amit a hazai előállítás során be kell tartani egy állattartónak, egy növénytermesztőnek, hogy azt a silabuszt odaadtuk nekik, azoknak az országoknak? Mert azt értem egyébként, hogy a kereskedelmi megállapodásba árut viszünk, árut hozunk, letesszük, viszont olyan árut hozunk egyébként szabadkereskedelmi megállapodásba, amiből nekünk is van jócskán. És megvan ennek egy taxatív felsorolása, hogy miből mennyit lehet hozni. A húsból, gabonából, cukorból, mindenből. Ha összességében nézzük a képet az előállított mennyiséghez vagy fogyasztáshoz képest, akár mondhatnánk rá felülről nézve, hogy az elenyésző akár ilyen 5-10%, 3%, 15%-ot, amit behozunk. Viszont koncentráltan leteszi, és egy problémája van, én mindig ezt szoktam kiragadni a marhahúsnál. A marhahúsnak a legértékesebb részét hozzák be, amiből vastagon fizetnek érte, és nagyon finom steak lesz belőle. Nem a felkockázott pörköltnek valót meg a lábszárt. De mi úgy akarjuk eladni egyébként azt a jószágot feldolgozva, hogy része legyen a legértékesebb része is, farkától a bőgéséig, ugye? De ha kiveszünk belőle a legértékesebb részt, és azt mi nem fogjuk tudni piacra teríteni, akkor nem maradt egyébként csak a pörkölt alapanyagunk meg a darált húsnak való, azért meg nem fognak annyit fizetni. Önmagába elveszítjük azt a piaci rést, oda nem fogunk tudni bejutni, ahova mi azt értékesíteni akartuk, hiszen azt már behozták egy komoly tételbe. Azt ő megvette egy nagy tételbe, és az ott rendben van. És ugye azt mondják, hogy ne, már most ez a szemléletén örülöknek, hogy változik, és nagyon fontos, hogy ma már nem az állatokat tekintjük károsabbnak egy autópályánál például, mert ez egy nagyon fontos szemléletváltásnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy ne az állatokat tekintjük fő bűnösnek a környezet klímaváltozásért, de ha nem tudjuk értékesíteni a termékeinket, akkor az a 2000 kilométer, ugye ott is ugyanolyan káros. Ha itt káros, akkor gondolom ott is ugyanolyan káros. Csak még rátesznek egyébként 1000-5000 kilométereket behozni. És azt mondják nekünk, hogy ez azért jó ötlet, mert hogy minden, nem tudom, 8000 kilométerről majd viszünk oda autót. És amikor mi erről vitatkoztunk, akkor én mondtam, hogy oké, de van 3000 kilométerre is tőle, ugyanannak a gyárnak autógyára. Biztos, hogy Európából fogja vinni azt az autót, vagy egyébként, nem tudom, Mexikóból. És ez konkrétan a Volkswagen, ami a legfőbb típusait már ott gyártja. Tehát biztos, hogy innen fogja szállítani oda, vagy van hozzá közelebb? Mert hogy ide árut hoz olyan árut egyébként, amiből képességünk van. Úgyhogy és nem csak, tehát hogy egy Mercosur megállapodás, sajnos sok van mellette. Nagyon nehéz ma a boltok polcain nem marokkói étkezési paprikát levenni. Ez probléma. De van kanadai és számos egyéb országgal olyan szabadkereskedelmi megállapodás, ami egyenként is nehéz helyzetet teremt, összességében pedig ellehetetleníti a piacokat.
4: Csak ismételni tudnám azt, amit mondtál, a koncentráltsággal van a baj. Tehát nem az a baj, hogy 5%-nyi terméket behozunk mondjuk Dél-Amerikából, bárhonnan, akár marhahúst, akár más terméket, akár csirkét, szalmonellást vagy annélkül, hanem az a baj, hogy az célzottan egy-két piacot, egy-két országot, egy-két tagállamot fog leteríteni gyakorlatilag, és ott elérheti akár a 30%-ot. És hogyha a red flag-ek nem jól vannak beállítva, és a szenzorok nem jól működnek, akkor felébred Románia, hogy a piacának 30%-át elözönlötte a Dél-Amerikából behozott bármi is. Tehát ezt kell megelőzni, ezért, hogyha lesz Mercosur teljes felállásban, akkor az a legfontosabb, hogy ezeket a jelzéseket, mondjuk az 5%-ot az tagállami szinten lehessen alkalmazni, akkor szerintem kordába tartható, az nem szabad. Bármely piac 5%-nyi konkurenciát ki kell bírjon. Ezt tudomásul kell venni, ha máshol sokkal jobban csinálják, akkor nekünk is feladatunk fejlődni és hatékonyabbá válni. Persze, hogy a klíma, a környezet, stb. Ez nem leképezhető mindig, de azért tudomásul kell venni, hogy egy nemzetközi piacon mozgunk mi is.
7: Egészíteném ez a verseny fontosságát, hogy azért azt is meg kell nézni, hogy kinek milyen előírásokat kell betartani. Tehát azért úgy nehéz versenyezni, hogy a mondjuk egy brazil termelőnek nem ugyanazokat a, és akkor finoman fogalmaztam, nem ugyanazokat az előírásokat kell betartania. És azért ezek az előírások, ezek költséget jelentenek. Tehát költségben azért ez komoly különbség.
4: Azt mondom, hogy ma nagyon kevés olyan ágazati termék van, amely veszélyt jelenthet, hogyha tagállami szinten az 5%-ot tudjuk ellenőrizni. Tehát akkor időben fel lehet lépni, időben lehet korlátozni. Mind a két oldalról van igazi jó kommunikáció, hogy mondjam így, tehát nem félrevezetés. Utólag kiderült, hogy a görögök nem tudták bebizonyítani, hogy a veszélyes szalmonella van benne, mert szalmonellából van tucat, és csak bizonyos szalmonella típus miatt kell elállítani a terméket, de segített az, hogy valamit csak kaptak benne.

0: Azért most a brazilokat, brazil hústa szállítmányokat le fogják állítani szeptembertől, nem a szalmonella miatt, hanem az antibiotikum használat miatt. Tehát egy mindig bonyolult kérdés, de elvileg szeptembertől most Brazíliából hústermék nem jöhet állategészségügyi aggályok miatt.
1: Ez a helyzet, hogyha olyan területről hoznak be mezőgazdasági terméket, amelyet erdőirtással értek el. Nálunk erdőirtást nem lehet végrehajtani, mi erdősíteni szeretnénk, Európa a széndioxid megkötésről álmodik erdősítés által, ott pedig, hogyha vághatják, és gyakorlatilag évről évre több tízezer, több százezer hektárnyi területet tudnak ismét mezőgazdaságba bevonni, akkor az is egy előnytelen verseny Európa számára. A méreteket, nagyságrendeket összesen lehet hasonlítani. Tehát ez egy nagy kihívás. Én értem, hogy Európában a fókusz áthelyeződött, ez a másik bizonyíték annak, hogy a kapról, a közös agrárpolitikáról, vagy a közös piaci gondolkozásról helyeződik át a hangsúly egyébre, iparra, autókra, technológiára, tudásexportra, védelmi iparba, bárhova, és a mezőgazdaság az ott marad egyre másodlagosabb, vagy harmadlagosabb állapotban egy-egy ilyen megállapodásban sajnos.
2: Ez az egy kérdés, ez majdnem kettő. Az egyik és alapvető. Tehát én olyan öreg vagyok, hogy emlékszem még a csatlakozási időszakra, akkor még voltak a zöldeknek olyan elképzelései, hogy helyi termék, tehát 50 km, 100 km távolságban megtermelt helyi termékeknek a lehetőség helyzetbe hozatala a rövid ellátási lánc. A másik pedig, hogy a területre alapú támogatásoknak az egész rendszerének a kivezetését az körülbelül 20, tehát a csatlakozásunk óta szó van. Hogy látjátok a jövőjét, hogy lesz, nem lesz, mikor lesz?
1: Én csak azt tudom mondani, hogy én nem hiszem, hogy kivezetik. A következő két ciklusban biztos nem. Tehát én nem látom azt, hogy itt ezt az agrárpiaci rendszert át lehetne úgy alakítani, hogy működne területre alapú támogatás nélkül. Hogy más lesz, hogy alakul, hogy lehet, hogy a hangsúly átolódik az agrárkörnyezetgazdálkodás, már amúgy is ott van már, nagy részt ott van a hangsúly, hogy áthelyeződnek súlypontok, az lehet, de területi alapú támogatás szerintem lesz. A rövid élelmezési láncnál pedig jó volna, hogyha a fogyasztók lennének azok, akik döntenek igazából, és jól döntenének. Tehát nálunk az jellemző az országban, hogy mindegy, hogy honnan van, legyen szép, csicsás és olcsó. És nincs meg az a reflex a fogyasztóban, hogy megnézze, hogy mit ír a címke a hátulján, vagy a termék hátulján, és nincs meg az a akár öntudat, lokálpatriotizmus, vagy regionális patriotizmus, vagy országos patriotizmus, hogy akkor ott meg a külföldi együk meg azt, amit itt termeltek. Ha csicsásabb, szebb, jobb helyen van a polcon, mert ugye ez is egy vita folyamatosan a nagy áruházakban, hogy akkor ki hova tud porszra kerülni, és hogyha még olcsó is, akkor az rövid élelmezési lánc az hamar elfeledésbe merül sajnos. Persze nem szabad általánosítani, mert mindig megvannak a szűk nisek, a szűk szeretek, ahol jól működik, de nagy volumenben nem tudta még áttörni a gondolkodásmódot.
3: Szerintem nagyon fontos a rövid ellátási lánc, és volt is több kísérlet arra, hogy ez éljen ez a dolog. Csak nagyon nehéz egyébként életbe tartani. Szerintem több ízbe. Szerintem még te is írtál rá. Én is. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt mi kipróbáltuk. A rövid ellátási lánc szerintem túlmutat önmagába az agráriumon. Tehát, hogy megtermeli, feldolgozza, hagyományok, ízek, turizmus, eladja, kötődése van. Tehát, hogy nagyon sok mindent rá lehet mondani, de valahogy nem akar menni. Valahogy nem akarnak egyébként az emberek. Kezd egyébként reneszánszát élni a piacok, és ott vásárolni, és egy helyen, kézzelfogható, 50 kilométeren, helyben termelt ízek családokhoz kerüljenek. Nagyon nehezen akar ez egyébként ezt szányra kapni. Nagyon nehezen tudnak ezek a kis kézműves termékek, vagy családi gazdaságból, vagy feldolgozó iparból bekerülő termékek multik polcaira kerülni. Igazad van, színesebb, szagosabb, hamarabb leveszik, és szem előtt van. Az egy nagy kihívás, hogy mondjuk be tud-e kerülni egyébként egy multinak a polcára, egy a térségre, tájra jellemző bármi. Egy kézműves sajt. Nagyon nehezen. És árérzékenyek a vevők. kis tételben előadott termék általában drágább, bár más a minősége, nem lehet összehasonlítani, úgyhogy ez a nehézsége egyébként ennek a kérdésnek. Egyetértek, mind a kettővel egyébként a fogyasztó tudatosítása és a közétkeztetésnek is én komoly jelentőséget tulajdonítanék a kilométer távolságban és a megtermelt javakban, tehát hogy a helyben megtermelt alapanyagok, a feldolgozott termékek, a pék, a tej, bármi, az elsődleges piacának a mégis a közétkeztetésbe kellene a gyermekeink asztalára tenni először, jó minőségű, elérhető, helyben feldolgozott alapanyagokat, vagy készárut, vagy félkész terméket.
0: Második kérdés, ugye volt terület alapú támogatásokkal kapcsolatban, hogy arra még tudnál reagálni?
3: Nincs az a lehetőség ma, amikor a terület alapú támogatást ki lehet vezetni. Erre jött létre a kap. Egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem egy talált összeg. Ezért komoly vállalások vannak. Én azt el tudom mondani, hogy az otthoni vállalásokat mit kell teljesíteni Magyarországon azért, hogy három növényt kell vetni, hogyan kell betartani, mikor fogunk kaszálni, mit fogunk vetni, milyen adminisztrációs teher tartozik mellé. Tehát ez nem feltétlenül egy olyan normatív támogatás, amely azért jár, mert nem csinálok semmit, hanem ez azért jár, mert valamit vállaltam, több mindent vállaltam és tűpontosan betartom. Annak a kivezethetősége, hogy a területalapú támogatás megszűnjön, azért ez mégis egy komoly kompenzációt jelent egyébként az alacsonyabb élelmiszeráraknak a megtartása miatt. Tehát, hogy volt, létezett egyébként mezőgazdaság területalapú támogatás nélkül, én emlékszek rá. Működött egyébként a hazai agrárium is, amikor nem volt területalapú vagy egyéb támogatás, és lehetett termelni, fejlődni, meg gépeket cserélni, meg építeni hozzá. Viszont egészen más piaci körülmények és viszonyok tartoztak hozzá.
0: Azt én is még hozzátennék, igen, hogy csak gyorsan, hogy valóban senki nem beszél a területalapú támogatásoknak a kivezetéséről. Arról viszont egyre több szó esik, hogy a tagállamok, ugye ez eddig egy Európai Unió által finanszírozott eszköz volt, hogy esetleg a tagállamoknak egyre több szerepe, egyre nagyobb szerepe lesz, tehát itt a tagállami költségvetésnek kell hozzátenni egyre többet. Ez látszik. De ez nem jelenti azt, hogy megszűnik, csak azt, hogy ahogy Barna is mondta, hogy hangsúlyeltolódásokat látunk.
4: Jó napot kívánok, Marti Zsuzsa. Házi asszonyként én úgy látom, aki szeretne ilyen helyben készült termékeket vagy családi gazdaságoktól vásárolni, hogy nem csak az a probléma, hogy az olcsóbbat és a csicsásat vesszük le a polcról, hanem egyszerűen olyan az életformánk, hogyha helyettesíteni kéne azt a logisztikát, amit a nagy bevásárló központok megoldanak, hogy oda visznek, én lemegyek, 5 perc alatt beszerzem. Tehát, hogy olyan plusz energia és időigény eltalálni egy helyi gazdához, vagy például van egy olyan hentes, vagy mészáros, aki, vagy állattenyésztő, aki jól tartja az állatait, és szívesen megvenném, akkor kell venni egy új hűtőládát, mert csak egy fél disznót tudok megvenni. Tehát, hogy egy picit ebbe a részébe is gondoljanak bele, hogy hogyan jut el az az áru a vevőhöz, mert ha az irreálisan magas energiát igényel, akkor nagyon nehéz megszervezni minden jó indulat mellett, még ha az ember akar többet is vele foglalkozni, meg szívesen fizetne. Érte? Ennyi.
1: Jogos, a fogyasztói szokások változása hozza sokszor a gazdát olyan helyzetbe, hogy nehezen tud kilábalni egy-egy, vagy nehezen kap megoldást egy-egy ilyen kihívásra. Beáll a piac arra, hogy nagy volumenben termelnek, nagy volumenben vágnak, nagy volumenben tesznek piacra, és ezzel befolyásolják nem csak az elérhető termék listát, hanem a fogyasztói szokásokat is. Tehát megszokjuk azokat az ízeket, azt hisszük, hogy a csirke mell az olyan kell legyen. Vagy azt hisszük, hogy a sertés hús csak úgy jó, ahogy a polcról, azzal az ízfokozóval, abban a feldolgozásban levesszük. És hogyha a gyerek ezt szokja meg, akkor már nem kell neki a tanyasi, nem kell neki a házi, nem kell neki a másik. Tehát ez egy óriási veszély, ez nyilvánvaló. És épp ezért valószínű nagyon szűk azoknak a nagyon szűk az a szelet a pizzából, a teljes fogyasztásból, aki veszi a fáradtságot, időt szán rá, megszokja a más ízeket, megszokja a más elkészítési módokat, nem félkész terméket vesz le a polcról, hanem nyersanyagot, olyan sajtot, olyan más kiszerelésben, ugye. Tehát ez a szalámit is 100 grammosan 10 dekában szeletelve több műanyaggal hozzuk haza, mint amennyi szalámi van benne. ez is egy rettenetes nagy probléma, de hát annyira hozzászokik a fogyasztói, lassan nem lehet a gyereknek, most már az enyémek megnőttek, de lassan nem lehet a gyereknek egyebet venni, csak olyant, mert az az jól néz ki, úgy van csomagolva, csak abból szeretne enni. És a másik dolog, ami nálunk jellemző, hogy nem mindig alakul ki az a bizalom a piacon, a helyi piacon, vagy a kisebb kiszerelésben helyi terméket gyártók fele, ami egy személyes kapcsolathoz valamikor a mészárossal, vagy a pékkel, vagy a, nem tudom, a tejtermelővel. Tehát ha nincs biztonságban a fogyasztó, és nem biztos abban, hogy házi nevelésű sertésből készült a termék, akkor kétszer-háromszor megnéz egy hírt, hogy elkaptak egy teljes hálózatot mondjuk Romániában most nemrég, akik leszették a Lidl-ből a termékeket, címkét cseréltek, és kivitték a helyi piacokra, eladták helyi gyártmányuk kolbászként. Egy egész hálózat bukott le. Tehát két ilyen hír, és attól a pillanattól az ember azt mondja, hogy akkor már megveszem inkább a Lidl-be, miért vásároljam én feláron a, nem tudom, népviseletbe öltözött helyi piacon áruló termelőtől, amikor kiderül, hogy nem is olyan biztos, hogy úgy van. És ha nincs meg ez a személyes kapcsolat, akkor inkább elmegy, inkább bízik a Lidl-ben, ott megvan egy élelmiszerbiztonsági rendszer, ott megvan egy protokollum, ott megvan egy szavatossági biztonság, sokkal magasabb, mint máshol, és nehéz így fogyasztót nyerni, nem lehetetlen, de látszik, itt legalábbis Romániában mindent kihasználnak egyesek, és megpróbálják átverni egyesek a fogyasztókat, és ennek gyümölcs, zöldség. Behozták a törököt, átcímkézték, bevitték a nem tudom melyik szövetkezettől, bevitték a nagy értékesítési hálózatba, hogy hazai termesztésű paradicsom, hazai termesztésű paprika. És ha visszamentek a szálon, akkor rájöttek, hogy az a szövetkezet tizedét termelt annak, amit eladott, és hogy a második, harmadik beszállítótól Törökországba származott a termék. Tehát ezeket ki kell szűrni, muszáj róla beszélni, mert nem beszélünk róla, akkor nem létezik a probléma, innen ismét vissza kell a bizalmat építeni, tehát ilyen kihívással mindig szembe fogunk nézni, de szerintem ezt nem szabad feladni, a legbiztosabb az, hogyha a hazai termelő, a hazai piacon, a hazai fogyasztónak el tudja megfelelő körülmények között juttatni a terméket, és kialakul a bizalom a hazai brendek, hazai márkák, hazai termékek fele.
3: Mindenben csatlakozom hozzád. És valóban így van. Én egy hazai lenyomatát tudom mondani, egy Magyarországon nagyságrendileg most olyan 20 ezer kézműves, kiskézműves családi gazdálkodó van, aki sajt, kolbász, kézműves terméket állít elő. És én hiszek abban, hogy eljutottunk oda, hogy tudunk árualapot képezni. Eljutottunk oda, hogy tudunk egységesíteni. Eljutottunk oda, hogy sok-sok támogatás pályázat révén van lehetőség modernizálni, feldolgozni. Egy nagyon nagy hiátus, és most visszakapcsolhatunk az előző kérdésre is, az értékesítés, meg a vevői kapcsolattartás, a kommunikáció. Egy piac egy remek lehetőség, amikor tud beszélni az előállító és a vásárló, vagy a fogyasztó és a feldolgozó, ahol van visszacsatolás. Az egy remek lehetőség, de nem jár mindenki piacra, nincs mindenhol olyan piac, nem jár mindenki a termékeivel piacra. Itt van a legnagyobb hiátus még ezeknek a termékeknek. Tehát, hogyha már van alapanyagunk és fel tudjuk dolgozni, összekötni a találkozási pontot, a vevőt és az eladót, mert hogy az áru jó, az árunak van gazdája, a minősége kiváló, most már csak azt kellene megtanítani, hogy hogyan lehet ezt eljutatni a fogyasztóhoz. Sok-sok kezdeményezés van, akár online, akár helyi boltokban, de ez még kevés. Én azt gondolom, hogy ez a részét kell erősíteni, mert ez egy recipőbe jár.
5: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi tusványossal látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásom.
6: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
7: kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban. Az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt, délelőtt és délután rendőrök segítik majd a zökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedésrendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást.
1: A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember első, hanem úgy a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, na, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymást az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor hát ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert hát számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost, nem olyan nagy nehézség ez, sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az úteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelője előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőjét úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk.

0: Frankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. A projekt részeként megvalósuló élménytér a klasszikus magyar népmesei motívumokat ötvözi a modern rekreációs funkciókkal. Ezáltal interaktív módon hozza közelebb a kulturális örökséget a legfiatalabb korosztályhoz. A létesítmény egyedi arculatát Kő Boldizsár képzőművész, elismert játszótér tervező dolgozta ki, akinek referencia munkái hazánk kiemelt turisztikai központjai mellett Európa szerte, így Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is megtalálhatók. Az átadás előtt álló mesetér a Baráthegyi Majorság kiemelt turisztikai és edukációs attrakciójává válik, ahol a fizikai aktivitás, a kulturális tartalom és a természetközeli környezet egységes egészet alkot. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körtep, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsalában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánya, itt vannak a sárkányok, ez is három szög alakú az alapja, mert van három fejű, hat fejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni. Itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít. Ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Az ősi mesésnek az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életed hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, vagy segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik a mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni. Ettől terápiás ez a mesejátszótér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kő Boldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött. Kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket. Elővettük a régi népmesegyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borszem Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként. A mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetés. Tehát, hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként, tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy olyan certifikát, hogyha itten bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségbe, és úgy van megcsinálva,

hogy ez a gyerek kompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a balesetek a megelőzésre.

0: Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a mátrai borvidéken. A meleg, aszályos nyár miatt a szőlészeknek felgyorsult a munka, hogy a megfelelő érettségű szőlő mielőbb a pincészetekbe kerüljön. A részletekről Nyilas Ilona szőlészborász szakmérnököt, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét Fekete Gábor kérdezte.
1: Hamarabb kezdődött, olyan sokkal nem, de mégis. Hát azt, hogy az indoklása, az időjárás az is egyértelmű, de akkor beszéljünk erről, hogy hogy kezdődött a szület, és jelenleg hogy áll.
2: Elég hirtelen jött a dolog, mert még úgy július végén is vártuk az esőt, és úgy prognosztizáltuk, hogy ez a megszokott augusztus 20-a körüli időszakban fogjuk elkezdeni a szüretet, ami tulajdonképpen, mint elhangzott is, nem is került túl korábbra, mert általában ilyen 10-15-e között kezdődtek a szüretek, de viszont nagyon hirtelen jött az érés, mivel volt ez a hőkupola, hogy hallottuk a sajtóból is. Ez olyan légköri aszályt okozott a vidékünkön, de nem csak a vidékünkön, az ország más részén is, hogy nagy gyorsasággal ilyen kényszerérés indult meg a szőlő területeken.
1: Milyen fajtákkal kezdődött egyébként?
2: Hát a szokásos itt a mátrai borvidéken az irsai olivérrel, talán még a cserszegi fűszeres követte, aztán a muszkátotonel, Riesling szilváni, ezek voltak az elsők, de nyilván az irsai az egy külön helyet foglal el, ő érik be mindig a leggyorsabban a borvidékünkön.
1: Elnök asztalnál nagyon sok információ befut, hiszen azért vezeti az egész egyközségi tanácsot. Minőség, beltartalma szőlőknek, a gyümölcsnek magának a kinézete, a külleme, milyennek ítélik meg most, ahogy a szüret előtt megnézték a termést, mielőtt elindult?
2: Hát a szemrevételezésnél azt látjuk, hogy hát most itt kicsit visszaüt még az is, hogyha valaki nagyon alaposan és nagyon szorgalmasan művelte a szőlő területeit, hiszen ha a zöld munkát elvégezte akár többször is, ahol régen azért az volt ugye a megszokott, hogy érje a nap sugára a szőlőfürtöt, hiszen annál szebb tartalmi értékeket tudunk majd elérni. Most megégette a nap ezeket a fürtöket, ami nyilván tudjuk, ha valami ég, onnantól már nem egy pozitív dolog beltartalmi területen sem, és itt is úgy csodálkozva állunk a mért eredmények láttán, ami borászok, mert annak ellenére azt gondolnánk, hogyha koncentrálódik, tehát nincs csapadék, akkor valószínűleg magasabb a cukortartalom, de ez sem igaz. A savtartalom az viszont igaz, hogy az nagyon-nagyon gyorsan mennek el a savak, ami hát nyilván nem örülünk neki, mert valamelyest lehet pótolni egy bizonyos mértékig. Ezt a bortörvény is megengedi, de egyrészt pénzbe kerül, másrészt pedig tudjuk, hogy a természetesnél nincsen jobb.

0: Népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a tokajhegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységért járó kitüntetéseket a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészet mestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak. Most Hotyek Attila kádármestert hallják.
1: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a lendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta, csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni továbbvinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem, tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, még elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanult a nagy edényeket, vagy a Ausztria, Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet, sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.

0: Mérföldkőhöz érkezett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Közel 2 évtizedes fennállása jó alkalmat kínál a visszatekintésre. Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese az intézmény építésének, fejlődésének és szakmai munkájának. Ez idő alatt számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált program vált a múzeum életének részévé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
1: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeum, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész, korán sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeum, hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeumt. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.

0: Bodrog keresztúron a gólyák érkezése és költése évről évre különleges eseménynek számít. Idén is megtartották a hagyományos gólyagyűrűzést, amely nem csak a madarak megjelölésére, hanem életük és vonulásuk nyomon követésére is lehetőséget ad. A gólyák számára azonban az idei esztendő tartogatott kihívásokat is. A hosszantartó szárazság a vizes élőhelyeket és a táplálékforrásokat is érinti. Arról, hogy mindez hogyan hat a bodrogkeresztúri gólyák életére, Varga Katalin természetfotós beszélt.
1: Bodrogkeresztúrban 2026-ban 48 gólyafészek van, abból 36 gólyapár volt, és 27 gólyapárnak volt fiókája, és összesen 86 fióka volt Bodrogkeresztúrban, ez tavalyi évhez képest 100 fióka volt, és sajnos ez a kevesebb gólyaszám amiatt volt, hogy az éven április az nagyon száraz volt, összesen 1 mm csapadék esett Bodrogkeresztúrban, így a táplálék hiány az is befolyásolta a gólyák szaporodását, és a többi május hónap is szinte száraz volt, így a jóval kevesebb fióka volt. 5 fiókás egy fészek volt, a többi 4, 3 és 2 fiókás volt, és volt sok sérült gólya is az idén, ami sajnos ugye a kevés táplálék miatt is, és azért is, mert hogy ugye gyengébbek, és ugye ők megpróbáltak repülni, de ugye sajnos sokan a vezetéknek, vagy pedig épületnek ütköztek, és így elpusztultak. Volt az éven is megtartottuk a gólyafiók a gyűrűzést, ahol 5 fészekbe gyűrűztünk, és ugye így is láttuk az eredményeket, hogy jóval kevesebb fióka van a fészkekbe, és meggyűrűztük, volt ugye olyan gyűrűs gólyánk is, amelyik tanult repülni a reálbolt előtt, és ott beterelték a falu lakossága az óvoda udvarára, ahol biztonságban helyezték a gólyát, míg ki nem érkezett a természetvédelmi őr, és elszállította a sérült gólyát. Az idén a gólyafiókák is hamarabb elindultak, mint a megszokotthoz, mert ugye a gólyák ugye augusztus 20-a környékén szoktak elindulni vándorútjukra, de mivel hogy szárazság van és kevesebb a táplálék, így hamarabb elindultak. Például a múlt héten Bodrogkisfaludon, ami a szomszéd falunk, ott volt sajnos egy elpusztult idei szlovák gyűrűs gólyafióka, amelyiket június 12-én gyűrűzték, és sajnos már ugye ez is annak a jele, hogy hamarabb elindult a költő helyéről a vándorútjára, és egyre több a fiókák is ugye inkább ilyen kisebb tavak mentén gyülekeznek, ahol még tudnak táplálékot szerezni, és ez látható is, hogy sajnos a szárazság miatt hamarabb elindultak a vándorútjukra.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar sereg fővezére Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem maradhatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A mohácsi vész üzenete az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán a mohácsi csata 500. évfordulóján szombaton. Több is veszett Mohácsnál, írta bejegyzésében a kormányfő, hozzátette. 500 éve ezen a napon zajlott a csata, amely évszázadokra meghatározta Magyarország sorsát. Magyar Péter úgy fogalmazott, a mohácsi vész üzenete mégsem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 második világháborúban hősi halált halt katona, közöttük több mint 1500 magyar honvéd exhumálása történt meg Magyarországon. Továbbá 2024-ben egy olyan közös német-magyar tömegsírt is feltártak Baján, amelyben 1089 katona volt eltemetve. Közölte a távirati iroda érdeklődésére a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A távirati iroda annak apropóján kérdezte a tárcát, hogy a Duna extrém alacsony vízszintje miatt augusztusban egy második világháborús német motorkerékpár és két német katona földi maradványai bukkantak elő Budapesten a folyómederből, illetve a Békés vármegyei Dombirtáson hét magyar katona maradványait tárták fel. Azt írták, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum évente egy alkalommal ősszel végez temetést egyházi szertartás és katonai tiszteletadás mellett a Fiumei úti sírkertben 2020-ban kialakított Hősök parcellájában, ahol eddig több mint 500 hősi halott nyugszik, szinte kizárólag magyar katona. A 2020 előtti temetések a budaörsi német-magyar központi katonatemető magyar parcellájában történtek. A temetés során minden hősi halottat a nála talált személyes tárgyával, kivéve azokat, amelyeket átadnak a felkutatott hozzátartozóknak, illetve nem muzeális értékűek, temetik el, tették hozzá. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Unger Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A hőmérséklet napközben 28 és 34 fok között alakul. Késő este 19 és 27 fok valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
6: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Ajlik Csenge, író, költő. A fiatal a 27. életévét éppen hogy betöltött alkotó Eger mellett él, a Noszfaj felé vezető úton egy igazán romantikus házban, gyönyörű kilátással a környékre, de mégis egy olyan helyen, ahol nincs folyóvíz, és a mindennapi élet is sokkal küzdelmesebb, mint egy összkomfortos lakásban. Nem beszélve a magányról. Amit tudtam róla, hogy költőként már letette a névjegyét, hiszen tavaly megjelent a Napkút kiadónál első verses kötete, a Madár mindig, amiben háttérnek ott a természet, a madarak, de a költemények elsősorban a saját magával történő beszélgetések lenyomatai. Írnia kell, mert szétfeszíti az alkotási vágy. Na de hogyan jutott el az egykori dobós, gimnazista, kínai tagozatos lány, aki elvégezte az egyetemet, megjárta Kínát és volt többféle állása Budapesten, szóval Ajlik Csenge hogyan jutott el a vállalt magányhoz, és ezt alkalmasint mivel oldja? Ezekre a kérdésekre igyekeztem választ kapni. Minden esetre az nagyon beszédes, hogy amikor megkérdeztem tőle, hogy miken dolgozik mostanában, azt mondta, egy regényen és egy verseskötetén. Az utóbbinak a munkacíme Kerti széket a magánynak.

0: Itt beszélgetünk Eger mellett, Eger és Noszfaj között félúton körülbelül. A Bükk aljában csodálatos innen a kilátás. Mindenesetre kint vagy a városból. Nem olyan túl messzire, kocsival könnyen bejárható, amúgy sincsenek itt túl nagy távolságok, de mégis azért ez a komfortfokozat, ahogyan te itt élsz, ez nagyon messze van attól, ami átlagosnak mondható, amire általában az embereknek szükségük van, hogy ne kelljen extra erőfeszítéseket tenni azért, hogy meleg legyen, vagy hideg legyen a lakásban, hogy folyjon a víz a lakásban, rendben legyen az áram, és így tovább. Azért neked mondjuk ilyen szempontból lényegesen küzdelmesebbek a mindennapjaid. De ezt a helyzetet te választottad. És miért?
1: Azért választottam főleg, mert a legtöbb inspirációt egyébként a természetből nyerem. Meg mielőtt ide költöztem, a magánéletemben több olyan dolog történt, amiben azt éreztem, hogy egy dobozba vagyok bezárva, de ez sem más tette velem. Tehát, hogy te is említetted, hogy ezt én választottam, már ott is kezdtem ráébredni, hogy ezt is én választom. Nyilván egy jó alkotó mindenből kiveszi azt, amit szeretne használni a művészetében, de ugyanúgy egy jó alkotó azt is érzi, mikor kell lépnie valahova máshova, vagy megváltoztatni az életkörülményeit. És akkor jöttem ide, ez igazából a nagyapámnak az öröksége, és most itt vagyok.
0: Mióta van benned ez az alkotási vágy? Mióta tudod azt, hogy neked alkotni kell?
1: Talán gimnazista koromban volt az első, de ez még nem volt kell. Ez nem volt egy ennyire erős érzés, inkább az, hogy jobban érzem magam. Hogyha a szavakkal gyurmázok, vagy ki tudom fejezni magam olyan dolgokról, amiket más nem tud a környezetemben. De magamnak egy ilyen önvallomást le tudom írni. A kell, az szerintem inkább az elmúlt években jött ilyen missziószerűen, hogy én enélkül nem tudnám már elképzelni az életemet. Most érzem azt, hogy nem tudok elválni tőle.
0: Jelent meg már egy verses köteted, verseidet rendszeresen publikálod, sőt most egy regényen is dolgozol. Tehát mindenképpen az írás az a keret, amiben gondolkozol. Van esetleg más út is? Szoktál például rajzolni, vagy zenélni?
1: Festeni szoktam, de én azt úgy hívom, hogy csúnya festés, az direkt csak arra használom, hogy minden nyomást levegyek magamról, az tényleg csak az alkotásért él. Nem mutogatom, van, amikor meg sem őrzöm. Tehát ez egy nagyon halandó dolog, és azt tud engem kilendíteni abból, amikor az írásba jön egy olyan blokk, amikor inkább kellnek érzem, feladatnak érzem. A festés az mindenképpen ilyen, meg egyébként mostanában az éneklés, mert kicsivel arrébb egy zeneszerző hölgy lakik ugyanígy ezt az életstílust választotta, és egy erdei sétán, amikor megismerkedtünk, akkor hívott át magához, hogy van egy zongorája, és mi lenne énekelnénk, és azóta járok át hozzá, ő egyébként fest is neki az egész háza, a saját keze munkája. Nála szoktam csak egyedül énekelni, de látod, ez is olyan dolog, hogy nem várok el tőle semmit. Tehát nem akarok énekes lenni, nem akarok festőművész lenni, ez egy játék.
0: Nem volt neked olyan nagyon messze, hogy befejezted a gimnáziumot, az egri Dobó István gimnázium volt, és ott kínai nyelvet tanultál, és ez azért fontos, mert a kínai az végül is a te professzionális végzettséged lett. A nyelvészet, a tolmácsolás, meg a keleti tudományok. Erre hogy találtál rá?
1: Igazából ez talált rám. Egész egyszerűen az angol mellé nem szerettem volna németet választani, és akkor a kínai maradt. Hamarabb szerettem meg a kultúráját, meg a filozófiáját, semmint a nyelvet, de utána talán ott segített egy olyan szülői útmutatás is, hogy ennek lesz értéke. Minél több időt, meg évet szánsz rá, vagy mondjuk volt kiutazásom is Kínában, oldatlanul azt érzed, hogy ez még bővebb és bővebb tudás lehet. Szóval most is éppen ebben vagyok, mert most több hónapig egyáltalán nem vállaltam se kínaival kapcsolatos munkát, se tolmácsolást, és most kezdtem el újra, hogy életben tartsam ezt a dolgot.
0: Egyébként a kínai nyelvtudásodat még hol tudtad használni eddigi nagyon rövid életed során, mert annyira fiatal vagy még, ugye 26 éves?
1: Most lettem 27.
0: Annyira fiatal vagy még, hogy nem tudunk nagyon-nagyon hosszú táblatokban gondolkodni, de mégis, hogy elvégezted az egyetemet.
1: Mm-hmm. Keleti nyelvek és kultúrák, ez a szaknak a neve, és kínai szakirány, így zárójelesen.
0: Ez a szakterülethez kapcsolódóan milyen munkáid voltak?
1: Először TCM területen dolgoztam. Ez a Traditional Chinese Medicine, ez a hagyományos kínai orvoslás. Budapesten egy kínai orvosi központban, ez volt az első munkahelyem egyébként, ahol kínaiak voltak az orvosok, ők két évente cserélődtek, magyarok vagy külföldiek a páciensek, de a lényeg, hogy ezek az orvosok nem beszélték se az angol nyelvet, se a magyart, és akkor köztük kellett tolmácsolni például akupunktúrás kezeléseken, vagy ezek a kínai teafűzetek elkészítése során meg útmutatót adni nekik. Abban volt izgalmas, hogy kicsit ebbe a területbe is betekintést nyerhettem, meg elsőre jó nagy mélyvíz volt tényleg emberek egészségügyi állapotával kapcsolatban tolmácsolni, tehát nem azt mondom, hogy az volt a legnyugodtabb betanulási időszakom, de tény, hogy az nyelvileg is egy nagy tőke volt. Aztán szabadúszóként egyébként több helyre mentem, gyárakba, akkor kínai beruházások helyszínére, a Budapest-Belgrád vasútvonalon is, de ott csak egy ilyen 2-3 alkalommal, nagyon egyszerű, nagyon alap dolgokat, amivel lehetett könnyíteni a kínai munkások, magyar munkások közti kommunikációt. Aztán a legutóbbi olyan munkahelyem, ami rendes, stabil munkahely és nem szabadúszás, az pedig egy logisztikai cégnél volt. Ott volt a legtöbb kiutazásom Kínába.
0: Most ezek a területek olyan nagyon messze vannak a te lelkedtől szerintem.
1: Igen, hát én is csodálkozok magamon. A logisztika az nagyon messze, meg ahhoz már nem is tudtam egy idő után kötődni, hogy hát itt élek a környezet kellős közepén, meg úgy szívügyemnek tartom, hogy környezetbarátabban élni, és akkor olyan szegmensben dolgozni, ahol kamionok mennek A-ból B-be. Tehát ott éreztem is, hogy kicsit meghasonulok

0: Mióta lakszik pontosan?
1: Pontosan 2022. augusztusa óta. Hát ugye előtte Pesten éltem, amikor az orvoslással kapcsolatos munkám volt. A 2022-es év még egy nagyon átállási folyamat volt. Még zajlott itt a felújítás, de én már több időt töltöttem itt, mint például Pesten. Még a akkori párommal együtt voltunk, tehát hogyha például olyan munkám volt, ami Pesten van, akkor nem volt probléma nekem mondjuk 2-3 hetet Pesten lenni, de az volt már az az átállási időszak, hogy így szép lassan lecsorogtam erre a helyre.
0: És azt mondtad, hogy neked már nem lesz többet rendes, normális állásod.
1: Én soha se akartam rendes, normális állást. Ezt tudom, hogy lehet úgy is fordítani, főleg, hogy én is beszélgetek a szüleimmel, vagy akár a szüleimmel egykor osztályban lévőekkel, hogy a fiatalok nem akarnak dolgozni. Inkább azt érzem, hogy nem soha nem kellett noszogatni arra, se a tanulmányaim során, se a munka során, hogy elvégezzem a feladatomat. És nagyon sokszor láttam olyat is, például amikor volt egy fix munkaidőm, valahova bedolgoztam, hogy például én energiákban ezt tudnám tömbösíteni. Volt olyan is, hogy ezt a feladatot én elvégeztem délig. Azt éreztem, hogy tényleg nem a munka alól kibújás, de hogy lehetne másképp is, ahol optimálisan ki tudom használni azt az energiát, amit erre fordítok. És az is nyilván szempont volt, hogy szerencsére az utolsó munkahelyemen már tudtam részmunkaidőben dolgozni, hogy mellette tudjak írni, de mindig ez volt a veszőparipám, hogy ahogy azt érzem, hogy nem tudok mellette alkotni, én általában azt a munkahelyet elhagytam. Ha visszatekintek, soha nem mérlegeltem, hogy mit fogok utána csinálni. Ez így visszagondolva lehettem volna szerintem felelősségteljesebb, de olyan szinten érzem olyankor azt, hogy nem azt csinálom, amit csinálnom kellene, vagy amit csinálni szeretnék, hogy képtelen voltam rá, tehát nekem azért a szabadúszó munkáim között, vagy a állásaim között voltak olyan munkák, ami lehet, hogy ezzel a végzettsége, hogy valaki tud kínaiul tolmácsolni, vagy beszélni, valamilyen szinten akár derogálónak tűnhet, de én voltam nagykerben is csomagoló, füstölőket csomagoltam egész nap, voltam vendéglátásban is, azóta is van, hogy most is vendéglátásban, vagy kisközértben besegítek. Hogyha azt érzem, hogy viszont szükséges az agyamnak az, hogy olyan munkát végezzek, aminek látom a kézzel fogható eredményét. De erre is most jöttem rá, hogy az írás mellé nekem még egy irodai munka, ami fix, az kiüti egymást. De mondjuk az írás mellé vendéglátásban dolgozni, vagy paloszantót csomagolni, amikor látod, hogy A-ból mi lesz a B, az eredmény, és nem az agyi, meg a mentális síkon mozog, hanem abszolút fizikai, oké, kiviszem a tányért, letörlöm, visszaviszem, kiszolgálom, nagyon pihentető nekem.
0: Ebből élsz most meg az írás mellett? Ilyen munkákból?
1: Most abból élek meg, hogy egyébként az otthonomat alkotóházként is fenntartom, tehát lehetősége van más alkotóknak ide elvonulni, illetve most eseményszervezőként is bedolgozok pont egy kávézóba, ahova úgy jelentkeztem, hogy mint vendéglátás, hogy kiegészítésként, és ők kértek fel inkább arra, hogy jó volna a több kulturális program a Gerbe, vagy esetleg csak edukációs szempontból. Szóval most ott kezdtek náluk ilyen eseményszervező pozícióba, és egyébként meg mindenből, ami szabadságot biztosít. Tehát ugyanúgy még tolmácsolok is, üzemi tolmácsolás, például pont jövő héten megyek egy gyárba tolmácsolni. Szóval igazából nekem szinte mindegy, ameddig azt érzem, hogy szívesen mennék, találok benne örömöt, és most pont azt érzem, hogy végre valahogy még folyamatában vagyok, de sikerül összerakosgatnom, hogy ahogy benne vagyok abban a munkában, azt örömteljen végezzem. Tehát valahogy nekem az öröm a kulcs, hogy én ugyanolyan örömteljen szolgálom fel, de utána ugyanolyan örömteljen megyek el, mondjuk üzemi tolmácsolásra, mert más, mert változatos. És a monotonitást én ezek szerint ennyire nem kívánom magamnak.
0: Ugye mondod, hogy a házad alkotóházként is tud működni. Uh-huh. Ez hogy tud működni? Uh-huh. Hogy találnak meg téged? Uh-huh. És milyen az együttjáték akkor, amikor uh-huh. itt jönnek mindenféle emberek, és egyáltalán kik azok, és milyen uh-huh. műfajban jönnek alkotni? És itt is nyitottnak kell lenned. Uh-huh. Itt is feladod azt a zártságot, vagy remetességet, uh-huh. amit egyébként vállaltál uh-huh. ezzel az életformával. Uh-huh.
1: Ez nagyon idevág ez a kérdés, és azért aktuális, mert ez nem régóta van így, hogy én vágyom az emberek társaságára. Tehát amikor annó ide elköltöztem, oké, hogy bejártam az irodába, inkább nagyobb szenvedéssel sem, mint örömmel, de utána akkor én vagy egyből hazajöttem, akkor én már senkinek nem vettem fel a telefont, olyan teljes lemerültséget éreztem. És most a nagy magányba, ugye rengeteg vers született erről, hogy egyedül lenni, és hogyan ismeri meg magát jobban az ember. Eljött az a pont, hogy elmentem a falig, hogy már nagyon-nagyon-nagyon kevés interakcióm volt emberekkel, És mindig nekem az alkotásom jelez vissza arról, hogy én most abban a folyamatban élek, amiben tényleg áldásos számomra, és visszajelzett az alkotás, hogy azt vettem észre, hogy ugyanazokat a köröket futtatom, már átment egy siránkozásba a tényleg versírás helyett, és egyszerűen nincs új ötletem, de azért nincs új ötletem, mert csak egy bizonyos pontig tud magával beszélgetni az ember. Tehát egy idő után ugyanazt fogom magamnak tanácsolni, és egy idő után ugyanarra fogok jutni önmagammal, és éreztem azt, hogy jó, akkor lehet, hogy megérettem arra, hogy ameddig én tudom, mivel nem fix a munkaidőm, hogy én bármikor visszavonulhatok, és lehetek egyedül, addig igazából miért nem vagyok közösségben? Hát azért ilyen 2-2.5 év biztos, hogy volt, hogy tényleg így elmalmoztam a gondolataimmal, meg megszületett a kötet, meg most elkezdtem a regényt. Az a kulcs ennek, hogy én választom meg, hogy ezért jó, ilyen félig meddig remetének lenni, hogy én választom meg. Tehát amikor én azt mondom, hogy az alkotóház most nem fogadok vendéget, oké, most meg vagyok, anyagilag nem megyek tolmácsolni, akkor én eltölthetek 3 vagy 4 napot egybefüggően itt egyedül, vagy egy hetet, úgyhogy teljes egyedül lét van. Az a döntés szabadsága az, ami jót tesz nekem. Hogy de ha azt érzem, hogy most 2 hónapig a fejemen fogok pörögni és emberekkel lenni, akkor az is egy opció.

0: Beszéljünk az alkotóházról. Ez az a helyzet, amikor a te házad, ami egyébként háromszintes, és van még egy kutyád is.
1: Igen.
0: Na, tehát amikor megosztod a házat, akkor kik azok, honnan tudják, hogy jöhetnek hozzá, mennyi időre, mi az, amit elviselsz magad körül, egyáltalán szoktak-e itt alkotások létrejönni?
1: Eddig az a tapasztalat, hogy azzal a céllal jönnek, hogy alkossanak, de ez a ház meg a hely sajátossága, hogy a hely elhagyása után kezdődik az alkotás. Itt annyira egy befogadó folyamat létezik, vagy egy lenyugvás, egy szembenézés saját magaddal, csendesség, újra kalibrálás, gondolkodás, hogy az valahogy utána, eddig az a tapasztalat, hogy inkább utána történik az alkotás, hogy honnan tudnak róla, amikor használtam, most pont nem használom az Instagram felületét, de én oda írtam ki teljes hirtelen elgondolásból először, hogy akkor innentől ez egy elérhető opció. Hát azért mégis olyan emberek vannak ebbe a követőbázisba, akik ismernek, hallottak már rólam, tehát inkább egy biztonságos felület, hogy nem rögtön vadidegenek jönnek el hozzám. De azóta ezen kívül nagyon sok hirdetménye vagy promóciója ennek nincs. Én azt gondolom, hogy ahogy én élem az életemet, ezek az emberekkel vagy találkozok, vagy összefutok rendezvényen, említésre kerül, és akkor szívesen jönnek. Volt olyan, aki szájhagyomány útján, hogy hallottam, hogy itt van nálad XY, és eljönnek, most még jobban ezt a vonalat szeretném erősíteni, mert izgalmasabbnak tartom. Főként voltak már itt festőművészek, egy restaurátorhölgy, legutóbb egy színésznő. Most a következő vendégem egy író és költő úr, ő mondjuk pont úgy lesz itt, hogy vigyázz is nekem a házra, mert akkor nekem el kell utaznom, szóval ő lesz közben a paradicsomlocsoló ember is, szóval ahogy kérdezted, hogy mi fér bele, mi nem fér bele, ez mindig az adott alkotótól függ, aki jönni szeretne. Tehát én meghallgatom, hogy ő hogyan képzeli el, hogy mire van itt szüksége, mire van igénye, és elindulhat egy párbeszéd erről, egy kommunikáció. Tehát azért annyira szigorú szabályaim nincsenek, egyetlen egy, hogy tiszteljék azt, hogy igazából ez nem egy vendégház, hanem az otthonom. Tehát nekem ez egy nagyon intim dolog, hogy egyedül is voltam itt rengeteg évig, és pont utána meg beengedek olyan embereket, akik nem a közeli barátaim, de én azt érzem, hogy ez is egy gyakorlat, mert én alapvetően nehezen nyílok meg. De nagyon izgalmas és jó dolog megtenni.
0: És ez bevételi forrás is neked egyben?
1: Egyben igen. Főleg a párbeszédet szeretem, mert a profit az egy sokadlagos rétege, ami miatt jó ezt csinálni. Mert amikor valaki itt van, akkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mire van szükség, ha arra van szüksége az alkotónak, hogy igen, és szívesen beszélgetne, menjünk el közösen túrázni, ismerem a környéket, mert én ilyenkor főzök is rájuk abban a pár napban, amikor itt vannak, akkor én ebben partner vagyok. És legtöbbször az a visszajelzés, hogy a legtöbb ember szeret, hiába, hogy eljön elvonulni, szeretné, hogy kísérve legyen, szeretné, hogy beszéljenek hozzá este. Tehát azt tapasztalom, hogy akik eljönnek ide, egyszerre vágynak az egyedül létre, de egyszerre szokatlan számukra. És nagyon érdekes ezzel is így zsonglőrködni, hogy közben elindul egy olyan alkotási folyamat, hogy nagyon érdekes beszélgetésem volt legutóbb egy színésznővel, hogy mennyire ugyanolyanok vagyunk, de teljesen más szakmában. És ez is hogy tud létrejönni, hogy a valós térben vagyunk, most ez is kulcsfontosságú, hogy minden az interneten zajlik, hogy valós térben vagyunk egy szép helyen, és egyszerűen tényleg egy teljesen más életformát tudsz megismerni. És ez így bekapcsol gombokat, vagy jó helyen vakarja meg az emberek agyát.
0: Ez például téged inspirál az alkotásaidban, az ilyen találkozása?
1: Nagyon. Meg én nagyon sokat pihenek, amikor itt vannak. Tehát az, hogy én főzök, meg készülök, meg takarítok, meg hogyha kell, hozom, viszem őket, ez úgy tűnhet kívülről, hogy ez mondjuk fárasztó, de én azt érzem, hogy pihenek, mert ilyenkor nekem a szó szoros értelmében nem kell alkotnom, nem kell idézőjelesen dolgoznom, tehát nekem gondoskodnom kell valakiről. És az a nagy egyedüllét után megint egy nagyon nagy ajándék nekem, hogy mondtam is ennek a színésznőnek, hogy nekem boldogság reggel, meg az étkezésekor mindenből kettőt csinálni. Tehát én évek óta itt magammal beszélgetek, és mindenből egy adagot készítek, és már csak az szép számomra, hogy most csináltok kettőt, vagy hármat. Vagy hogy közösen esszük meg, és körülülünk egy asztalt. Nem az, hogy egyedül gyorsan túlesek rajta, és megyek a dolgomra. Tehát így visszahoznak abba az életbe ezek az emberek, amit tényleg élek.

0: Ugye mondod, hogy ha nincs vendéged, és sokat vagy egyedül, akkor mindig magaddal beszélgetsz. És szerintem a Madár mindig című kötetet, az első és eddig egyetlen megjelent verses kötetet, az tulajdonképpen ennek a lenyomata. A magaddal való gondolkodásnak, a magadról való gondolkodásnak, a természetről való gondolkodásnak, a madarak, a cinegék, meg a varjak és a sirályok. Ilyen fejezetekben rendezted a verseidet, a sirályokon elgondolkodtam, mert a sirályok nem itt nem szoktak repkedni.
1: Hát igen, a sirályok az úgy született a kötetbe, hogy amikor raktam össze a verseket, akkor sok tengerparti vagy vízparti blokkot találtam, és akkor rájöttem, hogy oké, ezek a madarak nem csak az erdei madarak, vagy ez a madár dolog, amit most próbálok valahogy megszülni magamból, ezek szerint nem csak ez a hely, vagy nem feltétlenül csak itt kezdődött ez a folyamat, hanem kezdődött akár az utazásaim során is, és így illesztettem be.
0: Ugye ez a köteted, a Madár mindig az 2025-ben jelent meg, de hát előtte már évek óta verseket írtál, sőt, létrehoztál egy Vers Levelek című vállalkozást. Erre hogy kell gondolni? Mi ez tulajdonképpen?
1: A vállalkozásra senki is úgy gondolja, hogy ez egy KFT, ez egy vállalkozás egy feladatra, inkább így fogalmaznám, ami az, hogy kaptam ajándékba egy régi írógépet, és azzal kezdtem el bíbelődni otthon. Nagyon kellett az elején koncentrálnom, hogy ne üssek félre, akkor újra kell kezdeni, törölni kell, lecsetelni kell. És először csak a barátaimnak így alkalmakra írtam verseket, meg a gondolataimat, és bedobtam a postaládájukba, hogy milyen jó, hogyha valaki talál ott mást is, mint nem tudom, számlát, meg csekket. És utána éreztem azt, hogy több barátnőmnek is, vagy barátomnak volt olyan visszajelzés, hogy nagyon ráéreztél, meg hogy tök jó, meg jól esett, hogy egyébként én nagyon szeretek másokat hallgatni, meg szeretem azt az elmélyült figyelmet, amikor valaki megnyílik magáról, vagy szeretne valamit megosztani, de nem tudja artikulálni mondjuk versbe, vagy szövegbe, neki nem az az erőssége. És így kikommunikáltam egész egyszerűen. Először csak barátok közt, hogy szülinapra, névnapra, de nagyon nem azt a részét akartam megfogni, hogy akkor ez egy gyártósor, és akkor boldog névnapot, és akkor rímel minden sor, hanem tényleg szerintem most ez vagy igaz, vagy nem. Én azt tapasztalom így, hogy egyre több megrendelésem van, hogy nagyon sok emberben van gátoltság, hogyha arról van szó, hogy szavakkal elmondani, amit érzek. Főleg olyan érzésekről van szó, vagy olyan személynek akarjak kikommunikálni, ami nem biztos, hogy egy asztalnál egy beszélgetéskor ez meg tud történni, mert túl sok zavar van a térben, túl sok konfliktus, túl sok olyan kimondatlanság vagy szőnyeg alá seprés, és van egy távolsága, de egyszerre közelsége is, hogy nem én írtam, valaki írta, mintha nem lenne közöm hozzá, de végül is a legmélyebb dolgaimról szól. Tavaly, vagy tavaly előtt volt az első esküvői felkérés, ami nagyon újdonság volt, hogy mint meghívó voltak versek. Ugye a násznépnek a meghívók azok versek voltak. Az volt a legnagyobb munkám eddig. Az körülbelül 120 oldal gép

Négyen vagyunk benne, I és Krisztinka, meg I és Tímea, tehát így négyen. És igazából az első dolog nem is az volt, hogy egy művészeti jótékonysági társaság, csak egy könyvgyűjtéssel kapcsolatban írt nekem Kriszta, hogy gyerekeknek szeretne karácsonyi könyvgyűjtést szervezni, de hát ezt azért egyedül ez egy nagy meló, hogy szeretnék-e csatlakozni, és nagyon volt kedvem. És mind a négyen ugyanazt éreztük, hogy volt értelme, örömet okozott, tudtunk vele segíteni, de közben a művészet is mellette voltak, tartottunk egy köszönő eseményt, ahova nagyon nívós fellépők is eljöttek, köztük ifjabb Csúri Sándor, meg Koszonál Izabella, meg Mika is. Szóval egy gyönyörű rendezvény jött létre, ahol egyszerűen azt éreztük, hogy lehetne még különböző módon, kreatívabban valahogy tényleg felhívni a figyelmet fontos dolgokra, de a művészetet is belevinni valahogy. Igazából egy nagyon egyszerű ötletként indult ez az egész. Most például élményfestő rendezvényünk lesz Budapesten a Pixisben, ahol egy állatmenhelynek gyűjtünk. Ilyen és ehhez hasonló törekvéseink vannak, de nincs se leszűkítve, se kitágítva. Négyen, amikor beszélgetünk, és valakinek van valamilyen ötlete, hogy mi az, amit most fontosnak tartunk, mi az a szervezet vagy hely, ahova szívesen adományoznánk, de azt milyen művészettel tudjuk összekötni, azt igyekszünk megvalósítani.

0: Miken dolgozol mostanában?
1: Most párhuzamosan dolgozok egy regényen, kisregénynek indult regény lesz belőle, meg egy verseskötetem.
0: Nézzük a regényt!
1: Még pár évvel ezelőtt kezdtem el írni a KMTG Íróakadémia berkeiben, amikor még ott voltam diák. Igazából ez egy Kárpát-medencei tehetséggondozó szervezet. Ez egy 3 éves képzés, ahova felvesznek fiatalokat, és akkor ott tudnak tanulni különböző alkotóktól, műhelymunkák vannak. Ez egy ösztöndíjas képzés, és én még ott kezdtem el ezt írni egy próza műhelyen. Aztán kicsit később ugyanerre a szövegre, ahogy foglalkoztam vele, a Móricz Zsigmond ösztöndíjat kaptam meg tavaly, 2025-ben. Alapvetően az ösztöndíjas időszak alatt nem tudtam ezt befejezni, és ezt szeretném most tényleg pontot tenni a végére a regénynek, aminek az a munkacíme, hogy a bába. Amiről szól, az, hogy az álmokon keresztüli kapcsolódás, és mellette a rítusok és

0: gyógyulás történet, tehát az egyik síkon fut egy ma élő nőnek az élete, a másik síkon pedig egy 8-9. Század környékén élő magyar tátos nővel, aki bába is, és ők egymás életét álmodják, és különböző szálakon kapcsolódik össze az, hogy a pogány hagyomány, illetve a keresztény hagyomány hogyan tudja fedni egymást, hogy nem egymás ellentmondásai, de ezen felül a nőiséggel is foglalkozik, bár már csak részben, és különböző olyan élettörténetekkel, amit szerintem egy ilyen összekapcsolódással, még talán nem mágikus realizmus, de akár az is lehet, szerintem azért még abba a zsánerbe nem fér bele elmondani azokat a történeteket, ami azt hiszük, hogy távol van tőlünk, de igazából ma is él.
1: Hogy jutott neked eszedbe a tátos nőnek a története?
0: Engem ez mindig nagyon foglalkoztatott, és egyébként sokat olvastam csak ezzel kapcsolatban, meg mióta itt lakok, alapvetően, ha már természetről van szó, vagy az én hitvilágomról, hogy oké, hogy meg vagyok keresztelve, de nekem nagyon sokáig volt egy olyan felfogásom, hogy inkább Isten félő voltam, meg a büntető Istent láttam, ahelyett, hogy a nagy egészt vizsgáltam volna, és nem azt mondom, hogy egyik rosszabb a másiknál, csak amikor nekem volt egy betegségem, akkor éreztem azt, hogy igazából az én hitem is miben van pontosan. Hogy nagyon elkezdett ez engem foglalkoztatni, és már nem tudom pontosan azt a napját, vagy percét, amikor én elkezdtem a régi rítusokkal, vagy a rituálékkal foglalkozni, ezt nem tudnám felidézni, de egyszerűen teljesen magával ragadott az, hogy ez mennyire egy élő dolog egyébként szerintem. Aztán nyilván az erdélyi túráim során sok olyan helyet találtam, akár csak valaki, aki ugyanúgy az erdőbe jár és levelekből kirak mondjuk egy mintát, vagy kövekből kirak valaki. Tehát ezek alapvetően egy varázslatos dolognak tartom, nevezhetjük mágikusnak is, hogy ez annyira nem áll távol attól, mint amikor mondjuk valaki rakott egy szentélyt kövekből régen például.
1: Akkor amikor arról beszélgetünk, hogy milyen fontos neked a természet, és az mennyire nagyon komolyan megjelenik a verseidben, különösebben a verses kötetben, ami a Madár mindig címet viseli, akkor az jutott eszembe, hogy panteisztikus lehet neked a világképed, és ez olyan nagyon régi időkből jön valahogy, hisz ez a panteisztikus világép, amikor összeér a természet, és valahogy a transzcendencia, és ez annyira jellemző volt sok-sok évtázaddal ezelőtt is. És valahogy te tulajdonképpen, mintha abból valahogy áthoznád ezeket a gondolatokat így a 21. században.
0: Abszolút. Ezt érzem én is, hogy ilyen a hitvilágom. Korábban volt köztem meg Isten között egy ilyen tátongó hatalmas szakadék. És felfelé. Tehát, hogy fölöttem áll, plusz messze van tőlem. És rájöttem, hogy én nem is hiszek benne, nem félek tőle. Amiben én hiszek, az közel van hozzám, és barátságos, és nem felettem van, hanem így ül velem szemben például.
1: Tehát ennyit a készülő regényről. Mikor a fejezetben? Van-e határidő?
0: Hát magamnak megadtam a 2026 végét. Tehát annál tovább, ha húzom, akkor már nagyon távol lesz tőlem, és nem lesz jó. Szóval most 2026 vége.
1: Akkor nézzük a verses kötetet, ami szintén készülőben van.
0: A versek az egy feloldás ennek a prózának. Ennek a munka címe egyébként a verses kötetnek az az, hogy Kerti széket a magánynak, felkiáltójel. Ez igazából azért tud csak párhuzamosan íródni mellette, mert a regényírás az most inkább feladat, tehát az minden napomba bele van kalkulálva, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor is, hogyha csak 3 sor, akkor is, ha csak 4, akkor is, hogyha szenvedés, mert egyébként tudom, hogy el fogom engedni, tehát ez nagyon következetesnek kell lenni, és mellette a versírás az megmaradhat játéknak, és ezért nem érzem azt, hogy az írással büntetném magam, hogy feladat és csinálni kell. Azt tényleg akkor használom, akkor írom, akkor foglalkozok a versekkel, amikor azt érzem, hogy most már nagyon szenvedtetem magam ezzel a regényírásos 2 órás munkablokkal, akkor át tudok arra váltani, és akkor közben mégis történik valami, mégis alkotok. Ezt főleg az inspirálta, címéből is adódóan az itt töltött egyedüli évek a magány, hogy kint ültem a kerti székbe, azt láthattad is, és ott vagy a napfelkeltét néztem, vagy a naplementét, a holdat, igazából rengeteget ültem ott egyedül, és megfogalmaztam az egyik ilyen versemben, amit még nem fejeztem be, hogy minden bárhol, bármilyen bútorboltba kapható garnitúra is egy kis asztalka, 2 kis szék. És ezen gondolkodtam, hogy én egy ilyen egyasztalos, egyszékes életet élek, és úgy oda képzeltem, hogy igazából akkor, akivel én ücsörgök, az maximum a magány lehet, és akkor kerti széket a magánynak címszóval, ezek tényleg azok a gondolataim, amikor a teljes egyedül létben a magánynak a jó és a rossz oldalai.

0: Nemrégen megjelent két versed.
1: Az Ambrózia folyóiratban jelent meg, az egyiknek az a címe, hogy Senki sem jön, a másik pedig a Gyertyák háza.
0: Mind a kettő a magányról szól.
1: Igen.
0: És a Senki sem jön, az még arról, hogy ahogy a József Attila megfogalmazta ezt nagyon szépen, hogy kölyökséged örök időnyi, de végül is föl kell már nőni.
1: Uh-huh.
0: És azt gondolom, a te felnövésedről szól.
1: Igen.
0: Hogy akármi van, akárki jön, akárki megy, bármennyi emberrel találkozhatsz még az életben, igazából te vagy magadnak, de mindannyian magunknak uh-huh. vagyunk, és ehhez képest nyithatunk persze más emberek uh-huh. felé, de akkor leszünk igazán felnőttek, hogyha egyébként abszolút érvényes individuumként tudunk létezni uh-huh. a világban. És nekem erről szól ez a te versed.
1: Igen, tényleg erről is szól. Meg ahogy a versben is említem, ez a felnövés pillanata volt nekem, hogy vajasztam tényleg a konyhába a kalácsot, és oké, hogy az ember tudja, hogy senki sem jön, főleg ha egyedül van, hogy egyedül vagyok, de az volt a pillanata, hogy már nem csak tudod, hanem magadévá tetted, és elfogadtad, hogy senki sem jön. De nem úgy elfogadás, hogy akkor még egyet keserjek rajta, és még szomorú leszek, inkább szomorú a vers, de egy ilyen önmagamnak a feloldozás, hogy jó, senki sem jön, és innentől akkor már tudok normálisan élni, mert nem kell ez a várakozáshoz ilyen görcsösen ragaszkodni, hogy valaki jönni fog. Ezek felesleges, mederbe terelt vízfolyamok, ennek semmi értelme. Inkább egy ilyen megkönnyebbülés, hogy fú, jó, végre felnőttem, keserű, de legalább ezt már nem kell éltetni, ezt a várakozást.
0: De ettől még nyitott vagy?
1: Én nyitott vagyok, én egy nagyon nyitott szívű embernek gondolom magam, de most egy nagyon-nagyon jó helyen vagyok, vagy jó érzésben, hogy ha senki sem jön, akkor mi történik, és arra jutottam, hogy semmi. És ez nagyon jó érzés, mert innentől, ha valaki jön, az már csak emelhet rajtam.
0: Ez a két vers az Ambrózia nevű online folyóiratban, ezek részei lesznek az új verses kötetnek?
1: Igen.
0: És azt látod magad előtt, hogy az körülbelül mikor és hol fog megjelenni?
1: A regény után valamikor.
0: A regény az ki fogja kiadni?
1: Nem tudom.
0: A Naphút kiadó adta ki az első kötetedet,
1: igen.
0: A Madár mindiget.
1: Igen.
0: Van velük egy ilyen lehetőség a továbbiakra?
1: Még nem beszéltem velük, biztos, hogy van. Először pontot rakok biztos a kézirat végére, és közben is még sok minden történhet. Sok kapcsolódás létrejöhet, vagy lehetőség. Egyszerűen először be kell fejezni, és utána meg megtalálja a helyét valahol.
0: Szoktál azon gondolkozni itt ülve, ebben a gyönyörű természetben is figyelve a természetre, környezettudatosan élni. Tehát ezen közben szoktál azon gondolkozni, hogy most hogy látod magad, mit tudom, uh-huh. akár csak egy év múlva, de uh-huh. pláne 5 vagy 10, akarsz egy családod, gyereket, uh-huh. stb. Tehát szoktál-e ilyesmiken gondolkozni? Uh-huh.
1: Nagyon sokat gondolkodtam azon a részén, hogy azért én is tisztában vagyok azzal, hogy milyen korban vagyok, hogy a nőknek más az órájuk, de én tudom, ezt a terhet már így a szülinapomkor levettem magamról, tehát én nagyon szeretnék anyuka lenni egyébként, de nem tudom, milyen elengedés történt most velem az elmúlt hetekben, hogy mindig oda jutok, amikor így boncolom tovább a kérdéseket, de mi lesz, ha, csak oda jutok, hogy semmi. Magamban rendbe raktam ezt, hogy ahogy én most élek, azt szerintem, hogy a legboldogabb, ami valaha voltam, és ez nem azt jelenti, hogy nem lenne nyitottságom, de most először érzek tényleges nyitottságot, mert nincsenek már ilyen fixírozott pontjaim, hogy ennek, hány éves koromig kell teljesülnie. Ami főleg azért a házasság gyerekvállalással volt bennem nagyon erősen, és most érzem azt, hogy annyi féle forgatókönyv, és ha most itt tartunk, szerelem, barátság, munka létezik, hogy nem akarom már magam alatt vágni a fát. Gondolkodok rajta, hogy a kérdésedet megválaszoljam, de nem tudom megválaszolni neked, hogy mondjuk egy év múlva hol leszek. Lehet, hogy tök máshol, lehet egy másik kontinensen.
0: A család? Édesanyád, édesapád, testvéreid vannak?
1: Van egy bátyám.
0: És ők mit gondolnak a te életedről?
1: Szerintem ők mindig is olyanok voltak a családom, hogyha látják, hogy boldog vagyok, akkor ők is azok. Tényleg csak akkor aggódtak, amikor láttak itt engem úgy, hogy azért nem voltam a legjobb formámban, mert volt ilyen is, de szerintem amúgy büszkék rám, biztos, hogy van bennük sok féltés, meg kérdője.
0: Gondolkoznak azon, hogy lehetett a mi lányunkból egy ilyen típusú személyiség? ha nem volt egyébként ilyen a családban.
1: Uh-huh. Igen, néha, sőt, gyakran érzem a fekete bárány szerepét magamon. Amikor mondjuk tényleg sikereket érek el, vagy volt a könyvkiadás, vagy bármi, akkor azért viccesen szoktak a szüleim veszekedni, hogy ez tőlem örökölt, nem, ez tőlem örökölt, ez biztos, hogy tőlem jön, nem, tőlem jön. Tehát amikor jó dolgok történnek, akkor azért harcolnak azért, hogy ez melyik ágról jöhetett, de egyébként tény, hogy hát sok mindenben hasonlítok is rájuk, de tudom, hogy vannak olyan rétegei, amit picit nehéz elhelyezni.
0: Aki rólad, tőled szeretne olvasni, az hol kutakodjon? Hol talál meg téged?
1: Kutakodhat az interneten is bátran, meg most már van e-book verziója a Madár mindignek, de egyébként a kötet az megtalálható a magyarországi könyvesboltokban, meg Bookline-on is. Szóval valahogy így tudnám őket elirányítani, hogy keresgéljenek az internet világába, vagy nekem is írhatnak, még jobb, felkeresnek.
0: Facebook oldalodon megtalálnak, meg, és akkor meg. Innentől kezdve lehet veled kapcsolatot építeni?
1: Lehet, hát hogyha kíváncsiak, akkor én nagyon-nagyon szívesen. Egyébként nagyon meglepő módon mostanában gyakran keresnek meg idegenek. Az elején úgy óckodtam ettől. Aztán szép lassan teret adtam ennek, és nagyon érdekes embereket lehet azért így megismerni. Néha soknak tudom érezni, de hogy a versek miatt úgy azt érzik, hogy akkor nekem megnyílhatnak. Itt azért már kicsit összemosódik a költő és a barátkozás szerepe, tehát ezzel óvatosan kell bánni, de legtöbbször nyitott vagyok ezekre. Mert akik ilyenkor írnak, az az érzésem, hogy hasonlóan magányos helyről keresnek fel, mint amiben én voltam, amikor ezt írtam. És a kerti széket a magánynak is biztos vagyok benne, hogy ilyen lesz, hogy ha valakinek arra van szüksége, hogy beszélgessünk, akkor én erre nyitott vagyok. Most már kicsit tudatosabban, hogy saját keretrendszeremen belül, de igen, elérnek.

0: A mai kávéház vendége Ajlik Csenge író, költő volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 17 óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A Gyöngyösi Atlétikai Klub egy új életmentő defibrillátort szerzett be. Befejeződött az adománysor elnevezésű kezdeményezés. Ülésezett az EGRI civil kerekasztal. Miskolcon augusztus 30-áig felújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A Gyöngyösi Atlétikai Klub nem csak egy új életmentő defibrillátort szerzett be a műfüves pályára, hanem gondoskodott arról is, hogy legyen, aki használni tudja. Az edzők és a munkatársak már át is estek a szükséges felkészítésen, így ha baj van, nem a pánik, hanem a szakszerű segítség lép működésbe. A részletekről Válik István sajtóreferenst kérdezzük.
3: Hogy került erre sor? Miért pont ezt választottátok, hogy ide kerüljön, ahova került egészen pontosan a műhüves pálya öltöző házára esett a választás? Indokoljuk akkor már.
4: Szóval azt lehet látni, hogy sajnos ma már a sportolóknál is elég gyakran előfordul az, hogy akár pályán, edzésen, meccs közben rosszul lesznek, nyilván a túlterheltség miatt, illetve hát sajnos mindenféle betegség a sportolókat is támadja, úgyhogy nagyon gyakran előfordul sajnos, hogy hát túl gyakran fordul elő az, hogy probléma van, és épp a napokban is lehetett látni, hogy a Bayern München futballistája kétszer egymás után lett rosszul a pályán. Igaz, hogy az nem feltétlenül ehhez kapcsolódó probléma, ott idegrendszeri gondról van szó, tehát hogy az nem egy ilyen hirtelen, de hát ugye a magyar futballvilágban is tudunk olyan sportolóról, sajnos a Fehér Miklósra is emlékszünk, aki ugye a pályán esett össze, és a szíve gyakorlatilag azonnal, vagy hát elég hamar feladta a szolgálatot. Ezek a defibrillátor készülékek, ezek ma már fura ezt kimondani, mert viccesen hangzik, de közben egyáltalán nem vicces, hogy nagyjából ugyanolyan, mint egy szögletzászló, tehát hogy anélkül nincsen meccs. Ahogy a szögletzászlókat ki kell helyezni, ezt ugye a játékvezető ellenőrzi, defibrillátornak is ott kell lennie a pályán. És ugye volt már egy defibrillátor a sporttelepen, a Kömlei Károly sporttelepen, ez ugye ott van a főépületben az öltözőknél, és amikor a center pályán mérkőzés van, akkor ez ugye ott van előkészítve, viszont van ugye egy műfüves pálya is a Kömlei Károly sporttelepen, úgyhogy így a kettő eszköz abszolút indokoltá vált. Pláne úgy, hogy egyébként, amit majd a műfüves pályán lesz elhelyezve, ez az új eszköz, ez kiszolgálja a kézilabda bemelegítő csarnokot is. Tehát, hogyha aki járt már ott ebben a létesítményben, ugye ez úgy néz ki, hogy a műfüves pálya végén ott vannak az öltözők, és az öltözők másik oldalán pedig ott van a bemelegítő csarnok, tehát ez az eszköz a füves pálya, illetve a csarnok között lesz elhelyezve, úgyhogy ha bármelyik helyen ilyen probléma adódna, akkor ez ott van kéznél, be lehet vetni, és hát reméljük, hogy nem lesz rá szükség soha, de ott van kéznél, és azért ez mindenképpen egy nagy biztonságot jelenthet, hogy van egy ilyen készülék.
2: A mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei egyesülete július végén hirdette meg adománysor elnevezésű akcióját. Két héten keresztül várták az adományokat, amelyeket jelképes áron értékesítettek, a bevételt pedig a rászoruló mozgáskorlátozottak támogatására fordítják. A részletekről Balogh Zoltánt, a szervező Start Nonprofit Kft. Vezérigazgatóját hallják.
5: Gyakran előfordul mindenkinek a környezetében, lakásában, háztartásában, a gyerekek kinőik a holmit, felesleges eszközök keletkeznek, a konyhába kísérünk berendezéseket. Nyíregyházán van ugyan ennek egy használt piaca minden vasárnap, de az már túl zsúfoltnak tűnik. Mi azért próbáljuk meg ezt most kísérleti jelleggel, ami úgy tűnik, hogy szerencsés lesz. Ezzel segítjük majd azt a környezetben, a piac is működik, hiszen a mozgáskorlátozottak egyesülete lassan 20 éve itt működik. Azok a befolyó támogatási eszközök, amit egyébként időnként térítésmentesen el lehet vinni, adományt fogadnak el, azt a sérült emberek javára hasznosítjuk.
2: Üléseztek az EGRI civil kerekasztal képviselői. A programon műhelymunkával egybekötött szakmai megbeszéléseket tartottak, melynek a civil közösségek háza adott otthont. Ezúttal Wagner Ákos Eger polgármestere is ellátogatott az eseményre. Többek között a civilek programjairól, támogatásokról, továbbá a civil közösségek házának udvarán található kávézó épületének jövőbeli terveiről tehettek fel kérdéseket. A részletekről Jékli Gergő, az EGRI civil kerekasztal ülésének soros elnöke, az ifjúsági szekció vezetője számolt be.
6: A kerekasztal mai nap déltányán műhelymunka keretében meghallgatja a Városi Diák Tanács rövid tájékoztatóját az elmúlt éves tevékenységeiről. Wagner Ákos polgármester úr kért lehetőséget, hogy beszélgessen a civil szervezetekkel, ezt követően pedig az Eger ünnepe civil hét programinak a véglegesítéséről fogunk egyeztetni. Nagyon örvendetesen van például létrejött egy új közösség Egerben, a Tiszta Lappal Társas. Ez fiatal egyetemisták szervezik, akik különböző tematika szerint szerveznek Egerben társas délutánokat. Például csinálták ezt egy drogprevenció szakemberi addiktológus pszichiáter szakorvossal. Ez mindenképpen egy előrelépés. A Városi Diák Tanács ismét erőre kapott, újra szervezte önmagát, és igyekszik az érdekképviseleti feladatait is minél jobban és erőteljesebben ellátni. Szintén egy pozitívum volt a Fiatalok utcája, ami viszont sajnos inkább csak lehetőség maradt, nem sikerült tartalommal megtölteni, de mert ez egy új kezdeményezés volt, remélhetőleg ez jövőre például sokkal hatékonyabban és tartalmasabban tud megvalósulni. Az Eger ünnepe szeptember 21-én hétfővel kezdődik. Az első nap az egy önkéntes nap lesz, az inkább a helyszínnek a kialakítása, a rendbetétele lesz, az a civil közösségek háza, illetve ennek az udvara lesz a főhelyszíne, és a második napja, 22-e lesz a tényleges kezdete, ami egy környezetvédelmi és egy zöld nap, és ehhez kapcsolódó programokkal fog beindulni, és a fő napja, mint szokásos, az a szombat lesz, amikor színpaddal, kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket. Az Eger ünnepe egyébként azzal is próbál kiemelkedni a többi kulturális rendezvények közül, hogy mi igyekszünk azokat az embereket is megszólítani, elérni, akik nem vágynak feltétlenül a tömegkultúrára, tehát hogy csak ilyen réteg programok érdeklik őket, vagy nincsenek nem egy ilyen társaságba szórakozni álló emberek, és ezek őket próbáljuk elérni és ide csábítani.
2: Miskolcon augusztus 30-áig útfelújítás miatt változik a közlekedési rend a belvárosi Szeles utcai csomópontnál. A Szeles utca több szakaszát és a kanyarodó sávokat is lezárták, emiatt az autósoknak torlódásokra és terelésekre kell számítaniuk. A buszok közlekedése is változik, egyes járatok terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad. A munkálatok várhatóan augusztus 30-áig tartanak, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tar Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabolyi-Zemplén Vármegyei Igazgatóság Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetője tájékoztat.
7: Elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva Parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-dél irányú főközlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva Park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc Pláza előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főúti ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani, kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel, hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni, tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ennél ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon át meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, egy valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újraépítenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbe jöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás.
2: Regionális híreink végén az időjárásról. Vasárnap gomoly felhős napos idő várható, de keleten eleinte még magas szintű felhőzet is várható. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap 29 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 29-én.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A régió sportja.
1: Április 4-én rendezik meg jövőre a Debrecen maratont. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC kézilabda csapata. Elkezdődött a felkészülés a B. Brown gyöngyös kézilabda együttesénél. Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Április 4-én rendezik meg 2027-ben a Debrecen maratont. A maratont idén szervezte meg először a Debreceni Egyetem széleskörű városi intézményi és sportszakmai összefogással, és valóságos futóünnep kerekedett belőle. Akkor 2600-an futottak a város ikonikus pontjait is érintő útvonalon. A cél jövőre a nevezők számának túlszárnyalása. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline női kézilabda csapata. Ez stabilitást ad a klubnak, és ezáltal segíti a csapat folyamatos fejlődését, mondta Papp László polgármester.
2: Az a támogatói kör, amelyik a sikereket részben kovácsolja, az szintén stabilitást mutat, és bővül is, és épül is. Nagyon köszönöm azt a stabilitást a partnereknek, amelyel tudják segíteni, támogatni a szakmai fejlődését a debreceni női kézilabdának.
1: Újabb eredményes idényre készül a DVSC. A női kézilabda csapat évek óta tartó sikeres hazai és nemzetközi szereplésének alapja a 12 évvel indított működési modell több mint 50 támogatóval. A csapat új kiemelt szponzora az Eve Power, amely 2 éves támogatói szerződést kötött a klubbal. A cég vezetője hangsúlyozta, hosszú távon terveznek Debrecenben, és ennek része a helyi sportélet támogatása is. Ábrók Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője elmondta, alig változott a 18 fős keret, amelyből 7 saját nevelésű játékos, a Debreceni Akadémia pedig az utánpótlás nevelés legnagyobb vidéki központja. Ábrók Zsolt ügyvezető úgy fogalmazott, a bajnokságban és a magyar kupában idén is az éremszerzés lesz a céljuk, az Európa Ligában pedig a legjobb 4 közé jutás. Hangsúlyozta, azért dolgoztak az elmúlt időszakban, hogy stabil gazdasági hátteret teremtsenek ebben a bizonytalansággal teli időszakban. A felelősségteljes gazdálkodás és a sérülések miatt választották az Európa Ligát, és reményeik szerint mindenki 100%-os állapotban lesz a csoportkörre. A DVSC-nek nem kell selejtezőt játszania a második számú európai kupa sorozatban. A csapat idei nagy célja a bejutás az Európa Liga 4-es döntőjébe. Amennyiben ez sikerül, a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni a klub.
3: Hogyha az Európa Ligában a csapat bejut a Final Four-ba, a legjobb 4 közé, akkor Debrecen és a DVSC kézilabda Kft. Megpályázza az Európa Liga Final Four-nak a házigazda szerepét.
1: Elkezdődött a felkészülés a B. Brown gyöngyös kézilabda csapatánál az új idényre. A farkasok megkezdték tehát a közös munkát, a cél pedig, hogy a csapat megfelelő formában várja a bajnoki rajtot. A felkészülés kezdetéről és az előttük álló feladatokról Bíró Balázs vezetőedzőt hallják.
4: A nyár első felében, és legalábbis a pihenés első felében teljesen kézabdamentesen, a második fele meg már természetesen annak fényében, hogy a felkészülés hogy fog zajlani, de nem panaszkodom, volt elég dolog, ami elterelt a figyelmet, úgyhogy jól vagyok, kipihenten, kézilabda, mentesen készültem el a szezon. Rengeteget jár az agya az embernek, vagy legalábbis az enyém. Tehát az ember, nem tudom, kocsiba ül valami miatt egy fél óráig, vagy egyetlen egy hírt hall valahol, utánpótlás világversenyek a tévébe, elkerülhetetlen, hogy ez legyen, de tudatosan kellett egy kicsit visszafognia magát az embernek, mert besokal. Tehát tény, hogy be lehet ettől persze sokalni, ettől függetlenül nálam vagy a kismer azt tudja nagyon jó, hogy kikapcsoljon sose. Tehát nyilván jár az agyam, próbál az ember megújulni, egyrészt ugye az előző szezon alatt ugye tanultam is, és a tanulmányokat is folytattam. Nyáron még a szakdolgozat kapcsán kellett, tehát elkerülhetetlen, hogy az ember a kézadal benne legyen, de erre figyelni kell nyáron, és tudatosan, mert ugyanúgy, hogy a srácok kikapcsolnak, nekem is ki kell. Ugye már a májusi időszakban magának a felkészülésnek a sarokpontjait letesszük. Tehát gyakorlatilag akár a csapatépítőt, mert nyilván egy szállásfoglalással, egy helyszín kiválasztással, egy program összeállítással azt nem az előtte lévő napokban csináljuk. Illetve nyilván az edzőmérkőzések, ez inkább a kollégákkal, tehát az NB1-es edzőkkel már van egy kör, aki nagyon korán elkezdi. Tehát akár már január-februárban telefonálgott, hogy tervezi a nyarat, én nálam azért akkor ez még nem történik meg, de azért nyilván a májusi időszakban is van, aki még jobban elhúzza. Tehát egyrészt az edzőmérkőzések, emiatt ugye gyakorlatilag az egész felkészülésnek ennek a 6-7 vagy 7 hétnek a sarokpontjait le kell tenni, mikor szeretnénk edzőmeccset játszani, milyen felépítésbe csináljuk, milyen edzés elméleti szempontok figyelembevételével, milyen periodizációval csináljuk a felkészülést. Az, hogy majd utána, amikor látjuk, hogy kivel játszunk, melyik napokon, akkor ahhoz képest így a nagy egészből visszabontva a részek felé, hogy akkor mikor szeretnénk edzeni, hogy terhelhetőek legyenek a fiúk, milyen elvek mentén megyünk, mikor edzünk reggel, délőtt le kell adnom a csarnokbeosztást, és akkor onnantól kezdve nyilván, hogy építjük fel, mindenkinek a saját íze szerint nyilván én mindig elmondom, hogy védekezés, aztán lerohanás, aztán támadójáték, aztán meg a speciális játékszituációk, tehát az előny, hátrány, 7-6, nyitott védekezés, stb. Tehát gyakorlatilag ezeknek a felépítése nagyjából megcsinál az ember egy ilyen kalkulusz, egy ilyen időbeosztást, hogy mire mennyi idő kellene, és akkor a harmadik napon rájön, hogy az egész dugába dől, mert nem ott tartasz, jó, nem három nap után nyilván túlzok, de mondjuk egy két hét után azért már érzed, hogy az új emberek beépítése neki mondjuk még egy kicsit több kell a védekezésbe, hogy ez menjen, csak azért nem csinálja az ember már a következő edzését, mert fel van írva, tehát ha nem tartunk ott, akkor nem megyek tovább, és akkor onnantól kezdve azért egy kicsit már jön a főleg az első edzőmérkőzés függvényében, akkor már jönnek a dolgok, hogy mi az, ami még nem megy, mi az, ami jobban megy, és akkor gyakorlatilag innentől kezdve meg megyünk tovább. Meglátja augusztus elején az ember a sorsolást, ez még befolyásolhat a nyári programon. Ha még van két hetünk, ha három rangadóval edzünk, vagy kezdünk, tehát innentől meg már a szokásos napi kérdések, mint egy átlag munkahelyen.
1: Egy arany és egy bronzéremmel tért haza a magyar U19-es ökölvívó válogatott a frankfurti nemzetközi tornáról. A sikerből gyöngyösi szakember is kivette részét. Nagy László, a Gyöngyösi Atlétikai Klub ökölvívó szakosztályának vezetőedzője is közreműködött a jó eredményben. Hogy kik állhattak dobogóra és milyen tapasztalatokkal zárult a németországi verseny, erről őt hallják.
5: Tavaly évben, amikor Molnár Gábor U19-es válogatott lett, akkor a vezetőedző, válogatott edző Ács József felkért arra, hogy Tatán az olimpiai táborba segítsem a válogatott felkészülését, és így tavaly már két hetet töltöttünk Tatán. Ugye az ország minden részéről a válogatott tagjainak a felkészülése folyik ott, és ez volt az első alkalom, amikor segítettem az edző munkáját. 6 versenyzővel érkeztünk, 2 lettek érmesek, illetve dobogósak. Most a Brandenburg kupa előtt nem volt külön edzőtábor és összetartás, talán ez egy picit meg is látszott az eredményeken. A vezetőedző eltért most a szokásától. Különböző súlycsoportokban fiúk és lányok szerepeltek. Egy lány, Petrimán Patricia, és egy fiú, Domján Alex lett dobogós, Patri az aranyérmet szerzett, Alex pedig bronzérmet. Ez egy elég nagy világverseny, utánpótlás világverseny, hasonlíthatjuk nyugodtan az Egri Bornavisza emlékversenyre, több száz versenyző és 20-25-30 ország részételével zajlik minden évben. A tavalyi év is nagyon erős volt. Amerika, Kanada, Kazaksztán, Örményország, Ukrajna, és még sorolhatnám a box nemzeteket. Tehát nagyon jó ökölvívók vannak. Ez idei évben sem volt másképp. Tehát szintén örmények, bulgárok, ukránok, kazakok voltak. Nagyon erős mezőny volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést és meccset láthattunk, és ez egy nagyon jó állomása az idei év U19-es Európa és világbajnokság felkészülésében. Ugye alapjában véve minden válogatott versenyzőt a saját klubja és a saját edzője készít fel. Az edző mindig konzultál és egyeztet a válogatott edzővel. Megbeszéljük a hiányosságot, a tapasztalatokat, kellene javítani, mind lehet javítani, és ennek tükrébe készülnek fel a versenyzők. Amikor már kim vagyunk egy ilyen világversenyen, kicsit mondhatom, hogy elég feszes a tempó, mert ugye nem abból áll, hogy kimegyünk, reggel fölkelünk 9 óra fele, meg reggelizünk, sétálgatunk, és akkor este bunyózunk egyet, hanem itt 3-4-7-kor Beszállunk a csapatbuszba, elmegyünk mérlegelni, mérlegelés után van egy reggeli, reggeli után van egy megbeszélés, és itt délutáni és esti programok voltak. És volt, aki a délutáni, volt, aki az esti programba boxolt. Ilyenkor átmegyünk délbe a csarnokba. Aki nem boxol, annak edzés van, egy ilyen átmozgató edzés, legfőbb ilyen szakmai mozgások. Majd délutáni programba, ugye, aki leboxol, az végez, utána nekik már nincs igazából edzés, mert hogy egy ilyen nemzetközi egy meccset végigboxolni azért az felér egy edzéssel, úgyhogy esténként megbeszélés, értékeljük az aznapi eredményeket, és felkészülünk a következő napra.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kapcsolj rá, zenei összeállítás.

0: Ez volt a Kapcsolj rá itt a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Rövidesen rózsafűzéri imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma rádiónk és televíziónk ima csoportjával imádkozhatnak. Tartsanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa augusztusi imaszándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségéért, és kéri további oltalmát életére, egészségére, valamint kéri a szűzanya közbenjárását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent és befogadják az ő végtelen szeretetét.
6: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy bükkábrányi család hálát ad a szűzanyának közbenjárásáért, és a jó Istennek, hogy megsegítette őket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
7: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjön az Isten tanításától eltérő káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy egy titkokról, a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a távirat irodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista világ segéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriérsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba érseket hallják.
2: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk annak, azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
1: A főegyház megye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Zsámboki Sándor, Jászfényszaru polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
3: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel, és ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció messze maradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
1: A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel zárult. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptember

szabadításokkal ad választ imáira. Basobora atya 1946-ban született Ugandában. Tragikus gyermekkora volt, 2 éves korában elveszítette édesapját, de ő nem tudott erről. Nagybátyja és annak felesége nevelték, akiket valódi szüleinek hitt. Jánoshoz nehéz gyermekkorától fogva nagyon közel állt Jézus, legjobb barátjának tekintette. Rendszeresen olvasta a Szentírást, tudta a gyermek Jézusról, hogy bölcsességben és isteni kegyelemben nőtt fel, és ő is így akart élni. Amikor 7 éves korában a hitoktatója azt mondta neki és az osztálytársainak, hogy ők Krisztus teste, megkérdezte Jézust. Ha mi vagyunk Krisztus teste, tudnál használni engem eszközként, hogy embereket gyógyíts, amikor megérintem őket? Szolgálatait látva azt mondhatjuk, Isten teljesítette kérését. Pappá szentelése után belépett az ugandai Szentkereszt kongregációba és Indiába ment novíciátusba. Ezután Rómában doktorátust szerzett teológiából és egyetemi diplomát pszichológiából. Szakdolgozatát a lélek tisztánlátásából írta. Időskora ellenére ma is fáradhatatlanul járja a világot. Mélységes alázattal, egyszerűséggel szolgál. Istenben merülve él, és folyamatosan hirdeti, hogy Jézus az Úr. John Baptist Basobora atya, tehát evangelizációs programra hazánkba érkezik. 2026. szeptember 15-én Sopronban, az Orsolyéta templomban lesz ima est 18 órától. Szeptember 16-án Nagykanizsán a Sarlós Boldogasszony templomban 15 órától kezdődik az ima est. Szeptember 17-én Pécsett a Pálos templomban 18 órától ima est és zarándok est lesz. Szeptember 18-án Mogyoródon a Szent Mihály templomban lesz az ima est 17 órától. Az Egri Főegyház megyében szeptember 19-én és 20-án Basobora atya Füzérradványon a római katolikus templomban 14 órától hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcon a Diósgyőri római katolikus templomban 18 órakor kezdődik az ima est. És végül szeptember 22-én Egerben a Ciszterci templomban 17 órától tart ima estet Basobora atya. Mindenkit szeretettel hív és vár az ima estekre a hegyközi karizmatikus megújulás. Egerben a Lajosvárosban a Lajosvárosi búcsúi napok augusztus 28-án elkezdődtek, és egészen augusztus 30-áig vasárnapig tartanak. Szombaton közös ebédre várják az érdeklődőket, illetve 6 órakor a templomkertben zenés műsor lesz. Vasárnap, azaz augusztus 30-án délelőtt 11 órakor kezdődik Egerben a Lajosvárosi templomban a búcsúi szentmise. A szentmise főcelebránsa Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A körmenetet is megtartják a Köztársaság téren. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalommal külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek.
A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idéz

0: fel az egyházmegye történetét, Migazi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz Vácott, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise szeptember 19-én a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával. A rendezvény alkalmával a Szent István Rádió külön standdal készül majd, melynél szeretettel várjuk hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 15. részét. A felolvasó Pokornélia.
2: Bűvésztrükkök. Ho-ho-ho, rikkantotta Paddington. Ez csak ugyanaz enyém. És kopogó szemmel bámulta a tortát. Tényleg gyönyörű torta volt, Mrs. Bird kitett magáért. Jeges krém a tetején, a töltelék pedig természetesen marmeládé, a legtetejében pedig egy gyertya a következő szavak kíséretében. Paddingtonnak boldog születésnapot mindenkitől. Mrs. Bird ötlete volt, hogy tartsanak születésnapi ünnepséget. Paddington éppen 2 hónapja élt velük. Hogy valójában hány éves, ezt még maga Paddington sem tudta. Úgy döntöttek, legyen 1 esztendős, ami medvéjük szerint is jó ötlet volt. Főleg mikor közölték vele, hogy a medvéknek évente 2-szer van születésnapja, az egyik nyáron, a másik télen. Ahogy a királynőnek, mondta Mrs. Bird, te is igen fontos illetőnek tarthatod magad. S Paddington tartotta is. Olyannyira, hogy elment mindjárt Mr. Gruberhez, és elmesélte neki a nagy újságot. Mr. Gruber láthatóan értékelte a hírt, s örömmel fogadta Paddington meghívását az ünnepségre. Tudja, Mr. Brown, nem minden nap hívnak meg engem valahová, magyarázta. Fogalmam sincs, mikor voltam utoljára meghívva. Hát, nagyon örvendek. Többet nem is mondott, másnap azonban hatalmas furgon állt meg a Windsor Gardens 32 előtt, amelyből előkerült egy rejtélyes doboz. A csomagot a Portobello Market valamennyi boltosa küldte. Hát mondd, hogy nem vagy a szerencse fia, kiáltotta Mrs. Brown, amikor kiderült, mi van a jókora dobozban. Egy kerekes bevásárlótáska volt benne, oldalán csengettyűvel, hogy mindenki hallja, akit csak illet. Paddington közeledik. Ő maga meg csak vakarta a fejét. Vajon mihez kezdjek most? Tűnődött, miközben óvatosan elhelyezte a kocsit a többi ajándék között. Azt hiszem, jó sok köszönő levelet kell írnom. Ezt inkább halaszd holnapra, javasolta Mrs. Brown sietve. Mert ha Paddington leveleket akart írni, akkor a tintából több jut a bundájára, mint a papírosra. Olyan szépen megtisztogatták ezt a bizonyos bundát tegnap, olyan pompás aranyszínben csillogott, hogy világ elleni vétek lett volna összekoszolni megint. Paddington csalódottnak látszott, imádott levelet írni. Jó, akkor talán segítek Mrs. Burnnek a konyhában, bökte ki reménykedve. Örömmel jelentem, mondta Mrs. Bird, hogy mindennel kész vagyok, viszont a kanalat lenyolhatod, ha kedved van hozzá. Mrs. Bird keserves emlékeket ápolt Paddington úgynevezett konyhai besegítéseiről. De túl sokat így se nyalakodj, tette hozzá a derékasszonyság. Hagyjál helyet a gyomrodban ennek itt. S Paddington akkor csodálhatta meg először a tortáját. Amúgy is nagy és kerek szeme most még nagyobbra nyílt, s ezt látva Mrs. Birdöt büszkeség töltötte el. Hát, a ritka alkalmak ritka ünneplést is igényelnek, motyogta zavartan, és elsietett az ebédlőbe. Paddington napjának további része azzal telt, hogy a ház különböző részeit járta sorra, attól függően, hol folyt nagy készülődés éppen. Mrs. Brown takarított, Mrs. Bird a konyhában szorgoskodott, Jonathan és Judy a dekorációval foglalatoskodtak, mindenkinek akadt valami dolga, csak neki nem. Azt hittem, ez az én szülinapom, morogta, amikor már 5-ször küldték a nappaliba, miután kiborított a konyhában egy doboz játékgolyót. Persze, hogy a tiéd, drágám, vigasztalta Mrs. Brown, csak várd ki a végét. Kezdte már bánni, amit a medvék évi 2 születésnapjáról mondott. Paddington már most aggódott, vajon mikor lesz a következő. Figyeld az ablakon, mikor jön a postás, javasolta, és fölemelte Paddingtont az ablakpárkányra. Csak hogy Paddingtonnak ehhez semmi kedve nem volt. Vagy tudod mit? annyira szereted a bűvész mutatványokat, gyakorolj be egyet ma estére. Mert a sok ajándék között volt egy bűvészkészlet. Mr. és Mrs. Brown vették neki a Burke Ridges-be jó drágán. Volt benne egy speciális bűvészasztal és egy bűvészláda olyan tárgyakkal, amelyeket el lehetett tüntetni, kártyapaklik és egy varázspálca. Paddington letelepedett a szőnyegre, kipakolt mindent maga köré, és tanulmányozni kezdte a bűvészkönyvecskét. Kétszer is elolvasott mindent, szeretett volna biztosra menni. Hosszú időt vett igénybe a dolog, időnként szórakozottan belenyúlt a marmeládéba, míg rá nem eszmélt, hogy hoppá, ez ma az ő szüli napja, és nagy uzsonna lesz. Így hát felállt, és feltette a legfáros üveget a mágikus asztalra. Bűvölések! Ez volt a kis könyv első fejezetének címe. Arról szólt, hogyan kell mozgatni a bűvös pálcát, és miként kell helyesen kimondani, hogy abrakadabra. Paddington felállt, egyik mancsában tartotta a könyvet, a másikkal pedig meglengette többször is a varázspálcát. Megpróbálkozott a abrakadabra szó kiejtésével is. Körülnézett, de semmi változás. Minden a helyén volt. Már-már lemondólag legyintett, amikor ez nem lehet igaz. A lekváros bödön, a marmeládé az asztalról, ahova oda tette pár perce, eltűnt. Sietve keresgélni kezdett a könyvben. Semmi sem volt benne a marmeládé eltüntetéséről, de mi ennél is rosszabb volt, nem talált egy szót sem a lekvárféleségek visszabűvöléséről. Paddington úgy vélte, ez az abrakadabra valami roppant erős varázsszó lehet, ha egy edény marmeládé eltűnik tőle. Már azon volt, hogy szalad rögtön és elmeséli a sikert a többieknek, de aztán meggondolta magát, mert a trükköt el kell tennie estére. Siker lesz. Ráadásul Mrs. Bird talán ad neki jutalmul még egy üveg marmeládét. Bement a konyhába, és meglengette a varázspálcáját Mrs. Bird felé, miközben azt kiáltotta. Abrakadabra! Majd adok én neked abrakadabrát, mondta Mrs. Bird, és csúszkolta már is kifelé. Ne hadonász itt azzal a bottal, még leversz valamit, vagy kiszúrod a szemem. Paddington visszatért hát a nappaliba, s ott mondogatni kezdte a bűvös szót visszafelé. De semmi sem történt. Inkább rátért a következő fejezetre, melynek ez volt a címe. Az eltűnt tojás rejtélye. Ebédnél beszámolt róla.
0: Nem hittem volna, hogy könyvre van szükség az ilyesmihez, jegyezte meg erre Mrs. Bird. Ahogy falsz pillanatok alatt eltüntetsz te úgyis mindent az utolsó morzsáig.
2: Jó, mondta Paddington kimerítő bűvész beszámolójára Mr. Brown. Ha nem akar senkit ketté fűrészelni ma este, akkor semmi kifogásom. Csak tréfáltam, tette hozzá sietve, ahogy Paddington szigorú fürkész pillantás szegezett rá. Minden esetre Mr. Brown ebéd után a kertbe sietett, és elzárta a szerszámait. Paddington esetében tudta, nem lehet kockáztatni. Persze fölösleges volt az aggodalma, mert Paddingtonnak ezer más dolog járt az eszében. Szerszámokra nem is gondolt. A Brown család teázgatott, velük volt Mr. Gruber, majd beállítottak mások is. Például jött közvetlen szomszédjuk, Mr. Curry. Neki nem nagyon örültek.
3: Azért jön csak, mert ingyen teázhat, jegyezte meg a háta mögött Mrs. Bird. Meg az is undorító szerintem, ha egy nagy darab felnőtt ember egy kis medve tányérjáról feltapogatja ujjaival a morzsát. Nem is hívták meg. Igyekeznie kell, ha Paddington tányérján akár egy morzsát is akar találni, jegyezte meg Mr. Brown. Minden esetre elég furcsa, hogy eljött mindazod után, amit korábban mondott. És még arra sem veszi a fáradtságot, hogy boldog születésnapot kívánjon neki.
2: Mr. Curryt senki sem kedvelte a környéken, mert dzsugori ember volt, kicsinyesen tolakodó, és mindig beleütötte az orrát mások dolgaiba. Rossz indulatú is volt,
3: Ráadásul állandóan panaszkodott, ha valami nem tetszett neki. Nemrég Paddington ott létét is kifogásolta, Brownék ezért nem hívták meg a partira. Ám erre a tea délutára Mrs. Currynek sem lehetett panasza. Mindenki megegyezett abban, hogy kezdve a születésnapi tortán az utolsó kocka gyümölcs ízig, a marmeládéig, minden a legfinomabb, szebbet, jobbat elképzelni sem lehetett. Paddington úgy telelte magát, hogy a gyertyát is alig bírta elfújni, de a végén az is sikerült, méghozzá úgy, hogy a pofa szakállát sem égette meg, és a társaság lelkesen tapsolt. Még Mr. Curry sem volt ezúttal kivétel. Most pedig, közölte Mr. Brown, ahogy elült a tetszés szaja, kérem, tudja mindenki egy kicsit hátrább a székét, mert Paddington produkciója következik. Igazi meglepetés.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 15. részét Pokornélia olvasta fel nektek. Aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Gianpiero Gloder érsek Márton Áron rendíthetetlen hűségét is kiemelte, aki a történelem legnehezebb időszakaiban, a diktatúrák és üldöztetések idején sem hátrált meg. Hű maradt hitéhez, egyházához, miközben következetesen kiállt minden ember méltóságának és alapvető jogainak védelméért. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes, szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztett egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északi-északnyugati szél az éjszaka első felében időnként megélénkül, majd mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 12 fok alatt alakul. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
0: Ökumené. A testvéregyházak műsora.
7: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
9: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
10: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
9: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete. Meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, a Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
10: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
9: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenki mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, De hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába. És ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
10: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az, ami, az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
9: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia. A pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán a affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta, az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind fel kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
10: Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
9: Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amik helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok. Az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
10: De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
9: Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán, amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
10: Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
9: Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
10: Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
9: Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárandósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek, anyagcsere zavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki, azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal, egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatai, amiket megélnek.
10: Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
9: Ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórházlelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán is. Akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórházlelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórházlelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velkei Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
10: A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
9: Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén, módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki. És hát ezt így igyekszem észrevenni. De nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy biztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
10: Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
9: Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás az egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb. Tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy, aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát abban, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá. Van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
10: És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
9: Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem vissza nyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
11: Rideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
12: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
8: Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják, keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották, számítok önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
12: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban tanúságtételeket hallanak arról, hogyan lehet egy egyházközség aktív tagjának lenni.
3: Török Julianna vagyok, a gyöngyösi főplibánia irodistája, hitoktató és a Krisztus Király szolgáló leányai világi intézmény jelenlegi vezetőnője. Valamikor nagyon távol állt tőlem az e fajta élet. A vállalkozói lét volt a világom. Sokszor hallom a panaszokat, hogy nem fogadják be az újonnan megtérőket a falusi templomi közösségek. Én egészen más tapasztaltam. Elfogadtak, megbíztak bennem. Soha nem felejtem el az első megbízatásomat. Az első áldozók misenaplójának a lepecsételése volt a feladatom. Még talán fél évesen jártam a templomban, amikor egyháztanácstag választás volt, nagy meglepetésemre jelöltek és megszavaztak. Nem éreztem magam alkalmasnak a feladatra, de az, aki hívott, az igen. Gazdag és színes évek következtek. Ima csoportot alakítottunk, részt vettünk a Karitász munkájában, de hogyha a templomot kellett takarítani, akkor is ott voltunk. Azért beszélek többes számban, mert nem egyedül voltam. A plébániai közösségemmel együtt végeztük ezeket a feladatokat. Rátaláltam az egyházmegyénkben működő Krisztus Király szolgáló leányai nevű világi intézményre. És ez itt a reklámhelye lesz. Figyelgettem az egyházmegyei hírmondóban a róluk megjelenő cikkeket, utána kerestem, hogy miféle szerzet ez a világi intézmény. Olyan elkötelezett nők közössége, hajadonok, özvegyek, szabadállapotú nők, akik a szerzetesi hármas fogadalmat letéve a világban élnek továbbra is családjaik körében vagy egyedül, de a plébániákon szolgálnak, az áldozó papság munkáját segítve. Sekrestyésként, hittanárként, házvezetőnőként, de akár takarítónőként is, bármilyen munkát elvégezve, amire szükség van. Vágyakoztam közéjük. Mivel az életállapotom úgy alakult, egyre inkább szerettem volna elköteleződni az egyházi szolgálatra. Elmondhatom, hogy először zavart a kifejezés, szolgáló leány, egy kicsit olyan pejoratívnak, mint a cseléd, ilyennek éreztem. Ilyen hátsó gondolataim voltak.

tanítani, meg úgy se fogok, mert ugye olyan öregen, de a mi útjaink nem az ő útjai. Most már 7. éve tanítok hittant egy szakiskolában, kamaszok között az egész szépségével, nehézségével, vidámságával, kudarcaival, meg a sikereivel együtt. Mint említettem, vállalkozói világból jövök. Kisebb-nagyobb cégeknél, kőkemény multinál is megfordultam, pénzügyek, pályázatok, emberekkel való foglalkozás, mindenféle irodai munka, amit ismertem. Amikor a plébánosom megkérdezte, hogy mennyire kötődöm a munkahelyemhez, akkor tudtam, hogy az a plébániai irodai munka, amelyre hívott, az a szolgálat, amelyre én a fogadalmamat tettem. Szóval nem kötődtem a világi munkahelyemhez, és nagyon jól tettem. Közel 10 éve dolgozom a plébánián. Nem annyira látványos, hiszen háttérmunka. De mindazt, amit addig tanultam, felhasználom. Az irodai munka precizitását, az emberekkel való foglalkozást alkalmazom. Jól jönnek a számítógépes ismeretek, ötözve a hittudományi főiskolával tanultakkal. Sokan, akik megtudják, hogy plébánián dolgozom, arra gondolnak először, hogy de jó hely, nincs semmi munkád. Tényleg jó hely, de munka azért van. 4 plébánia pénzügyei, levelezése, számlái, pályázati elszámolások, ami alig különbözik egy világi irodai munkától. Viszont az irodában az élet teljességével találkozom. Keresztelők, első áldozások, bérmálás, házasságkötés, temetések. Késői megtérőként jól emlékszem arra, hogy mennyire nem tudtam eligazodni az egyházi körökben. A megszólításokkal, a köszönésekkel, a szertartásokkal nem ismertem. Ezek az emlékek segítenek abban, hogy ne kezdjek el ítélkezni, vagy kioktatni másokat. Rengeteget tudnék még mesélni, de az időm lejárt. Köszönöm szépen, Isten áldjon benneteket!

0: Légrádi Attila Törökszent Miklóson próbál minél több embert Istenhez vezetni. Ennek érdekében számos programot megvalósított az egyházközségben, most őt hallják.
1: Római katolikus, vallásos családban születtem és nőttem föl Tiszaörsön. Középiskolai tanulmányaimat a Kecskeméti Piarista gimnáziumban végeztem, és itt érettségiztem 1995-ben. Az itt eltöltött idő egész életemet meghatározó 4 év volt. Kisebb kitérő után Budapestre az Állatorvostudományi Egyetemre kerültem, ahol 2003-ban szereztem diplomát. Egyetemi éveim alatt a Bíró László püspök úr által vezetett hittanos közösség tagja lettem. Itt ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, Ritával, akivel 2002-ben összeházasodtunk. Közös életünket a nagykunsági Örményes faluban kezdtük meg, itt született 3 nagyobb gyermekünk, Márton, Sára és Rebeka. Néhány év múlva beköltöztünk Törökszent Miklósra, ahol még 3 gyermekünk született, Balázs, Eszter és Zsuzsi. Így a Jóisten kegyelmével, feleségemmel 6 gyermek boldog szülője lehetünk. Ahogy teltek múltak az évek, belső bizonytalanságot teremtett bennem az, hogy a természettudományokban, az állatorvoslásban egyetemi végzettséggel rendelkeztem, de a hittan terén csak középiskolás tudásom volt. Ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karára jelentkeztem, ahol 2019-ben teológus diplomát szereztem. Önálló életemben a kezdetektől fogva

fontosnak tartottam, hogy munkámmal, tudásommal hasznára legyek szűkebb és tágabb keresztény közösségemnek. Első lekőhelyünkön, az előbb említett örményes faluban semmilyen keresztény jelkép sem volt, sem harangszó, sem útszéli feszület, se templom. Török Csaba polgármester úrral és dr. Heitler Csongor háziorvos úrral és számtalan jószándékú örményesi lakossal összefogva útszéli feszületet állítottunk, és majd fegyverneki katolikus egyházközség segítségével pedig haranglábat is állítottunk. Török Szent Miklóson 2014 óta vagyok tagja és vezetője a Szent Háromság Római Katolikus Plébánia egyházközségi képviselőtestületének. Az egyházközségben végzett szolgálatom három terület köré csoportosul. A templomi liturgiában próbálok minél többet segíteni Bordás Péter plébános úrnak és a nálunk szolgálatot teljesítő káplanatyáknak. Rendszeresen felolvasok a miséken, a nagyobb egyházi ünnepek előtt ministráns próbákat tartok a fiúknak, valamint a felnőttek részvételét is szervezem a miséken, legyen az a feltámadási vagy a búcsúi körmenet, vagy a nagycsütörtöki lábmosás szertartása. A tavalyi év folyamán elvégeztem az Egri Egyház megye által szervezett lektor és akulitus képzést, ha jó Isten segít, és ezt a hivatást szánja nekem, lektorként, majd akulitusként is szeretném szolgálni a templomi liturgiát. Városunkban már több mint egy évtizedek katolikus óvoda, általános iskola és gimnázium is működik, amely számtalan lehetőséget rejt az ifjúság evangelizálására. Viszont a katolikus intézmények beindulásakor a figyelem ezekre koncentrálódott a hagyományos plébániai ifjúsági közösségek rovására, amelyek meg is szűntek már jó pár éve a plébániánkon. Előző káplánunkkal, Cárán Bálint, érseki titkár úrral 2 évvel ezelőtt indítottuk újra a templomi, a plébániai templomi ifjúsági hittant. 2 hetente szombat délutánonként találkozunk a fiatalokkal. A hittan lelki vezetője, jelenlegi káplánunk, Horhe atya. Világi segítőként 2 házaspár vesz részt a hittanok szervezésében, Bakonti András és Hildikó, valamint feleségem Meritával jó magam. A hittanokra a fiatalokat foglalkoztató témákat választunk, amelyeket a résztvevők a katekézis mellett kiscsoportos beszélgetésekben is el tudnak mélyíteni. Mi világi segítők pedig saját életünkből vett tanúságtételőkkel próbáljuk megmutatni a fiataloknak az Isten kegyelmi jelenlétét életünkben. 3. utoljára hagytam a gyalogos zarándoklatok szervezését. A II. Világháború utáni évekig Török Szent Miklósról is gyalogosan indultak a templomba járók az egyházközség zarándoklatára Mátra-Verebély Szentkútra. Ezt a hagyományt 2010-ben elevenítettük fel újra, és az idén már 16. alkalommal szervezem az egyházközségünk gyalogos zarándoklatát. 5 nap alatt a járságon és a Mátrán keresztül jutunk el, majd 150 kilométert legyalogolva a Szent Anna búcsúra. Utunk folyamán elhagyjuk a komfortzónánkat, a mindennapi élet kegyelmét, ki vagyunk téve az időjárás veszélyeinek, tormatermekben alszunk, néha csak hideg vízzel tudunk zuhanyozni. Minden nap szentmisén veszünk részt, útközben közösen mondjuk a rózsafüzért, minden útszéli feszületnél megállunk imádkozni, és pénteken keresztutat is járunk. Ha a gyalogos zarándoklat lényegét kellene röviden megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy ez egy meditációs technika, egy imamód, amelyben a testi fáradtság és az imádságos környezet nagyon fogékonnyá teszi a lelkünket Isten jelenlétének, Isten szavának felismerésére. Minden jelenlévőnek ajánlom, hogy ha egészsége engedi, próbálja ki, egy életre szóló lelki élményben lesz része.

0: Varga Lili orvosként a munkahelyén kollégái és a betegek között gyakorolja a krisztusi szeretetet.
1: Az a kérdés, hogy hogyan élem meg a hitemet a hivatásomban, akkor nem tudom, hogy hogyan élem meg, mert leginkább csak csinálom a mindennapokat egymás után, de talán azok által élem meg, hogy amikor plusz erőt kapok, amikor odafordulok valaki felé, ha még nem is mondok semmit, abban az egy kézfogásban, meg egy érintésben, meg egy reggeli vizitben a Jóisten is velem jön, és ezt nem is tudnám máshogy csinálni. Úgyhogy alapvetően azt érzem, hogy végtelen hálás lehetek, mert a munkámban hivatást kaptam, mert a Jóistennek az eszköze lehetek, és azért, mert újra és újra el tudok bukni, és abból újra és újra fel tudok állni, ami egy újrakezdés, és talán jobb ember leszek tőle. De az, hogy ez hogyan, mindig az is egy kérdés, hogy de ilyen maradsz-e, Lili, még sokáig. Hát évek óta remélem, hogy ilyen vagyok, úgyhogy remélem, hogy marad ez később is, de mindig azt kérem, hogyha valaki észrevesz, hogy nem ilyen vagyok, akkor szóljon érte. És nagyon remélem, hogy a Jóisten is figyelmeztet majd, hogyha nem vagyok ilyen már, hogy térjek vissza erre az útra. Úgyhogy azt hiszem, hogy hivatás az leginkább azt jelenti, hogy nem munkaként élem meg a munkát, még akkor is, hogyha nagyon nehéz napi 10 órát dolgozni, és nagyon sokat ügyelni, és nagyon mókuskerék jellege van sokszor a dolognak, de mégsem munka, hanem mégis hivatás. És amikor eszembe jut, hogy mi más csinálhatnék, mert nagyon sok dolgot szívesen csináltam volna, akkor mindig az volt bennem, hogy azok, amiket szeretnék, azok különleges dolgok. Az, amit most csinálok, az egy osztályos orvosként, hogyha a maradék 40 évben is ugyanilyen osztályos orvos leszek, akkor is boldog leszek. Már így igazából a legnagyobb jóságot kaptam meg, és ezért haragszom sokszor a saját kollégáimra is, amikor nem elég jó fejek a beteggel, hogy a legnagyobb dolgot kaptuk meg, azt, hogy mások lettek bízva ránk, és az a munkánk, hogy így az emberi méltósággal foglalkozhatunk, és innentől kezdve nem kell nagyobb jó, meg nem kell több, mint az, hogy én a munkám által is ennyi mindent kapok. Úgyhogy azt hiszem, ezek határoznak meg inkább a hivatásomban, meg a hitemben, meg ebben tudom megélni, így azt a mindennapokat, amiket csinálok.
2: Van-e példaképed, orvos példaképed, vagy ez mennyire határoz meg abban, hogy csinálod, vagy nagyon egyéninek gondolod a saját utadat?
1: Hát Hugonnai Vilma biztos, hogy meghatározta a pályámat. Tényleg rendszeresen újraolvasom. Másrésztről az, hogy példa, az mindig olyan nehéz, mert mindenkitől kapunk, és a rossz példából is kapok. Tehát ha valaki nem úgy bánik a beteggel, és ezt észreveszem, akkor rájövök, hogy akkor nekem kell kétszer annyira úgy bánni. Szóval ezek által minden példa, meg minden találkozás egy példa. És azt is tudom, hogy sokan az ismerősi körben, meg a családban is, amikor elmeséltek egy rossz tapasztalatot az egészségügyről, akkor mindig azt mondtam, hogy ez nem úgy történt. Meg dehogy is, az orvosok nem ilyenek. És ezt rájöttem, hogy azért, mert amikor én eldöntöttem, hogy orvos leszek, akkor olyan emberekkel találkoztam, akik olyanok voltak, amilyen szeretnék lenni, vagy amilyen nekem egy orvos. Aztán amióta benne dolgozom, azóta rájöttem, hogy nem, ezeknek az embereknek valóban igaza volt, csak én túl elfogult voltam ehhez a szakmához. Szóval azt is tudom, igen, hogy azok az emberek is meghatároztak, amikor azok lettek, vagy az lettem, vagy orvos lettem, vagy azt választottam, hogy az legyek. Abban is biztos vagyok, hogy mindig formálódunk minden találkozás által, meg hogy nagyon sokat kapok mások által. Szóval az a mentőápoló, aki megmondja, hogy lassítsak, és ne legyek ennyire gyors, annak ott 6. éves orvostalga hallgatóként helye volt annak a visszacsatolásnak, mert igaza volt, hogy ne kapkodjak. Szóval, hogy ezek nem biztos egy konkrét példa, de az akkor nagyon-nagyon sokat segített, hogy lassítani kell egy helyszínen, igenis, akármennyire is legszívesebben sietne az ember. Tehát mindig úgy érzem, hogy sok minden meghatároz ezen, szóval, hogyha nem is egy dolgot tudnék kiemelni, akkor a példában azt tudom kiemelni, hogy az összes találkozás, meg az összes visszacsatolás segít ebben, hogy példa legyen. És ez sokszor még az is, hogy a legtöbb esetben azt élem meg, hogy én mennyire jól szeretnék fordulni mindenkihez. Aztán kiderül, hogy jaj, egyáltalán nem úgy sikerült, mint ahogy amúgy szerettem volna. És nyilván azért van, mert amúgy sose tanultuk a kommunikációt, sose kapunk visszacsatolást, sose tudom, hogy mit viszel belőle a beteg. Voltam az ellenoldalon sokat, gyerekként, hozzátartozóként. Tudom, hogy vannak ezek a dolgok ellentétesen is, szóval ezt próbálom belevinni, hogy mit érezhet az a beteg, aki bizonytalanul nem tudja, hogy mi történik, milyen vizsgálat lesz, fél a vizsgálattól, és mellesleg még rosszul is van. De hogy amúgy meg nem tudok minden vizsgálatot én se kipróbálni, nem tudom, hogy mindenkinek a helyébe élni magamat, szóval ezek által a találkozások által is próbálok példát keresni. Sosem fogom elfelejteni azt, amikor 15 évesen volt egy szívműtétem, és a műtős fiú azt mondta, aki a legkedvesebben mondta ezt hozzáteszem, tényleg. De azt mondta, hogy adj egy utolsó puszit a szüleidnek, mielőtt bemegyünk. És ő ezt tényleg szépen mondta, de azóta is bennem van ez az érzés, hogy adj egy utolsó puszit, és nem lett volna szabad ezt mondani, de hogy ő ezt jól akarta mondani. De sose fogom elfelejteni azt, hogy 15 évesen ezt mondja nekem valaki, mert nyilván abban a helyzetben egy műtőságyon feküdve ezt hallani az ember nem jóra gondol. Szóval, hogy ezek ott vannak mindig akkor, amikor igyekszem másfelé fordulni. Szabad megrázni. Nem cél, hogy ne rázzon meg egyeset, sose volt cél. Mert nem az. Azt gondolom, hogy ezért a Jóisten vigyázz annyira rám, hogy nem ad annál nagyobb terhet, amit elbírok, meg nem célja az, hogy ezáltal a hivatás által megtörjek. Szóval remélem azt, hogy a megrázások által ugyanolyan ember tudok maradni, vagy nem leszek rosszabb. És nagyon dühös tudok lenni. Hát sokszor kiabálok, meg dühösen csattogok a kórházban, hogy nem hiszem el. Hát kibeszélés az első, tehát ilyen praktikus része is van. Tehát, hogy addig beszélek, amíg még nyugszom. Nyilván ebben nagyon sok segítséget kapok, vagy nagyon hálás vagyok, hogy tudok kinek beszélni. Ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy addig járok, amilyen valamilyen elfogadhatót találok. És végső soron akkor magam számára legalább elfogadhatót, és az mondjuk az, hogy minél kevesebb fájdalommal, minél jobb fájdalomcsillapítással, vagy azt felismerve, hogy a beteg szeretne hazamenni, és az a jobb, hogyha hazaengedem, vagy azt felismerve, hogy ne beszéljek róla, vagy azt felismerve, hogy a hozzátartozóval beszéljek, szóval ezekben a helyzetekben valami olyat próbálok keresni, amivel tehetek, ami engem is megnyugtat, vagy engem is feltölt, és lehet, hogy ez önös érdek igazából, nem is vagyok olyan jó ember, csak saját megküzdési stratégiám ez, de azt hiszem ezt keresem olyankor. Nyilván a mentőzés által is láttam, amúgy, hogy csak hogy teljesen értető legyen, egy belgyógyászati osztályon dolgozom, és éveket mentőztem, és 13 hónapot voltam azt hiszem egy súlyosan légzési elégtelenek osztályának részlegein, annak voltam a felelőse a Covid idején, úgyhogy azt hiszem, hogy kijárt az elmúlt években a szörnyűségből. Különösen a Covid volt szerintem az, amikor igazán azt láttam, hogy értelmetlen halálokkal találkozom, és hogy nagyon-nagyon komoly szenvedések árán. Mert hogy rettenetesen fulladnak ezek az emberek minden segítségünk ellenére. Nagyon rossz volt, meg nagyon elkezdtem befelé fordulni, szóval arra figyelmeztettek már egy idő után, hogy nem... De valahogy ezekben is az jutott eszembe, hogy nem volt az életemben olyan nehézség, pedig jutott egy pár, amiben ne azt éltem volna meg, hogy kapok valamit. Nem volt olyan nehézség az életemben, ami által nem én kaptam, és nem volt olyan nehézség, amiben azt ne éreztem volna, hogy ha ez nem történik meg, akkor én ezt sosem meg nem tapasztalom, mármint azt a jót, amit általa kaptam. És ugyanezt gondolom, vagy ugyanebben menekülök akkor is, amikor rossz hírekkel, vagy olyan esetekkel találkozom. Minden nehézségben van valami olyan, amit jót ad a Jóisten, és hogy ezt kell észrevenni.
0: Kedves hallgatóink, tanúságtételeket hallottak. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Papildikó nevében is a bemondó Klész Beáta.
3: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
4: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Gianpiero Gloder érsek Márton Áron rendíthetetlen hűségét is kiemelte, aki a történelem legnehezebb időszakaiban, a diktatúrák és üldöztetések idején sem hátrált meg. Hű maradt hitéhez, egyházához, miközben következetesen kiállt minden ember méltóságának és alapvető jogainak védelméért. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes, szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztett egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északi északnyugati szél az éjszaka első felében időnként megélénkül, majd mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 12 fok alatt alakul. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet rövidesen Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk követ, és ebben Harag Anita magyarul című írását Dér Gabriella előadásában hallják. 20 óra 30 perctől megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását, és e műsorunkban Pém Gilbert Antal ferences szerzetessel, a miskolci vasgyári plébánia plébánosával beszélget hivatásának bontakozásáról Pap Ildikó. 21 órakor híreket mondunk, majd megismételjük kedről a Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunkat. Ebben elsőként a hazai ősrégészet kezdeteivel foglalkozunk, majd Szent István király barokkori ábrázolásairól hallanak, s végül Bozók Ferenc piarista atya olvassa fel Pompomról és Picúról írott esszéjét. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunk jelentkezik, míg a török szentmiklósi és kisújszállási adókra hangolók a leltárban kulturális összeállítást hallanak. 22 órakor híreket mondunk, és azt követően megismételjük Kódex című műsorunkat csütörtökről. Ebben Kalmár János történész, Eszterházy Károly művelődés és kultúrpolitikáját mutatja be. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb, éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és tartalmas rádiózást kívánok!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi környezetben dolgozni olyan, mintha egy labirintusban sétálnánk, ahol minden kanyar más nyelven, más akcentussal beszél. Hiába van egy közös nyelv a következő novellában az angol, az akcentusok úgy változnak, mint az idő tavasszal. Az elvárásokat olyan kultúra, olyan új kulturális közeg alakítja, amit még javában tanulunk. Sokszor borítja be az embert a magány, bármilyen segítőkészek, barátságosak is a többiek. Néhány nap nagyszerű, milyen színes a világ, milyen érdekesek az emberek. Mások fárasztóak és frusztrálóak. Harag Anita, magyarul című novellája, melyet Dér Gabriella olvas fel most önöknek, éppen egy ilyen helyzetet jár körül. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
2: Magyarul. A laptop képernyőjét bámulja, fülében hallgató, de zene nem szól benne. Mindent hall, de semmit sem ért. Az első pár napban még nem tette be, várta, hogy amikor megszólal valaki az asztalnál, angolul fog beszélni. Nagyon ritkán beszélnek angolul, rajta kívül mindenki magyar. Kedvesek, segítőkészek. Ha találkoznak a folyosón, rámosolyognak, megkérdezik, how are you doing? Aztán mennek tovább. Még mindig tanulja, hogyan kell kiejteni a kollégái nevét. Ismételgeti otthon, a buszon. Néhány nevet könnyen ki tud ejteni, de az Orsolyát és az Enikőt nem bírja formálni a nyelve. Orsolya helyett Orsalját mond. A lakótársa egyik magyar barátnője próbálta tanítani a szavak helyes kiejtésére. Például a tündér sem ment, ez volt a barátnő kedvenc szava. Tunder, tunder, ismételgette, mire a lány, Anna, hál' Istennek egymás után mondta ki újra és újra a szavakat. Tündér, tündér, tunder, tunder, válaszolta, Anna pedig ilyenkor mindig felnevetett. Már meg se kérte, hogy segítsen az Orsolyánál és az Enikőnél. Amíg nem tudta rendesen kiejteni a nevüket, igyekszik nem megszólítani őket. Ha valamelyiküktől mégis kérdezni akar valamit, megérinti a vállát. Az ő nevét alig egy-két ember ejti ki jól. Első nap egy fiú vezette körbe. Szépen beszél angolul, amerikai kiejtéssel, nem olyan keményen, ahogy a magyarok szoktak. Megmutatta, hol a nyomtató, a mosdó, a konyha, a kávégép, hol vannak a tányérok, milyen szabályok vonatkoznak a hűtőben hagyott ételekre és dobozokra. Ha ott hagyja a maradékot a hűtőben, péntek este mindent kidobnak, semmi nem maradhat bent a hétvégére. Megmutatott egy fali újságra kitett cetlit is, amin az állt, ne nyúljanak ahhoz a tejhez, ami bent van a hűtőben, mert az valakié és nem free to use. Egyszer véletlenül megette egy lány joghurtját. Azt hitte, ami a hűtőben van joghurt, tej, puding, azokat bárki megeheti, azért vannak. Otthon legalábbis így volt. Free to eat. A fali újságon lévő cetliről teljesen megfeledkezett. Annyira ideges volt első nap, alig emlékezett valamire a körbevezetésből. Másnap, amikor belépett a konyhába, hallotta, két magyar lány angolul kezd el beszélni. Az egyikük szidni kezdte azokat, akik megeszik más pudingját a hűtőből. Elszégyelte magát. Hatan ülnek a körasztalnál. Nincs kedve zenét hallgatni, mégis bedugja a fülhallgatóját. Ketten beszélgetnek, az egyikük jóval hangosabb, mint a másik, és sokat mondja a mondani valója előtt azt a betűt, amit ő nem tud kiejteni. Próbálja kitalálni, miről lehet szó, anélkül, hogy az arcukat, a mozdulataikat látná, szavaikat értené. Sokszor játsza ezt. Eleinte mindig azt hitte, róla van szó. Megjegyzéseket tesznek rá, azt mondják büdös, vagy nem áll jól a ruhája. Néha rákérdezett, hogy erről vagy arról az ügyről beszélnek-e. Nem jöttek zavarba. Elmesélték neki, egyikük éppen azt fontolgatja, új albérletbe költözik, vagy a hétvégéről beszélnek, egyiküknek teljesen leégett a háta, otthon kókuszsírral kente be, az mindenre jó. A leégett hátú lány néha az asztalnál fújja be magát parfümmel. Kettőt fúj mindkét csuklójára, és szétkeni a nyakán. Bántóan édes az illata. Most lehalkítják a hangjukat. Közel hajolnak egymáshoz, a kezük majdnem összeér. Kibeszélnek valakit, aki esetleg épp nincs itt, talán otthonról dolgozik. Egyiküket megbántotta, beszólt neki, másra akarta nyomni a munkát. Vagy férfiakról beszélnek. A hétvégén valamelyiküknek randia volt, élménybeszámolót tart, de nem, nem mosolyog, hanem is mérges. Nem is unott az arca, nem úgy beszél, mint akinek volt egy izgalmas, de rossz vagy unalmas, de mégiscsak randis estéje. Talán egy rokonuk beteg. Most derült ki. Igen, ez lehet az. Enikő megsimogatja a leégett hátulány karját, és a csuklóján hagyja a kezét. Hüvelykujjával néha köröz rajta egyet. Most Enikő kezének is olyan bántóan édes illata lesz. Amikor felnéz az arcára, mintha könnyes lenne a szeme. De ezt már úgy érzi, bebeszéli magának, és ez mégiscsak túlzás. Azonnal elkapja a tekintetét, nem akarja, hogy azt higgyék, leskelődik. Nem akarja, hogy azt gondolják, nem is hallgat zenét. Ezért gyorsan bekapcsol egy számot a YouTube-on, ami az IT-ről jövő fenyegetések ellenére még mindig elérhető. Ha értene magyarul, hallhatta volna, mit beszélnek, talán mondhatta volna ő is, hogy nemrég halt meg a nagymamája. Ezért kellett 2 hete szabadságra mennie. Orsolya szervezi a csapatépítőt. Oda jön az asztalukhoz, és magyarul kezdi elmondani, mi hogy lesz. Amikor befejezi, külön oda jön hozzá is, ő leveszi a fülhallgatóját, és örül, hogy kihaladszik belőle a zene. Nem felismerhetően, de hallhatóan. Team building, kezdi. Holnap 11-kor találkoznak a belvárosban. Lézertegezni mennek, ne felejtse el. Utána beülhetnek a környéken valahova enni is, ha van kedvük, persze nem kötelező. 2 óra szokott lenni, ennyi a minimum, amíg maradni kell, de annyi úgy is lesz, annál mindig több. Nagyon jó móka lesz, mondja magyarul Orsolya. Móka. Fán. Mindig új szavakat akarnak tanítani neki. Thank you, válaszolja mosolyogva, de nem teszi hozzá a nevét, Orsolya. Korogni kezd a gyomra. Még csak 12:30, fél óra múlva mennek ebédelni. Mindig pontosan 12-kor felállnak, és mennek. Az első héten hívták, jöjjön ő is, ha szeretne. Leszaladt a büfébe, vett a menüből, és felhozta, mint a többiek. Néhányan hoztak maguknak ebédet, már melegítettek, mire felért. Megterítettek, lefoglaltak egy 6 személyes asztalt a konyhában. A mikró tetején már tányérok sorakoztak, így jelezték, melyikük jön a melegítésben. Kinyitotta az evőeszközös fiókot, kivett kést, villát, kanalat, és leült. Először még magyarul beszélgettek, de amikor elkezdtek enni, áttértek angolra. Sokat kérdeztek tőle, honnan jött, mit csinált eddig, hol dolgozott, hogy érzi magát. Ukrajnából, de nem Kijevből, hanem Zaporizsiából. Igen, igen, mint az automárka. Kijevhez képest délkeletre. Annyira nem szerette. Iparváros, nincsen benne semmi érdekes. Lviv sokkal szebb. Oda menjenek, ha menni akarnak valahova. Nem, egyáltalán nem olyan veszélyes, mint ahogy mondják. Igen, ugyanilyen multicégnél dolgozott ott is, de nem szerette az ukrán mentalitást. Hát olyan, mint az orosz. Utasításokat adnak, lekezelőek. Igen, az orosz és az ukrán tényleg hasonlít. Igen, ugyanazok az alapok. Érdeklődőek voltak. Lassan haladt az ebédjével. Már mindenki befejezte, ő pedig még csak a felénél járt. Miközben beszélgettek, néha mondtak egymásnak egy-egy mondatot magyarul. Azon gondolkodott, talán fel sem tűnik nekik, ha az angol mondat folyamatba bele-bele csúszik egy-egy magyar is. Magyar szó, mondatrész, mondat, mondatfolyamok, beszéd. Néha az is előfordult, hogy hallgatott pár percig, és áttértek magyarra. Akkor már a magyar mondat folyamatba szövődött bele egy-egy angol szó, mondatrész, mondat. Nem akart szólni, inkább megette az ebédjét, és elköszönt. Ez párszor megismétlődött, néha hívták még ebédelni, de egyre kevesebbszer, és már nem is ment szívesen. Érezte, kicsit mindenki feszeng, ha ott van. 12-kor felállnak, és elindulnak a konyhába. Enikő kezében a doboz köles és hús, amit elfelejthetett betenni a hűtőbe reggel. Na most majd szagolhatja, nincs-e baja, de mivel megy a légkondi, jó lesz. Mást is megkér, talán épp Orsolyát vagy a leégett hátulányt szagolja meg. Hetszelik majd ezzel, gondolja. Hetszelik, hogy biztos hasmenése lesz tőle, ha megeszi, szóval csak óvatosan a végén még lemarad a délutáni meetingről. Enikő majd leinti őket, hogy most már lépjenek tovább. Annyira nem is vicces ez az egész. Nem akarnának tovább lépni, hányós, gyomorrontásos történetek kerülnének elő. Ha ő is ott lenne, először senki nem emlékezne, hogy mondják angolul a gyomorrontást. Keresnék a szavakat, magyarul kérdeznék egymástól, hogy van angolul, ő tudná, miről van szó, elárulná. Ezekben a történetekben sok ilyen szó lenne. Például a hányás csillapító, nincs kedve kimenni. Gianluca odajön hozzá, megkérdezi, van-e ebédje, van-e kedve lemenni vele a büfébe, vagy ki pár utcával arrébb tud egy jó kínaist. Elutasítja, még nem éhes. Hazudik. Éhes. Luca mellé ültették először. Ő volt az egyetlen külföldi rajta kívül, gondolták, jó lesz őket egymás mellé ültetni. Luca a második nap azt mondta, eddig csak gyönyörű ukrán nőkkel találkozott. Nem akarta mondani, ő már látott csúnya ukrán nőket is, inkább csendbe maradt. A gépét nézte, mintha valami nagyon dolgozna, mintha nem hallotta volna meg. Luca néha elhívta ebédelni. Néha vele ment. Nem szeretett egyedül lenni, ezt még Ukrajnában ragasztották rá. Mindig csapatostul kell menni, különben evés közben lopva rád néznek, miért eszel egyedül. Ha mégis egyedül evett, újságot vitt magával, vagy könyvet, vagy játszott a telefonján. Most is játszik majd. Egy óra. Remeg a keze az éhségtől. Nem akarta, hogy azt higgyék, kerüli őket, ezért nem ment ki korábban. Sok vizet iszik, legalább a gyomra nem korgott hangosan. Kimegy. Nincs várakozó tányér a mikro tetején. Gyorsan megebédel, még a délutáni meeting előtt el akar menni sétálni. A meeting után Enikőik mennek. Négyen, öten, mindig ugyanaz a csapat, őt még sosem hívták, első nap sem. Talán úgy gondolták, ezt már nem kötelező meglépni, sétálni, nem muszáj, ebédelni muszáj. Megy egy kört a közeli parkban, távolról látja Lukát, intenek egymásnak. Nem tudja, a férfinak vannak-e itt ismerősei, akikkel együtt szokott ebédelni, vagy egyedül ment el a kínaiba, egyedül ment el kávézni. Kicsit irigylé, hogy tud egyedül lenni. Nem zavarja többiek tekintete. Talán a telefonon beszél valakivel ilyenkor. Sokat telefonál az irodában is. Luca bevárja. Együtt sétálnak vissza az épületbe. Megkérdezi, nem mennek-e még egy kört, de... Ő emlékezteti, hogy mindjárt 3 óra. 3 óra, vagyis mindjárt kezdődik a meeting, mondja. Luca úgy csinál, mint aki tud róla, de ez nem igaz. Mindig mindenhonnan elkésik. Másnap kicsit korábban ér a megbeszélt helyszínre. Orsolya már ott ül egy asztalnál, mint szervezőnek már hamarabb ide kellett érnie, gondolja. Oda megy hozzá, köszön, leül mellé. Igen, jól van, igen, könnyen ide talált. Nem, még sosem lézertegezett. Igen, nagyon várja, biztos fan lesz. Igen, igen, móka. Orsolya a napjáról kezd el mesélni. Olyan ideges volt reggel a mai nap miatt, hogy minden simán menjen, hogy már 5:30-kor felkelt. A férje meg is jegyezte, feküdjön vissza, de nem tudott. Ő megkérdezi, hogyan találkozott a férjével. Orsolya elmeséli. Jót nevetnek azon, milyen jó humorú rendező az élet. Orsolya és a férje 5 éve ugyanazon a napon kezdtek a cégnél, de 3 évvel azelőttig soha életükben nem találkoztak. Akkor is csak a lejtett krémes miatt. Krémes? Kérdez vissza ő. Orsolya nem biztos benne, hogy mondják angolul, kind of cake, ezért elmutogatja. Úgy csinál, mintha érteni. Yes, kind of cake. Lassan megérkeznek a többiek is. Magyarul köszönnek. Szervusztok. Ő azt válaszolja, szia, aminek mindenki nagyon örül. Már majdnem teljes a létszám, de Luca még sehol. Körbenéz. Nem látja közeledni. Elkezdődik. A főnökük magyarul kezdi el mondani a csapatbeosztás. Megérti, hogy nem Orsoly a csapatában van, hanem Enikőjében, a leégett hátulány pedig a másikban. Ezen jót nevetnek. Enikő elmutogatja a leégett hátulánynak, figyelni fogja, csak vigyázzon a teremben. A főnök az utolsó pillanatban vált át angolra, amikor tudatosul benne, ő is ott van. Sorry. Az ő csapata veszi fel a neonsárgomezt, megszagolja. Szerencsére nem büdös. Elkezdődik a játék. Néhányan rejtett zugokba bújnak el, onnan lövik a többieket. Mások rohannak és lőnek. Nem érdekli őket, kapnak elővést. Aki a legtöbb embert eltalálta, azt találták el a legtöbben. Hát ő nem élvezi különösebben. Inkább a termeket járja körbe, a folyosókat és a zugokat. Mindenhová benéz. Megtalálja az ott bujkáló kollégákat. Lőnek! Ő is lő. A középmezőnyben végez az összesítés szerint. Átmennek a közeli bárba. Így hívják. Bár. Ő örül, mert ez könnyű kimondani. Bár. Útközben Orsolya mellé csapódik. Jót beszélgetnek. Orsolya megkérdezi, miért nem szokott már kijönni velük ebédelni. Mentegetőzik. Mostanában később ebédel. Igen, jövő héten mindenképp együtt ebédelnek. Igen, szívesen kipróbálná azt az új éttermet a sarkon. Jó, persze, jó ötlet. Azon gondolkodik, talán kicsit felfújta a nyelvi különbséget. Miért baj, ha néha magyarul is beszélnek? Hát ő majd belekérdez, viccesen, udvariasan. Biztosan nem direkt váltana. Vele is előfordult néha, kiejtett egy-egy ukrán szót, amikor gyorsan akart válaszolni. A bárban le van foglalva két nagy asztal. Ő Orsolya mellé ül, Enikő és a többiek is, akikkel az első pár alkalommal együtt ebédelt. Angolul beszélgetnek. Néha belecsúszik egy-egy magyar szó, mondatrész, főleg amikor megjegyzéseket tesznek. Ilyenkor a másikhoz hajolnak, úgy mondanak magyarul valamit. Ez rajta kívül senkinek nem tűnik, de az ő fülét megcsapja a nyelv jellegzetes ritmusa. Jó móka volt, ugye? Kérdezi tőle magyarul a leégett hátulány. Nem érti, mit kérdez? Tudod? Móka. Ismétli meg, fán. Móka. Móka. Pia, mondják neki megint magyarul, és a pohárborra mutatnak a kezében. Pia. Drink. Jól berúgni. Get drunk. Azt akarják, ismételje. Hát, ismétli. Móka, pia. Ugyanaz, kiáltja az egyikük. Nevetnek. Ő is nevet. Móka, pia. Megkérdezi Luka, miért nem jött. Különböző vélemények hangzanak el. Sosem jön csapatépítésre a 3 év alatt, amióta itt dolgozik, még egy teambuildingre sem jött el. Egyesek szerint magának való. Nem szereti az ilyen eseményeket. Mások szerint őket nem szereti. Arról beszélgetnek, Luka sosem jött velük ebédelni. Az elején sem, és nem megy le velük kávézni. Magának való. Ismételgeti magyarul. Magának való. Hogy mondják ezt angolul? Reserved? Yes, reserved. Igen. Luka reserved. Jegyzi meg az egyik fiú, Luka helyett Lucát ejtve. Vár, de a többiek nem nevetnek. Ő nem érti, Orsolya elmagyarázza neki, van egy olyan női név, hogy Luca. Ugyanúgy írják, csak máshogy ejtik. It's not funny, mondja Orsolya, aztán folytatják. Luka már 6 éve itt él, és még mindig nem tud egy mondatot sem kinyögni magyarul. Egyáltalán semmit. Pedig magyar barátnője is volt már. Legalább az ő kedvéért megtanulhatott volna. Hogy legalább annyit tudjon mondani neki reggelent, hogy jó reggelt. Do you know these words? Right, Yuba? Végül is majdnem jól ejtette ki, jegyzi meg magában ő. Igen, ismeri. Jó reggelt. 2 óra múlva kimenti magát, mennie kell. Jó reggeltek, borok, vigyázz magad rá, cikáznak a fejében hazafelé. Amint kilépett a bár ajtaján, biztos azt mondták, milyen kedves, már most is több magyar szót ismer, mint Luka. Ennyi lett volna. Pár óra, és már is tud legalább 10 magyar szót. Pia, bor, magának való. Olvassa a feliratokat a boltok felett. Café and lunch, borbár, söröző. A betűk, amiket nem tud kiejteni, sorozó. Felszáll a villamosra, a nehezen kiejthető magyar neveket ismételgeti. Orsalja, Enniko. Neki támaszkodik az egyik kapaszkodónak. Egy fiú mellette magyarul telefonál. Megpróbálja elcsípni. Mondd-e olyan szót, amit már ismer. Hallgatja a nyelv jellegzetes ritmusát, a sok E betűt. Ha mond is, nem tudja kivenni. Hadar. Lightbulb üti meg a fülét. Szemben a kettes ülésen két lány éppen arról beszél, milyen égőt válasszanak. Melyik a jobb, az energiatakarékos vagy a LED? Okay, but what's the difference? Jubov becsukja a szemét, hallgatja a két lányt. Öt megállón keresztül az égőkről és lámpákról beszélnek, és hogy melyik áruházba érdemes menni, az Ösre vagy Újbudára.
1: Harag Anita magyarul című írását Dér Gabriella előadásában hallották. A most elhangzott műsort vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Pem Gilbert Antal, ferences szerzetessel, a miskolci vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának bontakozásáról. A riporter Papildikó.
2: Az Egri Főegyház megye fenntartásában működő köznevelési intézmények minden év elején, tanév elején kapnak egy mottót a főpásztortól, a fenntartótól, és idén Assisi Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet, áldott légy Uram, ez a tanév mottója. Készülve erre a beszélgetésre azért felmerült bennem az, hogy reguláris harmadrendhez, harmadik rendhez tartozó ferences szerzetes nyilván nap mint nap kimondhatja különböző formában ezt a mondatot, de vajon mikor hallottad ezt a mondatot? Ha nem is ebben a formában, de a lényegét tekintve először életedben.
3: Hogy mikor hallottam ezt a mondatot, azt most így nem tudnám megmondani, de hogy ennek a szelleme mikor érintett meg, azt könnyebben. Annak idején, ugye ez egy kicsit hosszabb történet, a 80-as éveknek nagyjából a karizmatikus megújulásába csöppentünk bele. Tehát a közösségünk tagjai gyakorlatilag egymástól függetlenül ott értek meg, ott értem meg én is, és ennek a lényege egy új közösségi élmény volt. Azt hiszem ez volt a kiinduló pont. Egy olyan közösségi élmény, ami nem csak arról szólt, hogy jól érezzük magunkat egymással, miközben ez egy lényeges része volt a tapasztalatnak, hanem ez egy egészen új életérzésből fakadt, valami egészen új istenkép, és egy ilyen helyenként gyors, de időnként így lelassuló átalakulási folyamat jellemezte. Ez volt akkor az újdonság. És valahogyan... Én már nem is tudom, hogy ez kinek köszönhető, valószínűleg a Júlia nővérnek, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, így a közösség létrejöttét illetően. Talán így rajta keresztül jött ez a gondolat, hogy igen, az újdonság az, ami az adott kornak, meg ugye mi generációnknak a nagy újdonsága volt, ennek valahogyan kapcsolódnia kell a régihez. Tehát valahogyan ahhoz, amit már megéltek, ami hitelesnek bizonyult, és az idő próbáját is kiállta. És így valahogy teljesen spontán módon jött ez a ferences lelkiség, olyan módon, ahogyan ma Ferencnek az írásaiból, meg a róla szól életrajzokból tükröződik. És akkor talán ott a karizmatikus megújulásban az imádságnak ez az új élménye, a dicsőítő imádság, tehát a dicsőítésnek ez az ereje, amit egyébként megéltünk, meg annak az átalakító erejét is megéltük, tehát ez a dicsőítésben rejlő erő ebben az újban, meg a régiben, ahogyan ezt Ferenc megéli, meg ahogyan ezt az ő útján itt újra meg újra tapasztalja. Na ez így találkozott. És valahogy én így kölcsönösen megtermékenyítette egymást, talán így mondhatnám.
2: Nem is kifejezetten arra gondoltam, hogy már a későbbiekben, közösségben hogyan találkoztál ezzel, hanem utaltam ebben a kérdésben nagyon rejtve arra is, hogy mennyire a családban, gyermekkorodban érintett meg téged az Isten hit.
3: A szüleimtől egy nagyon, testvéreimmel együtt egy nagyon értékes örökségként kaptuk a hitet. De ez ugye annak idején egy unalmas mesterség volt. Tehát templomba járni, imádkozni, miközben ugye gyerekként már tudtuk, hogy ez fontos, ezt a szüleinktől. És a szüleinken keresztül tudtuk, mert nekik is fontos volt, de ez a feladatok világába tartozott. Tehát így emlékszem, alkudoztunk a szüleinkkel. Az esti imádságnál, a közös esti imádságnál, hát most akkor egy kicsit fogjuk rövidebbre, mert ezért, meg azért, meg amazért. Vasárnapi szentmiséknek, ugye emlékszem, rendszeresen visszatérő mozdulata volt, hogy így apukámnak így megcibáltam a kabátját, vagy én nem tudom, én a nadrágját, és kérdeztem, hogy mikor lesz már vége. Ott inkább az jött át, hogy ez egy fontos dolog, ez egy kötelesség, és azt a részét, ami a szüleimnek erőt adott, azt még akkor nem értettem, se én, se a testvéreim.
2: Hányan vagytok ti testvérek?
3: Hárman. Hárman vagyunk testvérek, és ez nagyon lényegesnek bizonyult, mert pontosan nagyjából 20 éves koromban, amikor megtértem, akkor ez az egész gyerekkortól kapott keresztény nevelés, ez egy teljesen új színben tűnt fel, mint ahogyan én ezt addig megéltem. Addig Az a helyzet, hogy időnként irigyeltem azokat a cimboráimat, akiknek ilyen kötelezettségei nem voltak.
2: Volt eltávolodásod a 20 éves kori megtérésed meg e között a kötelezettség között?
3: Eltávolodásom ilyen nagy és látványos eltávolodás nem volt. Alkatilag nem egy lázadó vagyok. Alkatilag én nem a forradalmár típusa, hanem inkább a reformernek a típusa vagyok. Az egyik az robban, a másik meg állandóan kritizál. Erre most is figyelnem kell, és ezt a hívek időnként boldog mosollyal, hogy mondjam, konstatálják, hogy én erről tudok. Mert erről ők is tudnak. Tehát igazából nem voltam soha egy forradalmár. Inkább azt mondanám, hogy az a gyerekkori hitem és a megtérésem utáni hit, az mindig is távol volt egymástól. Egy fontos alap volt, annyit átadtak a szüleim, és ennyit sikerült befogadni, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az Isten létében és az Isten jóságában sosem kételkedtem. De nem tudott, tehát egyre inkább kibontakozó, meg önállóvá váló életemre ez nem túl nagy hatással volt. Tehát, hogy kívülről nézett volna valaki, mondjuk ilyen 15-16 éves koromtól egészen a megtérésemig, akkor ugyanazt látta volna, mint az ateista, meg a nem hívő, meg a gyakorlati ateista cimboráimnál.
2: Gondolkodom azon, hogy 20 éves korod megtérése, hogy ez már a egyetemista évek, vagy esetleg a katonasság idejéhez köthető, hogy köthető ez konkrét eseményhez, történéshez?
3: Na, nagyon is. A katonasság alatt volt egy nagyon fontos találkozásom. Nagykanizsán voltam katona, 83-tól 85-ig, és ez alatt az idő alatt ott a törzs ütekben volt egy fiatalember, a Mérci Józsi, aki úgy nagyon elütött a többiektől. Tehát egyrészt nagyon jó humora volt, semmiféle agresszió nem jellemezte, de mindig legyőzte azokat, akik őt viszont támadták. Mert hogy nem rejtette vék alá, hogy ő keresztény. Ez ugye még a fényes szelek idejében volt. És nagy hatást gyakorolt rám, és egyszer leültünk beszélgetni, és akkor tette fel nekem a kérdést a Józsi, hogy mit jelent nekem az, hogy én keresztény vagyok. Mert ugye ezt mondtam, hogy én is keresztény vagyok. És akkor nem nagyon tudtam erre választ adni. Tehát valamit mondtam, már nem tudom, hogy mit mondtam, de ez a kérdés, ez ott maradt bennem. Innentől fogva hozott nekem olyan olvasmányokat, amik tényleg ebben itt segítettek, tőle kaptam az első szentírásomat, és akkor ott a nagykanizsai Gábor Állón laktanya törzsütegének a raktárában, egy szép estén, amikor az imádságról, arról az imádságról olvastam, amit egyébként a szüleim gyakoroltak meg, amire megtanítottak engem is. Arról olvastam valamit, semmi rendkívüli nem volt, de olyan mélyen érintett, hogy azt mondtam, hogy ezt most ki kell próbálni, hogy akkor innentől fogom most vagyan személyesen megszólítani az Istent. És akkor ott a törzsütekbe szépen bezárt, törzsütek raktárának az ajtaját bezártam, letérdeltem, és elkezdtem mondani. Azt, ami így belülről jött. Nagyon furcsa érzés volt az elején. De aztán utána valami történt, és ezek valahol nagyon mélyen történhettek, mert nem tudtam számot adni magamnak arról, hogy mi történik, csak azt tapasztaltam, hogy jó volt visszamenni másnap, harmadnap, és onnantól fogva minden nap.
2: Ugyanoda a raktárba?
3: Ugyanoda. És akkor ugyanúgy ezeket, azt, ami bennem, nem is tudom pontosan miket mondtam, de valahogyan ez egy életemnek az első személyes imája volt, amikor arról beszéltem, ami ott legbelül volt, és amit nagyon furcsa volt hallani, mert ugye belülről az ember ezt így éli, érzi, de amikor ezt így kifelé megfogalmazza, az olyan furcsán hat vissza. És érdekes, egy különös élmény volt a jelenlétnek a megélése. Ez volt talán a lényeg, és akkor ezzel párhuzamosan kezdtek változni a dolgok. Tehát egy nagyon-nagyon konkrét átalakulás volt, egy teljesen új életérzés volt az eredménye. Egy teljesen új életérzés. Egy teljesen új világlátás érdekes módon.
2: Meg tudod ezt fogalmazni részletesebben, hogy mi változott?
3: Talán egy dologgal tudom szemléltetni, de egyébként nehéz visszadni ezt. Amikor hazamentem katonaságtól eltávra vagy szabadságra, ugye ott Alpok alján, ahol éltem, ott ilyen nagy tölgyerdők voltak, vannak még most is, és valahogy amikor kimentem az erdőbe, amit egyébként gyerekkoromban is gyakran megtettünk, akkor ott valami egészen más volt. Tehát valahogyan az élő valóság egészen új módon érintett meg. Tehát, hogy az a mondjuk egy ilyen tölgyfának, vagy egy ilyen tölgyerdőnek az a kisugárzása, amivel ezt a stabilitást, az életet, az életerőt így hordoz, az nekem teljesen új volt, ahogyan az így hatott rám. Egy egészen új életérzés a természettel való kapcsolatomban is. Tehát talán ezt az egyet tudom így kiemelni, illetve hát azt is, hogy onnantól fogva, hát mondjuk a nem éppen dicséretes, hogy is fogalmazzak intelligensen, nem éppen dicséretes erkölcsi életemnek a normái nagyon gyorsan eltaláltak oda, amire a szüleim

0: Ferenc is ilyen származású volt, tehát ilyen bajor ősöktől származó magyarországi németek. És ezért ugye nekem ez az anyanyelvem igazából, és akkor emlékszem, olvastam egy könyvet, Liebe ist nur ein Wort. Tehát a szeretet az csak egy szó. Egy ilyen elég dekadens szerelmi regény volt az, és ilyen egyáltalán nem volt happy end a vége, hanem egy ilyen, nem is tudom, tényleg dekadens módon kezdődött, dekadens volt a tárgyalása és a befejezése is. És ezzel tudtam azonosulni. Ilyen az élet. És akkor gyakorlatilag, amit ki lehet hozni belőle, hozzuk ki. Én tulajdonképpen a Kádár rendszernek ezeket az utolsó évtizedeit ilyen ideológiai szempontból én átaludtam. Tehát nem voltam forradalmár, nem foglalkoztam velük. Ez is ugyanolyan, mint úgy alapvetően a világ. Nincsen túl sok értelme, valahogyan boldogulni kell. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy nem találtam az élet értelmét, amiről tudtam, hogy kéne lennie, meg is kéne találni, de miután nem tudom, hogy mi az, ezért valahogyan el kell boldogulni ebben a világban. És ezért gyakorlatilag majdnem kitűnő lett az érettségim, de nem úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább. Tehát elmegyek, dolgozni kell, elmentem a szombathelyi járműjavító üzembe dolgozni, és akkor ott gyakorlatilag 4 éven keresztül dízelszerelőként dolgoztam, mozdonyokat javítottunk. És nagyon érdekes volt egyébként, hálás vagyok nagyon azért az időért, azok az emberek ott, akik munkatársaim voltak, nagyon értékes emberek. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyen érző és mélyen gondolkodó emberek vannak. Na nem mindenki persze, nem kivétel nélkül, de mindmáig nagy hatással vannak rám, ahogyan ez így tudatosodik, és ott gyakorlatilag éltem ezt az átlagos, különösen nagy célok nélkül életet. Nem voltak céljaim. Nem voltak.
1: De elégedett voltál akkor úgy az életet?
0: Nem. Nem. Kerestem valamit, amiről nem tudtam, hogy mi az, és talán ezt ma így fogalmaznám meg, hogy elfogyott az a remény, hogy ez változhat valaha. És így utólag megértem azokat, akik ebben az életállapotban gyakorlatilag a Carpe Diem ideológiának a képviselő, mert én is ez voltam. Tehát azt, amit a nap esetleg felkínál, hát azt szakítsuk le. Ez nagyjából ez volt, egy eléggé dekadens állapot, de ezzel én nem voltam egyedül. Jócskán voltak hozzám hasonlóak. Ez talán egy kicsit a korosztályomnak is a korszelleme volt bizonyos értelemben.
1: Aztán jött a katonaság, jött ez a megtapasztalás, fordulat, amikor el kellett azon gondolkodnod, hogy mit jelent valóban számodra az, hogy hit meg kereszténynek lenni.
0: Sőt, ezen a ponton egy nagyon mély meggyőződésem alakult ki, hogy van valami küldetésem. De van valami feladatom. Nem tudom, mi az. És a képzeletem is cserben hagyott ebből a szempontból, mert elképzelni sem tudtam, hogy most akkor merre tovább. Azt tudtam, hogy elméletileg van 3 lehetőség. Az egyik lehetőség, hogy családot alapítok, egyébként ez is egy teljesen új színben tűnt fel. Tehát családot alapítani, családban élni, megtalálni a páromat, a korábbiakhoz képest ez is itt egy ilyen teljesen új színben tűnt fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, hogy az a küldetés, amim lesz, vagy amim van, csak még nem tudom mi az, az esetleg azzal jár, hogy egyedül kell leélnem az életemet. Érdekes módon ez is így elméleti lehetőségként előjött. És a harmadik, amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy esetleg papi hivatásom van. De ez az abszolút elképzelhetetlen kategóriája volt, érdekes.
1: Na, de legalább már felmerült a fejem.
0: Felmerült, mint elméleti lehetőség, amit, ha én hűséges vagyok az Úrhoz, már pedig ez ott nagyon fontos volt, akkor ezt nem zárhatom ki. Na és akkor innentől fogva elkezdtem ezért imádkozni. Uram, akkor mutasd meg. Most akkor 3 közül melyik az én utam? És nagyjából egy ilyen 2 éves folyamat volt ez, mert ugye időközben otthon a családdal elkezdtünk építkezni. Ugye a katonaság után ez így terve volt véve, és akkor a szüleimmel, testvéreimmel nekiálltunk építkezni, és miközben ez zajlott, érdekes volt, hogy ilyen lelki gyakorlaton megfordultam, olyan lelki gyakorlaton megfordultam, kerestem a közösséget, tehát így a közösségnek az ereje az nagyon korán megérintett. Azoknak a közössége, akik valami hasonlót éltek meg, mint én. És szép

0: hárman voltak ilyen fiatalok, fiúk, lányok, vegyesen. Onnantól fogva volt közösségem a katonaság után Szombathelyen, Kálvária közösségbe jártam, és jöttek ilyen apró érdekességek, hogy az egyik lelki gyakorlaton, az pont Leányfalun volt, és ráadásul nem is a saját korosztályommal, hanem ilyen idősek és nyugdíjasok közösségébe csöppentem bele, ahol egy viszonylag fiatal ember volt, akivel aztán tényleg hosszan el is beszélgettünk, de ahol így a bemutatkozásnál a lelki gyakorlatot vezető papbácsi azt mondtam, hogy én dízelszerelő vagyok, és a vasúton dolgozom. Tolhatott-e még az Isten dízel mozdonyát? Még kicsit képzavar volt, de úgy meglepett, mert ez is egy ilyen célzás volt. De ezek nem hatottak rám. Vagy mondjuk, miközben imádkoztam, és másokat is kértem, hogy imádkozzanak értem, hogy itt kitisztuljon a kép, hogy mi az én dolgom ebben a világban. Vasúton utazom, nem is tudom honnan, hová. Velem szemben ül egy szimpatikus hölgy, nem is beszélgettünk, egyszer csak megszólít, hogy fiatalember, ne haragudjon, hogy megkérdezzem. Ön véletlenül nem szeminarista, nem kispap? Hát mondtam, hogy nem. De ez is bennem maradt. Ez a kérdés is bennem maradt. Nem hatott, hogy mondjam, tehát a döntéseimet ezek nem befolyásolták. És akkor találkoztam megint csak egy fiatal sráccal, akivel sokat beszélgettünk, és neki is ez volt a dilemmája, hogy felmerült a papság, de igazából nem annyira akart igent mondani rá, azt mondta, hogy nem annyira, inkább a másik irány. Na minden esetre itt azt vettem észre, hogy idővel ez az elképzelhetetlen egyre közelebb jön hozzám. Tehát azt hiszem, hogy alkatilag ez egy lényeges adottságom, hogy amíg valami mellett nem hoztam döntést, addig az ügy érdekében nem sok mindent tudok csinálni. Tehát körülbelül ebből adódott az, hogy amikor már ugye megszületett később a döntés, és bementem a szemináriumba, ott úgy ledöbbenve láttam, hogy itt jó néhányan vannak, akik még nem döntöttek a papság mellett. És akkor annak idején a Bosák Nándor atya volt a rektor. És akkor beszélgettünk, mondtam neki, botránkoztam, hogy hát hogy lehet? Hát a papságra készülnek emberek, és nem döntötték el, hogy mit akarnak. És akkor ő azért a nagy élettapasztalatával elmagyarázta nekem, hogy hát ezt azért nem lehet megkövetelni mindenkitől, ez nem mindenkinél így működik, hogy eleve már egy kész döntéssel megy a szemináriumba. Van, akinél így van akinél a szeminárium évek érlelik a hivatást. És hogyha nem ment volna be, akkor nem is tisztázódna neki soha. De nyilván tisztázódni kell, és ott kell akkor megszületni döntés. Na jó, neki volt akkor a tekintélye, hogy ezt elfogadtam, elhittem neki, de alkatilag én az vagyok, akinek először kell bizonyosság, ami alapján eldönti, és akkor utána tud abba az irányba menni. Na minden esetre volt egy lelki gyakorlat, megint csak ilyen véletlenszerűen, egy idős jezsuita atya meghívott a Stellába. Tehát az ő éves lelki gyakorlatát végezte, ez még 86-ban volt talán, meghívott erre a lelki gyakorlatra, és mondta, hogy ha akarok, akkor én is részt vettek rajta. Na és ez nem gondoltam volna, hogy erre az időre ez a kérdés már olyan intenzívé vált számomra, hogy ott a lelki gyakorlaton jött el egy pillanat egy ilyen délutáni szentségimádás alatt, hogy így valahogyan egy ilyen belső hang, de nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus, ilyen nem tudom én milyen élmény keretében, de valahol úgy legbelülről jött ez a hang, hogy ez most már megérlelődött, most már kimondhatod. És nagyon érdekes volt, hogy pillanat alatt leizzadtam, ott az oltári szentség előtt, heves szívverés, pillanatnak a jelentősége úgy érződik, és akkor mondtam az úrnak, hogy nem, még nem tudom kimondani. De érdekes, hogy volt egy ilyen csendes bizonyosság, hogy most már tudom az irányt, és előbb-utóbb ki fogom mondani. Most még nem tudom. Tehát gondoltam, hogy majd hetek, hónapok, ki tudja, évek múlva. De aztán pár nap eltelt, és ugyanott, oltári szentség előtt, egy ilyen csendes imádság alatt, megint ugyanez. Tehát ez megérlelődött, eldöntetett, kimondhatod. Semmi kényszer nem volt benne, egy ilyen nagyon, amit valószínűleg ritkán él meg az ember, hogy szabad és dönthet. És akkor kimondtam. Akkor így kimondtam az igent az úrnak a papságra, hogy igen, vállalom, akarom, És hálát adok az Istennek, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg. Tehát ilyen típusú krízisem nem volt, ami mondjuk azt a kérdést vetette volna fel, hogy tényleg ez-e a hivatásom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Krízisek voltak, de az nyilván az sokféle lehet, ez a hivatástudat onnantól fogva nem kérdőjeződött meg. És érdekes, ott is valamilyen szintkülönbség lett hirtelen, mert addig valamilyennek elképzeltem a papi hivatást, de ez az én képzeletem volt. És onnantól fogva, amikor az igent kimondtam rá, valami egészen új, valami egészen más képem lett, vagy tapasztalatom lett arról, hogy milyen az, amikor ugye ezt a döntést meghozta az ember. Nagyon meglepő volt.
1: Mi változott? Én úgy
0: képzeltem el, nyilván ugye ezt tudjuk, a cölibátus itt a legnagyobb kérdés. És a cölibátust valahogy úgy képzeltem el, hogyha valaki a papi hivatásra igent mondott, és azt komolyan akarja élni, tehát becsületesen akarja élni, azt úgy képzeltem el, hogy guggolva is ki kell bírni a végéig körülbelül, valami ilyesmi. De ez nem így működik. Az, amit kegyelemnek mondunk, az így fogalmilag, az egy nagyon, nagyon szegényes valami, de ez a kegyelem ott nekem tartalommal telt meg. De nem tudnám ezt elmondani, nem tudnám részletezni. Sőt, meg se próbálom azért, mert egy kicsit ilyen...
1: Van, amire nincsenek szavak.
0: Igen, igen. Tehát úgy lehúz valamit, mikor az ember így a fogalmakat ráaggat, és úgyhogy így dőlt el.

Kedves hallgatóink, Pam Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári plébánia plébánosával, Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Gianpiero Gloder érsek Márton Áron rendíthetetlen hűségét is kiemelte, aki a történelem legnehezebb időszakaiban, a diktatúrák és üldöztetések idején sem hátrált meg. Hű maradt hitéhez, egyházához, miközben következetesen kiállt minden ember méltóságának és alapvető jogainak védelméért. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes, szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északi északnyugati szél az éjszaka első felében időnként megélénkül, majd mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 12 fok alatt alakul. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szóban arról, hogy mit hallanak a következő mintegy 50 percben. Elsőként a magyar ősrégészet kezdeteivel foglalkozunk, utána Szent István és az Árpádházi királyok barokkori ábrázolásairól lesz szó, s végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Pompomról írott eszéjét. Elsőként tehát merüljünk el a régmúltban Regős József kutató barlangás segítségével.
4: Hermann Ottónak köszönhetjük azt hiszem a tudományos barlangkutatás elindulását, és a magyar régészet, főleg az őskőkor kutatás alapjait tulajdonképpen hát tőle származtathatjuk. Ugye annak idején ez a bizonyos szakóca, ami előkerült, három darab szakóca került elő, Miskolcon, Bársony János ügyvédházának az alapozásakor, és hát ugye a munkások vagy munkavezetők már akkor is szerettek kedvezni a politikusoknak, ezért három politikus kapta tulajdonképpen a három szakócát, egyet a főispán, egyet az alispán, egyet az országgyűlési képviselő.
3: Bocs, elképzelem az egészet, előkerül három kő. Azt honnan tudja egy olyan ember, aki még nem rendelkezett ilyen történelmi ismeretekkel, hogy ez valamit ér, valamiért érdekes?
4: Az teljesen egyértelmű volt, hogy valamilyen másfajta kő. Az avas oldalában, ugye az avas alatt van ez az építmény, ami most is megnézhető, egy szép emléktábla van egyébként a Bársonyház falán kitéve. 1891-ben történt ez a megtalálás, de az avas oldalában már több helyről is kerültek elő ilyen furcsa kövek, amikről persze később kiderült, hogy ezek kőeszközök. A sírások időnként, ahogy ástak, hát találtak ilyen érdekes köveket. Bármilyen ember, hát egy iskolás gyerek elmegy egy teljesen közönséges helyre, és ott talál valami furcsa színű, furcsa formájú követ, akkor azt fölveszi. Hát ez ugyanígy elképzelhető, hogy ezek az emberek is azt látták, hogy hát ez nem odaillik, ez valami különlegesség, és akkor, amikor aztán hallották, hogy hát ezek tényleg érdekesek lehetnek, akkor ugye így került a három prominens emberhez. Ugye a magyar régészetnek a nagy szerencséje, hogy az országgyűlési képviselő az Hermann Ottó volt, tehát így hozzákerült az egyik eszköz. Na most az korról, a korszakról azt tudni kell, hogy akkoriban már az 1800-as évek második felébe, már Franciaországban biztosan tudták, hogy ősemberek éltek. Kihalt állatokkal együtt találták meg a csontjaikat, tudták, hogy készítenek kőeszközöket, kihalt állatokkal együtt megvoltak a kőeszközök, sőt már azt is tudták, hogy rajzoltak és képeket készítettek, mert hogy a régészeti réteggel, amiben egyértelműen benne volt a régészeti anyag, a kihalt állatok csontja és egyéb, ilyen réteg által eltakart festményrészeket is találtak, tehát ez egyértelmű volt, hogy akkor a festmény előbb készült, mint ahogy azok a rétegek rakottak le. Tehát ezek voltak a bizonyítékok Nyugat-Európában. Most akkoriban az volt az álláspont, hogy persze Franciaország az egy rendkívül fejlett ország, ott lehettek ősemberek, de attól keletebbre már nem. A Rajna vonala volt a kultúra határa. Aztán elkezdték találni Németországban leleteket. Hát jó, hát Németország még fejlett, ott még lehetett, de attól keletebbre már biztos nem. És akkor így ez az álláspont uralta, hát itt mi a Balkán peremén, ugye itt teljesen ilyen háttérbe szorult területen voltunk. Nagyon érdekes egyébként, hogy a nyugat-európai régész térképeket megnézi az ember, mai napig is a régészeti lelőhelyeinknek az ezred része nincs feltüntetve, tehát míg Franciaország, Németország teli van rajzolva régészeti lelőhelyekkel, nálunk legfeljebb egy Miskolc, meg legfeljebb egy vérteszőlős van rajta, aztán kész, mintha csak ez lenne, holott a Kárpát-medence hihetetlenül gazdag őskőkori leletekben is, és elsősorban a Miskolc környéke. Na most ugye Hermann Ottó ő egy nagyon széles látókörű, nagy természettudományos tudással és olvasottsággal rendelkező ember volt, bár képzettsége, végzettsége nem volt ezen a területen, de ennek ellenére nyugodtan mondhatjuk, hogy sokkal többet tudott, mint a kor végzett ősrégészei például.
3: Volt egyáltalán Magyarországon végzett ősrégész?
4: Hát amikor a leleteket találtak, akkor még nem annyira, de ugye utána már, ugye Katics Ottokár is geológusként kezdi el az ásatásokat, de Hillebrand Jenő például végzett ősrégész volt. És az ásatásai és az ásatás dokumentációiból megítélve sokkal kevésbé volt precíz, mint mondjuk egy geológus, Katics Ottokár, ő a korszínvonalát talán majd mondhatjuk, hogy meghaladó módon dolgozta fel ezeket a barlangokat, míg Hillebrand Jenő későbbi munkájaiban be is ismerte, hogyha tudtuk volna fiatal korunkban, hogy a faszínből mennyi információ nyerhető, nem dobáljuk ki. Tehát gyakorlatilag ő beismerte, hogy fiatal korukban, annak ellenére, hogy iskolában kidobálták. Na most ugye Hermann Ottóra visszatérve egy kicsit, elvégre ő a központ. Ugye Hermann Ottó elsőre azt mondta, hogy ez egyértelműen ősember által készített kőeszköz, és ezért elkezdett kardoskodni. Na most ő megtette ezt a ominózus bejelentést, és a kor legkiválóbb szakemberei, Szabó Józseftől kezdve, mit tudom én végig, geológusok azt mondták, hogy hülyeség, az öreg nem ért hozzá, miért üti bele az orrát a nagyok dolgába, és egyszerűen lehúrogták az öreget. Na most az öreg országgyűlési képviselő tartott interpellációt a magyarországi ősemberek jelenlétéről, és egyéb ilyen dolgokat ő próbált erőltetni 15 éven keresztül. Tehát most gondold el, hogy 15 éven keresztül küzdött azért, hogy elinduljon Magyarországon az ősember kutatás, és persze aztán a egésznek a következménye valami ilyen baráti alapon mehetett. Ugye tudjuk, hogy ez az urambátyám rendszer, ez azért nagyon jól működött a 19. században különösen. Tehát 1906-ban, ugye 91-ben találták meg a leleteket, 1906-ban a Vekerle kormánynak a földművelősügyi minisztere Darányi Ignác lett. Darányi Ignác ilyen jó barátságban volt Hermann Ottóval, ugye Hermann Ottó is politizált, ugye a radikális 48-as párt tagja, stb. Tehát ő mindig egy ilyen kicsit előre néző, előre látó ember volt ilyen szempontból, és ezt fel is vállalta, és ez a baráti kapcsolat, tehát Darányi Ignáccal való baráti kapcsolat volt a magyar régészet másik nagy szerencséje, mert valószínűleg baráti alapon, hogy most meddig tart, rendeljünk már el egy kutatást ott a környékben, már az öreg már 15 éve itt kiabál velünk, és nem akarjuk megszűnni, de mindegy, elkezdték az ásatásokat, és hát ugye aztán ennek a következménye lett az, hogy abban az évben még nem 1906-ban, de 1907 elején a Szeleta barlangba Katics Ottokár megtalálta az első babérlevél alakú lándzsa hegyeket, amik aztán elindították az ősemberkutatást, és attól kezdve őrült lendülettel elsősorban a Bükkbe, de aztán később az ország többi részén is az alkalmas barlangokat szépen sorba megásták, és hát ma már tudjuk, hogy fantasztikus őskőkori hely volt, lelőhely volt elsősorban a Bükk vidéke. Ugye a Bükknek nagyon jó helyzete, ezen belül is még a miskolci környék nagyon jó. Ott vannak a jó nyersanyagok. Ugye tudjuk, hogy az Avason remek jó kova lelőhely volt, ugye a világ legrégebbi olyan kovabányája, amiben már hőkezelték a kovakövet, tehát ilyen nagyon fejlett technológiák is jöttek.
3: Vagy a bársonyházi szakócák is abból készültek?
4: Azok nem, azok a tatárárokba található, ugye régebben üveges kvarcporfírnek nevezett szürke kalcedon anyag, amit ugye a mai geológia Bagolyhegyi metariolitként jegyez, tehát ez a hivatalos neve most, ebből az anyagból készültek a bársonyházi szakócák, tehát helyi anyagból mindenképpen, és ez a szép forma, ez aztán persze a paleolitikum felsőbb időszakába, ahogy finomodtak az eszközkészítések, ez egyre finomabbak lettek, és hát így jutottunk el ugye a Szeleta kultúrához, ami már egy nagyon fejlett őskőkori kultúra volt, és persze ezek ma már összeilleszthetők Európával. Tehát ugye például a Szeleta kultúra egy nagyon különleges kultúra, elsősorban azért, mert rendkívül hosszú ideig mutatható ki. Ugye a Szeleta kultúra előzménye dr. Ringer Árpádnak a doktori disszertációja volt a bábonyi kultúra bemutatása, ami ugye egyértelművé tette, hogy a Szeleta hegyek a bábonyi kultúrából vezethetők le. Tehát az volt az előzménye. Ma már nem is tisztán Szeleta kultúráról beszélünk, hanem bábonyi szeletai kultúrkörről. Mert hogy ez a bábonyi kultúra megjelenik az utolsó interglaciálisba, tehát több mint 100 000 évvel ezelőtt, és az utolsó szeletai leletek még 20 000 évvel ezelőtt még elkészültek. Most ez alatt az irdatlan hosszú idő alatt, ami ma még nagy kérdése a régészetnek, nem tudjuk, hogy melyik ember féléhez kapcsolódik. Mert ugye a mai történelmi tudásunk szerint a neandervölgyiek éltek itt Európába, de a legutolsó neandervölgyi lelet 28 000 éves Gibraltárba, tehát itt nálunk elvileg ilyen idős neandervölgyi nincs, nem nagyon lehettek. A Homo sapiensek pedig 40 000 évvel ezelőtt jöttek be Európába. Na most akkor hogy lehet egy olyan kultúra, ami 100 000-től 20 000-ig itt van? Tehát nincs meg az átfedés. Tehát ez még egy jövőkutatóira vár ennek a kérdésnek a megválaszolása. Tehát ez egy ilyen érdekes kérdés, mint ahogy vannak ilyen kérdések, amire néha aztán választ kapunk, néha nem kapunk választ, de van egy olyan kérdés például, amire most az elmúlt években választ találtunk, ami az első ásatásokon, tehát az 1906-os ásatásokon már felmerült, 1907-esen mondjuk, és egészen 2017-ig nem tudtuk megválaszolni a kérdést. Kérlek szépen az, hogy mik voltak a barlangokba azok a beásások, amikkel a régészek találkoztak. Tehát már a Szeleta barlangban 2017-ben Kadics Ottokár már megállapította, hogy vannak prehisztorikus beások, tehát történelem előtti korba készült beásások a barlangokba. Ugye aztán nálunk itt az Istvánoskői barlangban Vértes László ásatásán is nagyon szépen kirajzolódott egy több mint másfél méter mély gödör, sőt az eredeti felszíntől az legalább 3 méter mély lehetett valamikor, amiben cseréptöredékek is voltak, és egészen a 40 000 éves rétegig leásták ezt a gödröt. Most 40 000 éve még nem volt cserép, tehát ugye az még javában az őskőkor, de hogy miért ástak oda le, ezt sokáig nem tudtuk. Ugye volt ilyen teória, hogy biztos gödörlakásokat csináltak, hát ez tök értelmetlen. Volt olyan, hogy esetleg agyagfejtő gödröket ástak a barlangokba. Balla barlangba például nagyon hosszú, majdnem az egész barlangot végigásták a történelem előtti időbe, és az se stimmel, mert jó agyagréteg a barlangban nincs. Ott egy ilyen kőtörmelékes agyagos réteg van. A felszínen tiszta agyagrétegeket találtak, tehát az ott tökéletesen működhetett, ha agyagot akart keresni valaki, biztos, hogy találta a felszínen, nem kellett a barlangba ásni. Tehát ez is értelmetlen. És akkor ugye Farkas Csilla ásatásán itt a Lovaspályán 17-ben előkerült egy barlangi medve karomcsont, amiben egy bronzgyűrű volt belefűzve. Na most a bronz 3 000 évvel ezelőtt jelenik meg, a barlangi medve 15 000 éve kihalt.
3: Táncoltatták a medvét?
4: Tehát valószínű, hogy nem, főleg a medve csontvázát, ugye a kihalt medve csontvázát egész biztos, hogy nem. Ugye nem is az orrába van belefűzve, hanem a karomcsontba. A karomcsont az valószínű, hogy függőnek használták nyakba. Ugye azt tudni kell persze, hogy a barlangi medve karomcsontja az kétszer akkora, mint a barna medvé. Na most ők a bronzkorban barna medvékkel még találkozhattak. Biztos, hogy a karomcsontját fel is használták ilyen dísznek, vagy nyakéknek, vagy valamilyen státusz jelvénynek, vagy valami ilyesminek. De ha valakinek kétszer akkora lógott a nyakába, az azért valamit jelenthetett. Tehát az, én azt szoktam mondani, hogy biztos osztályvezető volt legalább, mert az valamilyen státusz pluszt jelentett, hogy neki olyan nagy van. És valaki rájött arra, hogyha a barlangba beásnak, akkor olyan csontokkal találkozhatnak, amivel már életben nem. Tehát nyilván, hogy ezért elkezdtek ásni. Mondhatjuk, hogy az első régészeti ásatások, vagy őslénytani ásatások tulajdonképpen 3 000 évvel ezelőtt elkezdődtek a barlangjainkba, és minden olyan ősember barlangban, ahol voltak ásatások, ott a felső rétegekben megvan a bronzkornak is, meg az újkőkornak az ásatási rétege, tehát a felső rétegben ezek a kultúrák ugyanúgy beköltöztek a barlangokba. Ugye már akkor többen is voltak, több barlang volt szükség. Egyes feltételezések szerint a bükkfensíkon írtásos legeltetést is csináltak, tehát ezekbe a barlangokba akkor nyilván beköltöztek ilyen átmeneti szállásra, tehát erre is szükség volt, de mindenképpen ott voltak a barlangoknál, a bronzkor a szinte mind minden barlangban ott van, és akkor tudták, hogy a barlangba, ha kicsit lejjebb megyünk, vagy a barlang elején a lefelé pergő kőzetből találtak ilyen csontokat, és akkor ezeket elkezdték használni.
3: Visszatérve a bársonyházi szakócákra, ezek a tárgyak kikhez köthetők?
4: Nagyon érdekes, és ezt olyan egészen pontosan nem tudnám elmondani, de a szakemberek ezt elég pontosan feldolgozták, hogy Hermann Ottónak az első reakciója az volt, hogy ezek elég kezdetleges sem megmunkált eszközök, tehát hogy középső paleolit. Utána a későbbi kutatások során átsorolták felső paleolitnak, tehát fiatalabbnak, sőt Hermann Ottó önmagát is átértékelte a későbbiek folyamán Solutre-nek ezeket az eszközöket, ami ugye egészen felső paleolit, tehát ugye először a szeletai hegyeket is ebbe a kultúrkörbe sorolták, azóta már tudjuk, a szeletai az egy önálló kultúra, tehát ugye az volt az első olyan őskőkori kultúra, a szeleta kultúra, ami magyar lelőhelyről kapta a nevét, tehát ugye azoknak a kultúráknak, amiknek még nem tudjuk a nevét, mert nem tudjuk, hogy kik voltak azok, akik használták, azokat mindig arról a lelőhelyről nevezik el, ahol először azonosítják azt a kultúrát. Hát a szeleta kultúra, bárhol egy olyan szeletai típusú hegy előkerül a világba, azt szeletiennek fogják nevezni, mert ugye innen a barlangról kapta a nevét. Tehát ez a szeleta kultúrának az érdekessége. Na most ez aztán a mostani tudás szerint visszasorolták középső paleolitnak ezeket az eszközöket, tehát idősebbek. Ugye a felső paleolitikumot mondjuk 30-40 ezer évtől fölfelé, napjaink felé jegyezzük, tehát annál régebbiek lehetnek ezek a kultúrák. Hát ugye az Avason ott nagyon régi kultúrák is vannak, ugye a 2005-ös feltárás alapján tudjuk, hogy neandervölgyiek működtek ott, és ők bányázták az ottani kovapadot eszközgyártás céljából, sőt, hát ugye ez volt, amit említettem, ez a hőkezelés is, tehát ott nagyon régóta folyt az őskőkori tevékenység, és hát valószínű, hogy ezzel párhuzamosan ugye ott a hegylábán is voltak. Na most sokáig azért cáfolták egyébként Hermann Ottó állítását, mert hogy ott a bársonyház közel van a Színvához, és a Színvának az a területe, az egy fiatal hordalékos terület. És hogy ebbe a fiatal hordalékos területben nem lehet olyan idős kőeszköz, amit Hermann Ottó mondott elsőre. Ez volt a geológusoknak, ez volt a fő cáfolata, és aztán a Ringer Árpádnak sikerült ezt a 100 éves évforduló alkalmából megcáfolni, mert hogy csináltak egy fúrást a bársonyház udvarán, és kiderült, hogy az a réteg, amiből a kőeszközök előjöttek, ez lősz. A lősz azt jégkori képződmény. Tehát az csak a jégkorban keletkezett. Tehát most már az a feltételezés, hogy az Avasnak az a meredek oldala, ami a Színva felé ugye lehajlik, ahol a régi avasi templom is van, meg a temető van, hogy az az oldal valami nagyon régen egy földcsúszamlással lezökkenhetett. És ez a földcsúszamlás hozhatta le magával ezeket a lényegesen idősebb kőeszközöket arra a fiatal területre, ahol ránézésre nem szabadott volna nekik ott lenni. Tehát ez volt a szakma legnagyobb ellenérve, de aztán hát ez így bebizonyosodott, hogy valóban ezek régiek, és a régi anyag is ott van körülöttük, amiből előkerültek.
3: Utolsó kérdésem az, hogy te személyesen láttad már ezt a hármat, vagy ezek közül egyiket, másikat?
4: Igen, a Hermann Ottó múzeumban, igen, volt a kezembe. Igen, tehát azért ezek olyan nagyon különleges alkalmak, ugye, és hát ugye ebből az időszakból, sőt, tehát ennél régebbi kőeszközök is kerülnek elő a környékbe. Tehát nagyon érdekes, hogy itt Észak-Magyarországon van több olyan kultúra, ami több százezer éves. Tehát jóval nem az utolsó interglaciálisban, hanem az aztán megelőző Risznek nevezett eljegesedés idejéből maradt ránk, amit mostani tudásunk szerint ugye a Homo erectus-szal hozzuk össze, tehát a Homo erectusoknak is lehetett egy kivándorlása Afrikából, és eljöttek ide a Kárpát-medencébe, megnézték Miskolcot, ugye nyilván természetesen, és mint az ország egyik leghíresebb városa, úgy tetszik, úgyhogy hogy itt a környékbe hagytak nyomokat, több kultúra is volt már az alsó paleolitikum idejében is a környéken. Ugye Vértes László tárta föl a vérteszőlősi előembert, ha úgy tetszik. Ugye a a szép nevén ugye a Homo erectus eus sapiens paleo hungaricus, ez a teljes neve, amit röviden csak Samunak szoktunk becézni, ugye Sámuel napon került elő, tehát a Samu is már az erectusoknak a sapiens felé vezető útját jelzi, tehát tulajdonképpen egy fejlődési vonalnak egy érdekes lépcsője. Ott kavics eszközök kerültek elő, nekünk itt Edelény környékén, Szendrő környékén szintén vannak kavics eszközös lelőhelyeink, hasonlóan idős. A bábonyi kultúra, ami szintén ugye nagyon régi. A bábonyi kultúra az pedig egy, tulajdonképpen egy európai kultúra, ha úgy tetszik. A Mikokien kultúrkörnek a része, a helyi fejlődése, amit Ringer Árpád nagyon jól tudott azonosítani annak idején. Ez a kultúra, ez a csendes óceántól gyakorlatilag egész a Krím-félszigetig kimutatható, tehát végig húzódott Európán ez a kultúra, és ennek voltak ilyen helyi csoportjai, hát tulajdonképpen ez. De van egy talvaki kultúra, ami Németországban lett leírva, Weimar melletti lelőhelyen. Itt nálunk ez a kultúra, ez még azért érdekes, mert ez kereste a langyos forrásokat. És ugye a Bükkvidékén ott vannak a langyos források. Diósgyőrbe, a Szent György forrás közelében van egy lelőhely, ugye a Diósgyőr tapolcai barlang, aminek az előterébe sikerült ezt a tavaki kultúrát azonosítani, ami ugye Németországtól, illetve itt nálunk a Felvidéken, például Gánóc környékén került elő. Ezek még neandervölgyiek voltak, Gánócon neandervölgyi csontok is kerültek vele együtt elő, és ugyanazok az eszközök. Most ezeket a kultúrákat úgy tudják besorolni, hogy a forma, az ütésforma, az eszköz formája, az egy olyan erős hagyomány volt a csoporton belül, hogy csak úgy készítették az eszközöket. És ez annyira erős ez a hagyomány, hogy meghatározható ebből egy kultúra, és így tudják a kultúrákat azonosítani. Megdöbbentő, ha belegondolunk, hogy nekünk itt van például az Istáloskői barlangban az orinyáki kultúra. Franciaországban az orinyák nevezetű barlangba került elő először ez a lelet, hasított alapú csont lándzsa hegyeket készítettek. A hasítást még nem tudjuk egészen pontosan értelmezni, hogy minek csinálták. Ezt kísérleti régészettel próbáltuk mi azonosítani. Nincs funkció, nem találtuk meg a funkcióját. Tehát még ez majd a jövő kutatóira vár. De a csonthegyek, hajszál pontosan olyanok Franciaországban, mint itt nálunk a barlangban. De közte gondoljátok el, hogy Franciaországban 32 ezer évesebb a legrégebbi hasított alapú csonthegyek, nálunk 44 ezer évesek. Tehát 12 ezer év telik el, 12 ezer év alatt nyilván innen elkerül oda ez a kultúra, és 12 ezer éven keresztül őrzi azt a hagyományt, hogy kell a csontból lándzsahegyet csiszolni, és hogy kell a hasítást beletenni az aljába. Tehát, hogy pontosan ugyanazt csinál. Belegondolok, mi itt vagyunk ezer éve, jóformán nem tudjuk, hogy Árpádék hogy tették bele a baltába a nyelet. Na, tehát ugye ezek ilyen nagyon egyszerű dolgok. Ők pedig 12 ezer éven keresztül apáról fiúra szállt a tudás, hogy adják tovább azt a technológiát, amit ugye aztán ott később folytattak. Ez egy megdöbbentő dolog, ha az ember belegondol, szinte felfoghatatlan az ember számára.
3: Az elhangzott beszélgetésben Regős József kutató barlangászt hallották.

0: Nemrégiben ünnepeltük augusztus 20-át, az államalapítás és Szent István királyunk ünnepét. Korábban már hallhattak egy beszélgetést Hászírási Ágot a művészettörténésszel, akivel Szent István az Egri várban álló szobrának felújítása kapcsán beszélgettem. Most Szent István azt megelőző, tehát 1835 előtti ábrázolásairól hallanak.
1: Én ezzel a témával régebben egy kicsit foglalkoztam, de nem feltétlenül a szobrok története érdekelt, hanem maga az a gesztusa, a koronafelajárás gesztusa, ami a magyar államalapításnak egy nagyon fontos eseménye, és ugye Szent Istvánhoz kötődik, és Eger ebből a szempontból egy nagyon fontos hely. Egyrészt, ha nem is a négy Szent István által először megalapított egyházi központ között tudjuk felsorolni, hanem későbbi alapítású, és a későbbi alapítás körül is újabban tudományos viták zajlanak. De lényeg az, hogy 1004-re teszi a alapítását hivatalosan az Egri egyházmegye. És innentől fogva a főpapjaink ezekre az értékekre nagyon odafigyeltek. Hogyha csak mondjuk Eszterházy Károlyt vesszük, mint a mostani történethez előfutárként nagyon fontos főpapot, aki a Szent István kultuszt magas szintre emelte. Ha jól tudom, akkor 1770-ben, még mielőtt a Szent Jobb Mária Terézia parancsára tulajdonképpen hazaér, érkezett Raguzából Magyarországra, már ő korábban kezdeményezte ennek a nagyon fontos egyház és állami szimbólumnak a tiszteletét. És az egri építményekben és azokhoz kapcsolódó díszítésekben, akár oltárképek, akár freskók szempontjából a magyar szent királyok tisztelete nagyon magas rangjára emelkedett Eszterházy Károly ténykedése kapcsán. Tulajdonképpen az összes emlék, ami Egerben felsorolható, az ő szellemi lelki közeléből bújt ki az ő köntöse alól, és egészen a 19. század második feléig tudhatunk ezekről a Szent Istvánhoz kötődő viszonyulásokról úgy egyházi, mint állami vonatkozásban.
0: Akkor tudunk, nyilván tudunk példát mondani a szent királyok tiszteletének megnyilvánulására itt Egerben?
1: Igen, ha az első dátumot mondjuk 1773-ra tesszük, Eszterházy Károly megbízásából készíti el Johann Lukas Kracker a két oltárképet, még a régi székesegyházba, a Szent István koronafelajánlás és Szent László hódulata a Madonna előtt oltárképeket, amelyek aztán a Pirker Férre új bazilikában is helyet kapnak, két mellékoltárként, ahogy bemegyünk. A székesegyházba jobb oldalt ugye a Szent István, bal oldalt pedig Szent László, ha jól tudom, mert mostanában nem voltam bent. És még egy nevet talán érdemes elmondani, Tischler Antalt nevét, aki először megalkotta nagyon nagy hírű és nagyon jó technikával dolgozó grafikus rész, karcoló részmetsző volt, aki Eszterházy meghívott Egerben, gondolván, hogy a készülő egyetemnél a rajzoktatás, mint olyan, esetleg egy fontos tényező lehet. Még Tischler idejében a jogakadémiai hallgatók kaptak egy-két évig ilyen képzést, aztán utána nem volt sikeres, nem sokan jelentkeztek, de Tischler itt tartózkodásának idején készít egy könyvborító tervet a Magyar Három Szent Király hódolata Mária előtt címmel, és ez is egy nagyon fontos, ikonográfiailag egy újszerű, és tulajdonképpen az 1700-as évek második felében kialakuló képtípus volt. Maga a koronafelajánlás gesztus festményeken való megjelenése már az 1600-as években megjelenik, illetve maga a koronafelajánlás, mint világi gesztus a második Lipótnál is megjelenik. tulajdonképpen Mária Cábán azt a ceremóniát, amit ugye a Szent István legendáiból tudunk, hogy a korona képében az egész országot felajánlotta és oltalmába helyezte Szűz Máriának, azt második Lipót megismétli a török háborúk után. Tehát ez az oltalom, a Patrona Hungáriae, az tulajdonképpen a török időkben egy újra felerősödő kívánság volt, és ez a képzőművészetben is nagyon szépen megjelenik. Tehát ezen a vonalon Eszterházy idejében több olyan ábrázolás születik meg, ami az ő ilyen jellegű hittételét tulajdonképpen demonstrálja számunkra. Ha megnézzük a Liceum harmadik freskóját, amit legutoljára sikerült elkészítetnie, Albert freskóját a kápolnában, arról elmondható, hogy ez egy kései munka, amit már sokkal korábban megrendelt Malbecsnél egy más ikonográfiai tartalommal tulajdonképpen, viszont második Józsefnek a látogatása után, amikor is mégsem kapja meg Eszterházy az egyetemi rangot az általa létrehozott intézmény számára, leáll ezekkel a ténykedéseivel, és második József halála után, ugye 1790-ben hunyt el, ugye akkor nagy díszben hozzák haza egyébként a Szent Koronát, amit az említett Tischler Antal egyik nagyméretű részmetszetet örökít meg, tehát ezt a gyönyörű szép díszes menetet, hogy a korona hazaérkezik. Tehát 1792-ben készül el végül is a második verziója Franz Anton Malbercs ecsetje nyomán a Liceum mennyezetén, Liceum kápolnájának a mennyezetén, ami már kibővül ikonográfiai szempontból a magyar szentek tiszteletével. Tehát az ifjúság számára ezen a Magyar Szentek galériájában a freskón magán, a mennyezet freskón magán Szent Imre van a központba állítva, és mellette Szent László, Árpádházi Szent Erzsébet és a többi magyar szentek és boldogok felsorakoztatása lesz az új hangsúly, és a korona felajánlás témája pedig az oltárképen jelenik meg.
0: Akkor nem volt előzmény nélküli Egerben, legalábbis ami a festészetet illeti. Az ábrázolás 1835-ös ez a szobor, előtte volt Szent Istvánnak szobra Egerben?
1: Én úgy tudom, hogy nem volt, bár amit fontos elmondani, hogy oltárok mellett a magyar szent királyok megjelennek. Tehát Erdődi Gábor idejéből tudok az egyik kedvencemet mondani, nem Egerben, hanem Bélapátfalván. Van egy nagyon szép Szent Imre oltár, és az oltárkép mellett, hogyha szemben állunk, bal oldalon Szent István, jobb oldalon pedig most ki akartam mondani egy nagyon szép jelzőt Szent Lászlóra, a lovak király, gyönyörű rokokó aranyozott szobra, faszobra áll. Tehát az oltárok mellett, az elkészült oltárképek mellett előfordulhat, nem vettem számba sajnos, de úgy, hogy nem köztéren, hanem a templomokban valamely oltár építményen nagy valószínűséggel állhatott Szent Istvánnak vagy Szent Lászlónak a szobra.
0: Az elhangzott beszélgetésben Hászilasi Ágota művészettörténészt, a Dobó István Vármúzeum főmuzeológusát hallották.

0: Kedves hallgatóink, adásunk hátralévő részében Bozók Ferenc atya olvassa fel Pompomról írott eszéjét.
1: Pompom picúr képzeletbeli barátja. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját.

Hogy kicsoda Pompom? Ó, igazán senki sem ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Egyértelművé teszi a meseíró, hogy Pompom a külvilág számára érzékelhetetlen, láthatatlan és nem is hallható. Picúr és Pompom iskolai és otthon közti lassú sétáiból csak Picúr kuncogását érzékelik a járókelők, és hogy magában beszél, amint az iskolába siet. Pompom Picúr fejére ült, mint egy csapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott iskolába. Pompom tehát kizárólag a Picúré, azaz ő Picúr féltett titka. Gyerekeknél nem ritka, hogy ha szoronganak vagy magányosnak érzik magukat, pláne sötétben, énekelnek vagy dudolásznak, fütyörésznek, zajt keltenek, vagy úgy tesznek, mintha lenne társuk, akivel el tudnak beszélgetni, aki oldja feszültségüket vagy unalmukat, félelmüket, magányukat. Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom. Ketten mégsem leszünk annyira magányosak. Úgy értem, hogy az is valami, ha ül valaki az ember fején. Vagyis valami, ha ülök valaki fején. Mert ugye, aki beszélget valakivel, az már nem annyira magányos. Ez a jelenség azok között a gyerekek között gyakoribb, akiknek nincs testvérük, és szüleik gyakran vannak távol otthonról. Még felnőttek esetében is előfordul az a pszichológiai játék, ez a megküzdési stratégia. Egy adivers így idézi ezt az élményt. Holdfény alatt járom az erdőt, vacog a fogam, s fütyörészek. Hátam mögött jön 10 öles jó csöndherceg, és jaj nekem, ha visszanézek. Jó csöndherceg előtt. Adiverse egy archetipikus, szorongató alaphelyzetet mutat meg. A sötét, holdfényes erdőben magányosan sétáló ember önvigasztaló pótcselekvését. Aki azt vizionálja, hogy a sötétben valaki követi. Nyilván a legtöbb adivers esetében a megképzett allegorikus figurák szimbolikus többletjelentéssel bírnak. A csöndherceg ebben a versben nyilván a fenyegető elmúlás, a halál szimbóluma is. A Madárvédő golyókapkodó című Pompom epizód a legkivált enigmatikus, mert itt Pompomot még maga Picúr sem látja, de mégis tud vele kommunikálni, behívni, megidézni őt magához. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot, azután felszólt a levegőbe, az ág felé. Szia, Pompom! Iskolába! De egyáltalán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. Bocz Domonkos interjú kérdésére Csukás István tömören, de egyértelműen ezt a talán revelatív választ mondta. Minden művemet szeretem, de van kedvencem is. Például a Pompom meséi sorozat. Két okból. Az egyik az, hogy végre egy kislánya főszereplő, Picúr, aki lassan, nagyon lassan megy az iskolába, és mindenfélét elképzel. A másik ok, hogy a meseirodalomban ez egy különleges terület, hiszen a szereplők se nem emberek, se nem állatok, hanem képzelt lények. Itt aztán működik az író képzelete, és az olvasóké is. Egyik stand-up jelenetében Kőhalmi Zoltán humorista azzal tréfálkozik, hogy Picúr nyilván skizofrén, de itt a humorista természetesen a groteszk humor túlzó abszurditásával fogalmaz. Kőhalmi azon élcelődik, hogy Picúr valószínűleg skizofrén vagy szociopata, lévén, hogy magányosan sétál az utcán, mi alatt egy általa elképzelt entitással társalog, aki a fején vagy a vállán ülve zagyva történetekkel beszéli tele a kislány fejét. Azt a talányos poént is említi Kőhalmi, hogy vajon milyen intézménybe jár Picúr. Ha egy kislány egy olyan lényel beszélget, akit senki más nem lát, és aki bármivé át tud alakulni,

0: paróka, szobafestő, pemzli, stb. Arra a felnőtt logika pszichológiai magyarázatot keres. Kőhalmi Csukás meséjének abszurd elemeit olyan intellektuális köntösbe csomagolja, hogy a néző azonnal érzi az abszurd túlzást, és nem a téma komolyan vehetőségén, hanem a párhuzam abszurditásán nevet. A képzeletbeli barát szaknyelvi elnevezése a pszichológiában az imaginary companion, képzeletbeli társ, láthatatlan társ, vagy az invisible playmate, láthatatlan játszótárs. Bár a 20. század közepéig a kutatók gyakran magányosságnak vagy mentális problémának gondolták, a modern fejlődés lélektan ma már a normális, egészséges gyermeki fejlődés és a kreativitás jelének tekinti. A jelenség leggyakrabban 3 és 7 éves kor között jelenik meg. Gyakran figyelhető meg, hogy az első gyermekeknél vagy az egykéknél alakul ki legelőször képzeletbeli társ. Ha nincs kéznél igazi játszótárs, a gyermeki fantázia azonnal kitölti az űrt, hogy elűzze az unalmat és a magányt. A képzeletbeli barátok az esetek többségében 9-10 éves korra az iskola és a valódi barátságok megerősödésével maguktól teljesen organikus módon eltűnnek. Az iskolás kor előtt a gyerekek nagyobb hangsúlyt fektetnek a fantázia világ átélésére. Ez a mágikus világ felcserélődik majd, és a realitás egyre inkább átveszi majd az irányítást a gondolkodásban. Egy kis óvodás gyermek még minden gond nélkül elhiszi akár a Mikulás létezését, vagy azt, hogy a szivárványok mögött apró lények élnek. Azonban, ahogyan fejlődik és kognitív képességei átalakulnak, egyre inkább különbséget tud tenni a fantázia és a valóság között. Míg nem a realitás szinte teljesen átveszi a főszerepet, a fantázia pedig megmarad a kreativitásban, képzelő erőben. Gyakran megijednek a szülők, ha azt tapasztalják, hogy gyermeküknek képzeletbeli barátja van. Számos horrorfilm alapklisés felütése is ez. Ilyen például William Brand Bell által rendezett 2016-os film A fiú, The Boy, vagy A bújócska, Hide and Seek, egy 2005-ös pszichológiai thriller. A történet szerint egy pszichiáter, akit Robert De Niro játszik, felesége öngyilkossága után kislányával Emilyvel egy vidéki házba költözik, hogy feldolgozzák a traumát. A kislánynak hamarosan lesz egy képzeletbeli barátja. Az egyre nyugtalanítóbb Charlie. Nem horror, de említhető John Krasinski által rendezett Képzeletbeli barátok című vígjáték, fantasy film is. Számos olyan világhírű rajzfilm, könyv és modern mese létezik, ahol a főszereplőnek képzeletbeli barátja van. Ilyen például Barry regény a Pán Péter, Lewis Carrolltól az Alice csoda országban, a Hahó öcsi 1971-ben bemutatott Török Sándor gyerekkönyvéből készült magyar film Kovács Krisztián főszereplésével. A Balogh család kisfiát, öcsit állandóan kisebb csínyeken kapják. Ezért büntetésből bezárják a fürdőszobába. Itt megjelenik a két képzeletbeli barát, Kökölyszi és Bobolysza, mesebeli törpék, akik öcsi társai, barátai lesznek. Itt is tetten érhető a kisgyermek megküzdési stratégiája a kialakult bezártsággal és szorongató helyzettel. Az utóbbi években népszerűvé vált Pete Docter által rendezett Agymanók című animációs filmet mindenképpen említeni kell, és hosszan lehetne sorolni a további példákat. Újabban népszerű például Michel Kuvász a Egy képzeletbeli barát kalandjai című regénye. Jacques Papier sehogy sem érti, hogy a húgát Flirt kivéve minden ember a semmivel veszi őt. Az iskolában a tanárok nem figyelnek rá, s az osztálytársak sem. És még a szülei is levegőnek nézik, például nem terítenek neki ebédnél. Nagyon megijed, amikor rájön az igazságra. Igazából ő, Flőrnek képzeletbeli barátja, csak az ő képzeletében él. Emel kiseszély szerzője a fentebb idézett Csukás interjú válasz dacára nem bátorkodik állásfoglalni arról, hogy akkor végső soron Csukás István Pompomot képzeletbeli vagy valós barátnak szánta-e Picúr számára. Írását inkább gondolatkísérletnek szánta. A gyermeki logika és a képzelet egyértelműen meghatározó az összes epizódban. Mindazonáltal kétségtelen, hogy a szárnyaló, olykor csapongó gyermeki fantáziák jól reagáltak a szerző meséire, amelyekre jelentősen rásegítettek a mesékből készített rajzfilm epizódok bájos, Sajdik Ferenc összetéveszthetetlen képi világát dicsérő ábrái. Fantasztikus együttállástól beszélhetünk az animáció esetében, hisz Sajdik mellett az ő ikercsillaga Dargai Attila ült a rendezői székben. Ma már ikonikus figurákként élnek velünk tovább Pompom, Picúr, Radírpók, Festéktüsszentő Habci Benő, a Civakodó Cipőikrek, a Csokoládé Függő Gombóc Artúr és a többiek.
1: Pompom Picúr képzeletbeli barátja saját írását Bozók Ferenc piarista atya olvasta fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gian Piero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Gian Piero Gloder érsek Márton Áron rendíthetetlen hűségét is kiemelte, aki a történelem legnehezebb időszakaiban, a diktatúrák és üldöztetések idején sem hátrált meg. Hű maradt hitéhez, egyházához, miközben következetesen kiállt minden ember méltóságának és alapvető jogainak védelméért. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának, és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet, és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes, szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északi-északnyugati szél az éjszaka első felében időnként megélénkül, majd mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 12 fok alatt alakul. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Eszterházy Károly egri püspök a 18. századi Magyarország egyik legjelentősebb egyházi és művelődés politikai személyisége volt. Eger fejlesztésében, az oktatás támogatásában, a tudományos élet szervezésében és a művészetek pártolásában is egyaránt maradandót alkotott. Elképzelései messze túlmutattak egy főpapi székhely mindennapi működésén, olyan szellemi és kulturális központ megteremtésére törekedett, amelynek hatása napjainkban is érzékelhető a városban. Eszterházy Károly művelődés és kultúrpolitikájáról dr. Kalmár János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora, az Eszterházy Jánum kutatócsoport szakmai vezetője tartott előadást Egerben 2025. júniusában. A következőkben ennek az előadásnak a szerkesztett változatát hallják.
2: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, örömmel jöttem, igyekszem eleget tenni a megtisztelő felkérésnek. A mostani vagy mai témá címének én a művelődés és politika Eszterházy Károlynál címet adtam, azért, mert úgy gondolom, hogy ez a kettő az ő esetében, remélem ez ki is fog derülni majd az elmondandóakból, teljes mértékben elválaszthatatlan, tehát semmilyen tevékenysége nem érthető meg ennek a kettő összefüggése nélkül, vagy a kettőnek a kölcsönhatása nélkül. És hát akkor hadd kezdjem egy kicsit az életével, mert valójában ugye az affinitást, az érdeklődést a művészetek iránt, egyáltalán a kultúra iránt, az részben minden bizonnyal, még ha ez nehezen bizonyítható is közvetlenül, de minden bizonnyal a családi környezetből hozhatta magával. Ugye hát 1725-ben született Pozsonyban, és a család, tehát az Eszterházy család ifjabb fraknói ágának, tehát amelyik a grófi ág, annak a tagjaként látta meg a napvilágot. De hát annak ellenére, hogy nem a hercegi ágnak a tagja, egyébként csak a legidősebb fiú örökölte a hercegi címet, vagy vitte tovább a hercegi címet, azért ő sem a gólya költötte, hiszen ugye az apja Eszterházy Ferenc tárnokmester volt, ami ugye azt jelenti, hogy a bizonyos, vagy a szabadkirályi városok egy csoportja feletti ítélkezési, vagy ítélő széknek volt ő állt az élén tulajdonképpen. Az anyja pedig Pálffy Szidónia grófnő volt, aki annak a Pálffy Jánosnak a lánya volt, aki ugye hát a másodban nem ugye a Szatmári egyezménynek a tető aláhozója, ugye Labanc részről, vagy a kormányzat részéről megbízottja, és aki ezen túlmenően aztán 1741 és 51 között a haláláig tartóan, tehát már meglehetősen idős korban, mert 1663-ban született egyébként, nádor lesz. Tehát az ország legfőbb közjogi méltóságát viselő, már mint ugye a rendi, legfőbb rendi méltóságát viselő személy. De ő a nagyapa. Tehát egy igazán előkelő családi környezet áll a háttérben. És egy távolabbi nagybátyja, nem közvetlenül a szakirodalomban nagybátyjának szokták emlegetni, ez egy kicsit távolabbi annál, nehezen definiálható a rokonsági fog tekintetében, de Eszterházy Imre, aki zágrábi püspök, veszprémi püspök, majd pedig az ország prímása lesz, esztergomi érsekként fejezi be az életét. És hát ő is egyébként azon rokonok egyike, akiknek többek között a művészetpártolás, vagy a művészetpártoláshoz igencsak sok köze van, ugyanis esztergomi érsekként a pozsonyi Szent Mihály székesegyház, bocsánat, ez nem székesegyház, de formálisan, szóval hivatalosan nem az, mert Pozsony nem püspöki székhely, így szokták mondani, hogy a koronázó templomban egy külön kápolnát építtetett, ez ugye a saját temetkező helye is egyébként Alamizsnás Szent János tiszteletére, és ott ugye nem kisebb szobrász bízott meg a szobrászati alkotásoknak a kivitelezésével, mint Georg Raphael Donnert. Ugye ez ma is megvan, és megcsodálható hát az ő síremléke ott. És még egy családtagot, egy fivérét érdemes megemlíteni, illetve kettőt is talán. A egyik bátyja, szintén Eszterházy Ferenc, ugye az apa után, ugyanazt a nevet kapta a keresztségben, aki magyar kancellár lesz, és egyébként a bécsi udvarnak egyik kedvence lesz, Cincinnek hívják, ugye a francinból becézve, a hölgyeknek is nagy tisztelője bizonnyal, tehát ugye ez a magyar kancellár, és hát ugye a magyar kancellária eleve ugye Bécsben működött, tehát ugye közvetlenül az udvarban, az uralkodói környezetben élte le az életének egy jelentős részét. Még egy másik családtagot is érdemes meglíteni, egy másik fivérét, Eszterházy Károlynak, egy Miklós nevűt, aki pedig diplomata pályára lépett, és hát elég hosszú ideig a monarchiának, a Szentpétervári követe volt, és hát természetesen ez is egy nagyon fontos bizalmi állás volt abban az időben, ugye Nagy Katalin cársága, vagy hát uralkodásának az esztendélyére esik ez a misszió, amikor ő ott tartózkodott. Rátérve közvetlenül ugye Eszterházy Károlyra, hát természetesen a családi környezeten kívül a tanuló évek és egyáltalán a tanulmányai meghatározó jelentőségek voltak a számára. Ahogy ez ugye arisztokrata körökben szokás volt, kisgyerekkorban házi tanítók oktatták, és 10 éves korában került el otthonról. Először a pozsonyi jezsuita gimnáziumnak lett a növendéke, onnan aztán nem túl messzire Nagyszombatba került, szinte egy másik jezsuita gimnáziumba, és ott már ugye a felsőbb osztályokban teológiai alapokat, illetve azt megelőzően filozófiai alapkurzust végzett, hallgatott, és aztán teológiai alapkurzust is. És ami nagy hatása volt rá Nagyszombatban, az a jezsuita színjátszás. Ez egy iskolai színjátszás volt, más rendeknél is ez akkoriban divat volt. Ezek ugye példázatértékű, vallásos, vagy szentek életéből vett eseményeknek a színpadi, drámai megjelenítése voltak, és egyébként a város, az adott településnek ezt kivitték a rendházak falain kívülre, tehát ennek az adott település lakossága is részese lehetett. Tudni kell azt, hogy ugye ez a jezsuita tananyag, ez egy roppant kötött dolog volt. 1599-ben a Ratio Studiorum szabályozta véglegesen és nagyon hosszú távra azt a tananyagot, és az egész világra érvényesen, ez tényleg akkor már lehet mondani, hogy világot, mert Japántól Dél-Amerikáig értendő mindent, ahol jezsuita iskolák működtek, szerte a világon, ugyanazon tankönyvek, ugyanazon tananyagok, különböző tantárgyakat illetően, ezek mind latin nyelvűek, tehát probléma is, és ugye magukat a szerzetesek is, a tanárokat is pár évente, 3-4 évente különböző állomás helyekre, akár távoli területekre is elküldték, ők is ugye ezáltal nyelveket, idegen szokásokat ismertek meg, stb. És ez nyilván megint csak a tanítás hatékonyságára, jótékony hatással lehetett. Tulajdonképpen ugye az osztálybeosztás, az iskola beosztás az a latin nyelvben való előrehaladás stációi szerint nevezték el, tehát ugye a grammatikai osztályok, a konjugáció, a deklináció volt ugye a tananyag, aztán ugye jöttek a szintaxis, ugye már a mondattan, és aztán ugye tovább a rétorika vagy rétori osztályok, tehát ahol már a beszédkészséget vagy latin beszédkészséget is fejlesztették. De nagyon hosszan lehetne erről egyébként beszélni, roppant érdekes, hogy még a szabadidőt is beosztották hasznosan, és arra is ügyeltek egyébként, hogy lehetőleg különböző anyanyelvű diákokat rakjanak össze, hogy ne tudjanak a modern nyelven érintkezni egymással, hanem csak latinul. Tehát ugye ez is a nevelésnek egyik része volt. Ami egy következő fázisban nagyon fontos lesz, az, hogy ugye Rómába kerül 3 évre, 1745-től kezdve. Nem volt ez ritkaság a 18. századi hazai püspökök körében, inkább az lehet kivételesen mondani, aki nem került oda. Volt néhány ilyen, de általában ott tanultak, ez a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékei lettek. Hát ez is jezsuita kézben lévő intézmény volt, és a Collegio Romanóban, vagy a Collegium Romanumban, mint ugye egyetemen folytatták, vagy végezték tulajdonképpen a tanulmányaikat. Jó néhány tanár, ottani tanár is nagy hatással volt Eszterházira, ezt lehet tudni. Azon kívül, de nem kisebb hatást gyakoroltak rá az ottani látnivalók. És ez ugye nyilván majd nem kiderül, hogy hosszú távon meghatározva lesz a számára. Ugye egyrészt a barokk Róma, 17. század, építmények, ugye itt Berninire és Borominire kell gondolni elsősorban, az ő alkotásaik. És itt van ugye a Piazza Navonán a Santa Agnese in Agone templom, ezt Borominini tervezte templomot. Itt hát sajnos ugye ez a festmény nem a legjobb szög, legszerencsésebb szögből ábrázolja, ugye a homlokzatából nem sokat látni. Viszont amit látni, és ez lényeges lesz, ez a két torony ott a bejáratot szegélyező, tehát szimmetrikusan szegélyező két torony, majd ennek még nagyon sok példát fogjuk látni az Eszterházy által készített építészeti tervek, templomtervekben. És hát amikor ez az ottani tanulmányai befejeződnek, búcsúzóul, az akkori pápa, 14. Benedek, aki egyébként egy reformpápa, egy nagyon művelt, tudós ember, egy egyházi reformer volt, fogadja őt magán audiencián, magán kihallgatáson, és hát jó atyai, jó tanácsokkal látja el. Példaképének választja Eszterházy Károlyt, nyilván gondolom, a személyes találkozásnak hatása is közrejátszhatott. És hát valóban 14. Benedek, aki ugye ebben az időben a janzenizmusnak, febronianizmusnak, tehát vannak bizonyos egyházon belüli, vagy katolikus egyházon belüli reform folyamatok is, amelyek valamelyes vagy több-kevesebb visszhangra lelnek, ezek ugye változó, hogy hol, milyen mértékben, de ő például ugye a nagyon nagy számú egyházi ünnepnapot redukálja, tehát elrendeli ezeknek a csökkentését, meg hát ezt a barokk vallásosságnak, vagy a népi vallásosságnak a túl burjánzó voltát is igyekszik hát nyesegetni, vagy visszafaragni. Amikor hazaér, akkor hát ugye a származása folytán, a rokonsága folytán, hát ugye ez a távoli nagybácsi, az ország prímása, hogy nyilvánvaló, hogy egy pompás, már fiatalon, egy pompás egyházi pályának az ígérete, vagy legalábbis a reménye várja, és valóban Eszterházy Imre mindent megtesz, vagy próbál megtenni azért, hogy ez így is legyen, azonban Eszterházy Károly ezt visszautasítja. Nagyon érdekes, hogy ő nem kíván élni azokkal a rokonságadta előnyökkel, amelyeket neki felkínálnak, és a saját családi birtokukra vonul el először, ugye ez pápa, vagy ennek a pápa Ugod Devecser, a központja ennek a birtok komplexumnak, amit ő örököl meg egy családi osztozkodás révén. Az egyik bátyja, a katonatiszt, borzasztó költekező életmódot folytat, mindenét elkártyázza meg minden, és úgy döntenek a testvérei együttesen, hogy őnek egyfajta ilyen évjáradékot folyósítanak, és ő semmilyen birtok nem tarthat igényt, mert az akkor ebek 30-adjára menne, és hát ennek a fiérek közötti megállapodás, osztatkozásnak a következtében hatalmas birtokkomplexum jut Eszterházy Károlynak a kezére, ami majd hát persze fontos lesz, mert ugye pénz nélkül nem lehet építkezni sem, természetesen. Tehát ő ott pápán egy végeredményben az ottani plébános munkát segít. Én mondhatni egyfajta káplán szerepkörben szinte kezdi a papi karrierjét. És hát aztán azért nem sokára, mégiscsak, bár akarata ellenére, de a nagybátya ráerőszakol egy esztergomi kanonokságot, és aztán egy Szent Tamási prépostságot is, amit hát ő állítólag elég viszonyogva fogad el, míg nem aztán 1755-ben Mária Terézia hát kinevezi, igazából fölterjeszti ugye Váci püspökké, és hát ugye meg is kapja, először bocsánat, pozsonyi prépostá, de még a pozsonyi prépostságának az idején Mária Terézia a helytartó tanács, ugye ez 1724 óta működő központi intézmény, Pozsonyban székelő intézménynek az egyik tanácsosává teszi, méghogy a vallási ügyosztály egyik tanácsosá lesz Eszterházy Károly, nyilván testhez álló szerepkör. A birtokán, tehát itt a birtok központ, mindenképp pápán elkezd építkezni is. Pontosabban egyrészt folytatja azt az építkezést, amit az apja kezdett el. Az építkezés a kastély, ugye a pápai Eszterházi kastély, amelyet Franz Anton Pilgrimmal, híres, hát Pozsonyban sokat építkező, vagy sokat tevékenykedő építéssel terveztetett meg még az apa. De Eszterházi Károly nem, mikor hát az apja meghal, akkor ő ezt nem sietteti ennek a befejezését, vagy kivitelezését, fontosabbnak tartja az egyházi építményeknek a szárba szökkentését, hogy így mondjam, és a helyi plébánia templomotnak, a Szent István vértanúnak szentelt pápai plébánia templomot, amelyet Fellner Jakab és Grossmann József terveztek ilyen stílusban. Na ugye itt is már az a két torony, amit láttunk ugye a Piazza Navonán, az már itt is megjelenik, és nem más festi ki tulajdonképpen a főoltár, vagy festi meg a főoltár képet, mint Franz Anton Malberts. Tehát tulajdonképpen már itt pápán kezd összeállni az a kör, az építészek festő, részben festővel együtt, akik majd mondhatni, hogy élete végéig végig kísérik, vagy hát ugye mi ki nem halnak mellőle mondhatni, ezek a mesterek, tehát itt már megszületik az a kapcsolatrendszer, akikkel ő a későbbiekben is dolgoztatni fog. Fellner Jakab, aki hát ugye majd a líceumnak a befejező építésze lesz többek között, azt a Miklós nevű fivérét, akit ugye a Szentpéterári követként már ismerünk, az ő tatai kastélyát építi, vagy tervezi meg. Tulajdonképpen Fellner a hírnevét ennek a kastélynak köszönheti, mert ez annyira tetszik mindenkinek, hát ugye az Eszterháziak sok vendéget fogadnak, úgyhogy sokan látják, és hát ennek köszönhetően ugye Fellnernek is hírneve szerez.

Elérkezünk a Váci püspöki időszakához, a rövid Váci püspöki, igazából effektíve másfél év volt az az időszak, vagy egy alig két év, amelyet ő Vácot töltött a püspöki méltóságban. 1759-ben nevezik ki a királynő, de hát ugye 60-ra lesz meg a pápai jóváhagyás, megerősítés, és 61-ben már ez véget ér, mert ugye akkor már egri püspökké fogják őt kinevezni. Persze ezt nem tudhatja előre akkor, hogy ez ilyen rövidre szabott az Váci időszaka. Nagy tervekkel áll neki az egri egyházmegyeben tevékenységének. Hát egyrészt ugye, mint minden püspök, és ez a trentói zsinatnak határozata alapján kell megvalósítani Magyarországon, ugye tehát a török miatt roppant nagy késéssel történik sokszor, vagy történt meg sokszor, ugye, hogy minden püspöki székhelyen legyen ugye egy papnevelő intézmény, tehát egy papi szeminárium legalább legyen, hát ő is ugye Vácot létesít egy ilyet. Aztán Váci székesegyház, ez a terv, ez egy Váci székesegyház terv, itt is ugye az a két torony, ami visszaköszön, ez Pilgrim tervezi egyébként neki, tehát ugyanaz az építész, aki ugye a pápai kastélyuknak is a fő tervezője volt. Lehet tudni azt, hogy itt egy nagyszabású együttest képzel el Vácot, tehát ugye a székesegyház, ott is egy püspöki palotát, és a papi szemináriumot egymás tőszomszédságában képzeli el, és ezeket a római Szent Péter térnek a Bernini-féle kolonnádnak egyfajta, hát így szerényebb változatát tervezteti meg, tehát egy kis Rómát, ezt hangoztatja is, hogy egy kis Rómát akart volna létesíteni Vácot. Hát ugye ez nem valósult meg, ugye a rövid idő miatt, ez nyilvánvalóan nem is valósulhatott meg, aztán az utóda, ugye a Migazi püspök lesz, akinek nem tetszik ez a terv, amit megörökölt Eszterházytól, hanem ő aztán a Isidore Canevaléval tervezheti azt a klasszicista székesegyházat, ami hát már mai napig is ugye megvan Vácot. Szerényebb méretű, mint amit Eszterházy elképzelt annak idején. A rövid Váci tartózkodás után elkezdődnek az egri évek, ugye 37 év, hát ez már egy hosszú időszak. Ő az a püspök, a leghosszabb ideig állt az egri egyház megye élén. Hát ugye nyilvánvaló, hogy a nagyszabású építkezésekhez, meg mindenféle tervekhez a birtok gazdálkodás, a jó gazdai szerep az nélkülözhetetlen volt. Ezt ugye a saját magánbirtokain is lehetett tapasztalni, hogy évente visszajárt pápára, és akkor ugye volt tetemre hívás a gazdatisztek, és nagyon szigorú kimutatásokat kellett vezetni, stb. Tehát ugye nagyon rövid pórázon tartotta őket. Köztudott, hogy az egri egyházmegye óriási volt, ugye most az Erdélyt leszámítva, viszont a lakosság többsége ugye nem katolikus volt, a legnagyobb volt az országban, ugye ez egész a lengyel határig, és a Kárpátalját is magában foglaló hatalmas területre terjedt ki. A püspöki birtokok, azok Heves, Külső Szolnok, Borsod, abba ugye Zemplén vármegyében terültek el, tehát csak azok a birtokok is, mondjam, a szolgálati birtokok is meglehetősen kiterjedtek voltak. Na most egyrészt még mindig sok helyütt érezhető volt a török korszaknak az áldatlan hagyatéka, többek között az, hogy a népesség eloszlásának az egyenetlen volta. Ennél fogva voltak olyan települések, amelyek nagyon gyér népességgel rendelkeztek. Ő ezen úgy próbált segíteni, hogy például német telepeseket, ami hát akkor elég általános volt, itteni közeli falvakba, Kerecsen, Magdár, Kápolnára például telepített németeket földművesnek, ugye, hogy aztán legyen bevétel a munkájuk gyümölcse eredményeként. Őket persze nem telepest hosszabb, rövidebb időre mentesíteni kellett a földesúri terhek alól, mert különben nem jöttek volna, hát a mézes madzagot kellett húzni. Viszont a távoli falvak, amelyek a központtól nagyon messze estek, azoknak a dézsmáit bérbe adta, tehát tulajdonképpen ugye, mert ugye a beszállítás, terményadóztatásnak egyszerűen technikailag problematikus lett volna, úgyhogy ezt így oldotta meg ilyen módon a bevételt, és hát emellett ugye az akkor nagyon korszerűnek számító, istállózó szarvasmarha tartást
is bevezette helyenként. Ez ugye, ahogy abban az időben mondták, svájcer tehenészet, ugye így hívták. Ezt mert ugye ez a svájci, ez a milka tején. Ja, mi viszont ugye a tejelős fajta, ugye ellentétben ugye a ridegen tartható szürke marhával, de viszont ez sokkal igényesebb volt, tehát ezt istállóba kell tartani, ami költséges tartást igényelt. Szóval elmúlt már az a áldott törökkori állapot, amikor ugye hogy a marha ment ki, és a pénz jött be, hát ez most vége volt már, amikor a szarvasmarhát húsáért adták el. És hát ugye a földesúly jövedelmeket minden módon igyekezett megfogni. Ennek Egervárosa, ugye mezővárosa kárvallottja volt, mert ugye nem engedte ki a kezéből, és ennek sokáig ugye a püspök utódok a 19. században is az elhúzódó vita lesz ugye a város és a káptalan, illetve a püspök között, mert ugye a káptalan és a püspök a földesúra volt a földesúra Egernek, azért nem engedte ki a markából, nem engedte ugye a szabad királyi várossá minősülhessen át Eger, mert ugye egyben a földesúri jövedelmeket veszítette volna el ezáltal. Noha második József második alkalommal, amikor Egerben járt 1787-ben, akkor megígérte ezt az előjáróságnak, de hát túl rövid ideig ért ahhoz már, hogy ez megvalósulhatott volna, úgyhogy ebből nem lett semmi. Aztán arra is volt gondja, ugye a rengeteg építkezéshez hát kellett építőanyag, jelesül tégla. Most egyrészt ugye az egri várban azért volt kőanyag bőven, ugye a fél belváros azért abból épült, azt tudjuk, de másfél azért kellett tégla is, rengeteg tégla kellett, és gondoskodott arról, hogy az akkor újdonságnak számított, a Bükkben szénbányákat is ugye föltártak, és hogy ugye a szénnek a hatás sokkal jobb, mint a fájé, tehát aki a tégla égetéshez ez nagyon előnyös volt, vagy hát hatékonyabb volt. Másrészt pedig márványbányászatot is újraindítottam, most itt nem kararai minőségűre, ez igazi márványra kell gondolni, csak így hívták, az igazából ilyen márványérzetetű mészkövet, felső tárkányban, ugye, ahol a Gorgon kontraszti kastélyt építette, ugye a Barkóczi, amit ő meg lerombolt. És ugye ez az a Franz József nevű pallér, vagy hát köműves mester, aki az érsekkerti kapukat építette, hát ő még egy ilyen fűrészt is készített, amivel ezt a mészkövet hát elég jól lehetett vágni állítólag. Hát kárvallottja lett, ugye ez a szigorúan gazdálkodó Eszterházy Mária Teréz 1767-ben kiadott urbéri rendeletének. Mert ugye az urbéri rendeletnek az egyik leglényegesebb eleme az volt, hogy országosan egységesítette a robotnapok számát, ugye hát egy napban limitálta, tehát nem lehetett nyakló nélkül robotoltatni. És hát ezt ugye Eszterházy több királyi rendelkezés mellett ezt is rendkívül zokon vette, mert hát ugye ő azért nem volt túlságosan szívbajos és kíméletes a robot igényeit tekintve. Nos, mindezek után ugye az egri építkezések, amelyek ugye elkezdődnek a püspöksége idején. Hát nem hoztam ide, mindenki ismeri a püspöki palotának a tervét, ami csak bővít, ugye az a bizonyos kocsi áthajtó, meg a belül a lépcsőház, a dísz lépcsőháznak a hozzáépítésével, és a magánkápolnával, tehát több mint a püspök magánkápolnája, és amelyet mennyezetét Kracker festette ki, de ez nem maradt ránk, csak egy rajz, egy színezett rajz maradt fenn róla, tehát alapján tudjuk elképzelni, milyen lehetett, mert 19. század elején ezt átépítették, egy sérülés miatt kellett átalakítani. Bár már pontosabban csak a festmény, mert egyébként a kápolna az érintetlenül megmaradt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nem is olyan régen tárták föl, tehát ugye a restaurálás, ugye nem tudták, hogy ott van. Egy hatalmas szekrény volt a bejárati ajtaja előtt, amelyik elfette a teljes ajtót, méretet, és az oroszok nem vették észre, hogy ott van valami a szekrény mögött. És így maradt meg, még pár évvel ezelőtt egy dolgozó művészettörténész kolléganőr volt kedves, a restaurálás előtt megmutatta a kápolnát, hogy maradt meg, csodálatosan meg. Hát persze nagyon szürke, szóval csúnya piszok porrá ragadt, de érintetlenül. Tehát ez tényleg fantasztikus szerencse volt. És a másik ugye a Székesegyház. Itt is tervezett ő Székesegyházat, vagy terveztetett. Itt vannak azok a tervek, tulajdonképpen két Székesegyház terv van itt, amelyet ő elképzelt. Úgy gondolta, hogy
már akkor ugye a líceum épülete állt, és hogy egy ahhoz méltó méreteiben, tehát ugye a homlokzat méretében is méltó nagyságú söki templomot épített. Grossmann Józseftől kért terveket, meg itáliai, római templomok és egy-két bécsi templomnak is a tervét ehhez, hogy hát segítsenek ebben neki. És végül Grossmannal és Cillag Györggyel, aki egy kamarai építész volt, terveztette meg ezt a két tervvariáns készült tulajdonképpen. Ugye itt is az a két tornyos variáció, nyilván ez neki nagyon-nagyon tetszett szívügye volt, és mindenütt ezt akarta megvalósítani. Amit tudunk, hogy ebben meg nem valósult épületről, hogy jóval nagyobb lett volna a mostani bazilikánál a líceumra néző, tehát a fő bejárati oldala, jóval hosszabb lett volna. A másik az, hogy ezeknek a mestereknek, akik ugye részben már ugye pápáról ismerősek voltak neki, és ez, dolgoztatott velük Egerben is, aztán itteni a városon belüli más ugye épületeknek, meg akár festészeti ügyekről is dolgozott másutt is, ugye a Minorita templomban is, akár vagy itt ezt a Nagytéposti palotában is ugye dolgoztak az ő emberei, tehát meg a Kispéposztiban Kracker megint, tehát ezek mintaadónak minősültek. Végeredményben az építészetről, főleg az építészetről beszélve, hogy ezek mennyire öncélú dolgok. Nem egészen, tehát ugye külön kell választani a családi reprezentációs célú kastélyépítészeti vonulatot a templomépítészettől. Hát ugye ez banális lesz, amit mondok, de közismert, hogy ugye a barokkban, és ez valóban a trentói zsinatnak ugye az 1545 és 63 közötti nagy zsinat,

a díszítő elemeivel, de egy tudatos szabálytalanság, rendezetlenségbe viszi át. És a reformációra való ellenhatásként, ugye a trentói zsidantnak az a utasítása, ahogy tetszik, hogy tulajdonképpen nem a megértést kell erőltetni, ami úgysem megy, ugye az emberi elme véges, ugye nem tudja felfogni ugye a gondviselőnek a szándékát, hanem az elfogadás, és tulajdonképpen ugye az engedelmesség ezáltal. Na most ugye ehhez kell az a barokk lenyűgözője, ahogy a német szak kifejezéssel mondják, hogy a művészettörténet Gesamtkunstwerk, tehát ilyen együttes műalkotás, aminek a festészet, az építészeti elemek, az ornamentális díszek, azok mind egy közös ikonográfiai programot alkotnak. És hát ugye ennek ugye a Rómában első emléke, az Ircsézú templom, ugye a Jezsuita központi templom, de véleményben ez ugye tovább megy a 18. században, a török miatt ugye Magyarországon igazából a 18. században bontakozik ki. Tehát ez egy tudatos egyházi propaganda, és tulajdonképpen ugye hát az ellenreformációs katolicizmusnak az egyik nagyon fontos eszköze ez a fajta hatáskeltés. De hát ugye nyilvánvaló, hogy itt a művelődés politikában természetesen az iskoláknak is hát nagyon fontos szerep jut. Ebben az időben Magyarországon hát ugye a történeti előzmények okán gyengén ellátott az iskolahálózat, alacsony színvonalú iskolák van, kevés van, tanári kar sem áll a helyzet magaslatán, stb. Ugye rengeteg probléma van. És ugye Eszterházy Károly hát maga lehetőségein belül igyekszik ezen segíteni, amennyiben ugye úgynevezett triviális, így hívták akkor az alsófokú iskolákat, létesít ott, ahol ilyennek nem voltak az egyházmegye területén, illetve hát rendbe hoz igyekszik olyanokat, ahol volt, csak éppen tönkrement, vagy rossz állapotba került. Itt a híveknek a megnyerésének is fontos eszköze, hogy azért valamelyest egy kicsit korszerűsíteni a tananyagon. Hát ugye a Petrus Canisius, a híres humanista által készített és mindenütt forgalomba lévő katekizmust, ő kicseréli egy modernebbre, egy kortársira, amit Nagy Ferenc, egy török Szent Miklósi plébános megrendelésre készítettek, és az egri nyomda, ugye a püspöki nyomda állít elő, illetve sokszorosíthat nagyon sok példányban, mert ugye hát erre szükség van. Hát aztán ugye itt kezdődnek az összeütközések, ugye a más felekezetű, vagy más többségében más felekezetű településekkel, ugye a nagy rész református településekkel, ahol ő létesít iskolát, de persze katolikus iskolát, ahol ugyan járhatnak reformátusok, de hogy aztán kihal, vagy megöregszik a tanító, akkor ugye már csak katolikus tanító enged oda, és hát ebből aztán mindenféle feszültségek keletkeznek. Amikor második József itt járt első alkalommal 1784-ben, akkor egy csokorra való gyűjtött össze ezekből a panaszokból, amiket ugye a protestánsok, hát Eszterházy Károllyal kapcsolatban előtte megfogalmaztak. Második József, amikor trónra lép 1780-ban, akkor új módon próbál központilag segíteni ezen az áldatlan iskola hálózati helyzeten, hogy vegyes felekezetű iskolák felállítását rendeli el, tehát ahol a felekezeti oltatástól függetlenül járhatnak a gyerekek. Ez olyan településeken gondolja megvalósíthatónak, ahol egyik felekezet sem olyan számos, vagy olyan népes, hogy önmagában, vagy egymagában tudjon iskolát állítani, tehát akkor ugye egy ilyen összefogásra gondolja. Na, Eszterházy ez nagyon tiltakozik ez ellen, mert ugye hát ez nyilván a katolicizmusnak, vagy a katolikus vallásnak az elsődlegességét azért hát legalábbis gyengíti, vagy ha éppen nem kérdőjelezi meg. Tehát ugye, amikor József meghal, akkor vissza a babaruhát. Ugye Kazinczy Ferenc lesz, aki ugye református, és aki a kassai tankerület élére állít József, és ő találkozik ez ügyben, hát ugye kell hivatalból találkozni, ebben ugye a kassai tankerület az egri egyházmegye területére esik, tehát kell találkozni, és két ízben is találkozik Eszterházyval. Ő jó benyomásokat, szépeket ír Eszterházyról, mondjuk azt nem mondja, hogy milyen toleráns, ez idáig nem fajul, de hogy nem annyira elutasító, mint amilyen a híre. De hát ugye ezt már irodalomtörténészek azért kibogaráztak más összefüggésből is, hogy Kazincéval volt egy olyan hajlam, hogy aki nagyon tisztelt, azért olyan rosszakat nem írt. És hát ugye a főműve, a fő szellemi főműve az egyetemterv, ugye a meg nem valósult egyetemnek a terve. Meg, természetesen megvoltak ennek egerben az előzményei,
ugye már

Rögtön a török alóli felszabadítás után 1687-ben szabadul fel. Eger a következőben, 88-ban már van jezsuita gimnázium Egerben. Tehát a jezsuiták villámgyorsan ideértek. Hát ugye majd Telekesi lesz, aki ugye pártfogója őket, és hát a pap nevelést, papi utánpótlást is rájuk fogja bízni, tehát a papi szeminárium a kezükbe kerül Egerben legalábbis akkor is egy ideig, addig, amíg Barkóczi püspöksége idején. Egyébként az az érdekes, hogy Barkóczi szintén Rómában tanul, szintén a jezsuiták nevelik, és az első dolga, hogy a jezsuitákat a pozíciókból kizetszelni, magyarul, tehát hogy egy jezsuitátlanítás, ami egyébként nem egyedülálló, ez nem Egri vagy nem Barckócinak a sajátossága, egyébként Eszterházyra is jellemző lesz, hanem ez Bécsben is lezajlik, a Bécsi Egyetem, ugye a monarchia területén mindenütt csak jezsuita egyetemek vannak, és kiveszik a jezsuiták kezéből, és ez Bécsben kezdődik. Ez, és a világi, a ottani püspök, illetve akkor már érsek, az egyik zászlóvívője ennek a folyamatnak, egyébként Migazi. Tehát ez egy nem egyedülálló dolog. Na most egyrészt tehát ez történik, hogy ugye kiveszi a jezsuiták kezéből, és a saját püspöki felügyelete alá vonja, tehát magyarul ugye egy püspök által felügyelt papi szeminárium lesz. A másik, hogy ugye 1740-től működik egy, hát a Foglár György által létesített, alapított jogi akadémia, vagy hát jogi iskola, de hát ez tulajdonképpen nem ír, csak egy felsőfokú képzést adó tanintézmény, ahol egyébként nagyon neves tanárok vannak. Huszti István a jogtörténet írás számon tartja, méghozzá azért, mert egy Jurisprudencia Praktika című tankönyvnek szánt munkának a szerzője ő, többek között, és ez a tankönyv, ez hosszú évtizedeken át az egész országban, tehát mindenütt, ahol jó, hát nincs olyan sok helyen, igazán, ahol jogi felsőoktatás lett volna, de mindenütt, ahol volt, ott ez tankönyv alapműnek számított, és hát nagyon sokáig hivatkoztak is rá.

0: Az elmúlt közel egy órában dr. Kalmár János történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzora, az Eszterházy Jánom kutatócsoport szakmai vezetője előadásában Eszterházy Károly művelődés és kultúrpolitikáját, annak céljait és hosszabb távú hatását mutatta be. Az előadás szerkesztett változatának következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Zarándok nappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.hu hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be. A szentmisét pedig Gianpiero Gloder érsek, romániai és a moldvai köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Gianpiero Gloder érsek Márton Áron rendíthetetlen hűségét is kiemelte, aki a történelem legnehezebb időszakaiban, a diktatúrák és üldöztetések idején sem hátrált meg. Hű maradt hitéhez, egyházához, miközben következetesen kiállt minden ember méltóságának és alapvető jogainak védelméért. Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezein nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. Mohács 500 éves emléke és üzenete nem csak a történelmi veszteség, hanem az is, hogy a magyar nemzet mindig képes felállni a nehézségekből és összefogva újjáépíteni az országot, írta az országgyűlés elnöke a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes úgy fogalmazott, azt kívánom, hogy a következő 500 év legyen a magyar nép számára történelmi tragédiáktól mentes, szóljon nemzetünk felemelkedéséről, erősödéséről, összetartásáról. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. Az északi északnyugati szél az éjszaka első felében időnként megélénkül, majd mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 12 fok alatt alakul. Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leó Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leó szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leó Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az ember élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amelye fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genazzano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az Oszlói Egyetemi Kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a Nemzeti Kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Várden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Várden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kártágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér vértanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Daloljatok az Úrnak! Énektanítás a Bernece Baráti és Kemencei Egyházközség kórusának vezetésével. Karnagy Balogh László atya.
2: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. A mai alkalommal egy miseéneket fogunk gyakorolni, megtanulni. A Hozsanna énekeskönyv 173-as számú énekét, Áldozzunk hív keresztények. Ez az ének a miseénekek körébe tartozik, amelyek verses módon szólaltatták meg a mise egyes részeit, úgy mint kezdőének, felajánlás, aztán a Szentmise állandó énekei, tehát a glória, a dicsőség, a hiszek egy, felajánlás, Sanctus és az Isten bárányát verses módon, és nem az eredeti liturgikus szöveget énekelve idézték fel. Manapság már nem énekeljük ezeket az állandó részeket, hiszen az eredeti szöveget énekeljük, csak egyes verszakokat használunk. Most hallgassuk meg, illetve énekeljük el az ének első verszakát.

0: Most érdekességképpen hallgassuk meg a második verszak szövegét. Ezt a verszakot a Szent Mise dicsőség éneke helyett énekelték. Hogyha összehasonlítjuk az eredeti liturgikus szöveggel, akkor kitűnik, hogy a kettőnek bizony nincs sok köze egymáshoz, talán csak annyi, ami az utolsó mondat, dicsőség az Istennek. A szöveget Ábrahám András olvassa fel.
1: Máriáé volt a gyermek, ki mellett az égi lelkek, áldva igen zengedtek, dicsőség az Istennek.
0: Most ugyanezt a verszakot Kristóf Szabina énekli el nekünk, próbáljunk meg belekapcsolódni énekébe.

0: bemutatunk, hogy fölségét dicsérje Szent Fiadnak szerzése.
1: Hogy a dallam minél jobban rögzüljön bennünk, most énekeljük el a kórussal a 4-es és az 5-ös versszakokat.

Minden ember képzeletében ott van egyfajta félelem Istennel szemben. Ezt a félelmet próbálja megszüntetni Jézus a mi szívünkben azzal, amikor azt mondja, hogy Isten nem valami büntető, ostorozó Isten, akitől félnünk kell, aki elpusztít bennünket, hanem Isten olyan, mint egy édesapa, aki ha kell, megfenyít bennünket, hiszen milyen az olyan apa, aki nem fenyíti meg gyermekét, de alapvetően szeret bennünket. Közel próbálja hozni hozzánk Istent Jézus. Amikor a Szentmise felajánlásában imádkozunk, akkor közvetlenül Istenhez fohászkodunk. Ugye ezt mondjuk, áldott vagy Urunk mindenség Istene, és így tovább. Ez az ének azonban Máriához fordul, őt hívja segítségül, segítsen nekünk bemutatni, felajánlani azt az áldozatot, amely elhozza nekünk a megtisztulást. Ennek az az oka, hogy az ember Isten előtt érzi saját bűnösségét, fél attól, hogy saját erejéből nem tudja úgy az áldozatot, az Istennek tetsző áldozatot bemutatni, hogy az megfelelő legyen, fél attól, hogy nem elég tiszta, ezért kéri Szűz Máriát, illetve a szentekről szóló ünnepeken a szentek közbenjárását, hogy segítsenek méltóvá tenni ezt az áldozatot, és az áldozat bemutatáson keresztül mi is méltók legyünk az Istennel való találkozásra. Most pedig a kórussal együtt énekeljük el az éneket.

Máriáért is, akit példaképnek adott nekünk Isten, és nem csak példaképnek, hanem közben járónak is. Ezt is nagyon szépen kifejezi ez az ének, amelyet az imént megtanultunk. Befejezésül énekeljük el az éneket orgona kísérettel, mind a négy versszakkal. Orgonán Kísér Gábor Péter.

Mi is köszönjük meg Istennek Máriát, hogy adta nekünk példaképül és közben járóul, és Mária lelkületéhez hasonlóan mi is hűségesen és szeretettel szolgáljuk Istent.

0: Dololjatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, szombati adásunk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, majd a szerzetesek fél óráját, melyben Pem Gilbert Antal ferences szerzetes, a Miskolc-Vasgyári plébánia plébánosa idézi fel hivatása kibontakozását. 1 óra 5 perctől 7 nap, valamint Léceum Mikronika című műsorainkat ismételjük meg, 2 óra 5-től pedig a Kávéházat, melyben Ajlik Csenge íróval, költővel beszélget Farkas Éva. 3 óra 5 perctől megismételjük az Itt élünket, ma délelőttről. A szerkesztő Papp Péter segítségével a feldebrői hársünnepre látogatunk, majd Debrecenben rovarevő növényeket nézegetünk. 4 óra 5 perctől Laci atyával nosztalgiázhatunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim: Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kriston Tamás, Molnár András, Papp Ildikó és Papp Péter. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina volt, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszteranna. A technikai pultot pedig Birincsik Márton és Nátrán István kezelték. Mindannyiunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

Jól van, te hűséges derékszolga, mint hogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be, Urad örömébe. Olvasom a Máté evangéliumban. Nincs még oly kicsi tevékenység, vagy még oly jelentéktelen kézügyesség, amely ne Istentől származnék, s ne lenne kegyelem, ha azt mások érdekében gyakoroljuk. Szeretet és kegyelem van bennünk. Tudjátok hát, hogyha valaki nem akarja maga részét hozzátenni az embertársak jólétéhez, az számadással tartozik ezért Istennek. Ha tehát elégedetlen vagy, úgy ennek okát ne körülményeidben keresd, hanem önmagadban. Az emberi élet nem a célok utáni vágyódásban, hanem a cél felé vezető fáradtságos vándorúton bontakozik ki. A munka a mi hivatásunk, és az emberiség történelmének legfeltűnőbb jegye az a legyőzhetetlen kitartás, amellyel mindenkor legkiválóbbjai a körülmények tökéletesítésének, a természet legyőzésének, a művészi haladásnak, a társadalmi formák javításának szentelték magukat, habár jól tudták, hogy maguk az élet igazi élvezetét csak az Istennel való csendes együttlét pillanataiban lelhetik fel. Uram, őrizd mindazokat, akik a gazdasági élet bármely ágában dolgoznak, hogy mindig szem előtt tartsák a közösség érdekét, igaz reklámozással, megbízható termékekkel és tisztességes eljárásokkal.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a hazaszeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék és a településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi

0: menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedésbiztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek. Jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen, az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, nemzetközi környezetben dolgozni olyan, mintha egy labirintusban sétálnánk, ahol minden kanyar más nyelven, más akcentussal beszél. Hiába van egy közös nyelv a következő novellában az angol, az akcentusok úgy változnak, mint az idő tavasszal. Az elvárásokat olyan kultúra, olyan új kulturális közeg alakítja, amit még javában tanulunk. Sokszor borítja be az embert a magány, bármilyen segítőkészek, barátságosak is a többiek. Néhány nap nagyszerű, milyen színes a világ, milyen érdekesek az emberek. Mások fárasztóak és frusztrálóak. Harag Anita, magyarul című novellája, melyet Dér Gabriella olvas fel most önöknek, éppen egy ilyen helyzetet jár körül. A műsorszerkesztője Somosvári Eszter Anna.
3: Magyarul. A laptop képernyőjét bámulja, fülében hallgató, de zene nem szól benne. Mindent hall, de semmit sem ért. Az első pár napban még nem tette be, várta, hogy amikor megszólal valaki az asztalnál, angolul fog beszélni. Nagyon ritkán beszélnek angolul, rajta kívül mindenki magyar. Kedvesek, segítőkészek. Ha találkoznak a folyosón, rámosolyognak, megkérdezik, how are you doing, aztán mennek tovább. Még mindig tanulja, hogyan kell kiejteni a kollégái nevét. Ismételgeti otthon, a buszon. Néhány nevet könnyen ki tud ejteni, de az Orsolyát és az Enikőt nem bírja formálni a nyelve. Orsolya helyett Orsalját mond. A lakótársa egyik magyar barátnője próbálta tanítani a szavak helyes kiejtésére. Például a tündér sem ment, ez volt a barátnő kedvenc szava. Tunder, tunder, ismételgette, mire a lány, Anna, hál' Istennek egymás után mondta ki újra és újra a szavakat. Tündér, tündér. Tunder, tunder, válaszolta, Anna pedig ilyenkor mindig felnevetett. Már meg se kérte, hogy segítsen az Orsolyánál és az Enikőnél. Amíg nem tudta rendesen kiejteni a nevüket, igyekszik nem megszólítani őket. Ha valamelyiküktől mégis kérdezni akar valamit, megérinti a vállát. Az ő nevét alig egy-két ember ejti ki jól. Első nap egy fiú vezette körbe. Szépen beszél angolul, amerikai kiejtéssel, nem olyan keményen, ahogy a magyarok szoktak. Megmutatta, hol a nyomtató, a mosdó, a konyha, a kávégép, hol vannak a tányérok, milyen szabályok vonatkoznak a hűtőben hagyott ételekre és dobozokra. Ha ott hagyja a maradékot a hűtőben, péntek este mindent kidobnak, semmi nem maradhat bent a hétvégére. Megmutatott egy fali újságra kitett cetlit is, amin az állt, ne nyúljanak ahhoz a tejhez, ami bent van a hűtőben, mert az valakié, és nem free to use. Egyszer véletlenül megette egy lány joghurtját. Azt hitte, ami a hűtőben van joghurt, tej, puding, azokat bárki megeheti, azért vannak. Otthon legalábbis így volt. Free to eat. A fali újságon lévő cetliről teljesen megfeledkezett. Annyira ideges volt első nap, alig emlékezett valamire a körbevezetésből. Másnap, amikor belépett a konyhába, hallotta, két magyar lány angolul kezd elbeszélni. Az egyikük szidni kezdte azokat, akik megeszik más pudingját a hűtőből. Elszégyelte magát. Hatan ülnek a körasztalnál. Nincs kedve zenét hallgatni, mégis bedugja a fülhallgatóját. Ketten beszélgetnek, az egyikük jóval hangosabb, mint a másik, és sokat mondja a mondani valója előtt azt a betűt, amit ő nem tud kiejteni. Próbálja kitalálni, miről lehet szó, anélkül, hogy az arcukat, a mozdulataikat látná, szavaikat értené. Sokszor játsza ezt. Eleinte mindig azt hitte, róla van szó. Megjegyzéseket tesznek rá, azt mondják büdös, vagy nem áll jól a ruhája. Néha rákérdezett, hogy erről vagy arról az ügyről beszélnek-e. Nem jöttek zavarba. Elmesélték neki, egyikük éppen azt fontolgatja, új albérletbe költözik, vagy a hétvégéről beszélnek, egyiküknek teljesen leégett a háta, otthon kókuszsírral kente be, az mindenre jó. A leégett hátulány néha az asztalnál fújja be magát parfümmel. Kettőt fúj mindkét csuklójára, és szétkeni a nyakán. Bántóan édes az illata. Most lehalkítják a hangjukat. Közel hajolnak egymáshoz, a kezük majdnem összeér. Kibeszélnek valakit, aki esetleg épp nincs itt. Talán otthonról dolgozik. Egyiküket megbántotta, beszólt neki, másra akarta nyomni a munkát. Vagy férfiakról beszélnek. A hétvégén valamelyiküknek randija volt, élménybeszámolót tart, de nem mosolyog, hanem is mérges. Nem is unott az arca, nem úgy beszél, mint akinek volt egy izgalmas, de rossz, vagy unalmas, de mégiscsak randis estéje. Talán egy rokonuk beteg. Most derült ki. Igen, ez lehet az. Enikő megsimogatja a leégett hátulány karját, és a csuklóján hagyja a kezét. Hüvelykujjával néha köröz rajta egyet. Most Enikő kezének is olyan bántóan édes illata lesz. Amikor felnéz az arcára, mintha könnyes lenne a szeme. De ezt már úgy érzi, bebeszéli magának, és ez mégiscsak túlzás. Azonnal elkapja a tekintetét, nem akarja, hogy azt higgyék, leskelődik. Nem akarja, hogy azt gondolják, nem is hallgat zenét. Ezért gyorsan bekapcsol egy számot a YouTube-on, ami az IT-ről jövő fenyegetések ellenére még mindig elérhető. Ha értene magyarul, hallhatta volna, mit beszélnek, talán mondhatta volna ő is, hogy nemrég halt meg a nagymamája. Ezért kellett két hete szabadságra mennie. Orsolya szervezi a csapatépítőt. Oda jön az asztalukhoz, és magyarul kezdi elmondani, mi hogy lesz. Amikor befejezi, külön oda jön hozzá is, ő leveszi a fülhallgatóját, és örül, hogy kihaladszik belőle a zene. Nem felismerhetően, de hallhatóan. Team building kezdi. Holnap 11-kor találkoznak a belvárosban. Lézertegezni mennek, ne felejtse el. Utána beülhetnek a környéken valahova enni is, ha van kedvük, persze nem kötelező. 2 óra szokott lenni, ennyi a minimum, amíg maradni kell, de annyi úgy is lesz, annál mindig több. Nagyon jó móka lesz, mondja magyarul Orsolya. Móka. Fán. Mindig új szavakat akarnak tanítani neki. Thank you, válaszolja mosolyogva, de nem teszi hozzá a nevét, Orsolya. Korogni kezd a gyomra. Még csak 11:30, fél óra múlva mennek ebédelni. Mindig pontosan 12-kor felállnak, és mennek. Az első héten hívták, jöjjön ő is, ha szeretne. Leszaladt a büfébe, vett a menüből, és felhozta, mint a többiek. Néhányan hoztak maguknak ebédet, már melegítettek, mire felért. Megterítettek, lefoglaltak egy 6 személyes asztalt a konyhában. A mikró tetején már tányérok sorakoztak, így jelezték, melyikük jön a melegítésben. Kinyitotta az evőeszközös fiókot, kivett kést, villát, kanalat, és leült. Először még magyarul beszélgettek, de amikor elkezdtek enni, áttértek angolra. Sokat kérdeztek tőle, honnan jött, mit csinált eddig, hol dolgozott, hogy érzi magát. Ukrajnából, de nem Kijevből, hanem Zaporizsiából. Igen, igen, mint az automárka. Kijevhez képest délkeletre. Annyira nem szerette. Iparváros, nincsen benne semmi érdekes. Lviv sokkal szebb. oda menjenek, ha menni akarnak valahova. Nem, egyáltalán nem olyan veszélyes, mint ahogy mondják. Igen, ugyanilyen multicégnél dolgozott ott is, de nem szerette az ukrán mentalitást. Hát olyan, mint az orosz. Utasításokat adnak, lekezelőek. Igen, az orosz és az ukrán tényleg hasonlít. Igen, ugyanazok az alapok. Érdeklődőek voltak. Lassan haladt az ebédjével. Már mindenki befejezte, ő pedig még csak a felénél járt. Miközben beszélgettek, néha mondtak egymásnak egy-egy mondatot magyarul. Azon gondolkodott, talán fel sem tűnik nekik, ha az angol mondat folyamatba bele-bele csúszik egy-egy magyar is. Magyar szó, mondatrész, mondat, mondatfolyamok, beszéd. Néha az is előfordult, hogy hallgatott pár percig, és áttértek magyarra. Akkor már a magyar mondat folyamatba szövődött bele egy-egy angol szó, mondatrész, mondat. Nem akart szólni, inkább megette az ebédjét, és elköszönt. Ez párszor megismétlődött, néha hívták még ebédelni, de egyre kevesebbszer, és már nem is ment szívesen. Érezte, kicsit mindenki feszeng, ha ott van. 12-kor felállnak, és elindulnak a konyhába. Enikő kezében a doboz köles és hús, amit elfelejthetett betenni a hűtőbe reggel. Na most majd szagolhatja, nincs-e baja, de mivel megy a légkondi, jó lesz. Mást is megkér, talán épp orsolyát vagy a leégett hátul lányt szagolja meg. Hetszelik majd ezzel, gondolja. Hetszelik, hogy biztos hasmenése lesz tőle, ha megeszi, szóval csak óvatosan a végén még lemarad a délutáni meetingről. Enikő majd leinti őket, hogy most már lépjenek tovább. Annyira nem is vicces ez az egész. Nem akarnának tovább lépni, hányós, gyomorrontásos történetek kerülnének elő. Ha ő is ott lenne, először senki nem emlékezne, hogy mondják angolul a gyomorrontást. Keresnék a szavakat, magyarul kérdeznék egymástól, hogy van angolul? Na, ő tudná, miről van szó, elárulná. Ezekben a történetekben sok ilyen szó lenne. Például a hányás csillapító... Nincs kedve kimenni. Gianluca odajön hozzá, megkérdezi, van-e ebédje, van-e kedve lemenni vele a büfébe, vagy ki pár utcával arrébb tud egy jó kínaist. Elutasítja, még nem éhes. Hazudik. Éhes. Luca mellé ültették először. Ő volt az egyetlen külföldi rajta kívül, gondolták, jó lesz őket egymás mellé ültetni. Luca a második nap azt mondta, eddig csak gyönyörű ukrán nőkkel találkozott. Nem akarta mondani, ő már látott csúnya ukrán nőket is, inkább csendbe maradt. A gépét nézte, mintha valami nagyon dolgozna, mintha nem hallotta volna meg. Luca néha elhívta ebédelni. Néha vele ment. Nem szeretett egyedül lenni, ezt még Ukrajnában ragasztották rá. Mindig csapatostul kell menni, különben evés közben lopva rád néznek, miért eszel egyedül. Ha mégis egyedül evett, újságot vitt magával, vagy könyvet, vagy játszott a telefonján. Most is játszik majd. Egy óra. Remeg a keze az éhségtől. Nem akarta, hogy azt higgyék, kerüli őket, ezért nem ment ki korábban. Sok vizet iszik, legalább a gyomra nem korgott hangosan. Kimegy. Nincs várakozó tányér a mikro tetején. Gyorsan megebédel, még a délutáni meeting előtt el akar menni sétálni. A meeting után Enikőik mennek. Négyen, öten, mindig ugyanaz a csapat, őt még sosem hívták, első nap sem. Talán úgy gondolták, ezt már nem kötelező meglépni, sétálni, nem muszáj, ebédelni muszáj. Megy egy kört a közeli parkban, távolról látja Lukát, intenek egymásnak. Nem tudja, a férfinak vannak-e itt ismerősei, akikkel együtt szokott ebédelni, vagy egyedül ment el a kínaiba, egyedül ment el kávézni. Kicsit irigylé, hogy tud egyedül lenni. Nem zavarja többiek tekintete. Talán a telefonon beszél valakivel ilyenkor. Sokat telefonál az irodában is. Luca bevárja. Együtt sétálnak vissza az épületbe. Megkérdezi, nem mennek-e még egy kört, de... Ő emlékezteti, hogy mindjárt 3 óra. 3 óra, vagyis mindjárt kezdődik a meeting, mondja. Luca úgy csinál, mint aki tud róla, de ez nem igaz. Mindig mindenhonnan elkésik. Másnap kicsit korábban ér a megbeszélt helyszínre. Orsolya már ott ül egy asztalnál, mint szervezőnek már hamarabb ide kellett érnie, gondolja. Oda megy hozzá, köszön, leül mellé. Igen, jól van, igen, könnyen ide talált. Nem, még sosem lézertegezett. Igen, nagyon várja, biztos fán lesz. Igen, igen, móka. Orsolya a napjáról kezd el mesélni. Olyan ideges volt reggel a mai nap miatt, hogy minden simán menjen, hogy már 5:30-kor felkelt. A férje meg is jegyezte, feküdjön vissza, de nem tudott. Ő megkérdezi, hogyan találkozott a férjével. Orsolya elmeséli. Jót nevetnek azon, milyen jó humorú rendező az élet. Orsolya és a férje 5 éve ugyanazon a napon kezdtek a cégnél, de 3 évvel azelőttig soha életükben nem találkoztak. Akkor is csak a lejtett krémes miatt. Krémes? Kérdez vissza ő. Orsolya nem biztos benne, hogy mondják angolul, kind of cake, ezért elmutogatja. Úgy csinál, mintha érteni. Yes, kind of cake. Lassan megérkeznek a többiek is. Magyarul köszönnek. Szervusztok. Ő azt válaszolja, szia, aminek mindenki nagyon örül. Már majdnem teljes a létszám, de Luka még sehol. Körbenéz. Nem látja közeledni. Elkezdődik. A főnökük magyarul kezdi el mondani a csapatbeosztás. Megérti, hogy nem Orsolya csapatában van, hanem Enikőjében, a leégett hátú lány pedig a másikban. Ezen jót nevetnek. Enikő elmutogatja a leégett hátú lánynak, figyelni fogja, csak vigyázzon a teremben. A főnök az utolsó pillanatban vált át angolra, amikor tudatosul benne, ő is ott van. Sorry, sorry. Az ő csapata veszi fel a neonsárgomest, megszagolja. Szerencsére nem büdös. Elkezdődik a játék. Néhányan rejtett zugokba bújnak el, onnan lövik a többieket. Mások rohannak és lőnek. Nem érdekli őket, kapnak elővést. Aki a legtöbb embert eltalálta, azt találták el a legtöbben. Hát ő nem élvezi különösebben. Inkább a termeket járja körbe, a folyosókat és a zugokat. Mindenhová benéz. Megtalálja az ott bujkáló kollégákat. Lőnek! Ő is lő. A középmezőnyben végez az összesítés szerint. Átmennek a közeli bárba. Így hívják. Bár. Ő örül, mert ez könnyű kimondani. Bár. Útközben Orsolya mellé csapódik. Jót beszélgetnek. Orsolya megkérdezi, miért nem szokott már kijönni velük ebédelni. Mentegetőzik. Mostanában később ebédel. Igen, igen, jövő héten mindenképp együtt ebédelnek. Igen, szívesen kipróbálná azt az új éttermet a sarkon. Jó, persze, jó ötlet. Azon gondolkodik, talán kicsit felfújta a nyelvi különbséget. Miért baj, ha néha magyarul is beszélnek? Hát ő majd belekérdez, viccesen, udvariasan. Biztosan nem direkt váltana. Vele is előfordult néha, kiejtett egy-egy ukrán szót, amikor gyorsan akart válaszolni. A bárban le van foglalva 2 nagy asztal. Ő Orsolya mellé ül, Enikő és a többiek is, akikkel az első pár alkalommal együtt ebédelt. Angolul beszélgetnek. Néha belecsúszik egy-egy magyar szó, mondatrész, főleg amikor megjegyzéseket tesznek. Ilyenkor a másikhoz hajolnak, úgy mondanak magyarul valamit. Ez rajta kívül senkinek nem tűnik, de az ő fülét megcsapja a nyelv jellegzetes ritmusa. Jó móka volt, ugye? Kérdezi tőle magyarul a leégett hátú lány. Nem érti, mit kérdez? Tudod? Móka. Ismétli meg, fán. Móka. Móka. Pia, mondják neki megint magyarul, és a pohárborra mutatnak a kezében. Pia. Drink. Jól berúgni. Get drunk. Azt akarják, ismételje. Hát, ismétli. Móka, pia, ugyanaz, kiáltja az egyikük, nevetnek. Ő is nevet. Móka, pia. Megkérdezi Luka, miért nem jött. Különböző vélemények hangzanak el. Sosem jön csapatépítésre a 3 év alatt, amióta itt dolgozik, még egy team buildingre sem jött el. Egyesek szerint magának való. Nem szereti az ilyen eseményeket. Mások szerint őket nem szereti. Arról beszélgetnek, Luka sosem jött velük ebédelni, az elején sem, és nem megy le velük kávézni. Magának való, ismételgeti magyarul. Magának való. Hogy mondják ezt angolul? Reserved? Yes, reserved. Igen. Luka reserved, jegyzi meg az egyik fiú. Luka helyett Lucát ejtve. Vár, de a többiek nem nevetnek. Ő nem érti. Orsolya elmagyarázza neki. Van egy olyan női név, hogy Luca. Ugyanúgy írják, csak máshogy ejtik. It's not funny, mondja Orsolya, aztán folytatják. Luka már 6 éve itt él, és még mindig nem tud egy mondatot sem kinyögni magyarul. Egyáltalán semmit. Pedig magyar barátnője is volt már. Legalább az ő kedvéért megtanulhatott volna. Hogy legalább annyit tudjon mondani neki reggelente, hogy jó reggelt. Do you know these words? Right, Juba? Végül is majdnem jól ejtette ki, jegyzi meg magában ő. Igen, ismeri. Jó reggelt. 2 óra múlva kimenti magát, mennie kell. Jó reggeltek, borok, vigyázz magad rá, cikáznak a fejében hazafelé. Amint kilépett a bár ajtaján, biztos azt mondták, milyen kedves, már most is több magyar szót ismer, mint Luka. Ennyi lett volna. 1 óra, és már is tud legalább 10 magyar szót. Pia, bor, magának való. Olvassa a feliratokat a boltok felett. Café and lunch, borbár, söröző. A betűk, amiket nem tud kiejteni, sorozó. Felszáll a villamosra, a nehezen kiejthető magyar neveket ismételgeti. Orsalja, Enniko. Neki támaszkodik az egyik kapaszkodónak. Egy fiú mellette magyarul telefonál. Megpróbálja elcsípni. Mondd olyan szót, amit már ismer. Hallgatja a nyelv jellegzetes ritmusát, a sok E betűt. Ha mond is, nem tudja kivenni. Hadar. Light bulb üti meg a fülét. Szemben a 2. ülésen 2 lány éppen arról beszél, milyen égőt válasszanak. Melyik a jobb, az energiatakarékos vagy a LED? Okay, but what's the difference? Jubov becsukja a szemét, hallgatja a 2 lányt. 5 megállón keresztül az égőkről és lámpákról beszélnek, és hogy melyik áruházba érdemes menni, az Ösre vagy Újbudára.
2: Harag Anita magyarul című írását Dér Gabriella előadásában hallották. A most elhangzott műsort vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunkban Pem Gilbert Antal, ferences szerzetessel, a miskolci vasgyári plébánia plébánosával beszélgetünk hivatásának bontakozásáról. A riporter Pap Ildikó.
2: Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények minden év elején, tanév elején kapnak egy mottót a főpásztortól, a fenntartótól, és idén Assisi Szent Ferenc naphimnuszából vett idézet, áldott légy Uram, ez a tanév mottója. Készülve erre a beszélgetésre azért felmerült bennem az, hogy reguláris harmadik rendhez tartozó ferences szerzetes nyilván nap mint nap kimondhatja különböző formában ezt a mondatot, de vajon mikor hallottad ezt a mondatot? Ha nem is ebben a formában, de a lényegét tekintve először életedben.
3: Hogy mikor hallottam ezt a mondatot, azt most így nem tudnám megmondani, de hogy ennek a szelleme mikor érintett meg, azt könnyebben. Annak idején, ugye ez egy kicsit hosszabb történet, a 80-as éveknek nagyjából a karizmatikus megújulásába csöppentünk bele. Tehát a közösségünk tagjai gyakorlatilag egymástól függetlenül ott értek meg, ott értem meg én is, és ennek a lényege egy új közösségi élmény volt, azt hiszem ez volt a kiindulópont. Egy olyan közösségi élmény, ami nem csak arról szólt, hogy jól érezzük magunkat egymással, miközben ez egy lényeges része volt a tapasztalatnak, hanem ez egy egészen új életérzésből fakadt, valami egészen új istenkép, és egy ilyen helyenként gyors, de időnként így lelassuló átalakulási folyamat jellemezte. Ez volt akkor az újdonság. És valahogyan, én már nem is tudom, hogy ez kinek köszönhető, valószínűleg a Júlia nővérnek, akinek egyébként is nagyon sokat köszönhetünk, így a közösség létrejöttét illetően, talán így rajta keresztül jött ez a gondolat, hogy igen, az újdonság az, ami az adott kornak, meg ugye mi generációnknak a nagy újdonsága volt, ennek valahogyan kapcsolódnia kell a régihez. Tehát valahogyan ahhoz, amit már megéltek, ami hitelesnek bizonyult, és az idő próbáját is kiállta. És így valahogy teljesen spontán módon jött ez a ferences lelkiség, olyan módon, ahogyan ma Ferencnek az írásaiból, meg a róla szóló életrajzokból tükröződik. És akkor talán ott a karizmatikus megújulásban az imádságnak ez az új élménye, a dicsőítő imádság, tehát a dicsőítésnek ez az ereje, amit egyébként megéltünk, meg annak az átalakító erejét is megéltük, tehát ez a dicsőítésben rejlő erő ebben az újban, meg a régiben, ahogyan ezt Ferenc megéli, meg ahogyan ezt az ő útján itt újra meg újra tapasztalja. Na ez így találkozott. És valahogy én így kölcsönösen megtermékenyítette egymást, talán így mondhatnám.
2: Nem is kifejezetten arra gondoltam, hogy már a későbbiekben, közösségben hogyan találkoztál ezzel, hanem utaltam ebben a kérdésben nagyon rejtve arra is, hogy mennyire a családban, gyermekkorodban érintett meg téged az Isten hit.
3: A szüleimtől egy nagyon, testvéreimmel együtt egy nagyon értékes örökségként kaptuk a hitet. De ez ugye annak idején egy unalmas mesterség volt. Tehát templomba járni, imádkozni, miközben ugye gyerekként már tudtuk, hogy ez fontos, ezt a szüleinktől és a szüleinken keresztül tudtuk, mert nekik is fontos volt, de ez a feladatok világába tartozott. Tehát így emlékszem, alkudoztunk a szüleinkkel. Az esti imádságnál, a közös esti imádságnál, hát most akkor egy kicsit fogjuk rövidebbre, mert ezért, meg azért, meg amazért. Vasárnapi szentmiséknek, ugye emlékszem, rendszeresen visszatérő mozdulata volt, hogy így apukámnak így megcibáltam a kabátját, vagy én nem tudom én a nadrágját, és kérdeztem, hogy mikor lesz már vége. Ott inkább az jött át, hogy ez egy fontos dolog, ez egy kötelesség, és azt a részét, ami a szüleimnek erőt adott, azt még akkor nem értettem, se én, se a testvéreim.
2: Hányan vagytok ti testvérek?
3: Hárman. Hárman vagyunk testvérek, és ez nagyon lényegesnek bizonyult, mert pontosan nagyjából 20 éves koromban, amikor megtértem, akkor ez az egész gyerekkortól kapott keresztény nevelés, ez egy teljesen új színben tűnt fel, mint ahogyan én ezt addig megéltem. Addig Az a helyzet, hogy időnként irigyeltem azokat a cimboráimat, akiknek ilyen kötelezettségei nem voltak.
2: Volt eltávolodásod a 20 éves kori megtérésed meg között a kötelezettség között?
3: Eltávolodásom ilyen nagy és látványos eltávolodás nem volt. Alkatilag nem egy lázadó vagyok. Alkatilag én nem a forradalmár típusa, hanem inkább a reformernek a típusa vagyok. Az egyik az robban, a másik meg állandóan kritizál. Erre most is figyelnem kell, és ezt a hívek időnként boldog mosollyal, hogy mondjam, konstatálják, hogy én erről tudok. Mert erről ők is tudnak. Tehát igazából nem voltam soha egy forradalmár. Inkább azt mondanám, hogy az a gyerekkori hitem és a megtérésem utáni hit, az mindig is távol volt egymástól. Egy fontos alap volt, annyit átadtak a szüleim, és ennyit sikerült befogadni, hogy ez egy fontos dolog. Tehát az Isten létében és az Isten jóságában sosem kételkedtem. De nem tudott, tehát egyre inkább kibontakozó, meg önállóvá váló életemre ez nem túl nagy hatással volt. Tehát, hogy kívülről nézett volna valaki, mondjuk ilyen 15-16 éves koromtól egészen a megtérésemig, akkor ugyanazt látta volna, mint az ateista, meg a nem hívő, meg a gyakorlati ateista cimboráimnál.
2: Gondolkodom azon, hogy 20 éves korod megtérése, hogy ez már az egyetemista évek, vagy esetleg a katonaság idejéhez köthető, hogy köthető ez konkrét eseményhez, történéshez?
3: Nagyon is. A katonaság alatt volt egy nagyon fontos találkozásom. Nagykanizsán voltam katona, 83-tól 85-ig, és ez alatt az idő alatt ott a törzsi ütekben volt egy fiatalember, a Mérci Józsi, aki úgy nagyon elütött a többiektől. Tehát egyrészt nagyon jó humora volt, semmiféle agresszió nem jellemezte, de mindig legyőzte azokat, akik őt viszont támadták. Mert hogy nem rejtette véka alá, hogy ő keresztény. Ez ugye még a fényes szelek idejében volt. És nagy hatást gyakorolt rám, és egyszer leültünk beszélgetni, és akkor tette fel nekem a kérdést a Józsi, hogy mit jelent nekem az, hogy én keresztény vagyok. Mert ugye ezt mondtam, hogy én is keresztény vagyok. És akkor nem nagyon tudtam erre választ adni. Tehát valamit mondtam, már nem tudom, hogy mit mondtam, de ez a kérdés, ez ott maradt bennem. Innentől fogva hozott nekem olyan olvasmányokat, amik tényleg ebben itt segítettek, tőle kaptam az első szentírásomat, és akkor ott a nagykanizsai Gábor Állón laktanya törzsütegének a raktárában egy szép estén, amikor az imádságról, arról az imádságról olvastam, amit egyébként a szüleim gyakoroltak meg, amire megtanítottak engem is. Arról olvastam valamit, semmi rendkívüli nem volt, de olyan mélyen érintett, hogy azt mondtam, hogy ezt most ki kell próbálni, hogy akkor innentől fogom most vagyon személyesen megszólítani az Istent. És akkor ott a törzsütekbe szépen bezárt, törzsütek raktárának az ajtaját bezártam, letérdeltem, és elkezdtem mondani. Azt, ami így belülről jött. Nagyon furcsa érzés volt az elején. De aztán utána valami történt, és ezek valahol nagyon mélyen történhettek, mert nem tudtam számot adni magamnak arról, hogy mi történik, csak azt tapasztaltam, hogy jó volt visszamenni másnap, harmadnap, és onnantól fogva minden nap.
2: Ugyanoda a raktárba?
3: Ugyanoda. És akkor ugyanúgy ezeket, azt, ami bennem, nem is tudom pontosan miket mondtam, de valahogyan ez egy életemnek az első személyes imája volt, amikor arról beszéltem, ami ott legbelül volt, és amit nagyon furcsa volt hallani, mert ugye belülről az ember ezt így éli, érzi, de amikor ezt így kifelé megfogalmazza, az olyan furcsán hat vissza. És érdekes, egy különös élmény volt a jelenlétnek a megélése. Ez volt talán a lényeg, és akkor ezzel párhuzamosan kezdtek változni a dolgok. Tehát egy nagyon-nagyon konkrét átalakulás volt, egy teljesen új életérzés volt az eredménye. Egy teljesen új életérzés. Egy teljesen új világlátás érdekes módon.
2: Meg tudod ezt fogalmazni részletesebben, hogy mi változott?
3: Talán egy dologgal tudom szemléltetni, de egyébként nehéz visszadni ezt. Amikor hazamentem katonaságtól eltávra vagy szabadságra, ugye ott Alpok alján, ahol éltem, ott ilyen nagy tölgyerdők voltak, vannak még most is, és valahogy amikor kimentem az erdőbe, amit egyébként gyerekkoromban is gyakran megtettünk, akkor ott valami egészen más volt. Tehát valahogyan az élő valóság egészen új módon érintett meg. Tehát, hogy az a mondjuk egy ilyen tölgyfának, vagy egy ilyen tölgyerdőnek az a kisugárzása, amivel ezt a stabilitást, az életet, az életerőt így hordoz, az nekem teljesen új volt, ahogyan az így hatott rám. Egy egészen új életérzés a természettel való kapcsolatomban is. Tehát talán ezt az egyet tudom így kiemelni, illetve hát azt is, hogy onnantól fogva, hát mondjuk a nem éppen dicséretes, hogy is fogalmazzak intelligensen, nem éppen dicséretes erkölcsi életemnek a normái nagyon gyorsan eltaláltak oda, amire a szüleim nevelni próbáltak, de nem túl nagy sikerrel. Tehát ott rövid idő alatt olyan dolgoktól, olyan bűnöktől szabadultam meg, amiktől addig talán nem is akartam. Tehát ez mondjuk tényleg egy nagyon markáns változás volt, és onnantól fogva valahogyan ez a fogalom, hogy a szív tisztasága, ez is egy új erővel hatott rám. Ez is egy teljesen új fogalommá vált számomra.
2: Katonaság előtt milyen elképzelések vagy vágyak, célok lebegtek a szemed előtt, hogy mi szerettél volna lenni?
3: Akkoriban olvastam egy könyvet. Én eredetileg német nemzetiségű vagyok. Hient. Ez a fogalom ma már kikopott, még a 19. században, még a Jókai regényeiben is szerepel ez a népcsoport, a hiencek. Liszt Ferenc is ilyen származású volt, tehát ilyen bajor ősöktől származó magyarországi németek. És ezért ugye nekem ez az anyanyelvem igazából, és akkor emlékszem, olvastam egy könyvet, Liebe ist nur ein Wort, tehát a szeretet az csak egy szó. Egy ilyen elég dekadens szerelmi regény volt az, és ilyen egyáltalán nem volt happy end a vége, hanem egy ilyen, nem is tudom, tényleg dekadens módon kezdődött, dekadens volt a tárgyalása és a befejezése is. És ezzel tudtam azonosulni. Ilyen az élet. És akkor gyakorlatilag, amit ki lehet hozni belőle, hozzuk ki. Én tulajdonképpen a Kádár rendszernek ezeket az utolsó évtizedeit ilyen ideológiai szempontból én átaludtam. Tehát nem voltam forradalmár, nem foglalkoztam velük. Ez is ugyanolyan, mint úgy alapvetően a világ. Nincsen túl sok értelme, valahogyan boldogulni kell. Talán így tudnám megfogalmazni, hogy nem találtam az élet értelmét, amiről tudtam, hogy kéne lennie, meg is kéne találni, de miután nem tudom, hogy mi az, ezért valahogyan el kell boldogulni ebben a világban. És ezért gyakorlatilag majdnem kitűnő lett az érettségim, de nem úgy döntöttem, hogy nem tanulok tovább. Tehát elmegyek, dolgozni kell, elmentem a szombathelyi járműjavító üzembe dolgozni, és akkor ott gyakorlatilag 4 éven keresztül dízelszerelőként dolgoztam. Mozdonyokat javítottunk. És nagyon érdekes volt egyébként, hálás vagyok nagyon azért az időért, azok az emberek ott, akik munkatársaim voltak, nagyon értékes emberek. Tehát nem gondoltam volna, hogy ilyen mélyen érző és mélyen gondolkodó emberek vannak. Na nem mindenki persze, nem kivétel nélkül, de mindmáig nagy hatással vannak rám, ahogyan ez így tudatosodik, és ott gyakorlatilag éltem ezt az átlagos, különösebb nagy célok nélkül életet. Nem voltak céljaim. Nem voltak.
2: De elégedett voltál akkor úgy az életed?
3: Nem. Nem. Kerestem valamit, amiről nem tudtam, hogy mi az, és talán ezt ma így fogalmaznám meg, hogy elfogyott az a remény, hogy ez változhat valaha. És így utólag megértem azokat, akik ebben az életállapotban gyakorlatilag a Carpe Diem ideológiának a képviselő, én is ez voltam. Tehát azt, amit a nap esetleg felkínál, hát azt szakítsuk le. Ez nagyjából ez volt, egy eléggé dekadens állapot, de ezzel én

0: új színben tűnt fel. Tehát családot alapítani, családban élni, megtalálni a páromat, a korábbiakhoz képest ez is itt egy ilyen teljesen új színben tűnt fel. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, hogy az a küldetés, amim lesz, vagy amim van, csak még nem tudom mi az, az esetleg azzal jár, hogy egyedül kell leélnem az életemet. Érdekes módon ez is így elméleti lehetőségként előjött, és a harmadik, amit a legkevésbé tudtam elképzelni, hogy esetleg papi hivatásom van. De ez az abszolút elképzelhetetlen kategóriája volt, érdekes.
1: Na, de legalább már felmerült a fejem.
0: Felmerült, mint elméleti lehetőség, amit, ha én hűséges vagyok az Úrhoz, már pedig ez ott nagyon fontos volt, akkor ezt nem zárhatom ki. Na és akkor innentől fogva elkezdtem ezért imádkozni. Uram, akkor mutasd meg. Most akkor a három közül melyik az én utam? És nagyjából egy ilyen 2 éves folyamat volt ez, mert ugye időközben otthon a családdal elkezdtünk építkezni. Ugye a katonaság után ez így terve volt véve, és akkor a szüleimmel, testvéreimmel nekiálltunk építkezni, és miközben ez zajlott, érdekes volt, hogy ilyen lelki gyakorlaton megfordultam, olyan lelki gyakorlaton megfordultam, kerestem a közösséget, tehát így a közösségnek az ereje az nagyon korán megérintett. Azoknak a közössége, akik valami hasonlót éltek meg, mint én. És szép számmal voltak ilyen fiatalok, fiúk, lányok, vegyesen. Onnantól fogva volt közösségem a katonaság után Szombathelyen, Kálvária közösségbe jártam, és jöttek ilyen apró érdekességek. Hogy az egyik lelki gyakorlaton, az pont Leányfalun volt, és ráadásul nem is a saját korosztályommal, hanem ilyen idősek és nyugdíjasok közösségébe csöppentem bele, ahol egy viszonylag fiatal ember volt, akivel aztán tényleg hosszan el is beszélgettünk, de ahol így a bemutatkozásnál a lelki gyakorlatot vezető papbácsi azt mondtam, hogy én dízelszerelő vagyok, és a vasúton dolgozom. Tolhatott-e még az Isten dízel mozdonyát? Még kicsit képzavar volt, de úgy meglepett, mert ez is egy ilyen célzás volt. De ezek nem hatottak rám. Vagy mondjuk, miközben imádkoztam, és másokat is kértem, hogy imádkozzanak értem, hogy itt kitisztuljon a kép, hogy mi az én dolgom ebben a világban. Vasúton utazom, nem is tudom honnan, hová. Velem szemben ül egy szimpatikus hölgy, nem is beszélgettünk, egyszer csak megszólít, hogy fiatalember, ne haragudjon, hogy megkérdezzem. Ön véletlenül nem szeminarista, nem kispap? Hát mondtam, hogy nem. De ez is bennem maradt. Ez a kérdés is bennem maradt. Nem hatott, hogy mondjam, tehát a döntéseimet ezek nem befolyásolták. És akkor találkoztam megint csak egy fiatal sráccal, akivel sokat beszélgettünk, és neki is ez volt a dilemmája, hogy felmerült a papság, de igazából nem annyira akart igent mondani rá, azt mondta, hogy nem annyira, inkább a másik irány. Na minden esetre itt azt vettem észre, hogy idővel ez az elképzelhetetlen egyre közelebb jön hozzám. Tehát azt hiszem, hogy alkatilag ez egy lényeges adottságom, hogy amíg valami mellett nem hoztam döntést, addig az ügy érdekében nem sok mindent tudok csinálni. Tehát körülbelül ebből adódott az, hogy amikor már ugye megszületett később a döntés, és bementem a szemináriumba, ott úgy ledöbbenve láttam, hogy itt jó néhányan vannak, akik még nem döntöttek a papság mellett. És akkor annak idején a Bosák Nándor atya volt a rektor. És akkor beszélgettünk, mondtam neki, botránkoztam, hogy hát hogy lehet? Hát a papságra készülnek emberek, és nem döntötték el, hogy mit akarnak. És akkor ő azért a nagy élettapasztalatával elmagyarázta nekem, hogy hát ezt azért nem lehet megkövetelni mindenkitől, ez nem mindenkinél így működik, hogy eleve már egy kész döntéssel megy a szemináriumba. Van, akinél így van, van, akinél a szeminárium évek érlelik a hivatást. És hogyha nem ment volna be, akkor nem is tisztázódna neki soha. De nyilván tisztázódni kell, és ott kell akkor megszületni döntés. Na jó, neki volt akkor a tekintélye, hogy ezt elfogadtam, elhittem neki, de alkatilag én az vagyok, akinek először kell bizonyosság, ami alapján eldönti, és akkor utána tud abba az irányba menni. Na minden esetre volt egy lelki gyakorlat, megint csak ilyen véletlenszerűen, egy jezsuita, egy idős jezsuita atya meghívott a Stellába. Tehát az ő éves lelki gyakorlatát végezte, ez még 86-ban volt talán, meghívott erre a lelki gyakorlatra, és mondta, hogy ha akarok, akkor én is részt vehetek rajta. Na és ez nem gondoltam volna, hogy

0: erre az időre ez a kérdés már olyan intenzívé vált számomra, hogy ott a lelki gyakorlaton jött el egy pillanat egy ilyen délutáni szentségimádás alatt, hogy így valahogyan egy ilyen belső hang, de nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen misztikus, ilyen nem tudom én milyen élmény keretében, de valahol úgy legbelülről jött ez a hang, hogy ez most már megérlelődött, most már kimondhatod. És nagyon érdekes volt, hogy pillanat alatt leizzadtam, ott az oltári szentség előtt, heves szívvel, és pillanatnak a jelentősége úgy érződik, és akkor mondtam az úrnak, hogy nem, még nem tudom kimondani. De érdekes, hogy volt egy ilyen csendes bizonyosság, hogy most már tudom az irányt, és előbb-utóbb ki fogom mondani. Most még nem tudom. Tehát gondoltam, hogy majd hetek, hónapok, ki tudja, évek múlva. De aztán pár nap eltelt, és ugyanott, oltári szentség előtt, egy ilyen csendes imádság alatt, megint ugyanez. Tehát ez megérlelődött, eldöntetett, kimondhatod. Semmi kényszer nem volt benne, egy ilyen nagyon, amit valószínűleg ritkán él meg az ember, hogy szabad és dönthet. Na és akkor kimondtam. Akkor így kimondtam az igent az úrnak a papságra, hogy igen, vállalom, akarom, és hálát adok az Istennek, hogy ez soha nem kérdőjeleződött meg. Tehát ilyen típusú krízisem nem volt, ami mondjuk azt a kérdést vetette volna fel, hogy tényleg ez-e a hivatásom. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Krízisek voltak, de az nyilván az sokféle lehet, ez a hivatástudat onnantól fogva nem kérdőjeleződött meg. És érdekes, ott is valamilyen szintkülönbség lett hirtelen, mert addig valamilyennek elképzeltem a papi hivatást. De ez az én képzeletem volt. És onnantól fogva, amikor az igent kimondtam rá, valami egészen új, valami egészen más képem lett, vagy tapasztalatom lett arról, hogy milyen az, amikor ugye ezt a döntést meghozta az ember. Nagyon meglepő volt.
1: Mi változott?
0: Úgy képzeltem el, nyilván ugye ezt tudjuk, a cölibátus itt a legnagyobb kérdés. És a cölibátust valahogy úgy képzeltem el, hogyha valaki a papi hivatásra igent mondott, és azt komolyan akarja élni, tehát becsületesen akarja élni. Azt úgy képzeltem el, hogy guggolva is ki kell bírni a végéig körülbelül, valami ilyesmi. De ez nem így működik. Az, amit kegyelemnek mondunk, az így fogalmilag, az egy nagyon, nagyon szegényes valami, de ez a kegyelem ott nekem tartalommal telt meg. De nem tudnám ezt elmondani, nem tudnám részletezni. Sőt, meg se próbálom azért, mert egy kicsit ilyen...
1: Van, amire nincsenek szavak.
0: Igen, igen. Tehát úgy lehúz valamit, mikor az ember így a fogalmakat ráaggat, és úgyhogy így dőlt el.

Kedves hallgatóink, Pem Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Erdő Péter bíboros szerint a Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, második Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál kalocsai érsek, a magyar fősereg vezére, Szalkai László esztergomi érsek, Magyarország prímása, valamint a püspöki kar több tagja, számos főúr és sok ezer katona, idézte fel. Ismertek és névtelenek, akik a döntő órában vállalták a rájuk háruló kötelességet és életüket adták hazájukért. A Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége, fogalmazott Erdő Péter. Hozzátette, nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról és az áldozatról is. Akik ott harcoltak, tudták, hogy a hatalmas túlerővel szemben nem arathatnak győzelmet, de a keresztény értékrend és a haza szeretet erőt adott a félelmeik legyőzéséhez. A talpra állások történetének nevezte a magyar történelmet Magyar Péter miniszterelnök Mohácson, a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott megemlékezésen. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország elvesztette egy sorsdöntő csatát, de nem tűnt el. Magyar Péter a Mohácsi csata évfordulóján tartott emlékhétvégét megnyitó beszédében azt mondta, a Mohácsi csatában elvesztettük a királyunkat, elveszett az ország politikai egysége. Olyan évszázadok következtek, amelyekben sokszor maga a magyar államiság fennmaradása is kérdésessé vált. De Magyarország nem tűnt el, mi nem tűntünk el, emelte ki, hozzátette. Ez talán Mohács legnagyobb üzenete. A kormány a 2026-27-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A kormányhatározatban a miniszterelnök a pénzügyminisztert és a vidék és a településfejlesztési minisztert bízta meg, hogy gondoskodjanak a támogatási keret 10 milliárd forintra történő emeléséről beépülő jelleggel 2027-től. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen, az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Végül az időjárásról. Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés-rendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban. Az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt, délelőtt és délután rendőrök segítik majd a zökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedésrendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást.
1: A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember első, hanem ugye a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legszélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymásra az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalogátkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre, de azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost, nem olyan nagy nehézség, ez sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk, akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az útteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelője előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőjét úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél ott lesznek a kollégáim reggel és délután is. Segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járműek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak.

0: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Baráthegyi Majorság legújabb fejlesztése, a Borsszem Jankó tematikájú integrált játszótér kivitelezése. A projekt részeként megvalósuló élménytér a klasszikus magyar népmesei motívumokat ötvözi a modern rekreációs funkciókkal. Ezáltal interaktív módon hozza közelebb a kulturális örökséget a legfiatalabb korosztályhoz. A létesítmény egyedi arculatát Kő Boldizsár képzőművész, elismert játszótértervező dolgozta ki, akinek referencia munkái hazánk kiemelt turisztikai központjai mellett Európa szerte, így Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában is megtalálhatók. Az átadás előtt álló mesetér a Baráthegyi Majorság kiemelt turisztikai és edukációs attrakciójává válik, ahol a fizikai aktivitás, a kulturális tartalom és a természetközeli környezet egységes egészet alkot. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ez a kapu, szüleitől búcsúzik ez a fészekhinta, ez a körtep, ahol le kell menni az alvilágba, itt van a kacsalában forgó vár, azért háromszög a rapku, mert három vár van, tehát három oldalról három várat látsz, három királylánya, itt vannak a sárkányok, ez is három szög alakú az alapja, mert van három fejű, hat fejű és 12 fejű sárkány. Ezeket le kell győzni, itt van egy mesetér, ahol meg lehet pihenni, meg átgondolni, hogy hogyan tovább, és közben téged elhagy mindenki, és végül a griffmadár az, aki felvisz téged vissza a felvilágba, tehát felrepít, ez egy ilyen nagy repülőhinta, de közben a combodból is kell adjál hozzá. Az ősi mesésnek az a lényege, hogyha valaki kicsinek születik, borszemnek születik, csökevényesnek születik, abból még lehet hős, és ahhoz, hogy a saját életed hőse legyél, az meg kell küzdeni. És van, amikor egyedül küzdesz, van, amikor segítséget kell kérni, vagy segítséget elfogadni, és vannak olyan helyzetek, amikor nem mindig mindenki sikerül, van, hogy elhagynak, és akkor új segítők jönnek, és ezt megtanulni a gyerekeknek, átélni, hogy ez hogyan működik a mesében is, és ez akkor a valóságban is ezt át lehet majd rakni, ettől terápiás ez a mesejátszótér. Egy évvel ezelőtt írtunk egy levelet a Kő Boldizsárnak, hogy szeretnénk egy ilyen meseteret, akkor ő ide eljött. Kitaláltuk, hogy akkor ez lesz az a helyszín, ahonnan mi elköltöztettük a régi játszóteret, és elkezdődött a tervezés, meg a háttérmunka, szerződés, árajánlat, mindenféle, és akkor volt először egy koncepció, mi kitaláltuk azt, hogy a Borsszem Jankó mesetér legyen, hogy legyen egy fejlesztő, terápiás mese, és akkor ők elkezdtek a különböző mese elemekre, a főbb mese állomásokra kitalálni játszótéri elemeket. Elővettük a régi népmesegyűjteményeket, meg a Széchenyi könyvtárból is lekértük a különböző ilyen Borsszem Jankó változatokat, és akkor összeraktuk azt, ami számunkra nagyon fontos, hogy a gyerekek, akik ezen végig mennek, nem csak önállóan játszanak, hanem akár egy ilyen terapeuta vezetésével végig mennek a különböző elemeken, és hogy ők ezeket képesek önállóan is, és erről beszélni, hogy milyen érzéseket vált ki. Ez a terápiás része, és nagyon fontos az, hogy a művészeti vonala, tehát ugye ők ezt hogyan jelenítik meg színesen, vidáman, nekünk a gyógypedagógiai vonal, hogy ezt hogyan tudjuk adaptálni egy akár egy fejlesztő program sorozata, ez a kettő találkozott. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy én is álmodnék egy ilyen játszótérről, tehát hogy milyen jó lett volna a gyerekként. Azt gondolom, a mi gyerekkorunk az sokkal tartalmasabb volt, tehát amikor kint az utca végébe, a berekbe mi ott voltunk, sokkal több természetes hatás ért minket gyerekként. A mai gyerekeket már nem. Tehát a mai gyerekeket el kell hozni a képernyő elől, tehát ez nagyon fontos, és az, hogy ez egy természetes közeg. Tehát itt minden fából készül, ez nagyon fontos volt, hogy természetes alapanyagok legyenek, meg olyan színek legyenek, amik hatnak a gyerekekre, tehát meleg színek legyenek mindenképpen. És ami nagyon fontos, hogy ebbe az egyéves tervezési folyamatnak a része, hogy mi úgy kapjuk a játszóteret, hogy ez előzetesen le volt egyeztetve a játszótéri elemek terve a TÜV-vel. Ez a TÜV, ez az Európai Minősítő Testület, tehát itt lesz egy hatósági engedélyeztetés. Tehát, hogyha a játszótérnek nincsen egy ilyen igazolása, hogy megfelel a játszótérnek, játszótér európai standardnak, akkor nem lehet csak otthoni magánjátszótérként. Tehát idegen gyereket nem lehet beengedni. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy ennek meg legyen a minősítése, legyen egy olyan certifikát, hogyha itten bármi történik, mi idézőben védve legyünk, hogy ez olyan minőségbe, és úgy van megcsinálva, hogy ez gyerek kompatibilis. Mondok egy példát, a körhintához, ami gyakorlatilag egy ilyen négyes körhinta a tetején a griffmadárral, egy 8 méter átmérőjű kört kellett kiásni, fél méter mélyen, annak a közepén lesz a tengelybe betonozva, de körbe fel kell tölteni homokkal, mert hogyha a gyerek leesik, repül, akkor homokra essen, és mindenképpen fontos a hosszú távon a balesetek a megelőzésre.

0: Jóval hamarabb kezdődött idén a szüret a mátrai borvidéken. A meleg, a szájos nyár miatt a szőlészeknek felgyorsult a munka, hogy a megfelelő érettségű szőlő mielőbb a pincészetekbe kerüljön. A részletekről Nyilas Ilona szőlészborász szakmérnököt, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnökét Fekete Gábor kérdezte.
1: Hamarabb kezdődött. Olyan sokkal nem, de mégis. Hát azt, hogy az indoklása, az időjárás az is egyértelmű, de akkor beszéljünk erről, hogy hogy kezdődött a szület, és jelenleg hogy áll.
2: Elég hirtelen jött a dolog, mert még úgy július végén is vártuk az esőt, és úgy prognosztizáltuk, hogy ez a megszokott augusztus 20-a körüli időszakban fogjuk elkezdeni a születet, ami tulajdonképpen, mint elhangzott is, nem is került túl korábbra, mert általában ilyen 10-15 között kezdődtek a szüretek, de viszont nagyon hirtelen jött az érés, mivel volt ez a hőkupola, hogy hallottuk a sajtóból is. Ez olyan légköri aszályt okozott a vidékünkön, de nem csak a vidékünkön, az ország más részén is, hogy nagy gyorsasággal ilyen kényszerérés indult meg a szőlőterületeken.
1: Milyen fajtákkal kezdődött egyébként?
2: Hát a szokásos itt a mátrai borvidéken az is, a sai olivérrel, talán még a cserszegi fűszeres követte, aztán a muszkátotonel, Riesling, szilváni, ezek voltak az elsők, de nyilván az írsai az egy külön helyet foglal el, ő érik be mindig a leggyorsabban a borvidékünkön.
1: Elnök asztalnál nagyon sok információ befut, hiszen azért vezeti az egész egyközségi tanácsot. Minőség, beltartalma szőlőknek, a gyümölcsnek magának a kinézete, a külleme, milyennek ítélik meg most, ahogy a szület előtt megnézték a termést, mielőtt elindult?
2: Hát a szemrevételezésnél azt látjuk, hogy hát most itt kicsit visszaüt még az is, hogyha valaki nagyon alaposan és nagyon szorgalmasan művelte a szőlő területeit, hiszen ha a zöld munkát elvégezte akár többször is, ahol régen azért az volt ugye a megszokott, hogy érje a nap sugára a szőlőfürtöt, hiszen annál szebb tartalmi értékeket tudunk majd elérni. Most megégette a nap ezeket a fürtöket, ami nyilván tudjuk, ha valami ég, onnantól már nem egy pozitív dolog beltartalmi területen sem, és itt is úgy csodálkozva állunk a mért eredmények láttán, ami borászok, mert annak ellenére azt gondolnánk, hogyha koncentrálódik, tehát nincs csapadék, akkor valószínűleg magasabb a cukortartalom, de ez sem igaz. A savtartalom az viszont igaz, hogy az nagyon-nagyon gyorsan mennek el a savak, ami hát nyilván nem örülünk neki, mert valamelyest lehet pótolni egy bizonyos mértékig. Ezt a bortörvény is megengedi, de egyrészt pénzbe kerül, másrészt pedig tudjuk, hogy a természetesnél nincsen jobb.

0: Népművészetmestere díjat kapott Hotyek Attila erdőbényei kádármester. A rangos elismerést az államalapítás ünnepe alkalmából adták át a mesternek, aki több évtizede őrzi és adja tovább a Tokaj-hegyaljai kádármesterség hagyományait. A népművészet területén végzett kiemelkedő tevékenységért járó kitüntetéseket a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban adták át. Az ünnepségen a népművészet mestere díjak mellett több más kulturális és szakmai elismerést is kiosztottak. Most Hotyek Attila kádármestert hallják.
1: Tényleg nagyon, nagyon jól esik tapasztalni azt, hogy itt van a fiam is mögöttem, most már a lányomat is teljes értékűnek lehet ebben a dologban számon tartani. És hát az unokám mindent visz. Tehát azzal a hozzáállással, azzal a rendülettel, ha eljönnek hozzánk, akkor az első a műhely, tehát azt kell végigjárni, és utána megy be a lakásba a játékokhoz. Ez a szenzációs. Nekem azért nem volt ennyire egyenes ez a dolog, mint ahogyan már Ákos viszi tovább. Tehát én apukámtól nem... Tehát ő hagyta. Csináljam, amikhez kedvem van. Én először Kecskeméten elvégeztem szőlészborász. Mérnöki diplomát szereztem, próbáltam a szakmámba dolgozni, nem sok sikerrel, és akkor 40 évesen világosodott meg a dolog, hogy ebben a szülői örökségben van lehetőség egzisztenciára is, meg családfenntartásra, és most már közel 30 évben azért eljutottunk oda, hogy most már azért Ákos más alapokat tud tovább vinni, és remélem, hogy a gazdasági körülmények nem fogják ezt a dolgot megzakkantani, és tényleg ő is fogja ezt tudni tovább vinni, és fognak tudni belőle nyugodtan élni. Volt egy kényszer helyzet, tehát meg kellett szereznem a papírt ahhoz, hogy a vállalkozást működtethessem. Tehát elmentem szakiskolába, és megszereztem a kádár papíromat, és fel kellett frissíteni azokat a gyakorlati dolgokat, amit apukámmal fiatal koromban csinálnom kellett, és csináltunk. Ehhez volt egy helyi idős kádár, a Gágyula bácsi, aki befogadott, és néhány hónapig dolgozhattam nála. Pénzt nem kaptam érte, de nem is ez volt a célom, hanem az, hogy belerázódjak ebbe az egészbe újra. Mindenképpen ott kell, hogy legyen az ember kínjeibe az indítatás, a fának a szeretete, meg ahogy Zita lányom szokta mondani erre, hogy amikor elkészül valami, és akkor látja, hogy ezt én csináltam, ezt én alkottam, és látja a vevőt, vagy éppen a vevő idővel, hónapok múlva, évek múlva visszajelez, hogy igen, ez jól működik, és használható, tehát olyan, amilyet kértem. Ezek mindenképpen a szépségei. De ha poénosra akarom venni, szoktam mesélni azt, hogy ha az asszony fölbosszant, akkor lemegyek a műhelybe, és kalapálok, mert a hódó nem kérdez, nem mond dolgokat, és addig ütöm, addig verem, míg elszáll a mérgem. Sokkal nehezebb helyzetben van Ákos is, mint én voltam, én szerintem, bár annyi, hogy az ő szakmai tudása azért sokkal szélesebb termékskálát hozhat, tehát azzal, hogy ő Németországban 6 évig kint volt és megtanulta a nagy edényeket, vagy az Ausztria, Németország felé használatos oválhordóknak a készítését, vagy éppen ezeknek a nagy dézsáknak a készítését. Ez azért pozitívum, meg optimizmusra ad okot, de sajnos ez a mostani piaci körülmények, ez a gazdasági helyzet, sokkal nagyobb odafigyelés, tehát több energiát kell ezekre a dolgokra fordítani, mint korábban. Tehát itt most már nagyon-nagyon nem lehet biztos az ember arra, hogy hú, hát nekem megvan a piacom, és én nyugodtan tehetem a dolgomat, és nem kell semmire koncentrálnom, hanem nagyon ott kell lenni, és az új partnerek keresése, annak nagyon ott kell, hogy észbe legyen, és szem előtt kell tartani.

0: mérföldkőhöz érkezett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Közel 2 évtizedes fennállása jó alkalmat kínál a visszatekintésre. Nyíri Péter igazgató a kezdetektől részese az intézmény építésének, fejlődésének és szakmai munkájának. Ez idő alatt számos sikeres rendezvény, visszatérő és jól bevált program vált a múzeum életének részévé, miközben a háttérben folyamatosan zajlott az értékteremtő szakmai munka.
1: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagy korú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész. Koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeuma. Hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeumt. Anyanyelvi múzeum nem volt még, azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.

0: Bodrog keresztúron a gólyák érkezése és költése évről évre különleges eseménynek számít. Idén is megtartották a hagyományos gólyagyűrűzést, amely nem csak a madarak megjelölésére, hanem életük és vonulásuk nyomon követésére is lehetőséget ad. A gólyák számára azonban az idei esztendő tartogatott kihívásokat is. A hosszantartó szárazság a vizes élőhelyeket és a táplálékforrásokat is érinti. Arról, hogy mindez hogyan hat a bodrogkeresztúri gólyák életére, Varga Katalin természetfotós beszélt.
1: Bodrogkeresztúrban 2026-ban 48 gólyafészek van, abból 36 gólyapár volt, és 27 gólyapárnak volt fiókája, és összesen 86 fióka volt Bodrogkeresztúrban. Ez tavalyi évhez képest 100 fióka volt, és sajnos ez a kevesebb gólyaszám amiatt volt, hogy az éven április az nagyon száraz volt, összesen 1 mm csapadék esett Bodrogkeresztúrban, így a táplálék hiány az is befolyásolta a gólyák szaporodását, és a többi május hónap is szinte száraz volt, így a jóval kevesebb fióka volt. 5 fiókás egyfészek volt, a többi 4, 3 és 2 fiókás volt, és volt sok sérült gólya is az idén, ami sajnos ugye a kevés táplálék miatt is, és azért is, mert hogy ugye gyengébbek, és ugye még megpróbáltak repülni, de ugye sajnos sokan a vezetéknek, vagy pedig épületnek ütköztek, és így elpusztultak. Volt az éven is megtartottuk a gólyafiók a gyűrűzést, ahol 5 fészekbe gyűrűztünk, és ugye így is láttuk az eredményeket, hogy jóval kevesebb fióka van a fészkekbe, és meggyűrűztük, volt ugye olyan gyűrűs gólyánk is, amelyik tanult repülni a reálbolt előtt, és ott beterelték a falu lakossága az óvoda udvarára, ahol biztonságban helyezték a gólyát, míg ki nem érkezett a természetvédelmi őr, és elszállította a sérült gólyát. Az idén a gólyafiókák is hamarabb elindultak, mint a megszokotthoz, mert ugye a gólyák ugye augusztus 20-a környékén szoktak elindulni vándorútjukra, de mivel hogy szárazság van és kevesebb a táplálék, így hamarabb elindultak, például a múlt héten Bodrogkisfaludon, ami a szomszéd falunk, ott volt sajnos egy elpusztult idei szlovák gyűrűs gólyafióka, amelyiket június 12-én gyűrűzték, és sajnos már ugye ez is annak a jele, hogy hamarabb elindult a költő helyéről a vándorútjára, és egyre több a fiókák is ugye inkább ilyen kisebb tavak mentén gyülekeznek, ahol még tudnak táplálékot szerezni, és ez látható is, hogy sajnos a szárazság miatt hamarabb elindultak a vándorútjukra.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita. Én Laska Janna szaktájékoztató vagyok. Rita. Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvelvő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól. Azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
2: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
3: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született, egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
2: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
3: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nő.

0: mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor Kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már Kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta Világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
1: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
0: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színitanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színiiskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
1: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
0: akkor

0: is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
1: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
0: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
1: Erre is jó a nagy korkülönbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Erdő Péter bíboros szerint a mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is. És a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. A bíboros esztergom budapesti érsek ezt a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett, és a távirat irodához is eljuttatott üzenetében írta. Azt kérve a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Erdő Péter azt írta, 500 évvel ezelőtt Mohács mezején nem csak egy csata dőlt el. Elesett a fiatal, II. Lajos király, vele együtt pedig azok, akik engedelmeskedtek hívásának és az ország védelmére keltek. Ott lelte halálát Tomori Pál.